Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: csodát.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.

0: elégedett.
1: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
1: A Holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án évfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A fővárosi parkolási rendszer átalakításával évi 10 milliárd forintot lehetne spórolni. Feltörték a kifli.hu rendszerét, címek, levelezések adatai kerülhettek ki. Folyamatosan támadják a Huszik Riad repülőterét. Száraz idő lesz ma, kevés felhő zavarhatja a napsütést. Délután 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A főpolgármester szerint a budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ezzel pedig a főváros útfelújítási keretét ötszörösére lehet megemelni. A jelenlegi kerületi felosztású modell Karácsony Gergely szerint nem működik hatékonyan, a bevételek egy része elvész a rendszerben. A mostani szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevétellel rendelkeznek, miközben lakosság számuk csökken, tette hozzá példaként említve, hogy az 5. kerületben az egyfőre jutó adóbevétel a 3,5-szerese a 16. kerületének. 120 milliárd forintos visszanemtérítendő állami támogatást kap Budapest. Az összegből a főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, illetve a tartozásait. A támogatásnak ugyanakkor feltétele is van, a fővárosi önkormányzatnak meg kell tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elálljon a 2023 és 26 közötti éveket érintő, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos még folyamatban lévő perektől. Feltörték a kifli.hu ügyfélszolgálati rendszerét. A cég szerint a hackerek október elején megszerezhették a felhasználók és az ügyfélszolgálat levelezését, a chatbeszélgetéseket és a chatbe feltöltött fájlokat. Hozzáférhettek a telefonbeszélgetések átirataihoz, valamint a vásárlók címeihez, bevásárló listáihoz és az azokhoz fűzött megjegyzésekhez, számolt be a HVG. A kifli ezért arra kér mindenkit, hogy ha gyanús üzenetet kap tőlük, ne kattintson az abban szereplő linkre, hanem nyissa meg külön a kifli oldalát és az ottani ügyfélszolgálaton ellenőrizze a megkeresést. Újraindult a forgalom a déli pályaudvaron, a kétnapos teljes vágányzár idején a pályaállapotok javításán és az évek óta fennálló sebességkorlátozások felszámolásán dolgoztak a MÁV szakemberei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a pályaudvar és a Kisgellért-hegyi alagút átfogó korszerűsítését is előkészítik. Tegnap ismét találat érte Riad nemzetközi repülőterét, a 4-es terminál kigyulladt, a támadásban többen megsérültek. Nem sokkal korábban a jemeni Huszik arra figyelmeztették a légitársaságokat és az utasokat, hogy kerüljék el a szaudi reptereket. Szombaton is súlyos támadást hajtottak végre a Huszik a riadi repülőtér ellen, abban 12-en meghaltak és 309-en megsérültek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
2: Mozart egyik legnépszerűbb daljátéka, a Szöktetés a Szerályból, októberben ismét visszatér az opera Eiffel műhelyházának színpadára. Ráadásul egy jól ismert szerepben újra Miklósa Erikát láthatja a közönség. A Kossuth díjas koloratúr szoprán több mint 2 évtizede alakítja Konstanzét, Mozart egyik technikailag legigényesebb szoprán szerepét. Először 2002-ben énekelte az Operaházban, és Vecsei H. Miklós 2021-ben bemutatott rendezésében is ő formálta meg a hősnőt. A 2021-es fiatalokat is megszólító rendezés ezúttal is modern, vetített környezetben elevenedik meg, a vizuális világot a kiégő izzók csapata jegyzi. Varró Dániel fordítása és Vecsei H. Miklós újraírt, humoros prózai részei Mozart zenéjét mai hangvétellel kapcsolják össze. A történet középpontjában ezúttal is a szerelem, a szabadság, a hűség és a megbocsátás áll. Miklós Erika mellett Szelecki Artúr, Brindás Boglárka, Papp Balázs és Szvétek László is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Bogányi Tibor vezényli. A szöktetés a Szerályból október 17-én, 18-án és 24-én látható az Eiffel Műhelyházban.
3: Színház. Jen Silverman a Szobatás című könyvét dolgozza fel Újmészáros Károly rendező a Víg Szalon színpadán. A Szobatás egyszerre lélektani utazás és szellemes vígjáték, ami barátságról, identitásról és újrakezdésről szól. Az előadás fotós próbáján a rendezőt kérdeztük, Újmészáros Károlyt hallják.
4: Ez egy nagyon pici színpad, és igazából majdnem teljesen kihasználjuk. Az egész darab egy konyhába játszódik. Két nő nagyon érzékeny története. Egy ilyen későn jött felnövés történet tulajdonképpen. 50 pluszosként valaki egy olyan énjét találja meg, ami addig nem volt jelen egész végig az életében. Elkezd merni, elkezd dolgokat csinálni, amit addig nem mert volna. A két teljesen másfajta személyiségű nő valahogy egymásra talál, talán akaratuk ellenére. Szerintem az egy tök jó mondani való, hogy sosem késő kezdeni valamit az életünkkel, vagy változtatni olyan dolgokon, amit nem is gondoltunk, hogy meg lehet. Igen, a változás az néha félelmetes, és néha szokatlan, kényelmetlen, fájdalmas is lehet, de lehet, hogy a végeredmény az jobb lett, mint hogyha meg se próbáljuk. Ez egy nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert nagyon későn jött a bemutató ötlete, és addigra mindenki már be volt táblázva, úgyhogy nagyon furcsa módon két hetet próbáltunk májusba, két hetet augusztusba, szeptember elejéig, és most tulajdonképpen néhány napot a lányok gyakoroltak szorgalmasan közben, úgyhogy ez ilyen három etapban nagyon furcsa módon állt össze. Most csupa ilyen dolog van, ami miatt így tudok izgulni, és lehet izgulni. Úgyhogy igen, nem tudok nem izgulni. Bármilyen előadás nézek, amit rendeztem, akkor mindig izgulok, még akkor is, hogyha előre elhatározom, hogy most már nincs miért, nem tudok nem izgulni. A könnyek azokért nagyon hálásak vagyunk, meg a nevetésért is, meg a tapsért is, azt mondta valaki, hogyha fotós próbán tapsolnak, akkor az nem rossz jel, úgyhogy ennek örülünk.
2: Színház. Mi történik velünk, amikor kiderül, hogy a saját történetünk egy fontos fejezete egészen más, mint ahogy eddig hittük? Erről az identitáskeresésről és a családi titkok tovább élő hatásáról szól Szalontai Tünde díjnyertes monodrámája, a Született Wagner emese. A színésznő fiatal felnőttként tudta meg, hogy szülei örökbe fogadták, és élete első hónapjait csecsemő otthonban töltötte. Ezután hosszú és sokszor egészen abszurd nyomozás kezdődött a származása és vér szerinti édesanyja után. A személyes történetből született előadás a fájdalmat humorral, költői képekkel, mozgással és zenével kapcsolja össze. A darab különlegessége, hogy nem egy súlyos történetet akar mindenáron súlyosnak láttatni. Szalontai Tünde szerint az évek során egyre inkább a játékosság és a könnyedség került előtérbe, miközben a téma mélysége megmaradt. Így a néző nem csak egy színésznő személyes történetével találkozik, hanem könnyen a saját családi emlékeire, elhallgatott történeteire és kérdéseire is ráismerhet. A Született Wagner emese október 12-én érkezik a Pesti Vigadóba. Egy előadás arról, hogy néha a múlt megismerése nem lezárja, hanem éppen elkezdi megírni azt a történetet, amelyben végre önmagunkat is felismerjük.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az orda csehi berekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidra családok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, uszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az orda csehi berek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa Látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa Látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
6: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmáikról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban arra keressük a választ, hogyan tudunk jól illeszkedni egy munkahelyen a csapatba és a kultúrába. A team fit és a culture fit egy meghatározó szemponttá vált a munkahely kiválasztásában és a kollégák kiválasztása szintjén is, de nem mindegy, hogyan nyúlunk ehhez a témához. Mai vendégünk Svéd a Dóra, a szervezetfejlesztési szakértő, pszichológus, akivel egyéni vezetői coachként is lehet találkozni. Szia Dóra!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Itt a Felkonfban is azzal kezdtem, hogy a team fit meg a culture fit, ezek nagyon-nagyon-nagyon menő fogalmakká váltak, és ugye a kiválasztási folyamatban egyre gyakrabban találkozunk vele. Egy olyan munkaerőpiaci környezetben egyébként, ahol ezért nem arról van szó, hogy rengeteg jelölt közül lehet válogatni, és mégis egy szakmaiságon túlmutató dolog látszik, hogy felbuborékolt, mint szempont, és azt látjuk a piacon, mi magunk is egyébként is saját, nem tudom, ügyfelek, meg kollégák, meg saját cégen belül is, hogy ez nem csak a cégeknek fontos, hanem az embereknek is ilyen elvárássá szilárdult az, hogy egyébként egy olyan kultúrába érkezzenek, meg egy olyan csapatba, ahol jól érzik magukat, biztonságban érzik magukat, de mit is jelent ez, hogy kulturálisan fittelni valahová?
7: Talán azt jelentheti, hogy a munkavállalói oldalról is megnövekedtek az igények, sokkal magasabb elvárásokat támasztanak a jelöltek a céggel kapcsolatban, ahová szeretnének bekerülni, és ezek az egyéni szükségletek már a jó fizetés, tehát a higiénés körülményeken túl, hogy legyen jó a kávé, már vonatkozik olyan szempontokra is, amelyekben a szervezeti kultúra bizony meghatározó, például, hogy legyenek fejlődési lehetőségek, és itt nem az előrelépésre gondolok, tehát nem a klasszikus hierarchikus lépegetésre, hanem hogy tudjanak szakmailag fejlődni, tanulni egy olyan vezetőtől, aki számukra példaértékű, tehát a vezető szerepeit meghatározó. Erről majd mindenképpen beszéljünk, hogy a vezető, mint kultúra formáló elem, ennek mi a jelentősége. Illetve sokkal tudatosabbak a bejövő generációk már abban, hogy mit is szeretnének, és erre nyilván szervezeti oldalon is kell reagálni, tehát meg kell mutatni azt, hogy mihez fitteljen a jelölt.
6: Igen, és generációkkal kapcsolatban ugye nagyon gyakran elhangzanak ilyen különbségek, de hogy én még visszaugranék oda, hogy akkor tényleg a kultúra az mit jelent, mert általában mindenki, ha ilyen leckeként kell felmondani, akkor fel tudja mondani, hogy mit jelent az, hogy jó céges kultúra, de hogy ez hogyan tapintható a valóságban, mert megnézek egy vállalatot, megnézem a weboldalát, vagy a LinkedIn-jét, abból biztos, hogy az fog kiderülni, hogy hát ez egy szuper jó hely, és hogy minden csodálatos, de hogy egyrészt hogyan tudok releváns információkat szerezni, meg mik a szempontok hozzá, hogy hogyan mérjük a kultúrát, vagy hogyan mérjük fel, inkább így fogalmaznék.
7: Igen, vannak az emocionális szempontok, ami ugye most a toborzásban nagy hangsúly helyeződik, hogy jó legyen a hangulat, és élmény legyen ott dolgozni, azonban a kultúrának vannak tényleg kognitív és mérhető szempontja is. Nyilván az nagyon fontos, hogy a szervezet kommunikálja magáról, hogy mik az értékei, és mik a stratégiai céljai, tehát hogy merre halad, hová tart, mit szeretne elérni. Emellett még az is nagyon fontos, hogy milyenek a kívánt viselkedések, milyenek a normák, mert legtöbbször ez az, amin ez a fittelés meg szokott bukni, hogy nem egyértelmű az, hogy ott milyen a kívánatos szervezeti működés az egyén szempontjából. Tehát, hogy hogyan kell például, nagyon alap dolgokra gondolhatunk itt, hogy szoktunk-e együtt ebédelni, vannak-e cégen kívül közös programok, tehát, hogy ezek a kulturális elemek, amelyek a valahová tartozás, a szervezeti identitásnak egy nagyon fontos hétköznapi megnyilvánulási formái, hogy ezek hogy működnek. Mert hogyha jelöltünk egy introvertáltabb, akkor lehet, hogy elijesztheti az, hogyha túl intenzív a közösségi élet, még hogyha a másik póluson helyezkedik el, és kívánatos számára az, hogy ő a része legyen egy pezsgő közösségnek, akkor természetes, hogy olyan szervezeti kultúrát fog keresni. Tehát a kompetencia alapú kiválasztás mellett most már előtérbe kerül az, hogy kultúrát keresnek az álláskeresők, illetve a pályázók.
6: De azért nem óriási luxus, vagy nem tudom, tehát hogy azt gondolnám, hogy a cégek végülis akkor megpróbálják azt a fajta kultúrát előidézni, ha lehet egyáltalán kultúrát előidézni, de ezt majd lehet, hogy majd kifejtjük mindjárt, ami a legszélesebb réteg számára elfogadható, mint ahogy mondjuk a 4-5 csillagos szállodákban is megfigyelhető, hogy mondjuk egy ilyen butik hotelhez képest a lehető legsemlegesebb környezetet építik meg, ami mindenki számára megfelel, hogy ezt hogy látod?
7: Igen, hiszen nem tudjuk azt, hogy a különböző pozíciókban ugye más kvalitású személyekre van szükségünk, és minél nagyobb a szervezet, annál szélesebb spektrumnak kell ugye beszélnie magáról. Tehát emiatt fordul elő az, hogy nem differenciáltan tudja megmutatni egy szervezet azt, hogy ott milyen dolgozni, vagy milyen kulturális elemek az erősek, és akkor itt nagyon ügyesen, akár már a munkáltatói márkaépítés során olyan általános emberi normák kerülnek elő, mint például a tisztelet, a lojalitás, a korrektség, a diverzitás, a esélyegyenlőség. Tehát, hogy amikor egy szervezet ilyen nagyon általános, komplex fogalmakban mutatja meg a kultúráját, akkor ott mindig jó ezért mélyre ásni, hogy ez hogy nyilvánul meg a hétköznapokban. És valóban ez a fittség, az, hogy én passzolni fogok-e egy adott szervezethez, azt nagyon-nagyon gyakorlati platformokon lehet letapogatni. Tehát nyilván a keresők, meg az értékes jelöltek alaposan körülnéznek a kapcsolati tőkéjükben, tehát ezért nagyon fontos, hogy a szervezeti kultúra az egy megtartó legyen, és legyenek olyan belső szolgáltatások, és valós, belső, motiváló, fejlődést biztosító, humánus belső szolgáltatások, amelyek az ott dolgozókat ott tartják, és az ő motivációjukat megpróbálják szinten tartani, amennyire lehet, mert azért nyilván nem lehet toppon mindig a motiváció, de hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy a nagyköveteink a saját dolgozóink, tehát hogy amikor a kultúráról beszélünk, akkor ne csak mutatni akarjunk valamit, és nyilván retorikai szinten kiváló marketing eszközökkel megfogalmazzunk pozitív dolgokat magunkról, hanem ügyeljünk arra is, hogy a különböző megnyilvánulási szinteken, ahol kapcsolatba kerülhetnek a cégünkkel, az értékes jelöltek, ott is hitelesek tudjunk maradni. Tehát két kulcsfogalom talán fontos lehet itt. Az egyik az a tudatosság, Tehát, hogy tényleg valóban arról beszéljünk, ami megvan, arról beszéljünk, ami felé az üzleti céljaink visznek bennünket, azt próbáljuk megmutatni, és a hitelesség az, hogy akik a mi nagyköveteink, a saját kollégáink, a saját platformjaink, a saját LinkedIn oldalunk, vagy Glassdoor oldalunk, akkor ezeken is valóban jó értékeléseink legyenek.
6: Igen, és egy nagyon olcsó dolog egyébként mondjuk írni a weboldalra dolgokat, vagy kírni bármilyen saját tulajdonolt felületre kírni dolgokat, és mondjuk annál egy, úgymond egy sokkal drágább, vagy mondjuk több energiát igénylő dolog mondjuk tényleg valamit úgy csinálni, és rendszer szintűvé alakítani. De ugye te is mondtad, hogy az emberek ugye alaposan körüljárják, és én nem tudom, hogy ezzel egyetérteszed, de az alaposság egyébként az tényleg ott kezdődik, hogy mondjuk weboldal, LinkedIn, de hogy utána akár az ilyen különböző social platformokon, akár egy, nem tudom, egy Redditen vagy bárhol mennek tovább. Melyik szerint az erősebb, vagy mondjuk ez a feltérképezés, vagy akkor akár tippet is adhatunk, hogy hol érdemes, vagy hogyan érdemes ezt az alapos feltérképezést így végvinni?
7: Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, tehát biztos, hogy egy nagyon tudatos, egyben értékes jelölt, az készít magának egy mind mappet, amiben keresi információkat hiteles forrásból, tehát akár például megnézi a cég információt, vagy tőzsdei információkat, vagy egyértelmű, hogy a cég saját felületeit, azt mindenképpen, de ugyanakkor megjelenik az is, hogy ezekben a blacklist csoportokban is tájékozódnak a jelöltek, hogy ugye vannak ezek a karrierváltóknál és álláskeresőknél nagyon kedvelt csoportok, ez a hová ne menj dolgozni pályakezdőként, ennek nagyon sok verziója van, és ugye ott, aki ott próbálkozott, és mondjuk nem jó tapasztalatokat szerzett, leírja őszintén a konkrét tapasztalatait, hogy miért ne. Tehát, hogy például az onboardingnál egy hétig senki nem szólt hozzá, vagy hasonlók. Tehát ezek, hiába mondjuk ezt magunkról, hogy számunkra minden munkatárs egyformán fontos, hogyha az érkező jelölt nem kap megfelelő információkat, és nem érzi azt, hogy ott őt tényleg várták.
6: Ja, viszont ugye pont ezeken a social felületeken te is azt emelted ki, hogy ez a hová ne menj, és hogy azért általában ugye a rossz hírnek az amplitudója az mindig nagyobb, és az a könnyebben terjed, ez ugye egy ilyen evolúciós reflex az emberben.
7: Igen,
6: ez azért mondjuk fel kell, hogy ébressze a gyanakvás, de hogy azért nyilván helyén kell kezelni. És eszembe jut egy példa, hogy volt, amikor egyébként jogosan kritizálták mondjuk, nem tudom, valamelyik szakmai tesztünket, és hogy akkor azzal foglalkozó kollégák ezt felvették, és tényleg be kellett látni, hogy ezek a tesztek egyébként nem voltak mondjuk a legjobbak, és azért csináltak akkor olyat, ami már ezeket az igényeket kielégíti, tehát hogy ez mondjuk egy oda-visszafelé ható kommunikáció, de hogy igen, hogy nem elég kiírni, hanem utána valószínűleg ezt valahogy

0: tapasztalatok, de hogyha már ez mintázattá alakul, akkor már ugye nem tudják az ott elégedett munkavállalók sem ezt korrigálni ezeken a platformokon. Egyébként meg szerintem a jelöltek rendkívül rafináltak abban, tehát hogy akár ismeretlenként is a LinkedIn-en ráírnak olyan személyre, aki a kívánt cégnél dolgozik, vagy vágyott cégnél dolgozik, és kérdeznek. Tehát én azt gondolom, hogy az a szervezet, aki elég transzparens módon működik, és például mer a LinkedIn-en magáról kommunikálni, egyáltalán a LinkedIn-en van céges profilja, mert ugye még mindig nagyon sok vállalatnak nincs, akkor az már jelzés, hogy én őszinte merek lenni, és akár a sebezhető pontjaimat is megmerem mutatni, mert majd reagálok rá valahogy, ha arra érkezik valami reakció. És egyébként itt most, hogy az elégedettség fogalmat említettem, nagyon komoly evolúciója van annak, hogy elégedettségről beszélünk, vagy elköteleződésről, vagy a szervezeti állampolgárságról. Hiszen nagyon sok olyan szervezet van, akár magyar KKV-kat is tudok mondani, tehát nem kell feltétlenül ehhez multinacionális háttér, vagy külön csapat, aki ezzel foglalkozik, hiszen alulról jövő kezdeményezésekből is lehet szervezeti állampolgárságot építeni, aminek az a lényege, hogy egy sokkal bevonóbb szervezeti működést tudunk megfigyelni, például az adott cég a dolgozók véleményét kikéri nagyon sok mindenről, és ugye nem félnek attól, hogy a dolgozók majd olyan igényekkel jönnek, amit nem tudunk teljesíteni.
1: Általában azért jönnek.
0: Jönnek, igen. Ezt talán mondhatjuk, hogy természetes, de hogy tudunk abból szelektálni, meg tudjuk úgy kommunikálni, hogy mi az, ami megvalósítható, tehát várjuk a megvalósítható ötleteket, és azért el tudjuk azt képzelni, hogyha valakinek az innovációja bekerül, és az produktívba fordul, akkor ez milyen jó érzés lehet. És itt apró dolgokra is gondolhatunk, tehát akár a munkakörnyezet kialakításában a javaslatokat kérni a kollégáktól. Tehát nagyon sok olyan elem építi a szervezeti kultúrát, ami emóciókhoz köthető, és azok a szervezetek, akik ezt felismerték, azok élejáró munkáltatókká tudnak válni, és erre sok jó példát is láttunk.
1: Picit most úgy érzem, mintha egy ilyen lineáris tengely lenne, tehát hogy a borzalmastól a csodálatosig el lehet jutni különböző módokon, de hogy inkább tekintsük ezt tényleg akkor egy tengelynek, vagy vannak különböző jó utak, és hogyha most csak arra gondolok, hogy mondjuk főleg mondjuk a multi világban ott ugye azért látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy német gyökerű cégről beszélünk, egy britről, egy amerikairól, vagy egy ázsiairól, és ebben egyébként tényleg nagyon szórakoztató, meg néha ijesztő történeteket is hallunk arról, hogy ez egyébként mondjuk a mi közép-európai kultúránkhoz, vagy beállított hogy csatlakozik, de hogy ilyen szempontból is tud mérlegeljünk, hogy mondjuk én alkalmas vagyok-e arra, hogy egy olyan típusú kultúrában jól működjek, hogy mit kell változtatnom ahhoz, vagy mit kell lenyelnem ahhoz, hogy ott jól működjek, tehát hogy ilyen törésvonalakat te látsz a praxisod során.
0: Igen, azonban ezek nagyon gyakran sztereotípiákban öltenek testet. Tehát természetesnek tűnik az, hogy azt gondoljuk, hogy a német kultúra az precíz. Ugye én inkább mindig a pozitív oldalát szoktam ennek a jelöltek felé is kommunikálni, meg a szervezet felé is, hogy mi az, amit mutassunk meg magunkból. Tehát, hogyha én tényleg tudom magamról, hogy nekem nagyon konzervatív mondjuk a humán erőforrás politikám, és nem biztos, hogy azért, mert német cég vagyok, lehet, hogy azért, akkor azt mutassam meg, hogy én biztonságos, kiszámítható karrierutat tudok kínálni. Tehát, hogy ezeket a jellemzőket, meg ismérveket, hogy koreai cég, vagy jaj, osztrák cég, vagy német cég, ezeket keretezzük át pozitívan, és nézzük meg azt, hogy milyen előnyök származhatnak ebből. Tehát én minden ilyen általános megfogalmazást, meg sztereotíp megközelítést azért kerülnék, mert nagyon-nagyon sok pozitívumot látunk már ázsiai cégeknél is, és kevésbé pozitív kulturális elemeket mondjuk amerikai cégeknél. Ami egyébként valóban igaz, az, hogy, és ez lehet, hogy csak véletlenszerű, nem tudom, hogy erre van-e tudományos kutatás, de a mi praxisunkban például a skandináv cégeknél humánusabb, rugalmasabb szervezeti kultúrákat tapasztalhattunk meg. Több pénzt költenek fejlesztésre, tehát humán fejlesztésre, az emberek képzésére, jóléti programokra. Tehát ők jó példával járnak elő, akkor nézzük meg, hogy ők mit csinálnak jól.
1: És hogyha ugyanezt megnézzük mondjuk egy tevékenységi körre, vagy akár iparágra, hogy azért valószínűleg az sem mindegy, hogy mondjuk van egy nagyon szabályozott környezet, igen, akkor ott mondjuk a kockázat kerülés egyébként egy érték, de van, és nem szeret

0: példát mondani, de vannak olyan helyek, ahol kifejezetten a kimondott cél, hogy ez a farkasok közé bedobunk, és hogy harcolj, és élj túl, az is egy motiváló környezet tud lenni a maga módján, de hogy ezek nem jó vagy rossz verziók, csak azért különböző stílusok.
1: Így van, és talán ez fontos, hogy ezek jellemzői egy kultúrának. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy mondjuk építőiparban szeretnék dolgozni, ahol nagyon sok törvényi előírás, munkavédelmi előírás, rendkívül szabályozott munkavégzési környezetben zajlik a tevékenység, akkor legyek tisztában azzal, tehát itt jön be az önismeret, hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez az álláskeresői önismeretnek a fejlesztése, hogy én is legyek azzal tisztában, hogy milyen az én profilom, milyen a személyiségem, milyenek a legfontosabb igényeim és szükségleteim, amiket szeretném, hogy elégüljenek ki a majd a munkahelyemen, és akkor nem fogok belefutni olyanba, hogy a első hét után csalódott leszek. És a munkáltató oldalon is szerintem nagyon sokat tehet azért a cég vagy a vezető, hogy például egyszerű, alacsonyan függő gyümölcsöket érdemes lecsippenteni. Például körbevezetés az interjún, ha az interjú személyes, és a munkavégzés majd személyes lesz. Nyilván online vagy home office munkakörökben ez nem lehetséges, de hogy lássa a jelölt, hogy hol fog majd dolgozni, hogy ülnek ott az emberek, milyen a levegő, mennyire van fény, hogy beszélgetnek vagy nem beszélgetnek egymással, milyen a fegyelmezettségi szint. Tehát azok az empirikus tapasztalatok, amelyeket megszerezhet, az az ő döntését is segíti, hogy akár lehet, hogy alkalmatlan arra, mert mondjuk valami neurodivers nehézsége van, hogy ő egy nagy légtérben dolgozzon, akkor el tudja dönteni, hogy hoppá, ez mégsem a nekem való hely, és rengeteg plusz költséget megtakarít a toborzás szempontjából.
0: Nagyon fontos, amit mondtál, érdemes rajta gondolkodni, most elmegyünk egy kis szünetre, de néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a Team Fit, Culture Fit témája, avagy hogyan tudunk illeszkedni, vagy beilleszkedni egy vállalatnál, vagy egy csapatban. Vendégünk Svéda Dóra, szervezetfejlesztési szakértő, pszichológus, akivel egyéni vezetői coachként is lehet találkozni. Két fontos dolgot is mondta, hogy ez a jelölti önismeret, ami... Ez végülis mindig jó visszakanyarodni, hogy ez a tudom-e egyáltalán, hogy mit akarok, meg hogy mi jó nekem. A másik dolog pedig az empirikus tapasztalat, és hogy valószínűleg ez egyébként munkáltatói, mert akkor a munkavállalói oldalon is egy jó tipp, hogy igen, menjünk be saját lábunkon, szedjük fel a saját információkat, mert még mondjuk akkor a TikTok videótól a Reddit threadig is, azok is még mindig másodlagos információk, és nálunk is, tehát látom, hogy van nem minden csapatra jellemző, de ahol csinálják, ott nagyon beválik ez a TeamFit találkozó, ami mondjuk egy állomása a dolognak, ami valószínűleg egyébként akkor lehet igazán izgalmas, hogyha mondjuk több olyan jelölt van, aki kvalitásai alapján egyébként megfelelne, de hogyha mondjuk így ilyen megtartás szempontból nézzük, akkor valószínűleg biztonságosabb ugye azt felvenni, aki egyébként ugye a kémiai csekken is átmegy. Ugye ez mennyire elterjedt, vagy mennyire tipikus gyakorlat?
4: Ez nagyon jó gyakorlat, még sajnos annyira nem terjedt el, hiszen ugye plusz erőforrást kell mobilizálni, összerántani a csapatot, hogy találkozzon a jelöltel, de a beválást azt nagy mértékben segíti, hiszen ugye a csapat tudja azt, hogy milyen kollégával tudnak majd jól együtt dolgozni. Itt a vezetőnek van szerepe, vagy az interjúztatónak, hogy azért a csapatot felkészíteni, hogy ne szubjektív szempontok mentén, mert erre azért hajlamosak vagyunk, ez ilyen emberi gyengeség, hogy a rokonszám, ami ugye sokszor küszöb alatt ingerekből tevődik össze, hogy valaki nekünk miért szimpatikus, azt ne keverjük össze azzal, hogy ő majd a kollégánk lesz, és évekig akár itt fog velünk ülni.
3: Igen, itt erről gyakran eszembe jut ugye a Kahnemannak a különböző torzításai, meg ugye az a Ditch-fény hatás, tehát ugye mondják, hogy a szép emberek ugye sokkal sikeresebbek, meg könnyebben jutnak lehetőséghez, és ez ugye tény, tehát hogy ez nem egy feltételezés, hanem ezt lekutatták, de hogy akkor egy ilyen TeamFit interjú, ez a felkészítés, ez mit jelent szerinted?
4: Például azt most nemrég erre egy nagyon jó gyakorlatot tudtunk kitalálni, hogy a csapat előzetesen kérdéseket gyűjtött össze. Aha. És ezeket a kérdéseket a jelölt megkapta, és akkor nem egy ilyen támadásszerű cunamiként bombázták kérdésekkel, hanem fel tudott készülni, és tudott rá konkrét válaszokat adni. Mert ugye az is nehézség, hogy sokszor egy interjún kevés idő van, és általános válaszokat adunk. Igen, jól kommunikálok. És itt a kérdések arra irányultak, hogy konkrétumokkal támaszza le a jelölt egy-egy állítását. Tehát az, hogy te hogy, mondjuk ez egy szélszes csapat volt, te hogy milyen vagy abban, hogy versengő környezetben emberekkel kell kapcsolatot felvenned. Miket szoktál csinálni? És akkor ő elmondhatta ott az interjún a többieknek, hogy nekem az vált be, hogy. És akkor, ahogy beszélt magáról, ugye kértük, hogy hogy minél több ideig hagyják a jelöltet beszélni, hogy meg tudjon nyílni, hogy a valódi gondolatait tudja kifejezni, nem csak a betanult gondolatait, és remek beszélgetés alakult ki, és egy ilyen valódi párbeszéd arról, hogy mi hogy fogunk majd itt együtt dolgozni. És ennek ugye van egy pszichológiai előnye is, hiszen a jelölt megérzi azt, hogy itt kíváncsiak rám. Itt valóban érdeklődnek, fontos vagyok, fontosak a gondolataim, és ez már egy ilyen előmotiváció tud lenni, mielőtt még oda kerülne a céghez. Ugye ez óriási különbség ahhoz képest, hogy egy formális 30 perces online interjút csinálunk valakivel, vagy vesszük a fáradtságot. Tehát ez ebben a nehéz, hogy, és ugye a vezetőkkel, és ezt próbálom mindig megértetni, hogy ők a szervezeti kultúrának a nagykövetei, ahogy ő megnyilvánul, tehát minden vezető most már egy role modellé vált, és ahogy ő megnyilvánul, ahogy viselkedik, ahogy kommunikál, azt fogja a szervezet is leképezni. És ezért nagyon fontos, hogyha a vezető ezt a csapat felé is képviseli, hogy nekem fontos, hogy olyan ember jöjjön, aki nektek oké, akkor a csapat is másképpen fogja fogadni azt a személyt, aki majd érkezik.
3: Ezzel végül is meg is válaszoltuk ugye az elején a kérdést, hogy mi is valójában a kultúra, és hogy lehet ráhatni, mert ugye nem úgy, hogy írok egy prezit, hanem sajnos, vagy nem tudom, ez rossz hír vagy jó hír, de hogy sajnos csak úgy lehet ráhatni, hogy ahogy a mindennapokban az emberek viselkednek. Valahogy nem tudom, ezt én úgy képzelem el, hogy minden egyes ember, minden egyes ilyen döntési helyzetében vagy szituációjában valamit ehhez hozzátesz, és tehát, hogy építi a kultúrát és tolja valamilyen irányba, és hogyha mondjuk a visszajelzés az számára pozitív, akkor befelé viszi ebbe az elköteleződésbe, hogyha pedig negatív, akár mondjuk azért, mert mondjuk egy olyan viselkedési forma, ami őket nem tolerált, akkor pedig elfelé tolja, és hogy valahogy így valószínűleg hosszú távon alakulva egyébként azok az emberek kezdenek majd így dominálni egy szervezetben, akik ezt a típusú viselkedést hozták, de hogy ezt valószínűleg mesterségesen nagyon nehéz befolyásolni, de mégis milyen eszközök, tehát hogy itt akár a vezetői coaching, vagy tréningek, vagy soft skill-ek fejlesztése, vagy mondjuk nem tudom, ilyen közös workshopok, ahol egyébként ennek teret lehet adni, hogy hogyan lehet mégis valahogy ezt előtérbe helyezni, hogy ne csak a vak véletlen alakítsa mondjuk a cégkultúrát.
4: Ó, ez ilyen 10 adásnyi szuper kérdés, de köszönöm, Dani.
3: Foglaljuk össze akkor.
4: Ami mostanában előtérbe kerül, az, hogy milyen rituálékat működtet a szervezet. És ugye vannak szervezetek, ahol nyilván a működés, például agilis szervezetekben, ott ugye nagyon sok olyan érintkezési pont van, ahol a kollégák egymással tudnak gondolatokat cserélni, de hogy akár ilyen teljesen hétköznapi dolgok, hogy van-e mondjuk közös reggeli, vagy vannak-e ünneplések. Tehát, hogy a szervezeti kultúrát, ezt nyilván stratégiai szinten lehet, ugye, amit látszik ez a klasszikus diótom, ugye a jéghegy csúcsa, meg ami alatta van. Ami alatta van, azt azzal tudjuk építeni, hogy minél több olyan platformot beiktatunk, ahol az emberek tudnak formálisan egymással találkozni.
3: Formálisan, vagy informálisan?
4: Formálisan, tehát, hogy mondjuk kimondjuk azt, hogy nálunk minden hónap első hétfő reggel süti nap van, és mindenki hoz reggelit, és egész nap sütit fal. Vagy hogy, tehát, hogy amikor igen, van erre egy dedikált idő, mert ugye ez fontos, hogy a hétköznapi munkavégzésben nagyon sokszor elmaradnak, főleg, hogyha magas a stressz szint, és majd a stressz szint, mint a kultúra fontos eleme, majd ennek még egy gondolatot szenteljünk. Tehát, hogyha ezek elmaradnak, akkor soha nincs idő megállni, és ránézni magunkra, hogy kik vagyunk mi, mint közösség, mint csapat, vagy mint egy közös szervezeti identitás. Tehát ezért fontosak ezek a rituálék, és én azért rengeteg olyan szuper ügyes vezetőt látom, akik erre tudnak időt szánni. Tehát egy közös csütörtöki kávézás, az 15 perc, semmi. És az is jöhet, aki nem kávézik, mert nem erről szól, hanem arról, hogy találkozzunk, és legyünk egymásra kíváncsiak.
3: Én mondjuk ezek az ilyen kapcsolódási pontok megteremtése is nem tűnik bonyolultnak, de mégis ugye mind két oldalról szokott ez támadás alatt állni. Egyrészt, hogy ugye a projekt, a taszkok, a feladatok, a határidők feszesek, és hogy azért ugye tele a utilizációt ugye növelni kell, meg egyébként szóval lehetne pufogtatni ilyeneket, és hogy ez egy nem direkt módon termelő tevékenység, és hogy azért így nagyon nehezen lehet megindokolni, ha csak nem egyébként elvárásként jelenik meg mondjuk akár a menedzsment részéről, alulról pedig pont talán ennek a fordított pártja látszik, hogy az emberek próbálják a feladatokat ellátni, és hogy ilyen elvágólagosan, tehát szeretné megcsinálni, amit kell, ami valószínűleg általában ez sok, és mindent most kell tegnapra, és utána pedig mondjuk így leválasztja mondjuk a privát életét, és megy tovább. Szóval ezzel egyetértek, hogy valószínűleg csak akkor működik, hogyha ha szándékosan, tudatosan ebbe belemegyünk.
4: Egy picit ezt még egy gondolattal árnyalhatjuk, hogy ugye az nyilván a társadalmi átalakulások miatt egy nagyon fontos új szempontként felmerült, hogy nagyon sok olyan munkavállaló van, akinek a cég, ahol dolgozik, a családját helyettesíti. Ez bármilyen szomorú is, de egyre több olyan munkavállaló van, aki olyan kötődéssel kötődik a vállalathoz, mint mondjuk, nem tudom, 1530 évvel a családunkhoz kötöttünk, mert egész egyszerűen nincsenek olyan kötődési pontjai a saját privát életében, és ezért a munkahely átveszi ezeket a szerepeket. Ezért is vannak ilyen munkahelyi közös sportprogramok, vagy olyan helyek, ahol együtt tudunk lenni, és lazítani tudunk, mert nem mindenkit vár otthon valaki, tehát ne felejtsük el, hogy egyre több egyedül élő, vagy akár egy magányos, használjuk ezt a szót, hogy magány munkavállaló van, és nekik ez kiemelt fontosságú. Nyilván egyéni élethelyzetek vannak, persze, aki családos, az kevésbé tud itt pörögni a munkahelyi programokon, de talán ebben lehet egy jó egyensúlyt találni, és olyan sok jó példa van, és az emberek, hogyha valóban kíváncsiak rájuk, és fontosnak érzik magukat ebben a közösségben, akkor szívesen elmennek ezekre, vagy részt vesznek ezeken a közös programokon.
3: Jó, hogy erre lehet mondani egy teljesen tipikus magyarországi helyzetet, hogy a vidékről Budapestre felköltöző fiatal, akinek már az egyetem is a csoportársak már nincsenek feltétlenül körülötte. Ott egyébként abszolút előállt az a helyzet. Viszont eljutottunk az előbb oda, hogy nyilván ez nyomás alatt áll, hogy ezek a dolgok figyelmet kapjanak. Hogy az szerintem az a nagy kérdés, hogy a jó kultúra és a jó eredmény, mint üzleti eredmény, az hogyan függ össze? Ennek az érintkezése, ez hogy néz ki szerinted?
4: Hát direkt korreláció van az együttműködési készség, tehát a motiváltság és a jó teljesítmény között szerencsére. És ugye egy korszerű és az igényekre figyelő szervezeti kultúrában ott létrejön az is, hogy a kompetenciáimnak megfelelő munkát végezzek. Létrejön az is, hogy olyan közösség olyan munkahelyi kapcsolatokban legyek benne, amelyek számomra kielégítőek, és itt szándékosan használom a kielégítő szót, tehát elég jó, ez bőven oké nekünk. Kielégítő és elég jó, mert olyan nem lesz soha, hogy mindenkinek megfelelő, illetve a harmadik pillér a kompetencia és a közösség mellett az autonómia, hogy meg tudjam azt élni, hogy én megfelelő hatáskörrel rendelkezem bizonyos döntésekben, és ez lehet nyilván egy kékgaléros munkakörben, csak az, hogy mondjuk mikor tartok szünetet, vagy milyen sorrendben rakok valamit valahová. Tehát apró dolgokon múlik, de hogy az egyén meg tudja élni az autonómiáját, nyilván a munkavégzés keretein belül, természetesen, azt, hogy értek hozzá, hogy jó velük lenni, és hogy van valamennyi mozgástalan, hogyha ez a három dolog stimmel, akkor ez sokkal magasabb teljesítményt tud eredményezni. Tehát nem kell valamelyiken stresszelni, hiszen az olyan, mint egy háromlábú szék, hogy ha egyik lába billeg, akkor ezért még tudok ott egyensúlyozni, de ha már kettő mozog, akkor ez nagy erőfeszítés.
3: Én ezt megvettem, de ugyanakkor azért az is látszik, hogy egészen toxikus környezetekben is sikerül egyébként óriási üzleti sikereket elérni, és egy nagyon kellemes, kényelmes környezetet is el tudunk képzelni, ahol az emberek pont, hogy lelassulnak, és kevéssé motiváltá válnak, mert egyszer annyira jól érzik magukat, mint egy nyaraláson, hogy ez ugye pont így keresztbe szándékosan beszúrtam ezt a kettőt, hogy emiatt azért még talán megkérdőjelezhető, hogy ennyire irek be, hogyha azt mondom, hogy jó a kultúra, akkor jó lesz az eredmény, mert ennek az ellenkező íre is van mind a két oldalt példa.
4: Rövid távon mindenképpen, tehát hogy egy toxikus környezetben kiválóan tudnak az emberek iszonyatos nyomás alatt teljesíteni rövid távon, azonban kiégnek. Nyilván vannak olyan szervezetek, ahol a humán erőforrásnak az ilyenfajta elhasználása működik, meg napi gyakorlat, de azért a munkahelyi egészség vagy jól lét az mégiscsak egy hosszú távú projekt egy olyan cégnél, aki nyereséges akar lenni. Tehát rövid távon lehet, középtávon is lehet nagy nyomás alatt teljesíteni, de ahogy változik a világ, és a most kezdő munkavállalói generációk már kevésbé fognak ehhez asszisztálni. Tehát a munkaszocializáció az nagyon megváltozott. Most már ugye a munkát nem a megélhetésért végezzük elsősorban, nyilván ez az egzisztenciális szempont az elsődleges, hanem azért is, hogy megéljük a kiteljesedést, hogy tudjunk a hétköznapokban olyan tapasztalatot szerezni, hogy értek hozzá, jó vagyok ebben, erre kapok visszajelzést, tehát hogy ez azért nem egy passzív folyamat, és nem egy ilyen langyos víz az, hogyha valaki a munkahelyén jól érzi magát, hanem egy jó vezető, meg egy jó, nyilván egy jó HR stratégiával, ezt lehet dinamizálni. Tehát lehet mindig újabb és újabb fejlődési célokat beépíteni, és akkor itt jön be, amit az elején mondtál, hogy nagyon fontos a fejlesztésbe fektetni nyilván. Tehát, hogy az egyének fejlesztésébe, a csapatok fejlesztésébe, mert ott jönnek ki például egy, nyilván ilyenkor most hazabeszélek, de mondjuk egy team coaching alkalmon rengeteg pangó innovációs ötlet fel tud bukkanni, amire nincs máskor lehetőség, hogy elő varázsoljuk. Tehát ez azért komplex, mert ugye ha a fejlesztésbe befektetünk, onnan vissza tudunk olyan innovációkat nyerni, amelyeket be tudunk forgatni abba, hogy a cég sikeresebb legyen.
3: Megpróbálom lefordítani, és azért, amit mondta egy vissza kérdésre, hogy akkor egy toxikus környezet az lehet sikeres, de az nem az egyén szempontjából, hanem egyébként üzleti eredményt tud csinálni, csak arra alapoz, hogy mint külső végtelen forrást az embereket akkor cserélgeti, tehát váltott lovakkal
4: igen,
3: halad.
4: A toxikus környezet az mindig kizsákmányoló.
3: Igen, ez egyébként végül is egy fontos megállapítás, hogyha az egyéni céljaidban benne van, hogy mondjuk adj egy turbólöketet a karrierednek, akkor ez nem feltétlenül egy rossz választás, de hogy észnél kell lenni, mert az árát azt valószínűleg később fizeted meg, akár mentális vagy fizikai egészség formájában. A másik oldalon, meg ugye akkor a kényelemre is akkor reagáljunk, hogy ott pedig egy picit úgy éreztem abból, amit mondtál, hogy ott meg nem is biztos, hogy önmaga a kultúrával a probléma, hanem akkor esetleg az vezetői motiváció, vagy mondjuk éppen a keretek, vagy így a céloknak a meghatározása az szenvedhetett csorbát, és hogy nem pusztán a jól lét lustítja az embereket, hanem az, hogyha egyébként maga az üzleti környezet az önmagában nem motiváló, de hogy ez valószínűleg mindig egy ilyen kicsit ilyen ciklikus dolog, hogy mondjuk a vezető mire figyel, de hogy látunk példát arra is, hogy nagyon szélsőségesen egészen nagy vállalatok az HR vezetőitől, hogy vagy csak a soft részére figyel, vagy csak az adatalapú teljesítmény részre, akkor valószínűleg a kettőt ezt össze kell csiszolni, nem tudom, ezzel egyetértesz-e?
4: Egyetértek, és talán itt lehet kulcs az, hogy a vezetőket segíteni abban, hogy hogyan tudják azt felismerni, hogy melyik kollégát mivel lehet motiválni. Mert ugye ez a legnagyobb nehézség, hogy nagyon sok vezetőtől hallom, hogy de hát én nem vagyok pszichológus, nem akarok itt az emberekkel bíbelődni, de ez most már megkerülhetetlenné vált. És hogyha ebben a vezetők jól csinálják a motiválást, és tudja azt, hogy valakit egy plusz kihívással tudok motiválni, valakit meg azzal, hogyha 5 perce meghallgatom, akkor ezzel fantasztikus eredményeket lehet generálni, és itt jön be az, amire utaltam, hogy akkor ez nem válik egy állóvízzé, hanem érzi a kolléga, hogy jó itt lenni, de mindig van benne valami dinamika, hogy én többet csinálok, hogy néha megállhatok, mert azért mindenkinek az egyéni amplitúdója a munkavégzésben nagyon más függvényt mutat, és hogyha egy vezető tudja, hogy melyik kolléga nagyjából hogy működik, akkor ez szerintem egy szuper erő.
3: És említetted, hogy a stressz szint egyrészt jó mérőfoka annak is, hogy ezen a téren mi történik, de hogy mi a különbség, vagy mondjuk hogyan viselkednek az emberek akkor, hogyha ez mondjuk magasabb a kívántnál, és hogy ugye ezt is megtanultuk, hogy a stressznek is van egy túlélés biztosító hatása, tehát hogy amikor a oroszlánt meghallották a őseink, akkor tudták, hogy ugrani kell, futni kell, és akkor a stressz hormonok segítettek abban, hogy ez gyorsabban menjen, de hogy most ugye ebben a túl zajos, túl intenzív világban, hogyha folyamatosan jön az oroszlán érzésed van, akkor az ugye elég fárasztó tud lenni.
4: Igen, ez így van. És akkor ez egy válasz, a saját válaszod a toxikus szervezetre, hogy ha folyamatosan stresszben vagyok, akkor egy folyamatos készenléti állapotban vagyok. Előbb-utóbb az egy fiziológiai, meg mentális vagy érzelmi elfáradás. Tehát ezt ki kell valahogy egyensúlyozni. Mert lehet olyan, meg hát hogy ne most ebben a krízisekkel teli makro- meg mikrokörnyezetben természetes, hogy rengeteg nehéz helyzetünk van, és ezekben a nehéz helyzetekben magasabb elvárásokat támasztunk. Többet kell beletenni, csak hogy legyen egy pici megállás. És itt utalnék vissza, hogyha vannak szervezeti rituálék, például megtanuljuk megünnepelni a sikereinket, vagy egy nehéz, felfokozott projektidőszak után megállni és elismerést adni. Ez tényleg csak néhány szó, de hogy ezzel maga a vezető is dinamizálhatja, meg maga a szervezet is dinamizálhatja azt, hogy a kollégáknak ez a végtelen, iszonyatos energiabefektetés érzése legyen, hanem legyenek benne ezek a ciklusok, ami minden embernek fontos, hogy megállítom, és utána tovább lendülök, mert nem tudok folyamatosan lendületben lenni.
3: Én szerintem nagyon jól körüljártuk, és azt, hogy a kultúra, és meg a csapat is mitől lesz jó, vagy működőképes. Talán egy ilyen adekvát lezárás, hogyha egy picit beszélünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ezek alapján, ilyen szempontok alapján ezt végig gondoltam, és rájövök, hogy nem illek ide, és nem azért, mert rossz, csak most éppen nem nekem való, igen, hogy ennek a feldolgozása, vagy a következmények, vagy lépéseknek így a meghatározása, az milyen dinamikát tud követni.
4: Igen, hogyha a személyiségemből fakadóan nem illek oda, mert például egy nagyon moderált szervezet olyan a tevékenység, hogy nyugodtságot igényel, higgadtságot, monotonitást, és én tudom magam, hogy nagyon impulzív vagyok, vagy kompetitív környezetben jól érzem magam, akkor menjek el onnan. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy és ez látszik most már a fiataloknál, hogy tudnak ilyen önismereti szempontok mentén is döntéseket hozni, vagy ezekre figyelni. Hogy ne akarjak egy olyan szervezetben dolgozni, ahol nagy a pörgés, hogyha én magam rendkívül introvertált vagyok, irritál a zaj, túl gyors nekem a tempó, én jobban szeretek elmélyülten dolgozni, akkor igyekezzek ilyen szervezetet találni. Tehát ez talán most már ez előtérbe került, és így a munkavállalók ebben lényegesen tudatosabbak, és a cégek is sokkal tudatosabbak, mert ahogy a pozíció leírásokat megnézed, most már azért differenciáltabbak az álláskiírások is, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, ahol általánosságokat olvashattunk, csak amit minden ember magára tud illeszteni. Tehát ez az, amiben a HR tudja segíteni a vezetőket, hogy a kiválasztásban differenciáljanak, és nagyon specifikus jellemzőket kívánjanak meg a kollégáktól.
3: Hát ezzel szerintem kerek a történetünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Azt gondolom, hogy arra is választ kaptunk, igen, hogy mit jelent valójában az, hogy cégkultúra és culture fit, meg team fit, ezek divatos fogalmak, de szerintem fontos körüljárni, és milyen gyakorlatias szemmel ránézni, úgyhogy köszönjük, hogy ebben segítettél nekünk.
4: Köszönöm a beszélgetést.
3: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Svéda Dóra, szervezetfejlesztési szakértő és vezetői coach, akivel arról beszélgettünk, mit tehetünk azért, hogy jól illeszkedjünk egy csapatba, és egyáltalán miért fontos ez a nap végén az egyéni siker és az üzleti eredmény szempontjából. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A fővárosi parkolási rendszer átalakításával évi 10 milliárd forintot lehetne spórolni. Feltörték a kifli.hu rendszerét, címek, levelezések adatai kerülhettek ki. Folyamatosan támadják a Huszik Riad repülőterét. Száraz idő lesz ma, kevés felhő zavarhatja a napsütést. Délután 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A főpolgármester szerint a budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ezzel pedig a főváros útfelújítási keretét 5-szörösére lehet megemelni. A jelenlegi kerületi felosztású modell Karácsony Gergely szerint nem működik hatékonyan, a bevételek egy része elvész a rendszerben. A mostani szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevétellel rendelkeznek, miközben lakosság számuk csökken, tette hozzá példaként említve, hogy az 5. kerületben az egyfőre jutó adóbevétel a 3,5-szerese a 16. kerületének. 120 milliárd forintos visszanemtérítendő állami támogatást kap Budapest, az összegből a főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, illetve a tartozásait. A támogatásnak ugyanakkor feltétele is van, a fővárosi önkormányzatnak meg kell tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elálljon a 2023 és 26 közötti éveket érintő, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos még folyamatban lévő perektől. Feltörték a kifli.hu ügyfélszolgálati rendszerét. A cég szerint a hackerek október elején megszerezhették a felhasználók és az ügyfélszolgálat levelezését, a chatbeszélgetéseket és a chatbe feltöltött fájlokat. Hozzáférhettek a telefonbeszélgetések átirataihoz, valamint a vásárlók címeihez, bevásárló listáihoz és az azokhoz fűzött megjegyzésekhez, számolt be a HVG. A kifli ezért arra kér mindenkit, hogy ha gyanús üzenetet kap tőlük, ne kattintson az abban szereplő linkre, hanem nyissa meg külön a kifli oldalát és az ottani ügyfélszolgálaton ellenőrizze a megkeresést. Újraindult a forgalom a déli pályaudvaron. A kétnapos teljes vágányzár idején a pályaállapotok javításán és az évek óta fennálló sebességkorlátozások felszámolásán dolgoztak a MÁV szakemberei. közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a pályaudvar és a Kisgellért-hegyi alagút átfogó korszerűsítését is előkészítik. Tegnap ismét találat érte Riád nemzetközi repülőterét, a 4-es terminál kigyulladt, a támadásban többen megsérültek. Nem sokkal korábban a jemeni huszik arra figyelmeztették a légitársaságokat és az utasokat, hogy kerüljék el a szaudi reptereket. Szombaton is súlyos támadást hajtottak végre a huszik a riádi repülőtér ellen, abban 12-en meghaltak és 309-en megsérültek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Jó ég, Jamie.
7: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Fülöp Gábor van itt velünk, a Jettel üzleti értékesítés és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
9: Részmunkaidős szoftverrobotok, ezt találtátok ki, ezek állhatnak munkába a hazai közép- és nagyvállalatoknál. Ez mit jelent? És mit fognak csinálni ezek a robotok, és hogyan lehet igénybe venni? Szóval van itt kérdés.
10: Hát igen, az AI ugye betört mindannyiunk életébe, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sok vállalat küzd azzal, hogy jó AI, de hogyan használjuk? Túl a ChatGPT-n és azokon a szoftvereken, amit mindenki használ.
9: Igen, már mindent megkérdeztünk tőle, már mindenre mondott valamit, de most valamit pénzkeresésre is be kéne valahogy fűzni.
10: Pontosan, és ez a megoldás, amit mi kitaláltunk, egy olyan lehetőség, hogy ahol sok adminisztráció van, és melyik vállalatnál nincs, ott, ha ezeket a szoftvereket, robotokat beállítjuk, akkor 30-40%-ot lehet spórolni a munkaidőn, amit az adminisztratív feladatok jelentenek. Itt gondoljatok számlafeldolgozásra, HR léptetési folyamatokra, back-office munkákra.
9: Ez jó hangzik, hogy ilyeneket tud csinálni, de gondolom ez nem két kattintás, tehát ezeket valahogy implementálni kell a munka környezetbe az adott vállalatnál, ez kivégzi, vagy mennyire egyszerű egyébként? Lehet, hogy csak én gondolom, hogy nem egyszerű.
10: Nem, ez valóban nem olyan, mint a ChatGPT-be beírom, hogy mit szeretnék tudni. Ez egy hosszabb implementációs folyamat, nyilván egy konzultációval indul a dolog, amikor felmérjük azt, hogy az adott folyamat, amit modernizálni vagy automatizálni szeretné egy vállalat, az hogyan is épül fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy konzultáns odáll a folyamat gazdája mögé, és egész egyszer lekottázza tulajdonképpen azt, hogy mi is történik valójában, milyen rendszerekben dolgozik, hány rendszerben dolgozik.
11: Ő még ember?
10: Ő még ember, abszolút ember, aki tényleg egy leírást készít a folyamatról, és hogy ezt hogyan lehet automatizálni. És ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ugye AI által, AI alapú és egy AI támogatott megoldás, hogy tanul, tehát az adott folyamat, amit végeznek jelenleg ugye emberek, azokon tud javítani, és a modellt is a lehet cserélni, tehát hogy milyen modellel dolgozzon, milyen AI modellel dolgozzon, az optimálisat ki lehet választani, és utána a konzultáció után indul egy implementációs időszak, amikor tulajdonképpen a lekottázott folyamatot ez a Robotic Process Automation, egy robotizált automatizáló rendszer segítségével megtanítjuk, és kipróbáljuk, és ezt teszteljük. És ez a tapasztalat, ez a 30-40%-os élő munkaidő különbség, ez nyilván függ a folyamattól, függ, hogy hány rendszerben kell dolgozni, tehát gondoljatok csak arra, hogy itt ugye nincsen kávészünet, nincsen fáradtság, fáradás, és hát eleve az én adminisztrációs dolgokban az ember... többet hibázzunk nyilván mi, mint emberek, mint egy robot, jobban tud nyilván több feladatot egyszerre végezni, és ez egy hatalmas előny. És ugye ez azt jelenti, hogy a nap végén azok az emberek, kollégák, akik eddig ezeket a folyamatokat végezték, olyan dolgokra tudnak koncentrálni, amelyek nagyobb értéket termelnek egy vállalat számára. És ez az igazán fontos, hogy olyan munkával foglalkoznak a kollégák, amik értéket termelnek, nagyobb értéket, mint egyik rendszerbe, a másik rendszerbe adatokat másolni, adatokat írni. Mi magunk is egyébként ezt kipróbáltuk, tehát azt gondoltuk, hogy akkor tudjuk ezt a terméket hitelesen értékesíteni, ha házon belül mi is használjuk.
9: Persze.
10: És az üzleti terület back office tevékenységét tettük erre a rendszerre. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy amikor egy szerződést megkötünk az ügyfeleinkkel, akkor a szerződésnek az egyes paraméterét, havidíjakat, különböző szolgáltatási feltételeket, paramétereket föl kell vinni különböző rendszerekbe. Ez nálunk is jó sok rendszert jelent, és most már azokat a szerződéseket, amelyek új ügyfelek megszerzése után íródik alá, tehát a hunting vagy akvizíciós szerződések, most már ezeket a szerződéseket ez a rendszer dolgozza fel, és látjuk napról napra, hogy ez a rendszer hogyan lesz egyre hatékonyabb, hogyan tudjuk egyre pontosabban paraméterezni, és jobbá tenni a folyamatot, és gyorsabbá tenni a folyamatot.
9: Mennyi idő ez az implementációs folyamat? Biztos, hogy függ ez cégtől, cégméret, tevékenységtől, de mit lehet elmondani, hogy körülbelül mivel számolhat egy cég, hogyha egy ilyen döntést hoz az ötlettől, vagy a döntéstől a bevezetésig?
10: Én egy hónap és három hónap közé teszem azt az időszakot a feladat bonyolultságától függően, ahogy ezt a rendszert lehet implementálni, és nagyon fontos, hogy mi olyan megoldást kínálunk, ami egy azonnal működő megoldás, tehát nem kell különböző cégekkel szerződésben állni, mi elvégezzük kvázi, mint fővállalkozó ezt a tevékenységet. Egyébként magára a konzultációra, amit az előbb említettem, van egy partner cégünk, aki ezt végzi, de mi, mint Jetel Magyarország, természetesen az egész folyamatért felelősséget vállalunk, és ahogy ezt mondani szokták, ez egy kulcsra kész megoldás lesz a végén, tehát tényleg, ha végigmegyünk ezen a folyamaton együtt az ügyfeleinkkel, akkor utána elfordítjuk ezt a bizonyos kulcsot az indító zárban, és utána a dolognak működnie kell. Nyilván utána van egy úgynevezett babysitting periódus, tehát amikor figyeljük azt, hogy jól működik-e a dolog, de ez minden informatikai projektben van.
9: Persze.
10: És hát az nagyon fontos, hogy ezzel a megoldással egy olyan piacra lépünk, az AI és ICT piacra, ahol nyilván nekünk még most kell a piaci pozíciónkat elfoglalni.
9: Nekem ez az egyik legfurcsább lépés, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez hogy jött távközlési vállalatként. Azért itt ebben van élő munka, struktúrálás, foglalkozás, tehát ez nem annyi, hogy a szerződésemet kibővítem mondjuk egy nagyobb tárhelyjel, vagy egy nagyobb adatforgalommal, vagy valamivel, tehát azért ez egy munkásabb dolog. Ezt hogy találtátok el Jetelnél, hogy most erre a piacra is beléptek?
10: Hát igen, ma már a mobil szolgáltatók, meg a vezetékes szolgáltatók arra törekszenek, hogy az informatikai piacon is megvessék a lábukat, hiszen ez a két piac egyre inkább integrálódik, tehát az a tapasztalat és minden kutatás is azt mutatja, hogy az ügyfelek egy kézből szeretnék megkapni ezeket a szolgáltatásokat, neki egyszerű oka van, az alaptevékenységükre szeretnének koncentrálni, és ezeket az informatikai jellegű megoldásokat, vagy pedig távközlési kommunikációs szolgáltatásokat lehetőség szerint egy kézből jó menedzselt módon szeretnék megkapni. És ugye mi ezen a piacon újak vagyunk, mármint az informatikai piacon, ugye mi nagyon régen mobil szolgáltatásokkal foglalkozunk, és szerettünk volna egy olyan megoldással kijönni, ami megkülönböztet bennünket, és ténylegesen új a magyar piacon. Ugye nagyon sok terület ága boga van az információ technológiának, de egy olyat kerestünk, ami tényleg segít, új, és az AI világában van. Mi az AI-t egy nagyon fontos területnek tekintjük, és ezzel a megoldással is azt demonstráljuk, hogy olyan megoldása fontos, ami nem csak a TACEPAU-ra kitehető, hanem ténylegesen segít a vállalkozásoknak a hatékonyságot megnövelni. Ugye itt megnéztünk különböző kutatásokat, de csak ha az Európai Uniós DESI indexet nézzük meg, ami a digitalizáció mértékét írja le az Európai Uniós országokban. Itt Magyarország sajnos az utolsó harmadban szerepel.
9: De ez mozog, vagy változik? Évek óta a szakértőink erről beszélnek, hogy hol tartanak a cégeink a
6: digitalizációban. Van valami kis lassú fejlődés, de végén mindig ugyanott maradunk, nekem ez jön le az elmúlt évekből.
10: Hát nyilván minden többi ország is fejlődik, tehát itt a különbséget kell nézni az országok között, hiszen aki az első harmadban van, az sem áll meg, hanem persze, folyamatosan fejleszt. De az ilyen megoldásokkal lehet azt elérni, hogy fölzárkózzunk, és hogy javuljon a hatékonysága a magyar vállalkozásoknak, mert ugye ez a másik fontos terület, hogy a termékenység hatékonyság növelése nagyon fontos tartalék a gazdaságban, és pontosan ezekkel a megoldásokkal lehet ezt elérni, hogy hatékonyabban tudjunk egységnyi alatt munkát végezni.
11: És nálatok milyen tapasztalatok alakultak ki a teszt időszakban, hogy ez a 30-40%-os költség megtakarítás, amit említettél, ez hogyan valósult meg, hogyan tudtátok mozgatni a kollégákat egyik tevékenységből a másikra?
10: Most fejeződik be a babysitting periódus egyébként, és most van az a pillanat, amikor ez a munkaidő megtakarítás ez megtörténik. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül költség megtakarítása szólnak abban az értelmében, hogy kevesebben leszünk, hanem, ahogy mondtam, más tudnak végezni a kollégák. Itt van egy fontos példa, ugye belépünk az informatikai piacra, ez nyilván többletmunkát igényel a back office területen, és azok a kollégák, akik eddig mondjuk mobil szerződések feldolgozásával foglalkoztak, hogy ezelőtt mondtam, ezen túl mondjuk az informatikai területen és az informatikai szerződésekkel tudnak foglalkozni. Nyilván ez minden menedzsmentnek a maga döntése, hogy a megspórolt időt azt milyen tevékenységre fordítja, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül jelent csak költségcsökkentést, hanem hatékonyságot így mondom.
9: Igen?
6: A részmunkaidős robot az részmunkaidőnek megfelelő bérezésben is részesül? Tehát amikor sok a munkája, ugye az rendszernek a fontos ismérve, hogy amikor sok munka van, akkor ugye lehet terhelni, 24 órában csinálja a dolgokat. Amikor meg kevés van, akkor kevés. Ugye az árazása is ez idomul, vagy ez hogy működik?
10: Ez egy nagyon fontos pont, amit említesz, mert az ilyen robot megoldásoknál általában az szokott történni, hogy egy vállalkozásnak meg kell vennie egy teljes robotkapacitást. Ha ki tudja használni, akkor is, és ha nem tudja kihasználni, akkor is. A mi megoldásunk azt eredményezi, hogy mi vettünk tulajdonképpen egy nagy robotkapacitást, és ezt olyan mértékben allokáljuk az ügyfelek számára, amennyire ők használják. Tehát itt nincsen tulajdonképpen kihasználatlan kapacitás egy adott vállalkozásnál, mert mi vettünk egy nagy robotot, ha úgy tetszik, ennél a metaforánál maradunk, és ez a robot csak annyit dolgozik, és annyit számlázunk, amit ténylegesen elvégzett. És ez is egy előnye ennek a megoldásnak, hogy nem kell egy vállalkozásnak egy teljes robotnyi kapacitást megvenni. Ezt nagyon nehéz belőni pontosan, hogy én csak annyit vegyek, amikor én veszem a robotot, mint vállalkozás, amennyire nekem szükségem van. Szinte elkerülhetetlen, hogy legyen olyan holtidő, amikor a robot kapacitását nem tudom kihasználni. És a mi megoldásunkkal ezt a fajta holtidőt minden vállalkozás meg tudja spórolni és meg tudja takarítani.
9: Bővíthető a robot tevékenysége? Tehát most tud valamit, mondjuk számlázni meg bizonyos adminisztrációs feladatokat, valamit, és akár ügyfél igény oldalról, hogyha jelentkezik valami, hogy jó lenne elvégeztetni vele, akár nálatok felsejlik, hogy erre van igény a piacon, lehet-e egyéb munkaköröket ráterhelni a részmunkaidős kollégára?
10: Abszolút lehet. Ez így is szokott történni, hogy van egy olyan bevezető projekt, amikor mindenki felméri, megnézi, hogy mit is tud valójában a robot, és amikor a robot jól vizsgázik, és jól dolgozik, akkor egyre több és több folyamat épül rá majd erre a megoldásra, mert hát mindenki elkezdi élvezni, meglátni az előnyeit, és ez nyilván azt jelenti, hogy körbenéznek a vállalaton belül, hogy még mit lehetne erre a robotra ráterhelni, és ez alapján elvégezni a feladatokat. Úgyhogy ez abszolút így van kitalálva, hogy bővíthető és folyamatosan ráépíthető több és több folyamat.
11: Tehát elő lehet léptetni magyarul?
9: Igen, akár így van.
10: Ez így igaz.
9: Vagy a munkaköri leírását bővítgetni különböző bekezdésekkel, igen. Van-e valami a csőben, bár ez most elég nagy feladat, ahogy érzékelem meg, főleg ez a bővíthetőség, minden ezzel elvesztek egy darabig, de ezen az ICT területen, ahol mondtad, hogy most léptek be, már van-e gondolkodás, hogy mi lehet egy következő lépés?
10: Természetesen van, a fazékban fő több szolgáltatás, szinte olyanok, amelyek a magyar piacon nincsenek, vagy nagyon kevés szereplő által használtak, úgyhogy ezekről még most nem beszélnék, de vannak ilyenek, és azért el kell mondani, hogy nyilván az informatikai szolgáltatások piacán, vagy a mobil piacon túlmutató megoldásokban eddig is jelen voltunk, bérelt vonalakkal, egyéb termékekkel, de én ezt egy ilyen alap mindenki által nyújtott szolgáltatás csomagnak tekintem, és fontos, hogy olyan termékek is legyenek, amik jobban beépülnek az alapfolyamatokba is. Ilyen termékeken dolgozunk még. Ez a megoldás, ez a UiPath megoldás, ez most az első. És fontos elmondani, hogy én mindig azt mondom a kollégáknak, hogy mi hatékonyságot szeretnénk biztosítani és árulni az ügyfeleinknek, nem pedig egy szoftver megoldás. És ez fontos, hogy azt gondolom, hogy szinte mindegy is, hogy hogy hívják azt a terméket, ami a megoldás mögött húzódik. A lényeg az, hogy az üzleti folyamatokat jobbá tudjuk tenni, és hatékonyabbá tudjuk tenni. És tényleg az AI olyan használatba álljon, ami túlmutat azon, hogy csetelünk a különböző platformokkal, és úti tervet készítünk egy nyaraláshoz, vagy ilyesmi, hanem ténylegesen olyan értéket termeljen, amit minden nap lehet aztán tovább építeni.
6: Bocs, engem még a cégméret érdekelne, hogy hol van az, akiknek már ez megfelelő lehet a belépési pont, kikre céloztok ezzel a termékkel.
10: A közép- és nagyvállalatoknál látjuk azt, ahol ennek igazán relevanciája lehet. Ez a néhány milliárdos árbevétel, 2-3 milliárdos éves árbevételnél már releváns, és ha ezen belül azt kell specifikálni, hogy mely cégeknél fontos ez, ahol nagy adminisztrációs back-office, könyvelés, számlázás, HR folyamatok, shared service centerek vannak, ott ez óriási hatékonyságnövelést tud eredményezni.
9: Oké, hát mi nagyon sok sikert kívánunk. Mikor indult egyébként ennek a bevezetése?
10: Múlt héten csütörtökön történt. Úgyhogy ez nagyon friss, igaz, ez egy friss.
9: Akkor nem fogadunk még a tapasztalatokról, hogy hányan ugrottak rá, és hogy álltok vele.
6: Mármint ez aki felé értékesítés, az... vagy a magatokon tesztelés?
10: Nem, a magunkon tesztelés az hónapokkal korábban elindult, de a kifelé értékesítés indult a múlt héten. Aha. De azt örömmel mondhatom, hogy már vannak olyan, ahogy mi az értékesítés világában hívjuk leadek, amik ígéretesek, és nagy az érdeklődés az ügyfeleink körében, mert már az éles indulás előtt elkezdtük tesztelni, és elkezdtük ismertetni azokkal a cégekkel ezt a megoldást, akik szóba jöhetnek, és nagyon nagy az érdeklődés, amit örömmel látunk.
9: Na, klassz, akkor sok sikert kívánunk az új termékhez, meg a továbbiakhoz, és köszönjük szépen, hogy belátogattál hozzánk.
10: Nagyon köszönöm én is.
9: Fülöp Gábor volt a vendégünk, a Jettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.
0: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám követ-

0: következik a Rádiókafén.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
2: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
2: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
2: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
2: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
2: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van. Ez itt a Millás reggeli, Rádiókafé 98.0-án, és a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk.
6: És a kedves hallgatók már korán kelnek, főleg a nagyon korán kelő hallgatóink, például D és M kartárs egyszerre, aki azt írja, hogy borongós őszies jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. M kartársat sajnos elkapta a megfázás, ma én maradtam vele itthon, kitartás és sok türelmet mindenkinek a küzdőtéren. Együtt hallgatunk titeket, köszönjük szépen. Hát van küzdőtér bőven, nem tudom, Gábor, te mit tapasztaltál?
4: Már mire gondol, az utakon, vagy hol? Metróhúzat volt nekem.
6: Ja, az nagyon jó, és nem, ott nem volt küzdés. Nem,
4: hát ott a szokásos fásult maguk alá, elé, alá bambuló emberek, csak semmi. Nem, ugyanolyan mindig.
6: Oké.
4: Okay. Gézunak A7-e van.
6: Nagyon jó.
4: Ezt is kitapasztaltuk az ő beírásra. Az A7 az, amikor korán fölkel, és már reggel 6 óra után szórakoztat bennünket az üzenetével. B7 pedig az olyan, hogy éjjel 2-3 körül küld nekünk üzenetet. Uh-huh. Amikor mi kezdjük, akkor nincs itt, és a 8-9 körül ismét, amikor valószínűleg föl tud ébredni, megjelenik. Szóval most A7 van, tehát friss Gézu üzenet, illetve életképünk van, amely így hangzik. Távozóban a szódástól, az udvaron találkoztam az öreggel, az alapítóval. Van vagy 90 éves? De kérdeztem tőle, hogy van. Jól vagyok, fiam. Csak tudnám, mi lesz, ha megöregszem. Csak irigyeljük az ilyen arcokat.
6: Na, jó is, igen.
4: Igen. Így legyen. 90 fölött is. Na, hát Géz volt, Gézu üzenete. És te merre jártál? Megúsztáltok az esőt, ugye?
6: Nagyon jó idő volt, figyelj.
4: Az később ért oda.
6: Sőt, hát igazából nem is ért oda.
4: Hát éjjel, na.
6: Éjjel,
4: kellett,
6: szombat éjjel,
4: éjjel
6: ért, igen. Igen. Hát az ala az kemény volt, meg délnyugat. Ott hát nagyon
4: volt,
6: sokan
4: sok esett, igen.
6: Esőben tartottak ki kék túrázás napján, és...
4: Ja, hogy ők ott már napközben is esettik.
6: Igen.
4: Ja, igen.
6: Igen, igen, igen. Azt így néztem.
4: Látod,
6: a híreket.
4: Ha tavalyi terepedre mentél volna, akkor te is elásztál volna.
6: Jó lett, igen.
4: Ügyesen választottál.
6: Ja, igen, ez marad, de jó volt, tehát abszolút megfigyeltem, hogy...
4: Na, mesélj gyorsan valamit.
6: Hát figyelj, nagyon szép idő volt, és amikor van egy kilátópont, a Kalica, ahol még vissza lehet nézni Upponyra is kiválóan, meg a Lázbérci víztározóra, és az mindig egy ilyen gyönyörű kilátópont, ahol lehet fotózni, és láttam, hogy azért a Lázbérci víztározóból is hiányzik egy csomó víz, lehet látni a fotókon is, úgyhogy az egy kicsit, meg az, hogy mennyire száraz a talaj. Több helyen szerintem módosítani kell az útvonalat, mert vannak ilyen löszös beágyazódások a mészkő meg az ilyen andezites talaj mellett, és nagyon sok helyen így látszik, hogy így beszakadta az út, elég mélyen, tehát ilyen másfél-két méteres szakadások, beszakadások vannak, és annyira berepedezett a talaj, hogy lehet látni, hogy hol lesz a következő majd. Szerintem az eső egyébként az most hozzá is tett egy kicsit ehhez. Ugye az ösvény teljesen szűkült, tehát biztos, hogy módosítani kell valahogy, vagy nem tudom, mit lehet ott csinálni. Úgyhogy ez szomorú ez a rész, egyébként tényleg fantasztikus meleg volt, úgyhogy jó volt.
4: Hány kilométert nyomtatok?
6: Ez nem volt sok, ez majdnem 13 kilométer, az utolsó szakasz az unalmas, amikor kijössz.
4: Az a műúton már.
6: És akkor van egy műutas becsatlakozás, igen. Hát több ilyen is van, sajnos, de egyébként nagyon jó. Nagyon jó szakasz, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
4: Olyan hosszú nincs, mint a Dél-Dunántúlin, mert ott van egy 25 kilométeres folyamatos.
6: Ja, igen.
4: Azt kell túlélni, vagy elfelezni. A Zalakarostól Nemesvidig az végig műút. Amúgy nyilván próbálják elkerülni, de ott, ha ránézel a térképre, tényleg nem nagyon lehetett. Valahogy át kellett jutni ott a sík részen a következő dombaljáig, és ott nem nagyon volt más lehetőség.
6: Veled mi volt, hogy telt a hétvége?
4: Valahogy kiválóan kell. Tájfutottam elsősorban.
6: Kiválóan.
4: Megdolgoztam, úgyhogy ami belefért, az működik.
6: Erre van kifejezés? Tévedtem. Mi ez? Workation? Ez nem workation. Ez mi?
4: Nem tudom mi ez, de én ezt ugye nagyjából a napjaimnak a 95%-ában ezt gyakorlom, tehát amikor úgy tűnik, hogy úton vagyok, akkor
6: az ja, is, de nem vagy. Ja, az nem is, vagy úton.
4: Az is felesben távmunka szokott lenni.
6: Értem.
4: Úgyhogy nekem ez jött be. Ilyenkor lehet megfelelő minőségben előállítani bizonyos tartalmakat, meg így ez jól esik. Tehát ha lehet, persze. De nem mindig. Tévedtek, improvizatív csávó vagyok, írja Gézó. Tehát nem lehet, csak nem lehet be...
6: Elnézést kérünk.
4: Skatujázni őket A és B, őt A és B hétre. Úgyhogy buktam a fogadásomat, magammal kötöttem.
6: Ez is jó. Végül is.
4: Mikor jön az első három üzenet arról, hogy hol van Maci?
6: Nem kellett volna benyőgni. Miért nyögted
4: hát
6: be?
4: Nem, csak azt mondta, azt hittem, hogy 6.30. Azt gondoltam, hogy 6.33-kor már hegyekben fognak állni, és még nem állnak hegyekben.
6: Jó,
4: hát
6: így
4: akkor
6: már,
4: nem mondjuk el.
6: Így már
4: akkor nem
6: mondjuk
4: ér, el. Pedig de, most már tudjuk. De
6: mert
4: akkor nem mondjuk
6: hogy?
4: El.
6: Te tudod?
4: Hát
6: én is tudom.
4: Hát azt a nem teljesen biztos, de meglehetősen valószínűsítető információt kaptuk, hogy jövő héten már meglep bennünket
6: a
4: jelenlétével.
6: Igen. Jövő héten? Már ilyen gyorsan megy az idő.
4: Visszatér.
6: Nem lehetne még kihúzni egy
4: town.
6: Kicsit.
4: Nem? Kérjük meg.
6: Majd meglátjuk, hogy visszatér.
4: Jó. Ez a terv. Na, akkor mielőtt megkérdeztétek.
6: Na, akkor nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Miksa nevű hallgatónknak, és természetesen azoknak is, akik a Serafina, Tirzus, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső vagy Seráf neveket viselik. Szerintem Miksából meg Edvinből többen vannak, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy van egy csomó Rezső hallgatónk. Évfordulók közül mit emeljünk ki? Azt mondja, hogy 1492. Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és ezzel felfedezi Amerikát. Ezen a napon történt. Úgyhogy ők annyira nem örültek ennek, bár kíváncsiak voltak az ottaniak. Azt mondja, hogy mit emeljünk, te mit szeretnél?
4: Hát az első Oktoberfestet. De azért meglepődtem, hogy ez 1810.
6: Hogy ez korainak gondolod, vagy későinek?
4: Nem, azt hittem, hogy később. Uh-huh. De végülis miért ne lehetett volna már?
6: Igen.
4: Jó söröket inni 1810-ben, mert te ismered a sörtörténelmet jobban. Azt mondja, hogy...
6: Hát simán lehetett,
4: Ludwig
6: persze.
4: Korona herceg és Tereza von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára.
6: Hildburghausen. Sachsen az megvan, ugye? Az így Sachsen-Anhaltból is például, de igen. Még rengeteg máshonnan. Hildburghausen.
4: Esküvői ceremónia volt, akkor invitálta meg a Bajor Királyság a polgárait erre, és akkor innen ered, tehát 1810-ben az első Oktoberfest. Aztán megalapították a Siemens céget.
6: Ernst Werner von Siemens volt az, aki egy német feltaláló megalapította 1847-ben, és azt mondja, hogy jaj, hát a megváltó Krisztus szobor, ugye az egy ikonikus szobor, 30 méter magas, Rio de Janeiro-ban található, és 1931-ben ezen a napon avatták fel.
4: 1877-ben ezen a napon átadták Budapesten az akkor még összekötő vasútnak hívott vonalat, illetve a hozzátartozó dél, akkor hát szerintem az akkor még összekötő vasúti híd volt, utána lett déli összekötő vasúti híd, amikor elkészült az északi. Szóval akkor még déli volt, na ez az, amivel tele voltak a hírek, miután bejelentették a hétvégén, hogy akkor a korrupciós dolgokat derült fény, hogy hát gyakorlatilag a fő kivitelezőt kidobják az építkezésről.
6: Ennyi.
4: Most nem jól egyszerűsítettem.
6: De nagyon jól mondtad. Csak úgy én így, mik vannak?
4: Most Budapest rovatunkban nem lesznek hírek, majd csak holnap, mert majd beszélgetünk ott. Úgyhogy ide bígyeztem az ezzel kapcsolatos kérdést, illetve dilemmát. Szóval az nem derült ki az általában mindig részletesen posztoló Vitézi Dávidnak a bejelentéséből, hogy a levonuló kivitelező, a V-híd kötelesse visszaállítani mondjuk a második vágányt, mert tehát úgy megy el, hogy tehát nagyon sokáig el fog húzódni így ez az építkezés, mert fontosabb megmenteni a pénzeket, mert hogy az uniós pénzek is leállnának, mert olyan hát mi ez? Hogy van-e szépen körbeírva? Ez nem korrupciós esemény, van ennek egy sokkal szebb megfogalmazva. A lényeg az, hogy menteni kell a pénzeket, és ezért nem nagy ár leállítani az építkezést, sokkal később lesz kész.
6: Évtizedeken keresztül nem elhúzódó...
4: Talán nem évtizedek, tehát azért...
6: Évtizeden keresztül elhúzódó fosztogatós rablás? Vagy hát
4: ez a projekt, ez nem tartott évtizedekig. Hogyha csak erről beszélünk, akkor ez nem feltétlenül áll meg, de a lényeg az, hogy föl van bontva, és óriási fennakadás van, ugye egy vágányon van közlekedés, egy csomónat nem tud átmenni, gyakorlatilag az egyetlen vágány maradt az összeköttetésre az ország keleti és nyugati része között a tervonatoknak, úgyhogy mindenki alig várta már a végét ennek a vágányzárnak, és nem volt benne a bejelentésben, hogy akkor ezt most ideiglenesen, amíg kitalálják, hogy ki fogja folytatni, addig mondjuk a másodikat visszaállítják, vagy pedig akkor most még évekig lesz ez az egyetlen vágány, ahol ha üzemzavar van, akkor gyakorlatilag elvágják egymástól. Szóval ezzel kapcsolatosan nincs bejelentés, pedig ez mondjuk fontos.
6: Hát lenne, nem véletlenül sokaknak bejelentés fontos. Ezzel kapcsolatban.
4: Hát sokaknak ez lenne a legfontosabb információ.
6: Fejvakarás, hogy a csodába lehetne ezt megcsinálni normálisan, értem.
4: Szóval ez most a fő kérdés az 1877-ben ezen a napon átadott vasúti összekötő híd kapcsán, amit ma déli körvasútnak hívnak.
6: Aztán na nézzünk híres születésnaposokat.
4: Várjál, még a Rióban fölavatták.
6: Azt már volt, azt elmondtam.
4: Azt mondtad?
6: Igen, csak te már
4: már belemerültél a vonatozásba megint, jó.
6: Híres születésnaposok közül kiemelendő Aleister Crowley, brit íróköltő, okkultista, hegymászó, hedonista 1875-ben, társadalomkritikus született, tehát 1875-ben.
4: Mi az, hogy hedonista?
6: Az nagyon jó.
4: Az a gede.
6: Hát igen, bizonyos szempontból igen.
4: De
6: hát igen.
4: Akkor most a gedének is lehet már azonnal benne lesz 100 év múlva? Vagy?
6: Nem, csak hogy ha, tehát egy csomó minden vesző, és az egyike a hedonistáknak. Igen.
4: Rádiós műsorvezető, hedonista.
6: 1875-ben ez még nem volt egy akkora, annyira elfogadott, ugye a viktoriánus kor szigorú keresztény erkölcsei, társadalmi normái ellen ment, mondjuk Aleister Crowley ezzel. De egyébként sokan volt voltak természetesen, akik hasonlóan viselkedtek, de ugye a hedonizmusban az a filozófia, hogy az örömök elérése, megszerzése a legfontosabb dolog az életben. Uh-huh. Úgyhogy ez a lényeg. Na, azt mondja, hogy ki van még itt híres születésnapos, például
4: Pavarotti.
6: Luciano Pavarotti, olasz operaénekes tenor, 1935-ben született ezen a napon.
4: Jaj, Gulácsi Lajos, ne ugorjuk el, bocsánat.
6: Ja, igen, Gulácsi Lajos festőművész, 1882, és hát egy óriási figura, Parti Nagy Lajos, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neki, 1953, imádom sok-sok mindenét, de az egyik legnagyobb szórakozást nekünk a gyerekekkel együtt, és az meg is maradt, a Pecsenye hattyú és egyéb történetek Cserhalmi által felmondott hangos könyve jelent. Hát ez egyszerűen zseni. Azt meseként hallgattuk a gyerekekkel, de annyira jó, hogy azt felnőttként is ugyanúgy simán meg tudod hallgatni, sőt nem felnőttként is, hanem ez gyakorlatilag kortalan. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, Parti Nagy Lajosnak ezt a művét is. Hugh Jackman, Golden Globe díjas ausztrál színész, akiről mindenki tudja, hogy leghíresebb szerepe a...
4: Na, melyikre gondolsz?
6: A Nyomorultak. Ja, nem. Akkor nem. Akkor a Rozsomák, természetesen a Marvelből. Nincs olyan selfie szerintem, ahol, hogyha Hugh Jackman-t rajta kapják valahol, valamilyen publikus helyen, akkor ne kéne beállnia ilyen beállásba. Tehát óriási figura. Úgyhogy Hugh Jackman 1968-as születésű. Na, jön egy texasi zenekar, akik azt mondták, hogy már pedig ők valamilyen módon össze fogják kötni ezzel a Texas Twang-el a funkot, úgyhogy így alakult ki a Face Funk a Rosedale nevű formációtól.

0: Megyünk tovább, a szignált elfelejtettem behúzni, de nem baj. Itt vagyunk, és megnézzük gyorsan a lapszemlét, aztán a tőzsde információk jönnek. Te mit találtál? Izgalmasat.
1: Igen, még a metrón ülve ez nem volt itt, úgyhogy kicsit későn került fel, ezért nem tudtam végig. 47 perc, akkor pedig már föl kellett volna lenni, akkor csak rosszul frissítettem. Szóval egy sokakat érdeklő kérdést tesz fel a HVG, több 100 milliárd forint nyomában. Meddig rejtőzködhetnek Tiborcz, Lázár, Jelinek és társaik? Ez egészen nyilván ez a cím, ami eladja, de a magántőke alapoknak a tényleges tulajdonosait illetően nyomoz a lap. Ugye ez volt a konstrukció, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálta, hogy a tulajdonosok kilétét el lehessen rejteni a fölhalmozódó vagyonok mögött, vagy előtt, vagy hogy ne derülhessen ki, hogy kik állnak egy-egy ilyen vagyontömeg mögött, és ez sok mindent megmutatna, hogy ha itt változna a szabályozás, vagy mögé lehetne nézni, de ez ügyben nem sok minden történt, és ennek a hátterét vizsgálgatja, de mondom, még csak az elejét tudtam elolvasni. Amit viszont végigolvastam, az érdekes volt a g7.hu cikke a BioNTech-nek a problémáiról. Emlékszel még a BioNTech-re?
0: Persze, persze.
1: Karikó Katalin volt ugye ott az egyik fő kutató, és a Nobel-díjhoz vezető kutatási tevékenységének a jó részét is annál a cégnél végezte, és ugye ők voltak az éllovasok a COVID vakcináknak a kifejlesztésében. Viszont az úgy is maradt. Szóval nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag maradtak annál az egy terméknél, ami iránt értelemszerűen a kereslet az durván megcsappant, és ebből nem nagyon tudnak kijönni. Hát vannak tartalékaik, mert azért fölhalmoztak elég sokat, de hogy a további kutatásaik még nem vezettek eredményre, az egyetlen termékük, a COVID vakcina, az pedig bezuhant már, mint értékesítésben. Karikó Katalinnal világhírű lett, most az összeomlás felé halad a német vakcinagyártó. Ez a cikknek a címe, ami erről szól, ami érdekes még, hogy a tulajdonosok, a török származású házaspár is kiszállnak, és a cikk szerint most megy a háttérben egy nagyon komoly vita arról, hogy mit tudnak magukkal vinni. Egy új cégben akarják folytatni a kutatásfejlesztést. Nem derül ki, hogy miért. Tehát van egy cégük, akkor miért egy újba viszik át a tudásukat? Hát, jó kérdés egyébként. Erre kíváncsi lennék, ez egy kis hiányérzet, hogy erre nem ad választ a cikk. Most megy az osztozkodás. 15%-ot megtartanak még a BioNTech-ben, de angolosan távoznak és máshol kutatnak. Ez nem a cikkben van benne, ezt csak hozzátenném, hogy nagyon érdekes, hogy akkor, hogyha már ide veszünk egy másik nagyon ismert nevet a COVID időszakból, tehát a Moderna, viszont egészen elképesztő szárnyalást produkál az amerikai tőzsdén, mert nekik sikerült az átállás, tehát nekik van egy olyan rák gyógyszerük, illetve melanoma egészen konkrétan és pontosan, a Merck gyógyszergyárral együtt fejlesztik, illetve a fejlesztés az a Modernánál van, amiből nagyon-nagyon komoly bevételnövekedést várnak, tehát ott lett egy termék, egy új termék, ők is jól visszaestek a COVID időszak lecsengése után, de föl tudtak állni, és egy új termék náluk nagyon ígéretes. Ráadásul a múlt héten még kapott egy új löketet az árfolyam, tehát többszörösére ment. Pont az elmúlt hónapokban a Moderna az egyik legnagyobb nyertes volt az amerikai tőzsdén, visszakerült a Nasdaq indexbe, ez lökte meg, most pedig az, hogy nagyobb költések várhatók kutatási célokra, állami költések és támogatott magánbefektetők, illetve magánbefektetői költéseket is majd támogatja az amerikai állam, legalábbis erről jöttek sajtóhírek, úgyhogy a Moderna pont ellentétes pályát fut be, mint a BioNTech, érdekes egyébként.
0: Hát én most két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy megy tovább a Monty Python show globálisan. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy a baloldali jelölt volt az, aki Perúban nyert, és
1: a nevét, igen, tudom, láttam.
0: Ugye
1: láttam.
0: Hitler Mussolini.
1: Igen.
0: Hitler Mussolini nevű baloldali jelölt. Ezt így elolvastam, csak a Perúban egy abszolút nem számít nekünk ez az információ politikailag, meg geopolitikailag, csak az, hogy mennyire érdekes. És ez már második Hitler nevű.
1: Ne röhögjük ki a gyerekeket a szülők hülyesége miatt.
0: Hitler Mussolini.
1: Nem tehetők felelősség a gyerekek,
0: baloldali.
1: Az idióta szülők mögött miatt.
0: Vannak még idióta szülők rovatunkból hírek. Donald Trump belengedte a nagy átnevezés hullámban azt, hogy még nem döntött el, most egy folyó...
1: Na mi lesz Trump?
0: Kell egy folyó, mondta.
1: Melyik lesz a Trump River, nem derült még ki?
0: Most először nagyon megijesztette Mississippit és az egész államot, de aztán mondta, hogy szereti Mississippit, és annak jó neve van, úgyhogy maradjon. Hudson az is jó végül is, a Harry Hudson az egy jó ember volt, jó dolgokat csinált, mondta, tehát azt nem veszi el.
1: Na miért? Ki lesz a nyerő?
0: De aztán utána ezt nem folytatta, hanem azt mondta, hogy de még egyébként óceán sincs, mondta, és ott még nem döntötte, hogy az Atlanti vagy a csendes, de valamelyik legyen Trump. Esküszöm!
1: Meddig megy még el ez a csávó?
0: Hát figyelj, nem tudom, de ez, tehát jó, oké. Tehát én ezzel szórakoztattam magam nem kávé helyett.
1: Bocsánat, nem csávózhatunk le komoly embereket, a hallgatók felháborodtak, hogy legyen Manus, vagy nem tudom, Fószer.
0: Elmebeteg?
1: Na most nem a minősítésre gondolok,
0: hanem
1: most
0: itt az ember.
1: A csávónak a szinonimáit.
0: Na mindegy, menjünk tovább. Akkor nem marad a hírek.
1: Még annyit akkor azért, hát tegyünk ide, hogy azért a hírmagyarázók, ugye van egy fontos esemény, tehát az orosz-amerikai megállapodás Trumpnak
0: nincs. Bejelentette, de nem történt semmi.
1: Főműve, hogy enyhítik a szankciókat, és várják nagy szeretettel az orosz olajat a világpiacra, hogy letörjék a benzinárakat. Ezt azért szinte mindenki úgy magyarázza, hogy egy kétségbeesett próbálkozás, hogy a félidős választások előtt valamilyen szinten eredményt tudjon felmutatni.
0: Persze, az amerikai
1: egységsugarú választó legfontosabb választási döntési szempontjának a benzinkutaknál tapasztalható árszínvonalnak a mérséklése érdekében, ami durván elszállt, hogy ennél többet állítólag nem kell belőle gondolni, nem tudom, de elég sok hírmagyarázó erre a következtetésre jutott a hétvégén.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: És akkor gyorsan...
1: Szép fölpattanás volt.
0: Fölpattanás volt, így van, 3%-ot meghaladó plusz a budapesti értéktőzsdén, a BUX tehát szépen emelkedett, és mindegyik blue chip is emelkedni tudott. Az OTP 6,4%-os gatya repesztő rallit hajtott végre, a Magyar Telekom 1,3, a Richter 1,2, a MOL 1,1%-os pluszban fejezte be a kereskedést. Igazából az Alteon és a Dunahouse-on kívül nem nagyon voltak komolyabb mínuszok. A komolyabb itt is azt jelenti, hogy 1,5%-os mínusz az Alteonnál, 2,9% a Dunahouse-nál, és hát gyakorlatilag majdnem 38 milliárd forintos forgalom az OTP-ben, tehát nagyon komoly mértékben kereskedtek vele.
1: Igen, az OTP-nél fontos, hogy itt beszéltünk. Csütörtökön is szóba került, és pénteken is szóba került, hogy esik kőkeményen. Először ugye a Baltikumi bankvásárlás hát övező kérdőjelek, meg az orosz kivonulást övező kérdőjelek, és utána viszont az európai általános bankpiaci esés tett be az OTP-nek. Máté kolléga elemezte technikailag is, de azért elég egyértelmű volt, hogy egy visszapattanás várható. Erről volt szó a műsorban, meg arról, hogy a piac gyakorlatilag készül arra, hogy saját részvényvásárlást fognak bejelenteni és előkészíteni, csak ezt engedélyeztetni kell. Ez megtörtént, tehát pénteken megjött a bejelentés, ennek is komoly szerepe volt a nagy visszapattanásban. Hogy magának a hírnek, vagy elkezdték már vásárolni, erről még nem jött bejelentés, minden esetre a 9-én megkapta az engedélyt egy 50 milliárdos saját részvényvisszavásárlási programra az OTP, és ez is segítette a nagy visszapattanását az árfolyamnak, tehát itt a 38-as szintnél beszélgettünk, és simán visszament 40 ezer fölé néhány órával később.
0: Amerikában emelkedés mindenhol, gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy pozitív volt, és Európában is a hangulat, Ázsiában is az látszik, hogy egész jól indult a Hang Seng kereskedése, a Nikkei pedig a mélységekből mászik fölfele, talán ki is szakad onnan, most 200%-os mínuszban van. A Kospi azonban nagyobb mínuszt, 2,5%-ost hozott össze, különben esik a Brent és a Crude ára 1,3, illetve 1,6%, százalékkal. Általában véve azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy emelkednek a államkötvény hozamok tovább, annak ellenére jó a hangulat, és volt egy nagy Trumpi bejelentés, mely szerint most ilyen feltételes fegyverszünet van Ukrajna és az Oroszország között, amit persze rögtön cáfolt mindenki, hogy nincs, tehát igazából teljesen fölösleges. Minden esetre ez történt.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: Ajajaj, fel kell kapcsolnom
0: a stúdióban a pedig megjött Zoller Andi, keres magának egy mikrofont, ami világít.
4: Szerintem ti nem láttak engem ebben a sötétségben.
0: De most felkapcsoltam ezt a kis mikrofonlámpát, és látlak.
4: Ja, hogy ennyi. Oké, köszönöm szépen.
0: Készülünk a gyönyörű napfelkeltére, tudod, Gábornak a kedvence.
4: És én hogy lássak így?
1: Tudom.
0: Igazad van, kapcsolt föl a lámpát.
1: Ideiglenesen lámpát kapcsolunk, igen.
0: Megtesszük.
1: A piros lámpánál is látszik, hogy jó kedvű vagy.
4: Igen, nincsen. Jó volt a hétvégén, persze.
1: Na, jól van, abszolút. Ez a lényeg.
4: Kipihentem magam, majdnem.
1: Jó. Na, várjuk akkor a híreket.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
5: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
6: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
3: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán erősödik a forgalom a városhatártól, illetve lelassul az előrejutás a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt. Lezárják mától várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben mától a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden, azaz holnap délelőtt 9 órától 17 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Egyre súlyosabb a házi orvos hiány. Felfüggesztik a déli körvasút kivitelezését. Trump energetikai tűzszünetről beszél, de az ukrán elnök nem tud ilyenről. Száraz idő lesz ma, kevés felhő zavarhatja a napsütést. Délután 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Egyre súlyosabb a házi orvos hiány, már több mint 1000 praxis betöltetlen, és mintegy 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosított az alapellátás, írja a Világgazdaság. Az orvosi kamara szerint a fiatalok pályára lépését az alacsonyabb bérek, a túlterheltség és a kiszámíthatatlan életpálya is nehezíti, ezért a tartós megoldáshoz átfogóbb támogatásra lenne szükség. A kamara kiemeli, hogy a 40 év alatti házi orvosok száma 400 körül van, a 70 év felettieké pedig eléri az 1400-at, ezért a jelenlegi keretek között nincs reális esély a tartósan üres körzetek betöltésére. A pénteki kormányfői tájékoztatón elhangzott, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy finanszírozását. Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán jelezte, digitalizációra, megbízható egészségügyi adatokra, jobb betegút szervezésre, korszerű diagnosztikára, megelőzésre és értékalapú finanszírozásra van szükség. A pénteki tájékoztatón kiderült az is, hogy felfüggesztik a déli körvasút kivitelezését a feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán azt írta, a V-hídnak el kell számolnia a nála lévő 57 milliárd forintnyi előleggel. A kivitelezőnek olyan módon kell befejezni a munkát, hogy ne történjen károsodás. Az átmeneti leállás idején felmérik az eddig elvégzett munkákat, tette hozzá Vitézi Dávid. A fejlesztést olyan keretek között akarják folytatni, amelyekben a 360 milliárd forintos uniós támogatásnak a lehető legnagyobb részét meg lehet menteni. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, jelentette be az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij azonban nem tud semmi ilyesmiről. Az Axios hírportálnak úgy fogalmazott, amennyiben Moszkva beleegyezik egy ilyen energetikai tűzszünetbe, akkor Kijev is el fogja fogadni. Előzőleg Washington jelezte, az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Oroszország több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az amerikai és a világpiacra, ami nagyjából 2 millió 250 ezer hordónyi üzemanyagnak felel meg. A Trump által pénteken közölt megállapodás értelmében Oroszországnak, illetve az amerikai, Oroszország az amerikai és a világpiacra is számít. Merényletet terveztek a lengyel miniszterelnök és helyettese ellen. A biztonsági szolgálatok tegnap sürgős válságtanácskozást tartottak, miután hitelesnek ítélték a fenyegetést a lehetséges támadásról. A rendőrség este elfogta azt a férfit, aki a támadást tervezte, de további részleteket még nem tudni.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
13: A napsütést időnként felhők zavarják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
14: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: Illetve a kedves hallgatók 0636 98 098 0, ez a Viber, WhatsApp, SMS, az infokukat millásreggeli.hu-ra lehet írni e-mailt, és a Messengerre pedig a Facebookon keresztül üzenni. Jött egy csomó SMS is, többek között arról, hogy hogyan hívjuk tramplit, ha nem lehet csávó, akkor legyen fószer vagy faszi. Igen, az a jó, mert mi is változtathatunk rajta, mondjuk rövidítünk egy kicsit az utóbbin, és akkor kiderül, hogy van. Azt mondja, hogy közben ugye nem mondtuk, hogy két napon belül másodszor is megtámadták a riádi repülőteret, ugye, és húti lázadók vállalták magukra, úgyhogy tovább folytatódik ez az ügy is, illetve az M5-ös...
6: Azért elég érdekes, hogy a közel-keleti útvonalak közül, a négy közül hármat biztonsági kockávatokra nagy rész hivatkozva már bezárt a vízer. Egyedüliként, ami még szerepül a menetben, hát Jeddah, de nem Riyadh, hanem Jeddah, de a szaudi útvonalon, ami még biztonságosnak
5: tűnik elvileg.
6: És benne, hát, van a menetrendben, miközben éppen őket lövöldözik.
5: Pontosan.
6: Most
5: szóval M5-ös brutálisan áll Budapest fele, írt a kedves hallgató is nekünk. Én nem tudom, hogy annak köszönhető-e, hogy ott az Inárcsi rész előtt Kakucsnál meg utána van egy útszűkület, vagy pedig közelebbre gondolt, de több útszűkület van, hogyha jól látom, igen, úgyhogy igen, van a Röszke fele oldalon is egy útszűkület, de az nem két irányú, az Inárcsinál van a két irányú, lehet, hogy emiatt. Köszönjük szépen ezt az információt. Na nézzük akkor a budapesti infókat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát változik ugye a szálláshely szabályozás, de hogy nem tudni, hogy milyen lesz. És több érdekesség is van ebben a dologban, ugye azt hallottuk a különböző ingatlanos információkban, hogy látszik a ingatlan árakon, ahol bevezettek ilyen korlátozásokat.
6: Mármint a hatodik kerület.
5: Igen. Viszont ugye a budapesti szálláshelynyitási moratórium meghosszabbítása az szóban van, illetve hogyha eltörölnék...
6: Ilyet, kérik a piaci szereplők.
5: Kérik a piaci szereplők, illetve hogyha eltörölnék a kiadható napok számának önkormányzati meghatározását. Úgyhogy most ezt a témát fogjuk egy kicsit körüljárni a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, Sumicki Balázzsal. Jó reggelt, szervusz!
8: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Először is hagyd pontosítsak azért egy kicsit, hiszen pontosan az látszik, hogy már volt szigorítás ugye a hatodik kerületben, ott ugye be kellett zárni több mint 2000 magán és egyéb szállás helyett 2006. január 1-ével.
6: 26.
8: Pontosan az látszik a statisztikákból, hogy az ottani ingatlanár, illetve albérletár változás nem tér el jelentősen, mondjuk a 8. kerületi ingatlan árváltozáshoz, vagy albérlet árváltozáshoz képest együtt mozog a belvárosi piac, nincsen jelentős eltérés, tehát nincsen mérhető hatása ennek a tiltásnak az ingatlanára, illetve az albérletára. Ugye mondják azt, hogy havi 20 000 forinttal lett olcsóbb az albérlet, csak hogy ez a többi belvárosi kerület egy jó részére is igaz.
5: Értem.
8: Ahol nem volt ilyen korlátozás.
5: Okay,
8: ez egy nagyon fontos lényegi különbség.
6: Akkor mi változott viszont? Tehát mit sikerült ezzel akkor elérni? Tehát hogyan alakult át a piac? Mit csináltak az apartman kiadók? Odébb költöztek az Andrássy út oldalára? Vagy egy másik kerületbe? Vagy mit
8: tettek? Nem lehetett, mert ugye szálláshely nyitási moratórium van, tehát három dolog történt. Az egyik, hogy az apartman kiadók egy része tovább működik. Ezt lehet látni, ugyanúgy tudsz foglalni a hatodik kerületen magán és egyéb szálláshelyet, mint ahogy korábban. Nagyjából a piacnak a bő egyharmada azért az működik. Viszont ezek a szállás, és ez mit hoz magával?
6: De hogyan egyik, működik, ha nem működhet?
8: Kérdett továbbra is. Nem lehet betartani ezt az értelmetlen jogszabályt. Nem tudják betartani az önkormányzatnál, és vállalja a kockázatot.
6: Ja, betartatni nem tudják, tehát akkor gyakorlatilag tettek magasról a szabályozásra ezek a piaci szereplők, úgymond?
8: Ezek azt mondták, hogy ők továbbra is nyitva vannak, nem tehetik ezt meg, hogy ne nyissanak ki, nem vehetik el a megélhetésüket. Ezeknek a piaci szereplőknek egy része korábban legálisan, bejelentett módon adót fizetve működött. Ezek most is fizetnek adót az államnak, tehát kiállítanak számlát a szálláshely szolgáltatásról, viszont az önkormányzat felé ugye nem jelentik le az idegenforgalmi adót, és az állam felé nem jelentik le a náluk megszálló vendégek adatait, hiszen hivatalosan nem lehet vendéget fogadni. Magyarul az állam nem látja, hogy pontosan hány turista érkezett, nem látja, hogy ezeken a szálláshelyeken kik vannak. Az önkormányzat az elesett valamennyi magán és egyéb szálláshelynek az idegenforgalmi adójától, és vannak azok a szálláshelyek, akik korábban is radar alatt működtek feketén, ők meg igazából nem változtattak a működési gyakorlatukon, ők továbbra is fogadnak vendéget. És hát ugye nagyon fontos, hogy ugye most diskurzus van arról, hogy a 2027-től a kormányzat, vagy a fővároshoz kerül pontosabban a kerületekben eddig realizálódott parkolási díjak. Tehát van egy forrás elvonás az önkormányzatoknál, és ez van megspékelve a hatodik kerületnél azzal, hogy hát nagyjából közel 1 milliárd forintról mondott le azzal, hogy bezáratta a magán és egyéb szálláshelyeket. Tehát miközben megy a jajveszékelés a hatodik kerületbe is, hogy elvonják a parkolási díjakat, és hogy ez a közfeladataik ellátását veszélyezteti Terézvárosnak, aközben lazán lemondott az általam fizetett díjakról. És hát a harmadik hatás, amiről beszéltem,
6: az attól még az igaz, hogy elvonják, tehát...
8: Így van, csak hát, hogyha elvonnak, és te még adsz is pénzt, vagy te még mondasz is le pénzről,
6: igen,
8: akkor
6: azért
8: az egy furcsa dolog.
6: Csak az időben az volt korábban, tehát azért azt tegyem
8: világos,
6: hozzá.
8: Na. Világos, csak hát akkor ideje lenne átgondolni, hogy ez a szabályozás beváltotta-e a célját, jobb lett-e Terézvárosnak, nyerte rajta bárki, mert egyébként ugye egy pár hónappal ezelőtt volt a segélykiáltása, nem tudom én, a kerületben működő vendéglátóhelyeknek, akik azt mondták, hogy ők viszont messze nagyobb visszaesést szenvedtek el forgalomban, mint Budapestnek, vagy a belvárosnak a többi vendéglátóhelyi. Tehát sajnos igazunk lett, és kiderült az, hogy ha eltűnnek a turisták, vagy turisták egy jó része Terézvárosból, az nem csak a szálláshely szolgáltatókat, hanem a turizmushoz kapcsolt vállalkozásokat is igen nehéz helyzetbe hozza. És nem csak a vállalkozókról, hanem az ebben dolgozó alkalmazottakról is szó van.
6: Kanyarodjunk vissza akkor a kétharmadhoz, mert említetted, hogy az egyharmad az ott maradt, és gyakorlatilag a szabályozásról tudomásán véve végzi továbbra is ezt a tevékenységet, mi lett a kétharmaddal, nagy részével a szállás.
8: Nyilván egy kis részét kiadják, ez ügyben azért nehéz pontos számokat mondani, nyilván egy részét kiadják albérletbe, nyilván egy részét azt megpróbálják eladni, egy nagyon nagy része meg üresen áll. Tehát nem hasznosítják, hanem mint az ingatlan, mint értéktartó befektetést adják. Hát gondolj bele például azok az ingatlanok, amik külföldi tulajdonban vannak, és jellemzően nem saját maga menedzselte a tulajdonos a szálláshely szolgáltatás, hanem egy céget bízott ezzel meg. Az ettől a cégtől eljött, bezárt, de ő nem fog tudni itt albérlőkkel pepecselni, meg azokat a jogi bizonytalanságokat vállalni, amik egyébként ezen a piacon Magyarországon sajnos jellemzőek. Ezek üresen vannak tartva, és hát nagyon-nagyon sokba sajnos beköltöznek, feltörik azok a csövesek, lumpen elemek, amitől most szenved egész Budapest belvárosa, és jönnek be a kukázók, nincs is ezekben a lakásokból mit elvinni, hanem egész egyszerűen megszállnak bennük, kivossák a szennyesüket, és hát egészen borzasztó körülményeket hagynak aztán maguk után.
6: De ez nagyban megy, vagy ez néhány elszigetelt eset, hogy ez előfordul?
8: Nem, ez nagyban megy. Ez nagyban megy. Tehát abszolút nem lett könnyebb betekintetben egyébként a társasháznak az élete, semmilyen szinten se. Úgyhogy ez egy borzasztó
6: Mi újság a többi kerületben, akik megvárták, és tetszett nekik alapvetően a 6. kerületi példa, és Józsefvárosról is jöttek hírek még most nyáron is, hogy tervezik a tiltásnak a bevezetését, vagy a szigorítást. Más kerületek is gondolkodtak róla ezekkel kapcsolatban. Milyen hírek jöttek, hogy állam?
8: De hát abszolút nem tetszett a 6. kerületi tiltás senkinek. Tehát ha ez tetszett volna, Gábor, akkor bevezették volna.

0: mit tervez utána a mindenkori kormányzat, és ők erre a helyzetre fel akartak készülni. Uh-huh. És mind a 7. kerület, mind a 8. kerület, mind ugye a 13. kerület, ahol most szintén diskurzus a magán és egyéb szállásai kapcsán, ők azt mondták, a következő alapelveket akarják betartani. Egy, nem korlátozzák a kiadható napok számát, mert látszik, hogy az betarthatatlan és kudarc. Erre a legjobb példa Soproni Tamás és a Terézvárosi Önkormányzat. Kettő, nem akarják ellehetetleníteni a már tisztességesen működő magán és egyéb szálláshelyeket, mert hogy ez nem létezik egy normális piacgazdaságban, ilyenre maximum Terézváros polgármestere képes. Három, nem akarnak lemondani az adóbevételről, mert ez nekik hozzájárul a működésük biztonságos fenntartásához. Négy, értik és tudják, hogy ugyanakkor vannak problémák a társasházakban, és figyelembe akarják venni a lakóknak az érdekeit. És ezek mentén, az elvek mentén dolgoztak ki különböző olyan szabályzatokat, amik elsősorban egyrészt a jövőben nyíló magán és egyéb szálláshelyek helyzetét akarják megnehezíteni, tehát hogy olyan építési előírásokat vezetnek be, amivel nehezebb új szálláshelyet nyitni. Másrészt megkérdezik a kerületek az egyes társasházakat, hogy ők szavazzanak arról, hogy az ő társasházukban szeretnék-e, hogy ezek az ingatlanok, akár a már meglévők is, tehát a már engedéllyel évek óta működők, tovább működhessenek, igen vagy nem. Uh-huh. És ezeknek a módjait szabályozzák, hogy szabályoznák 27. január 1-től
1: az önkormányzatok. De Józsefvárosban azért itt van egy 3,5%-os korlát, egy plafon, azért ez elég húzós, nem?
0: Józsefváros azt mondta, hogy az egyes város részeire, illetve most az három szinten, tehát egyrészt mint Józsefváros, másrészt az egyrészt város részek, harmadrészt a társasházak megállapít különféle limiteket, amivel maximalizálja a működtethető Airbnb-ket. Csak hogy amennyiben az adott társasház, amennyiben az adott városrész, hogy Józsefváros fölött a limit fölött van már, azokhoz nem nyúl.
1: Ja, oké, okay, ez a rész nem alatt nekem, jó?
0: De, uh-huh. de ez az egyik legfontosabb rész.
1: Értem.
0: Itt arról van szó, hogyha te működtél eddig, akkor működhetsz továbbra is. Okay, ha eladod a lakásodat, nem lehet újra az új tulajdonosnak ott magán és egyéb szállásért nyitni, addig, amíg a limit alá nem süllyed uh-huh. az adott területen a
1: ingatlan számot. Akkor kanyarodjunk át a 27-es tervek.
2: Ja, ugye pont akartam ennek tükrében.
0: Jó, de most az, akkor ez megvan mindenkinek, ugye, hogy ez mennyire más.
1: Persze, Értjük. Mi van a 27-es, miért nem tudnak készülni? Mert ezzel, hogy kiadtatok egy közleményt, hogy miért nem tudnak 27-re készülni? Hogy vannak változások a csőben, csak még nem tudjuk, hogy mi, és akkor még nincsenek meg az információk, hogy 27-ben milyen lesz a szabályozás, vagy mit
0: a az előző probléma? Kormányzat 2024-ben határozott el a 25 és 26-os évre tartó két éves szállásnyitási moratóriumot, mondván, hogy addig... vagy ők kidolgoznak egy olyan új egységes keretrendszert, ami kiszámítható, stabil működési feltételt fog majd jelenteni a szálláshely szolgáltatói szektornak. Az előző kormány ezzel kapcsolatban ismeretünk szerint nem tett végül semmit. Gondolták, hogy majd 26 második negyed évétől elindítják ezt a munkát. Közbeszólt azonban ugye a kormányváltás. Nyilván egy ilyen radikálisan új helyzetben, új embereknek nem ez volt a legfontosabb, hogy ez a feladathoz érjenek. Viszont most ott tartunk, hogy gyakorlatilag egy szűk negyed év múlva lejár ez a moratórium. Erről a szabályozásról nem tudni semmit, hogy egyáltalán bármilyen anyag készült-e korábban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, illetve az éppen aktuális témafelelős minisztériumnál. És most ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy az új kormány akar-e új szabályozást, ha igen, akkor miért január 1-ével, vagy inkább, és ez a mi javaslatunk, azt mondjuk, hogy, és nem csak a miénk, hanem most éppen jól emlékszem, a Szálloda Szövetségnek a tiszteletbeli elnöke, Flesz Tamás is azt mondta, hogy higgadjunk le, nem kell kapkodni, legyen egy év moratórium még, amikor végre elindul a szakmai munka, mert van szakmai munka, a mi véleményünket is megkérdezte a Turisztikai Ügynökség, mi is eljuttathattuk a javaslatainkat, de még mindig nem tudunk semmit, hogy aztán mi lesz belőle, mikor lesz abból jogszabálytervezet, mikor lesz társadalmi egyeztetésen, mikor lesz elfogadva. Tehát ahelyett, hogy kapkodnánk, üljön le az egész szakma, üljön le Budapest, és a,

0: a kormányzat, hiszen most már azért alapvetően más a viszony, mint mi az elmúlt 10x évet jellemezte, és közösen beszéljük meg, hogy hogyan tovább.
1: Uh-huh. Oké, okay. Hát így legyen. Szóval
0: ez azért is nagyon fontos, mert most már elérkez, itt van 2027, itt vannak a naptárak, jönnek a foglalások bőven a jövő évre, látszik már egy-két sláger dátum, tehát nem lehet most hirtelen nagyon-nagyon radikálisat alakítani, és hát ugye az új kormányzatnak az volt korábban az ígérete, hogy nem lesznek ilyen ad-hoc törvénymódosítások egyik pillanatról a másikra, tehát legyen meg most az idő. Ez a moratórium, ez betölti a funkcióját, hogy nem nyílhat új szálláshely, a meglévő működhetnek, nyilván megvan ennek is a hátránya, de még mindig jobb, mint egyik pillanatban a másikra valami nagyon radikálisan húzni.
1: Meg a bizonytalanság, persze. Oké, okay, értjük. Igen. Nagyon szépen köszönjük akkor a beszélgetést, szép napot, jó
0: én
1: munkát.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Szia, szia! Sumicki Balázs volt a vendégünk az elmúlt percekben, a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete elnök. Okay. Egy hallgató azt kérdezi, csak nekem ellentmondás, hogy állítólag radar alatt rengeteg szállás működik, miközben tönkre mennek a szórakozó helyek. Ebben nincs ellentmondás, mert hogyha a kétharmad megszűnik, egyharmad marad, a kétharmadnyi forgalom eltűnik, illetve nem lakik ott több ezer ember, akkor értelemszerűen nem kell az minden teljes bezárás, vagy teljes
2: hát meg
1: eltűnés,
2: az,
1: hogy a forgalom csökkenjen.
2: Rengeteg, tehát... Mit jelent a rengeteg? Tehát azért meg kell nézni, hogy ez hogy számszerűen, hogy adja ki. Kevesebb volt a turista.
1: Hát jóval kevesebben tudnak ott aludni, és ez elég az, hogy csökkenjen a bevételük a szórakozóhelyeknek, hogy máshova járjanak szórakozni, ahova kényszerből mondjuk költözni.
2: Igen, ráadásul ugye a bázis átadó magyar közönség az hamarabb difundált, úgyhogy ez egy nagyon kis változás, és mondjuk 25%-kal kevesebb turista is jelentősen befolyásolja ezeknek az éttermeknek a bevételét. Bőven, úgyhogy igen. Köszönjük a többi hozzászólást, ezeket majd beolvassuk, illetve megpróbálunk mindegyikkel foglalkozni.
3: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Gábor, tudod, mi az a cowbell? Az a hangszer?
1: Nem. Melyik az?
2: Amit kolomb néven árulnak Magyarországon. Egy ilyen, aha, a tehén harang.
1: Akkor ugye? Tudom.
2: Ugye? Kolomb. Uh-huh. Na, van egy
1: azt
2: klasszikus...
1: Azt kolompolós dal fog következni.
2: De, van egy, és soha nem fogod nem hallani benne a kolompot ezek után. De ezt meg egyébként nem én csináltam ezt mindenkivel, egy kiváló számról van szó különben, hanem Will Ferrell a Saturday Night Live egyik kiváló szkercsében, amikor jelenetében, amikor a More Cowbell címűben, amikor arról van szó, hogy Christopher Walken alakít egy producert, aki egy zenekart instruál, hogy játsszák ezt a számot, és ő egyébként nagyon vicces, mert Bruce Dickinson néven megy, mint producer, és az a lényeg, hogy a Will Ferrell a zenekarnak a képzetbeli zenekarnak a kolomposa. Neki lényegében az a feladat, hogy a kolompot verje, és mindig félbeszakítja a felvételt a Christopher Walken azzal, hogy több kell ebből. De az egész zenekart rettentően idegesíti ez a hangzás, és mondja neki, jobban add át magad a hangszernek, éljed bele, és a végén össze-vissza ugrál, és közben veri ezt a kolompot. Óriási jelenet. Ha meghallgatod a dalt, akkor fogod érteni, hogy miért erre gyártotta. Egyébként Will Ferrell írta a jelenetet. Hát szerintem egy nagyon jó szám, csak hogy ha ez megvan, akkor folyton ezt a kolompot hallod.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából, és ma a kérdésünk, milyen szerepet töltöttek be a Tungsramhoz és a Dreherhez hasonló nagyiparvállalatok a két világháború közötti Pesti Tőzsdén. A. Meghatározó blue chip, azaz vezető részvények voltak, amelyek a tőzsdei forgalom és a befektetői bizalom gerincét adták. B. Periférikus, alacsony tőkéjű, ritkán forgó kisvállalatokként jegyezték őket. Vagy C. Csak fix kamatozású államkötvényként szerepeltek, részvényeik nem voltak.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
3: Helyzetjelentés az emberiségről. Indiáról mindannyian tudjuk, hogy sok a kígyó, sok a vegetáriánus, kívül utaznak a vonaton, még a tejbe rizsába is legalább 14 fűszert tesznek, de legfőképpen azt, hogy India szabadságát egy Gandhi nevű szemüveges úr harcolta ki, aki mindig úgy öltözött, mintha most lépett volna ki a zuhanykabinból. Nem öltözött mindig úgy.
4: Memo.
5: Ma. Hat. Ma.
3: Ugyanis Gandhi Angliában tanult jogot, a világ 8. legjobb egyetemén, a University College of Londonon, jogászként Dél-Afrikában helyezkedett el, ahol nagyon türelmesen tűrte, hogy ez az állam hivatalosan is bevezette a faji megkülönböztetést. Azaz a színesbőrű lakosságnak megengedték például, hogy mérgező bányákban dolgozhassanak éhvérért. A fehér uralom akkor kezdte el zavarni, amikor egy kalauz kidobta a vonat első osztályáról, hogy fáradjon hátra a színesbőrű osztályra, hiszen nem fehér. Ekkor rájött, hogy ez nincs rendben. Bepipult, hazament, gondolom zuhanyzott egyet, aztán addig ellenállt, hogy végül az angolok 100 év után kivonultak Indiából.
6: Napközi. 15:15-kor.
7: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
0: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
10: Egy erős KKV-t kérnék.
11: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
10: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
11: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
10: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
0: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
13: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
4: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
15: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Az Egyesült Államokból inflációs adat érkezik, és különböző konjunktúra mutatók. Kovács Márton, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Szia, jó reggelt kívánunk!
17: Jó reggel.
1: Na, azt mondja, hogy nézzük meg, talán a legfontosabb ugye a szeptemberi fogyasztói árindex az USA-ban.
17: Abszolút, valószínűleg ez lesz a legfontosabb adat a héten piacmozgatás szempontjából. Itt szeptemberre 3,7%-ot vár a piac éves növekedéssel és 0,6%-os havi növekedéssel, illetve ami talán még fontosabb, a maginfláció esetében 2,5%-ot vár éves növekedésbe. Itt ugye már azt lehet látni, hogy ez elég tartósan magasabb, mint a Fed 2%-os inflációs célja. Elsősorban olyan dolgok miatt, mint valószínűleg minden hónapban elhangzik mostanában az energiaárak. Itt bár augusztusban volt némi enyhülés, de szeptemberben már eléggé stabilan 100 dollár feletti bent jegyzéseket lehetett látni, illetve ezek fokozatos begyűrűződését figyeli még a piac. Ez kiegészül az ellátási láncok problémáival, nyilván itt is közbeszól az iráni háború, a műtrágya hiányok, vegyi anyagok hiánya, és kisebb mértékben a vámok is. A vámoknál azt lehet látni, hogy itt azért a Liberation Day vámok már talán kezdenek kiesni a bázisból, de amíg Trump ilyen új vámokat jelent be, nagy isten például Kanada irányában, legutóbb azért ez befolyásolja az inflációs várakozásokat, és természetesen még az AI beruházások is eléggé negatívan hatnak a inflációra. Ha az általános trendeken túl egy tételt kéne kiemelni, akkor a lakhatást mondanám, amire megint még figyelni. Ez azért fontos, mert ez a legnagyobb tétel az inflációs kosárba, és fokozatos csökkenés mutatott a 2023-as tetőzése óta, viszont úgy tűnik, hogy idén ez kicsit megállt ez a folyamat, és nem nagyon akar 3% alá menni, és hogyha az inflációs kosár legnagyobb tétele, kb. 35%-a ennyire jelentősen 2% felett van, azért az nem jelent jókat a Fed szempontjából.
1: Hát most akkor minden erejükön azon lesznek az amerikaiak, mármint hogy Donald Trump és a kormányzat, hogy ez valahogy visszanyomják, vagy legalábbis verbálisan próbáljanak valamit csinálni, mert ugye jönnek a félidős választások, és akkor hát ez borzasztó nagy vágás lehet.
17: Hát igen, azt lehet látni, hogy bizonyos sebtapaszokat itt próbálnak eszközölni a félidős választás előtt. Valószínűleg ez a orosz dízeldél is ehhez kapcsolódó volt az én olvasatomban.
1: Igen, abszolút. De ugye még egyelőre ennek nem látni a nyomát, és akkor tényleg azt lehet látni, hogy ez az inflációs adat év per év szinten itt hirtelen megindult, és van egy ilyen megugrás, ugye, ami fölfele ívelt ugye májusban, és nem jött annyira le, mint ahogy ezt gondolták volna.
17: Igen, és ez eléggé aggasztja is a Fed döntéshozóit. Itt azért eléggé változott a kamatpálya, hogy miket gondoltak. Évelején még vágni akartak, amennyire lehet. Most meg hát az a kérdés, hogy tartanak vagy emelnek. Egyébként október 26-án lesz a következő ilyen döntés. Ez az inflációs adat nagyon érdekes olyan szempontból, mint az előző, ott pár nappal azelőtt jött ki, és pár napra volt a Fednek feldolgozni ezt, itt azért lesz egy pár hete. Jelenleg a piac az 82%-kal árasztartást, majd decemberre egy 68%-os emelést.
18: De azt látok, ez milyen gyorsan tud változni egy-egy adat hatására, úgyhogy...
17: Hát, akár már ez az adat is megváltoztatja, hogyha ezt abszolút. Uh-huh.
18: Infláción túl mire érdemes megfigyelni?
17: Hát ilyen kisebb konjunktúra adatok lesznek, kiskereskedelmi és ipar, a kiskereskedelmet tekintve csütörtökön érkezik, itt 0,3%-os hóperhóváltozást vár a piac, és általánosságban azt lehet mondani, ez amúgy így a háztartások fogyasztására ad némi betekintést, ami egész erős volt a másik negyed évben. Most revideálták is a GDP növekedést 1,5-ről 2,2-re, és ebbe elég erős részt vett ki a háztartások fogyasztása. Az ipar tekintetében szintén 0,3%-os havi növekedést vár a piac. Itt olyan trendek láthatóak, hogy van némi megakadás, főleg az ilyen energiaintenzív ágazatokban, mint a nehézipar és az autógyártás, viszont az AI-hoz köthető ágazatok azok nagyon hasítanak, illetve az ilyen lazában AI-hoz köthető energetikai rendszerek kialakítása is, tehát ez a utility szektor, ami szükséges ahhoz, az is elég jól megy.
18: Uh-huh. Itthon várható-e valami izgalom?
17: Hát itthon kisebb adatok várhatóak, lesz egy építőipari adatközlés, ipar második becslése, de ez általában eléggé megegyezik az elsővel, illetve béradatok jönnek még augusztusra vonatkozóan pénteken. Uh-huh. Ami itthon érdekes lesz valószínűleg, az a 2027-es költségvetés, illetve a középtávú költségvetési pálya, de hát itt október második felét mondták, nem tudom, hogy ez valószínűleg még nem húzzák rá 16-ára az október második felét. Uh-huh.
18: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot!
1: Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot! Kovács Márton, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője beszélt, hogy a legfontosabb adat az amerikai inflációs adat, amire várunk, ugye fogyasztói árindex év per év jön ki, tehát, és hát jönnek ugye a magárindexek is, és a kiskereskedelmi forgalom meg ipari termés, tehát amerikai adatokra figyelünk a héten, ez a lényeg.
16: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Pár üzenet a hallgatóktól.
3: Igen, gyorsan mert mindjárt hírek.
2: Azt mondja, várjál, bocs, jött messengeren. Terézváros és a belváros egy élhetetlen szar a turizmus miatt. Ne vergődjünk már amiatt, hogy nem lesz belőlünk Barcelona, írja kedves hallgató. Szerintem nem feltétlenül ért ezzel egyet mindenki, de értem, hogy mire írta.
3: Ez is egy vélemény és egy szempont egyébként, és értem is, hogy mire gondol a hallgató, persze. Még az orosz-amerikai megállapodás, ugye a dízelről szól, de az oroszoknak nincs, vagy nem értem. Igen, ezt sokan nem értik pontosan a dízel eljuttatást. Meg igazából meg a mennyiség is nagyon-nagyon kicsi, tehát ez szinte biztos, hogy nem fogja tudni befolyásolni az árakat Amerikában. Ellenben jól bekavart itt a
2: igen.
3: nemzetközi kapcsolatokba, akkor mondjuk így. Az első kerületben szeptember végén zárult le a szavazás, ott is a rövidtávú lakáskiadásról volt szó. Azt az eredményt sikerült kihozni, úgy sikerült eredményt hozni, hogy a lakók jelentős része nem kapott szavazólapot, azt írja a hallgató, hogy amikor ő ezt jelezte az önkormányzatok, akkor azt mondták, hogy írjon panaszlevelet, de egyebet nem tudnak tenni. Hát igen, annak már úgy sok értelme volt. Ha a társasháznak rendes kapuja van, akkor ott nem megy be senki illetéktelen csöves kukázóz erre a megjegyzésre jött, és hát long live Soproni Tamás, egy hatodik kerületi polgármestert éltető rajongó. A cowbell...
2: A cowbell nem a font dollár árfolyam? Kérdezi a hallgató, de...
3: Természetesen mérnök hallgató szó, viccéről van szó. Igen, a kolompra utalva.
2: A kábel, így van.
3: Igen, és ha valaki nem emlékezne rám, azért szerintem sokan nem. A font dollár árfolyamnak a beceneve, ugye?
2: A transatlanti kábel miatt.
3: Igen, annak idején a tenger alatt lefektetett kábele miatt, ez mai napig a devizapiacon így becézik ezt a deviza kereszt árfolyamot, megmaradt a kábel. Becenév, és hogy a Hanky Tank Woman is hangsúlyos, abszolút. A kolomb, látod, nem rémlik, úgyhogy meg kell, hogy hallgassam. Jó, oké, nagyon régen hallgattam amúgy is, úgyhogy akkor érdemes
2: beszélni. Itt az a különbség talán, hogy a Hanky Tank Womenben egy más ritmust ver vele el. Ez, itt egy folyamatos négy negyedet üt vele, szerintem. Az lehet az, ami nagyon hangsúlyos.
3: És a Veresegyházi asszony kórus rázza a kolompot?
2: Egyébként lehet, hogy rázzák, nem tudom.
3: A turista szám visszaesését nagyrészt a 10%-os forint erősödés okozza. Igen. Városi szinten igen, de hogy ebből nyilván sokkal kevesebben tudnak ott megszállni, ahol nincs elég szálláshely. Tehát a kerület nyilván a hatodik kerületben jóval nagyobb a visszaesés. De amúgy
2: sok
3: igen,
2: beutazó
3: igen. turizmus az nagy részt erre vezethető vissza. Igen.
2: Hát vagy figyelj, van egy csomó faktor. Tehát mondjuk, nem tudom, ugye beszéltünk a hajós turizmus elmaradásáról, és még lehet említeni. Tehát rengeteg részből van, persze.
3: Előbb lesznek a rollerek szabályozva, és a fél évenkénti óraállítás megszüntetve, mint az Airbnb szabályozva, írja még a törzs hallgató. Értjük, és lehet egyébként, hogy ez valóban így van.
2: Jön Czoller Andi, és jön a legfrissebb hírek.
3: Még egyet, bocsánat.
2: Tudtam, hogy ez
3: hát
2: lesz.
3: Van még egy 20 másodperc, gyorsan be.
2: Nincs,
3: a terasz szomszédunk, Airbnb lakás, élhetetlen mellettük az élet.
2: Hat főre adják ki. Folyamatos a bulizás, zajongás, igen.
3: A tulajdonos elérhetetlen.
2: Az gáz.
3: Semmit se
2: tesz. Abszolút gáz. Az nagyon, én nagyon sok helyen voltam, ahol kifejezetten meg van tiltva a hangoskodás az este, itt tudom én, 10 óra utáni bármilyen hangoskodás, bulizás, parti, minden kifejezetten tiltva van. És szerintem ott tesznek is azért, hogy ez ne így legyen. Tehát pont ez nagyon fontos.
3: Hát sokrétű probléma, így van.
2: Igen. Jó, köszönjük szépen, megyünk tovább, és adóvilág rovatunkkal folytatjuk a digitális nomádok kalandozását Ázsiában. Nem árulom el a célországot, de nem a Seychelles-szigetekről lesz szó.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól. A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
6: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a városhatártól a Szerencs utcáig lelassult az előrejutás, az M5-ösön befelé az autópiactól szintén lassulásra kell számítani, csak úgy, mint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Egyébként az Üllői úton befelé átépítés miatt mától a Ceglédi úttól szakaszosan útszűkületre kell számítani. Arra szólásra számítsanak a nyugati téri felüljárón befelé, a Károly körúton az Asztóriához közeledve a Tököli úton, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton is. Szintén csak lassan járható a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton a városhatártól a Pünköstfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, ugyancsak torlódásra kell készülni, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként szintén jelentős lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Részletes értékelést készített az IMF a magyar gazdaságra vonatkozóan. A Trump kormány megfenyegette Ukrajnát és európai szövetségeseit. Három súlyos támadás is érte a hétvégén a riádi nemzetközi repülőteret. Száraz idő lesz, ma kevés felhő zavarhatja a napsütést, erős szél mellett 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány az alkotmány teljes újraírását tekinti legfontosabb feladatának, a folyamat várhatóan legalább egy évet vesz igénybe, a végső tervezetről pedig országos népszavazáson döntenek majd, mondta egy finn lapnak a magyar miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszélt arról is, hogy várhatóan a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Részletes értékelést készített az IMF a magyar gazdaságra vonatkozóan. A Nemzetközi Valuta Alap azt látja, Magyarország egyedülálló lehetőség előtt áll a gazdasága újraélesztésére. A legnagyobb kihívás szerintük a gyenge beruházási aktivitás, a bérek és a termelékenység közötti egyre nagyobb szakadék, a tartósan kedvezőtlen globális környezet, valamint az előregedő népesség problémája, írja a Privátbankár. Az IMF szerint a költségvetés szempontjából az egyik legnagyobb probléma, hogy Magyarország adórendszere a legkevésbé progresszív az OECD tagállamai közül, és kevesebb bevételt termel a szükségesnél. A Trump kormány megfenyegette Ukrajnát és európai szövetségeseit. A CNN beszámolója szerint a hétvégén az amerikai külügyminisztérium és védelmi minisztérium egymás után küldte a figyelmeztetéseket, hogy nem vehetnek amerikai fegyvereket, és a hírszerzési együttműködést is felfüggesztik, ha Kijev nem állítja le az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat. Előzőleg Donald Trump bejelentette, hogy az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna, Volodymyr Zelenszkij elnök azonban jelezte, hogy nem tud ilyenről. Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. Ezt az amerikai elnök jelentette be, miután saját értékelése szerint rendkívül sikeres egyeztetést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump tájékoztatása szerint Oroszország ezt követően rövid időn belül további 3 millió tonna gázolajat is leszállít az orosz finomítói kapacitások függvényében. Az amerikai pénzügyminisztérium ezért ideiglenesen felfüggesztette az orosz szállításokra elrendelt szankciókat. Az orosz dízel eladására, szállítására, kirakodására és importjára szóló engedély 2027. április 7-ig van érvényben. Három súlyos támadás is érte a hétvégén a riádi nemzetközi repülőteret. Szombaton 12 ember vesztette életét és több mint 300-an megsérültek, tegnap pedig kétszer is találat érte a reptér egyik termináját. Este is meghalt egyébként egy ember és 11-en megsérültek. A huszik 4 támadást hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen az utóbbi 24 órában. A célpontok között volt 2 reptér, egy földgázüzem és egy olajfinomító, amely az Aramco állami vállalaté.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
12: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
13: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez a Millás reggeli Rádió Café 98.0, a stúdióban pedig Ács Gábor.
5: És Kántor Endre, és a hallgatók. A Mogyi meglepően szellős dekodolásához szükséges volt a mondat további részére, és önmagában nehezen tudtam volna értelmezni, miután úgy folytatódik, hogy a tököli ultragáz és a Rákóczi a keletig fullon, megvilágosodtam, hogy a Magyaródi útról lehet szó. Szóval a bérkocsis felé szöktem volna, írja Legcsó hallgató, de az is dugult, így a Baross utca előtt csavarodtam a körútra, ami meglepően jól járható a reggeli időponthoz képest. A Buda is Kála előtt van még egy kisebb dugó. Not good, not terrible minősítés kapott a kedves hallgatótól. Hú, sokaknak a reggelét édestette meg, illetve lendítette meg a Chemical Brothers edétől szokatlan módon. Country edétől szokatlan módon. Igen. Technót pörgetett.
4: Hát, nem tudom.
5: Jó, oké. Okay.
4: Ez erős volt a techno, de...
5: Oké, nem lehetett kihagyni.
4: Bak térségében van, és folyamatosan utána torlódás az M3-ason befelé, többen is jelezték, és ugye ott vannak korlátozások is érvényben Budapest felé, úgyhogy rengeteg építkezés van, úgyhogy tessék figyelni egymásra közlekedésben. Az M0-as, illetve bocsánat, az M7-esen hasonló helyzet van, bár ott kevésbé mondták a hallgatók, hogy gond lenne, és az útinformon se látszik, hogy nagy lenne a torlódás. Ennyit a közlekedésről.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Na nézzük akkor, hogy hova utazunk a digitális nomádokat követve Ázsiában. Mostani célországunk nem más, mint Sri Lanka. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: A digitális nomádok nyomában járunk, és egyébként Sri Lanka pont az idén vezetett be nekik vízumot, de nem csak emiatt érdekes az ország.
6: Így van. Hát egyáltalán nem. Sri Lanka egyébként alapból érdekes lenne, és sokkal többet hallunk róluk indirektem, mert a teának az egyik hazája, tehát aki a teákat szereti, annak Sri Lanka mindenképpen kedves ország kell legyen. Egy nagyon érdekes terület Indiától gyakorlatilag délkeletre, tehát gyakorlatilag majdnem az egyenlítő környékén fekszik, és a területét tekintve nem egy nagy ország, tehát gyakorlatilag 65 ezer négyzetkilométer, tehát egy háromszor nagyobb Magyarországnál, és kétszer annyian vannak, egy kicsivel több, tehát 21-22 millióan vannak. Ami jó, egyébként Indiához nagyon közel vannak, mert egy közel talán 10-20 kilométeres komp szakasszal egyből át is lehet az országnak a északnyugati részén menni Indiába. Tehát sok a közösségük Indiával, de pont azt olvastam, hogy a tamil nyelv az majdnem azonos, de egyébként alapvetően a gyarmati történelme miatt, milyen végigmegyünk, alapvetően angolosok, tehát általában az indiaiak is angolul beszélnek. Ez egyébként egy adottság a területnek, de ami lényeges, tehát a tea, és azt lehet mondani talán a fahéjnak is részben a hazája ez a terület. tehát elsődlegesen mezőgazdasági terület, de és így, mint ilyen, valójában Ceylon néven lett ismert.
4: Hát igen, a Ceylon T, ugye, ahogy mondtad, nagyon sokan innen asszociálnak, és nem rég változott csak Sri Lankára a neve. De közben azt mondod, hogy a tamil az ugye hasonlít nagyon, de a szingaléz az nem annyira szerintem, vagy hát nem tudom megállapítani most így kapásból nyelvészetileg. De szingaléz talán azért érdekesebb, mert talán az etnikumnak a nagy részét ők teszik ki, és a Sri Lanka is azt jelenti szingalézül, hogy nagy fényes ország, azt hiszem valami ilyesmi eredete van a névnek. Próbálgattam, hogy amikor nézegettem és készültem erre, hogy milyen városokat ismerünk Sri Lankáról, és hát olyasmi jut eszünkbe, hogy Colombo például, vagy Negombo, ezek egy könnyen kimondhatók, de ugye az új főváros, az hát ez nem annyira, tehát ez egy nyelvtörő magyarul, ez a Sri Jayavardhanapura Kotté, tehát olvasva is nehéz, de elmondani meg aztán pláne, de minden esetre
5: a
4: legnagyobb város és gazdasági központja Colombo.
5: Hát, mint 100 nyelven beszélő igazi babolján vagy, ezeket így ki tudod ejteni, hát fantasztikus.
4: Gyakorolni kell.
6: Abszolút, lehet, hogy a teafogyasztás segít ezen, tehát a megfelelő teával ez a nyelvkészsége múl, de egyébként azt kell tudni róluk, hogy ez egy ősidők óta, tehát több ezer éve, 2000 éve gyakorlatilag működő terület, buddhista királyságok voltak, amik itt először létrejöttek. Aztán 1505-ben jönnek a portugálok, akik meg is alapítják a főváros Colombót, és hát fel is számolják a 17. századelejére az itteni királyságokat, tehát igazából gyarmatosítják, de sokáig ők sem maradnak, mert aztán jönnek a hollandok. Tehát mire ők elvészik a munkát, a hollandok átveszik a terület többségét nagyjából. És aztán nem sokkal később, majdnem 100 évvel később, ahogy a történelem kereke forgott, megjönnek az angolok. Tehát a Brit-Kelet-Indiai Társaság, amelyről tudjuk, hogy nem volt egy vicces csapat, tehát hadsereggel mindennel, és ők ezt a területet nagyjából kávétermesztésnek nézték ki, de ez egy magas hegyvidékes terület is, tehát az ország közepe földrajzilag az egy hegy, akár 2500 méter magas is lehet, és hát ez alkalmas egyébként nagyon sok jó a tala is, tehát alkalmas ezekre a cserjékre, de valami milyen betegség ezt kipusztítja, és aztán végül is teára állnak át az angolok, és ez az, amit megragad. A történet szerint a Kínából ellopott tea került ide Ceylonra, mert azt kell tudni, hogy Kína nagyon sokáig, ugye, mint ma is, mindig exportált, és nem nagyon akartak vásárolni. A teára meg nagyon vigyáztak, és a teát azt nagyon nehéz volt Kínából kicsempészni, de sikerült, tehát, és ez itthonosodott meg, és hát ugye ez egy fájó pont Kínának is, mert gyakorlatilag nekik ez egy nagyon erős export termékük volt mindig is a történelem során. Tehát gyakorlatilag eddig, tehát az angoloknak köszönhetően indult meg, és egyébként nagyon érdekes, mert én néztem a teát, mint növényt. Az ember mindig úgy gondolja, hogy a növényeket egyszer ugye aratják, tehát vetik, meg kinő, és akkor learatják, de a tea nem ilyen, hanem a teát egész évben lehet szedni, és egyébként, ha megnéztek videókat, amik tanulságosak, akkor itt azt mondjuk, szorgosan szinte hetente tépkedik a teának a friss hajtásait, és azokat a leveleket szállítják össze, viszik össze, és aztán ezek a levelek különböző módszerek szerint úgymond így fermentálódnak, ami igazából bebarnulnak, és ebből lesz utána a tealevél, amit szállítanak, és különböző módon kezelnek, és abból isszuk majd, az készül el a teához. De ők ezt az év 365 napján tudják csinálni, tehát a tea egy érdekes cseré ilyen szempontból, mindig a legfősőbb ágairól szedik le. Tehát gyakorlatilag ez a rövid története, és a teának ilyen szempontból az ős hazája. Amit tudni kell, hogy az ország nagyon erősen földrajzi ugye mezőgazdasági beállítottságú. Ez azt jelenti, hogy ugye itt a teaipar mellett a gumiipar, tehát a kaucsuk gyakorlatilag, de a kókuszipar, a fűszergyártások, de a halászat és így tovább megjelenik. Bányaiparuk nagyon kevés van, talán a drágakő, a kék zafír az, ami innen ismertebb. És ami még emellett úgy jelentősebb, az a ruhaipar, meg a turizmus. De a turizmus már egyébként érdekes, hogy évi 2 millió, 2,5 millió turista érkezik a szigetre.
4: Bocsánat, a kék zafírról jut eszembe, hogy ugye van ez az angol királynőnek a koronája, ott tévesen indiai csillag névre hallgat az a 400 karátos Blue Bell, ami rajta van, és egyébként ez a kék zafír, ez egy Sri Lankai kék zafír, a New Yorki Nemzeti Múzeumban is található egy ilyen, úgyhogy 400 karátos kék zafír, ami nem az indiai csillag.
6: Igen, hát ez van nekik, de egyébként olajuk nincsen, tehát nem tudom, hogy mennyi a... Nem néztem, hogy a világméretben mekkora a Sri Lankai zafír jelentősége, de azért egy ilyen követ akárhol nem találnak. Tehát ez biztos, hogy van még, tehát exportként felmerül, és az ég szép. Az más kérdés, hogy a zafír ma mennyire trendi, tehát mennyire van benne az igazi ékszeripari sláger termékek között, de egy biztos, hogy van ilyen jellegű ásványi kincsük, de nincsen olajuk például, tehát nagyon kevés van, vagy majd marginális, és a ruhaiparik még jelentős, a textilipar, de ott is inkább a feldolgozás, tehát a gyártás, és ami érdekes, hogy közel a lakosság, hát majdnem 10% a külföldön dolgozik, tehát ennek nyilván a 48 óta függetlenek, és valójában nagyon kevés békés év volt, aminek ugye belső háborúk is voltak, aminek a vége aztán egy óriási hát csőd is lett, talán leegyszerűsítve, államcsőd, amit a Covid tett igazán nehézé. Tehát, és ez gyakorlatilag egy nemzeti, tehát nemzetközi...
4: Hát ez nagyon bonyolult ez a része a sztorinak, ugye, mert ugye volt, hogy először is elnyerték a függetlenségüket a brit nemzetközösségből, ez 48 volt, és ugye utána pedig csatlakoztak ugye a Nagy-Britanniától, utána csatlakoztak a brit nemzetközösségbe, tehát ugye az államfő brit uralkodó maradt, 72-ben onnan végül is elszakadtak a koronától, és köztársaság lettek, akkor változtatták Sri Lankára, Ceylonról a nevüket, és akkor utána ez 10 évig tartott egy ilyen átmeneti időszak, akkor robbant ki 83-ban a polgárháború az említett cingalézek és a tamilok között, és ez a tamil felkelőknek a vereségével zárult, majd utána jött egy elképesztő brutális cunami 2004-ben, amiről még annak idején mi is beszéltünk a műsorban 2004-ben, hogy súlyos károkat, több ezer ember halálát okozva magyar mentőalakulatok is mentek ki segíteni, helyreállítani, és erre ezt még megtetőzte az általad említett szituáció, amikor húsvét vasárnap iszlamista szélsőségesek robbantottak több helyszínen, több száz halottal, ez 2019-ben volt, úgyhogy nem egy egyszerű elmúlt 30-40 év.
6: Az igaz, de egyébként úgy néz ki, hogy a happy end felé haladnak, tehát ez több szempontból is érdekes, mert egy mentőcsomagot kaptak, pénzügyi mentőcsomagot, ami IMF alá kerültek, vagy IMF, és gyakorlatilag ez a kilábalási csomag, amiben majd fogjuk látni, az adók is jelentős szerepet tehát játszanak, ez azért úgy néz ki, hogy működik, és egy 5%-os növekedésre álltak rá, tehát ami azért összességében elég jó, tehát nyilván az egyfőre jutó GDP-jük az ilyen 4500-5000 dollár körül vannak, tehát azért ez nem ez a nominális és a per capita az egy ilyen, hát 15000, de hogyha PPP-n nézzük, de összességében azt látom, hogy most úgy néz ki, hogy az elmúlt pár évet a Covid után egész szépen zárták, és szépen lassan az ország egy ilyen növekedési pályára állt, hogy aztán tényleg ez meddig, így a történet előzményeit ismerve meddig fog tartani, ezt nem tudjuk, de jelen pillanatban egy növekvő pályán van az ország, és egyébként a fotókra ránéz az ember, akkor látja, hogy működik. Beszéltünk a turizmusról, az jelentős, de ami egyébként a gazdaságnak egy motorja és a deviza, a gazdálkodásuknak

0: nem olyan sok, mert Bali 6-7 egész millióon fut, 6 és 7 millió között fut, Thaiföld 35-40 millióon, tehát ami még így összehasonlítható, és Dubai is 20 millió fölötti. Tehát van ebben potenciál még bőséggel. A környezeti adottságai is egyébként nagyon jók, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy amit mondtuk a cunami, ugye az azt mutatja, hogy nagy erős nyíltengeri szakasz van előttük, ami egyébként pontosan a szörfözőknek egyik paradicsomává teszi ezt a területet.
1: Na tessék!
0: És egyébként emiatt egy kiemelt szörf destináció ez a déli része a szigetnek. Tehát összességében van a szigeten rengeteg olyan dolog, ami érdekes, egy kicsit talán elfeledett terület. A Ceylon-tea nyilván sokat segít a megjegyzésükben, de azért nehéz a Sri Lankával összekapcsolni, pont ahogy mondtad, mert azért ezek a dolgok ilyen szempontból változnak, és nem egyszerű, de nagyon úgy néz ki, hogy az ország valahogy föláll. Viszont ami az adózásra rátérve, azért annyira az nem izgalmas. Tehát látszik ez a feszített gazdasági történet abszolút, tehát az adórendszerük egyáltalán nem rugalmas, vagy úgymond attraktív, tehát 18%-os áfájuk van, ami egyébként nélkülünk, tehát egy európai mércével nézve sem kevés, és ez létező. A társasági adójuk az 30%, tehát, és itt különböző adókat, tehát vetnek ki a játékiparra, a dohányiparra, tehát ezek 45%-ig is adóztathatók, tehát nagyon a teát speciálisan is adóztatják, még pluszban különböző súly szerint, és itt tovább, tehát van itt azért bőven egy pár olyan dolog, ami nem annyira úgymond vállalkozóbarát így európai szemmel, és az SZIA-juk is sávosan fölmegy egészen 36%-a, és akkor itt nagyjából átmennék arra, hogy digitális nomádoknak mit nyújt ez, mert ahogy Gábor is mondta, a vízumunk van, ami talán egy új dolog, de az adórendszert egyáltalán nem igazították hozzá. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki egy évet itt van, és úgymond Sri Lankai rezidensé válik, akkor teljesen beleesik ebbe. Tehát gyakorlatilag nem lesz adómentessége. Itt ez a 183 napos tartózkodási szabály tud segítséget nyújtani, az alatt nem válik rezidensé az országban. Tehát igazából digitális nomádként nézve ez egy rövid távú tartózkodásra ad lehetőséget, ami azt jelenti egyébként, hogy egy nagyon szép, nagyon izgalmas terület, tehát rengeteg minden felfedezni valóan, de hosszabb távon itt nem lehet berendezkedni. De, amit egyébként az időjárás is, azt, hogy láttam, ilyen fél éves ciklusokban tervezhető, tehát pont a téli időszak az, ami itt viszonylag jó. És a szörfösök és a teakedvelők, ahogy beszéltük.
1: Ezzel a szörf dologgal teljesen nem gondoltam rá, de most utána néztem, mikor először említetted, és vagy rögtön ezernyi weboldalt dob ki, ami dedikáltan Hogyne. Ezzel foglalkozik. Én most a lankasurf.com-ot nézegettem, ahol konkrétan azt mondják, hogy 10 fő területre osztható a szörfös rész Sri Lankán. Eleve már ez is, hogy már területekre osztják. És
0: nagyon komoly.
1: Nagyon, de tényleg nagyon komoly, és tele van külföldiekkel, ahogy elnézem, úgyhogy valószínűleg ez a workation jellegű digitális nomád. Sőt, be vannak osztva ugye hullámok és hullámnak a méter per szekundum gyorsasága szerint a terület. Igen. És azt látom, hogy jó pár helyen, ahol 5-6 csillagot adnak, ott elég sokan vannak, tehát azt oda is írják, hogy itt crowded, tehát nagy a tömeg, úgyhogy, és minden infrastruktúra kiépült erre, úgyhogy ez elég komoly.
0: Abszolút. Igen, tehát nagyon úgy néz ki, ahogy mondod, és én amit látok, hogy ez a Veligama, ez a déli rész, tehát ami Kolombótól délre, ez egyébként ennek az egyensúlynak, tehát amit mondtam, work-life balance-nek megfelel, és az éghajlat is azért ezt a fél évet nagyjából engedi, mert ha beüt a monszum, meg ezek a rondább idők, akkor azért itt nem nagyon lehet szörfözni. De amikor lehet, akkor meg azt mondják, hogy nagyon-nagyon klassz, és egyébként a bérleti díjak sem olyan veszedelmesek, mert ahogy utána néztem, én 500-800 dollárért már egész európai szintű dolgokat lehet kapni. Tehát per hó bérleti díjba, ami azért nem olyan veszedelmes. Nyilván ők is elvárnak egy belépő 2000 dolláros jövedelmet külföldről, uh-huh. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból a beutazás lehetséges. de nem egy hosszú távú destináció.

0: ami ilyen szempontból hát egy limitet ad. De én úgy gondolom, hogy aki érdeklődik ezek iránt a természeti lehetőség, és egyébként szereti a kultúrát, mert itt azért rengeteg látnivaló van. Tehát, hogyha az ember ránéz egy ilyen srilankai, akár turista oldalra, hogy miket mutatnak, itt olyan hegyi, ilyen hegytetőre épült erődítmények. Szóval itt csomó olyan dolog van, ami tényleg ebből a régi királysági időkből létező, ami érdekes. És egyébként az infrastruktúra se tűnik rossznak, tehát vasútvonal van, és ilyen szempontból a közlekedés is megoldhatónak látszik. Tehát összességében azért úgy néz ki, hogy ez egy abból a szempontból egy érdekes terület, egy nagyon gyorsan fejlődő terület a mostani időszakban, tehát gyakorlatilag amiről beszélünk, azért ez most kezd megindulni.
1: Igen.
0: Tehát Sri Lanka nem a bevezetett helyszínek, hanem igazából a felfedezőknek a területe ilyen szempontból még. És tegyük meg, hogy tényleg ez a gazdasági fejlődés is csak pár éve indult el, bár kívánja az ember nekik, hogy ez megmaradjon, és nyilván ezen erőlködnek. Ez próbálja a gazdaságilag az adórendszer és a pénzügyi stabilitást is fenntartani. Ahogy én látom, igazából a viszony Indiával olyan semleges, tehát India nem nagyon tudja őket leárnyékolni, mert teljesen más az egész, de próbálnak nyitni, és próbálnak ilyen szempontból erősödni, de azért őszintén szólva olyan sok mindenért nem biztos, hogy külföldiek ide jönnek a gyártáson kívül. A társadalmuk egyébként érdekes, mert öregszik el, tehát amit meglepett, hogy ez a társadalom gyakorlatilag az átlag életkor most már olyan 30 év fölött van, 34-35, még Indiában alacsonyabb. Tehát az nem azt jelenti, hogy ők kihalnak, de azt viszont igen, hogy nem egy ázsiai, mondjuk nem egy Indonézia. Tehát, és ez lehet jó is, akár rossz is, de az biztos, hogy a terület nem lesz gazdasági befektetésekbe egy hotspot. Szóval mondjuk a textilipar sem egy bangladesi textilipar, amelyik mondjuk valaha a textilipar fővárosa volt. Tehát, de minden úgy néz ki, hogy van, és egy nagyon szép természetes környezet, és úgy néz ki, hogy a digitálisoknak még annyiból kedvező, hogy ez a déli partvidék az sokkal jobban le van fedve, és ezért gyakorlatilag technológiailag működhető. Ez az egész országra azért annyira nem jellemző, mert az internet felhasználása, hogy olvastam, az 50% körüli. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ez egy tehát mindenképpen egy érdekes terület, főleg ha valakinek ilyen sport és szörf és ilyen gondolkodása van. Viszonylag olcsó terület, de nem egy tartós terület, tehát itt nem fog valaki 2 évet eltölteni, mint a többi helyen esetleg ez megjelenhet. Viszont szerintem rengeteg olyan dolgot talál, ami történelmileg, történetileg, élelmiszer oldalról baromi érdekes, rengeteg, nagyon erős a kókusziparuk is például, tehát ami szintén érdekes. Tehát jó, hogy a hollandok a főszerekkel jöttek, tehát amit tudtak vinni, bors, fahéj, de igazából, mert a teát ugye már az angolok hozták, és ők telepítették be, de összességében azt gondolom, hogy itt azért az élet nem egy rossz minőségű. És a partvidéki rész, amikről beszéltünk, azok infrastruktúrában is már egészen jók. Szóval itt azért a perspektívák nem rosszak, de nem gondolom, hogy a 1,5-2 millió külföldön dolgozó srilankai hirtelen hazarohanna, mert a otthoni jövedelmi lehetőséghez lehetővé tenni. Szóval azért ez a feszítettség az országnak továbbra is megvan. Az adórendszere szerintem báratlan nem lesz attraktívabb, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni nekik az élet, de jelenleg most úgy néz ki, hogy jobb lapok jönnek nekik. Tehát nem mondjuk az öböl háború az megint egy probléma nekik.
1: Hát igen, az mindenhol.
0: Előttük lőtték le azt az amerikaiak, azt hiszem, azt az iráni hadihajót, talán ők mentették ki őket döntőhányadban, azt hiszem 80 kilométerre a partuktól, azt hiszem, hogy iráni tenger aljárót lőttek le az amerikaiak, csak ugye rendkedvér, hogy ne nagyon járkáljanak kifele. Úgyhogy nagyon feszült maga ez a környezet, de összességében szerintem egy nagyon érdekes szint volt.
1: Biztosan, nagyon jó, érdekes volt, köszönjük szépen, Zoli.
0: Nagyon szívesen, és akkor szép hetet mindenkinek.
1: Szép hetet, jó munkát a mai napra. Szervusz.
0: Sziasztok!
1: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Sri Lankáról, a digitális nomádok adózását, úti céljait vizsgáljuk. Most Ázsiában járunk, a volt Ceylon, vagyis Sri Lanka, és itten teljesen elmerültem az ország délkeleti részében található szörfturizmusban, ami erre épült ki. Figyelj, olyan oldal van konkrétan, ami deszka típusra bontja le a desztinációkat. Hogy foillal akarsz menni, windsurfözni akarsz, longboard, shortboard, mit szeretnél csinálni. Tehát ilyet még mondjuk nem láttam.
2: Te de lehet... szörfözöl,
1: de nem, szörfözöl. De nagyon tetszik, hogy ilyen elképesztő. Tehát ebből látszik, hogy megvan az érdeklődés, uh-huh. megvan. A webkamerákat mutogattam a Gábornak útközben. Úgyhogy ez így, annak ellenére, hogy szép idő van, és nagyon jó kiránduló idő, 17 fok, azért egy ilyen Sri Lankai webkamerát, ugye az ország déli Kalambótól délre nézzetek meg, egy kicsit így elmerengeni azon, hogy ott arrafele milyen az élet most.
2: És egyébként nagyon olcsó, tehát mondjuk igen. turistaként bejárni gyakorlatilag fele harmadáron minden szállások is, iszonyat jó kaják.
1: Nagyon jó reszortokat építettek ki, igen úgy látszik. Ugye ez óriási elképesztő újraépítés zajlott a 2004-es természeti katasztrófa után. Izgalmas ételeik vannak, Genfi utcakaja fesztiválon ők voltak a kedvenceim, írja a kedves hallgató, de hogy nem beszélt még ezekről Kántor Endre? Nagyon jó. Köszönöm a tippet.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a GoBuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira GoBuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
4: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hilltopborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
7: Na nézzük, hogy mai aranyköpésünk kitől származik, illetve azt már mondtuk szerintem az elején, hogy... nem tudtuk eldönteni. Mi legyen? Szerinted legyen Parti Nagy Lajos, vagy legyen Aleister Crowley? Ha már a hedonistát így kiemelted.
8: Legyen Parti Nagy Lajos.
7: Legyen Parti Nagy Lajos? Na, akkor 73 éves ma Parti Nagy Lajos, Kossuth Díjas magyar író, költő, és a következőt mondta. Magyarország nagy részt saját házban vagy lakásban lakik, amelybe Mici Mackó módra bele is ragad. Mobilitása a telefonja, nem költözik többé, saját fölhalmozott tárgyaival dugítja el a bejáratot, jelentős újrahasznosító és guberátor, szent meggyőződése, hogy minden jó lehet még valamire, és tényleg mindig minden jó valamire. Épp csak 1000 évig kéne élni, ebben a magyarok roppant optimisták, mondja ő. Szerintem sok mindenki magára ismert szatirikus olvasmányait, vagy írományait sok helyen lehetett olvasni, és vagy lehet elérni, úgyhogy Parti Nagy Lajostól idéztünk, ajánljuk a munkásságát.
9: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
7: És a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Milyen szerepet töltöttek be a Tungsramhoz és a Dreherhez hasonló nagy iparvállalatok a két világháború közötti Pesti Tőzsdén? A. Meghatározó blue chip, azaz vezető részvények voltak, a tőzsdei forgalom és a befektetői bizalom gerincét adták. B. Periférikus, alacsony tőkéjű, ritkán forgó kisvállalatokként jegyezték őket. Vagy C. Csak fix kamatozású államkötvényként szerepeltek, részvényeik nem is voltak.
2: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na, kiváló témánk van, ami gyakorlatilag in the house lehetne mondani, hiszen elindult a Café Online, és itt van velünk a Café Online felelős főszerkesztője a vonalban, Csanádi Dávid. Szia, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és a kedves hallgatóknak is!
2: Na, mit kell tudni a Café Online-ról?
3: Hát a Café Online mondhatnám, hogy egy érdekes kísérlet, de valójában nem kísérlet, olvashatóvá tesszük a rádiót.
2: Na.
3: Ez úgy néz ki.
2: Tehát akkor bocs, még az elején, még nehogy félreértsük a hallgatók, tehát nem a radiocafe98.hu oldalról van szó, hanem ennek egy kibővített változata, illetve nem kibővített, hanem ahogy te mondtad, olvashatóvá tesszük a rádiót, mindjárt elmondod, hogy hogy, csak bemondom, hogy cafeonline.hu.
3: Gazdasági nyelven nevezhetjük akár leányvállalatnak is. Uh-huh. A Rádió Café 98 magazinjaként indult el ez az oldal, és az elsődleges célja az, hogy azokhoz is eljusson a rádióban elhangzott minden beszélgetés, akik egyébként ezt nem tudnák meghallgatni. Részben ugyanazokhoz szólunk, akikhez a rádió szól, részben pedig azokhoz, akik esetleg csak így jutnak hozzá ehhez a tartalomhoz.
2: De hogy kell ezt elképzelni? Tehát most beszélgettünk a Millás reggeliben, volt olyan, amikor mondjuk kimondottan adóvilágrovatunkban Sri Lankáról volt szó, akkor születik egy komplett cikk erről és egy leírata a beszélgetésnek?
3: Nem születik leírata a beszélgetésnek, most ott tartunk, hogy erről születik egy cikk, nem szó szerinti cikk, hanem egy újságíró szemével. Aha. Egy cikk készül a beszélgetésből, pontosan követve természetesen a beszélgetés fonalát, és jó esetben, és az esetek többségében ezt már meg tudtuk valósítani, visszahallgatható a beszélgetésben egy kis lejátszóban, illetve a cikkben egy kis lejátszóban a teljes beszélgetés.
4: Uh-huh. Én már végignéztem egy Ács az Indián rovatnak a... Hát ne, akkor nem leíratnak kell ezt nevezni, hanem
2: cikkesített, olvasható verzióját.
4: Verziója, és jól szórakoztam rajta, hogy szépen végigment minden, amiről szó volt, és érdekes volt így utólag olvasni, hogy miken mentünk keresztül, meg nekem is segít nyilván elraktározni a következő időszakokra, hogy mi volt, mi nem volt.
3: Ez a célunk egyébként, részben az a célunk, hogy mindenki el tudja olvasni, az is, aki nem hallgathatta a rádiót, részben pedig az, hogy szórakozzon is jól. Hiszen valahol mi is a szórakoztatásról szólunk, és szeretnénk egy kicsit kikapcsolni az embereket, ezért például aktuál politikai hírekkel nem is foglalkozunk.
4: Uh-huh. Kizárólag a rádiós beszélgetések vannak, vagy azért más jellegű, másról is szólnak a hírek?
3: Most ott tartunk, hogy a rádiós beszélgetések nagy részét már olvashatják nálunk, remélhetőleg nem sokára az összeset, és ezen kívül természetesen másról is szólnak. Nyitni szeretnénk a kultúra felé, van is egy olyan kultúra rovatunk, amiben már más saját teljesen egyedi tartalmak vannak, amik nem hangzottak el a rádióban. Egyelőre ezzel Lengyel Gábor kollégám foglalkozik, aki például egy Vetten történeti sorozatot ír, de nagyon érdekes zene történeti anyagai is vannak. És nyitni szeretnénk más témák felé is, amik nem feltétlenül hangzanak el a rádióban, de ettől függetlenül a rádiónak az összes műsorát szeretnénk megjeleníteni.
4: Uh-huh. Oké. Okay. Mi a következő... Oké.
2: Okay. Okay, de hát ez nem olyan oké, mert ugye belegondolsz, akkor nem arról van szó, hogy mondjuk egy AI leírja azt, hogy mi történik mondjuk ezzel a beszélgetéssel, hanem itt egy szerkesztett és átírt tartalom van. Ez nem olyan egyszerű szerintem.
3: Igen, van vele, meló, hát az újságírói munka. De szerintem már csak azért is megéri, hogy valóban egy még szélesebb körhöz eljusson. Van egy ismerősöm, ezt már elmondtam másról is, van egy ismerősöm, aki például azt mondja, hogy nagyon-nagyon szereti a rádiókafét, de leginkább vezetés közben jut hozzához, hogy rádiót hallgasson, de nem tudja hallgatni, mert annyira érdekesek a beszélgetések, hogy nem tud odafigyelni a vezetésre.
2: Na tessék!
3: Hát akkor elolvashatja nálunk, sőt, adott esetben meg is tudja az oldalon hallgatni.
2: Igen, igen. Hogyha kimaradt, és akkor gondolom lebontva direkt azt a témát, ugye, ahogy mondtad, meg lehet abban a cikkben találni. Mit akartál kérdezni, Gábor, mi a következő?
4: Igen, de közben rájöttem, hogy az már megvan, tehát a témáknak a bővítése, meg ugye az, hogy az összes műsor felkerüljön ezek szerint, ez a folyamatos fejlődés.
2: Hát várjál már, hát a következő az az lehet, hogy nem csak olyan tartalom van, ami a rádióban elhangzott, hanem még plusz tartalom is, jól igen, gondolom, igen. Dávid?
3: Így van, ez a következő lépés. Tehát a rövid távú cél az, hogy a rádiónak az összes beszélgetése fönt legyen az oldalon, a középtávú cél pedig az, hogy még tovább tudjunk nyitni, és teljesen egyedi tartalmakkal is az olvasók elé tudjunk állni, de ez már elkezdődött a rövidtávú céllal párhuzamosan ennek a megvalósítása. És a hosszú távú célunk az lesz, hogy még több hír, akár külföldi gazdasági hírek, kulturális hírek kerülhessenek az oldalra külföldi források felhasználásával.
4: És mennyi idő kell, hogy ez elkészüljön, mert én már beleszaladtam olyanba, hogy egy órával a beszélgetésünk után már készen volt és fönn volt. Ugye mi úgy meg a teljes műsornak a podcastosításával időnként elcsúszogatunk, de így egy-egy beszélgetésenként így ez jóval hamarabb megvan. Van egy időkorlát, vagy van erre vonatkozó cél? Mert azt látom, hogy sokszor nagyon hamar készen van a cikk.
3: Időkorlátunk nincs. Az van, hogy azokat az aktuális beszélgetéseket, és hát azért a Millás reggeliben többnyire aktuális beszélgetések vannak, azokat minél előbb szeretjük megjeleníteni. De vannak olyan műsorok, amik például elbírják azt, hogy elhangzott hétközben és hétvégén jelenjen meg, mert természetesen hétvégén is van Café Online, viszont hétvégén nincs rádió műsor, és egyelőre ezzel tudunk így segíteni, hogy azok a hétvégi hát nem lapszámban, mert ugye nem lapról van szó, de hétvégi megjelenéssel érkeznek az olvasókhoz.
2: Uh-huh. Oké, hát figyelj, nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy ezek a célok teljesülnek, a hosszú és a középtávú is. Mindenkit arra biztatunk, hogy böngészze bizalommal a cafeonline.hu-t. Dávid, köszönjük szépen, jó munkát akkor a mai napra.
3: Nagyon szépen köszönöm, már kezdem is. Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Oké, köszi. Családi Dáviddal beszélgettünk, elindult a cafeonline.hu, ő a felelős főszerkesztője. És megyünk tovább, nem Tungsram, hanem Tungsram. Igen, köszönöm szépen.
4: Volt megint Tungsram?
2: Ne. Többféleképpen mondjuk rosszul, én is beleesek sokszor ebbe. Ugye kapásból az jön, hogy Tungsram, egy csomó mindenkinek a nyelvére, és a második G az ugye nincsen, tehát Tungsram. Igen, köszönöm a helyesbítést, hogyha rosszul mondtam, már pedig valószínűleg igen, akkor ki is javítottam most. Tényleg figyelni kell rá egy kicsit, mert...
4: De az megvan, hogy honnan jött a név.
2: Igen, a Tungsten.
4: Tungsten és
2: a Wolfram.
4: És a Wolfram.
2: Annak a igen. Igen, így van.
4: Ugyanannak az anyagnak az angol és a német nevéből rakta igen, össze a Schnellipót. Igen, ezt írja a hallgató, aki erre nagyon rá van állva, úgyhogy ez véletlenül, hogyha ezt elmondjuk.
2: Ő könyörög ezért.
4: Én
2: azt gondolom, hogy nagyon jó. Én meghallgatom a könyörgést, könyörületes vagyok ebből a szempontból, hogy könyörületes könyörgő meghallgató, és teljesítem, úgyhogy ha valaki...
4: Na, ezen még Czollerand is dobott egy hátast.
0: Szeretném kikötni a gatyámat hozzátok ma reggel.
2: Miért?
0: Azokhoz a magasságokhoz nem tudok felérni.
2: Könyörögsz?
0: Amiben jelen pillanatban vagy.
2: Könyörögsz, Andi?
0: Abszolút.
2: Meghallgatom. Mit szeretnél?
4: Még csak lehet már.
2: Teljesítem kíváncsi.
0: Szeretném, hogyha elindítanád a reklámblokkot, és utána gyorsan beszélhetnék én is.
2: Egy csattintés, és kész.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól. A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon NRT. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
8: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
10: Pont mint egy vállalkozásnál, nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja?
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
11: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak szerdán estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától lezárják várhatóan holnap estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le mától a 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt számítsanak szakaszos útszűkületre az Üllői úton befelé a Cegdédi úttól, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé pedig lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és holnap délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
16: Memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: A fővárosi parkolási rendszer átalakításával évi 10 milliárd forintot lehetne spórolni. Feltörték a kifli.hu rendszerét. Volodymyr Zelenszkij kész választásokat tartani Ukrajnában. Száraz idő lesz, ma kevés felhő zavarhatja a napsütést. Erős szél mellett 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A főpolgármester szerint a budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani. Ezzel pedig a főváros útfelújítási keretét ötszörösére lehet emelni. A jelenlegi kerületi felosztású modell Karácsony Gergely szerint nem működik hatékonyan, a bevételek egy része elvész a rendszerben. A jelenlegi szabályozás miatt bizonyos belvárosi kerületek kiemelkedő adóbevételekkel rendelkeznek, miközben lakosság számuk csökken, tette hozzá, példaként említve, hogy az 5. kerületben az egy főre jutó adóbevétel a 3,5-szerese a 16. kerületének. Feltörték a kifli.hu ügyfélszolgálati rendszerét. A cég szerint a hackerek október elején megszerezhették a felhasználók és az ügyfélszolgálat levelezését, a chatbeszélgetéseket és a chatbe feltöltött fájlokat, hozzáférhettek a telefonbeszélgetések átirataihoz, valamint a vásárlók címeihez, bevásárló listáihoz és az azokhoz fűzött megjegyzésekhez, számolt be a HVG. A Spar bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben. Az élelmiszerlánc szerint a kiskereskedelmi különadó továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabálymódosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. Az új kormány úgy módosított a szabályozáson, hogyha a nagy kereskedők több kisebb társaságra bontva működnek, akkor alacsonyabb vagy nulla különadót fizetnek. A cég szerint a vállalati forma megváltoztatására való kényszerítés uniós jogba ütközik. Volodymyr Zelenszkij kész választásokat tartani Ukrajnában, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe. Az ukrán elnök nyilatkozatának előzménye, hogy Trump szombaton élesen bírálta az ukrán vezetőt, amiért Ukrajna orosz olajfinomítókat támadott, mindössze egy nappal azután, hogy Washington ideiglenesen felfüggesztette az orosz üzemanyagra kivetett szankciókat. Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal azután egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz-ukrán energetikai tűzszünetet, amiről egyébként az ukrán elnök semmit sem tud. A bíróság megtiltotta a Trumpot népszerűsítő közpénzből fizetett reklámok sugárzását. A reklámokra mintegy 20 millió dollárnyi adófizetői pénzt költöttek. A Fehérház korábban jelezte, hogy a kampány finanszírozását a jövőben Trump politikai akcióbizottsága veszi át, de a már elköltött közpénzt nem térítik vissza.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
16: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegénylegény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez még mindig a Millás reggeli, és itt a Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
3: A kedves hallgatók közül ugye rengeteg üzenet érkezett a 0636980980-ra, illetve írnak nekünk a hallgatók a Messengeren is, köszönjük szépen, Trumpli Muki. Tehát az is egy hozzászólás volt. Köszi.
4: Ez mire jött ez az Endre, az már az angol király koronája?
3: Igen, az angol királynő koronáját mondtam, a nagy kék, a 400 karátos kék zafír miatt valóban, az már valóban az angol király koronája, csak olyan sokáig királynő volt, hogy ez állt a számra. Igen, így van.
4: Igen, azt hangzott el, hogy 65 ezer négyzetkilométer Sri Lanka.
3: Igen.
4: Ja, hogy ez nem nagyobb, igen, az kisebb, mint Magyarország szerint.
3: Valóban, aha. Így van. A lakossága dupla, akkora körülbelül 22 millióan vannak, hogyha jól láttam. Igen. Na, azt mondja, hogy...
4: Kántor atya a könyörületes, ezt is megkaptam.
3: Így van, így van. Ágyaz, bugyaz. Mehetünk tovább a következő témánkkal.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát sokat foglalkozunk a mezőgazdaság agrárium visszásságaival. Brückner Gergő írt egy kiváló cikket a Telexen arról, hogy a termelőktől a nagy láncokig mindenki szenved az élelmiszerpiacon, ami egy ilyen magyar csodának is apostrofálható vagy nevezhető helyzet, ami tényleg fura, mert hogy gyakorlatilag ennek a láncnak így leírva minden részével foglalkozunk folyamatosan, és tényleg ezt halljuk, ami sokszor úgy jön le a hallgatóknál, hogy egymásra mutogatás, ugye, hogy a láncok visszamutogatnak a termelőkre, a termelők a láncokra, a munkaerőre, a munkaerő a foglalkoztatókra, és a többi, és nem tűnik úgy, hogy lenne megoldás, de hát itt is van velünk Gergő a vonalban, és majd elmondja, hogy ő mit talált. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na mi a helyzet ezzel, ezzel az egész élelmiszeripari lánccal? Hogy szenvedünk ebben?
6: Nagyon leegyszerűsítve nekem az jött át, hogy nincs jobb, mint a szabad piac. Tehát amikor nagyon sok ponton beavatkozunk, ugye részben árrésstoppal, részben egy, hát mondjuk úgy, hogy állami kartellel, ugye ezzel az árfigyelő rendszerrel, akkor ebből egy olyan konstelláció jön ki. Hozzá kell tennem, hogy azért a 27%-os áfa, ugye nem minden élelmiszeripari termékre, de mondjuk 27%-os forgalmi adókulcsú termékek is vannak, az egy külön hívó szó az áfacsalónak. Európai, nem is csak magyar láncok mennek rá erre a nyerési lehetőségre, de az alapvető probléma abból adódik, hogy mindenki lát minden árat, és ugye annyira nyomorgatva vannak a végfogyasztókat elérő láncok, kiskereskedelmi adó, illetve ezzel az árrésstoppal, hogy hát számukra egyetlen lehetőség marad, ugye a beszerzési oldalon minél jobban lenyomni. Hát részben az árrésstoppos termékeknél ugye a 10% az egy adottság, de hát úgy tudják magasabb nyereségszintre felhozni az egyéb termékeiket, hogy ott is nagyon nyomják lefelé a beszállítókat. Immár ehhez van egy érvrendszer is, hiszen látják az árfigyelő rendszerbe, hogy az alternatív láncnál csak ennyibe kerül, abból ki tudják szállítani mínusz, vagy számítani mínusz 10%-kal azt, hogy olyan lehetett a beszállítási ár. és ez egy olyan hát alkupozíció, amivel mindenkit lefelé lehet nyomni, mit tud csinálni a magyar termelő, vagy a magyar nagykereskedő, ideiglenesen bemegy önköltség alá, csak azért, hogy tartsa a pozícióját, de hát ez éveken át nem megy, úgyhogy eléggé eltűnt a jövedelmezőség ebből az egész ellátási láncból.
4: Uh-huh. Az egész EU-ban itt a legmagasabb az adóztatás, a cikketben ezt is írtad, és akkor végül is csak ezzel meg lehet magyarázni azt a jelenséget, amit mindenki tapasztal, aki külföldön is mondjuk ugyanazoknak a kiskereskedelmi láncoknak az egységében vásárol, hogy gyakorlatilag az elmúlt években eltűnt az árkülönbség, amivel Magyarországon mondjuk olcsóbban vásárolhatunk, mint teszem azt Ausztriában, vagy Németországban, vagy Olaszországban.
6: Igen, tehát ez egy nagyon érdekes kettősség, hogyha csak a bolti kékfogyasztói árat nézzük, akkor egy magyar bolt az már egyáltalán nem olcsóbb, mint akár egy olasz. Most nyilván vannak ilyen kiemelt példák, amit mindenki lát, mondjuk a, nem tudom, a Barilla tészta, ami mondjuk érdemben olcsóbb Olaszországban, de valójában egy átlagos kosár is.
3: Máshogy is van pozícionálva, de ezt nagyon sokszor ki szokták emelni, de az a nagyon durva, hogy van olyan webáruház, amely egyébként nem olasz webáruház, de szállít Európába, és hogyha olasz termékeket berendelsz, akkor konkrétan sokkal olcsóbban jössz ki a végeredmény, de nem csak a tészta, hanem a passzáták, mindenféle konzervek, előállított terméket, tehát egyszer röhely, és most már egyre többen csinálják.
6: Igen, nagyon érdekes, és ugye csak azt a kettőséget akartam kiemelni, hogy a végfogyasztói ár az már nem olcsóbb, és közben ez az egész cikket arról szól, hogy mennyire nehéz a termelőknek, hiszen mennyire le vannak nyomva az átvételi árak, tehát ez egy ilyen fura kettőség, és e között tesz, hát e közé rak értelmet az, hogy ennyire magas az adó. Most ugye sorolhatnánk, hát a forgalmi adó ugye a legmagasabb, de említettük már a kiskereskedelmi adót, és hát van még mindenféle olyan termékadó, ami Magyarországon speciális, vagy a kimagaslóan magas EKR-t, ugye leegyszerűsítve ezt a kiterjesztett gyártói felelősséget, vagy a csomagolásnak a díját. Tehát összességében hiába kap nagyon keveset a termelő, valójában a végfogyasztó sokat fizet, valami ez is egy olyan elem, amit hát nagyon rendbe kéne tenni, hogy ne csökkenjen folyamatosan a magyar termékek aránya, mert ez a legjellemzőbb mutató erre, hogy mindenki arról beszél, hogy szeretné javítani a magyar bolthálózatok, a magyar nagykereskedő, a magyar termelő, a több magyar hozzáadott érték elérése, ez is cél, mindenki a magyarok helyzetét szeretné javítani, és közben folyamatosan romlik a magyarok helyzete, mert ahhoz képest, ahogyan a kiskereskedelem termékmennyisége változik, azon belül a magyar termékek aránya kisebb mértékben változik. Azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert van olyan év, amikor a magyar termékek volumenindexe is nő, csak a kiskereskedelem volumenindexe jobban nő, de olyan is van, amikor a magyar termék effektíve visszaesik volumenben.
4: Uh-huh, és akkor ez gyakorlatilag ezzel magyarázható az egész rendszernek, a túladóztatásnak, meg azt, hogy a leginkább megadóztatott utolsó láncszem, tehát a kiskereskedők nyomják lefele, illetve hogy ők a szorongatott helyzetükben megpróbálják mindenképpen az alacsonyabb beszerzési árakat.
3: Hárítják át, úgy mondja,
4: de
3: igen.
4: Úgy tűnik, hogy ez most ugye átütötte, mintha átütötte volna az inger küszöböt, tehát ahhoz képest, hogy az új kormány még néhány hónap ezelőtt is azt kommunikálta, hogy nincs itt semmi látnivaló, mondjuk ár és top ügyben, azért maga a miniszterelnök mondta azt, hogy ez már úgy kimondottan aggasztja a kormányt is, hogy a magyarok tehát a beszerzésekben a magyar beszállítóknak a részaránya elkezdett csökkenni, eljutott hozzájuk, és valamit esetleg akkor terveznek változtatni. Hogy lehet kijönni ebből az ördögi körből?
6: Hát én azt gondolom, hogy most idilli helyzet volt. Tehát akkor, amikor a forint kifejezetten erős, nagyon ritka az, amikor a magyar infláció az alacsonyabb, mint az európai átlagos infláció, tehát most ugye pár hónapon keresztül kifejezetten kedvező inflációs adatokat tudtunk bizonyos szempontból persze csak átmenetileg közölni.
4: Ez, plusz hát élelmiszer deflációban.
6: Az élelmiszer még a nagyon alacsony, még a nagyon alacsony inflációhoz képest is alacsonyabb volt, ugye hol defláció volt, hát most nyilván, hogyha kicsit régebbre megyünk vissza, akkor persze volt honnan visszajönni, mert ugye nagyon sokáig
3: hát ezt akartam mondani, igen. Extrém.
6: mértékben és tényleg indokolhatatlan mértékben is nőttek az élelmiszerárak a fogyasztói kosárhoz képest, de mindesetre ez egy olyan helyzet lenne, amikor ezeket a nagyon túlszabályozott, mesterséges piactorzító intézkedéseket ki lehetne vezetni, és azért nagyon fontos, hogy itt van egy hát a mindennapi élet egyik legfontosabb ugye termékláncát, hát mindenki jár boltba, és ennek a legprofibb szolgáltatói, tehát a láncok is szömében veszteségesek. Tehát ugye a piacvezető Lidl még valamennyire nagyon alacsony jövedelmezőséggel, de legalább pluszban van, de hogyha elkezdjük végignézni a Spárt, az Aldit, a Pennyt, a Tesco-t, tehát gyakorlatilag minden nagy az embereket kiszolgáló bolthálózat veszteséggel tud csak működni, ami azért mutatja, hogy itt valami nagyon nincs rendben, hanem most nyilván nem hát annak drukkol mindenki, hogy a fogyasztók rovására, a halára keressék magukat, de az, hogy normál jövedelmezőségük legyen, azért az indokolt lenne.
3: Igen, persze nyilván a fogyasztónak ez úgy jön le sok minden miatt, hogy amikor elmegy, akkor elképesztő árakon dolgoznak ezek a láncok, és hát ő meg mérges ugye a láncokra. Itt be kell egy hírt csempésztem ebbe a beszélgetésbe, ugye, hogy újabb panaszt gyújtott be most a Spár az Európai Bizottsághoz a Magyar Élelmiszer Kiskereskedelmi Különadó miatt. Tehát ugye elérte az inger küszöbét megint, úgyhogy...
4: Hát azt már régóta eléri, tehát ez nem
3: eléri, először... csak hogy most megint panaszt gyújtott be. Ez mostani hír, tehát ma jött ki.
4: Szóval hogy lehet ebből kimászni, szerinted?
6: Mindenképpen valamilyen komplex megoldás kell. Tehát én azt gondolom, hogy ha az első, vagy az alacsonyan csüngő gyümölcs az, hogy az árréstopnak vagy fokozatos, vagy egyszeri kivezetése, ami egy kicsit visszahozza a piacot, mind az élelmiszerkereskedelemben, mind a kozmetikai cikkek kereskedelmébe. Hát ugye azt most nem nagyon lehet remélni a költségvetés jelen helyzetében, hogy a jól beszedhető, emiatt nagyon népszerű fogyasztási adó kulcsokat visszavegyük, az biztos, hogy az is visszaérésekre ad okot, hogy kiugróan magas az áfa. Tehát, hogyha a 27% az áfa, úgy, amikor ugye máshol nem ilyen magas, az hát mindig ide vonza azokat, akik egy valamilyen beszállítási láncban végül ezt megpróbálják lenyelni. Ez nyilván nem vélhetően nem a nagy láncok ügye, vagy ha igen, akkor nem tudnak róla, de ugye lehet egy olyan kereskedelmi lánc, amiben valaki nem fizeti be az áfát, klasszikus ugye ilyen körhintacsalás. Problémának látom, de ezt mondjuk nehezebb kezelni, hogy nagyon sok olyan európai nehézség van, a hús meg a tej, ami most a legrosszabb, nagyon sok ok miatt, kínai vámok, nem tudom, de volt ez az afrikai sertéspert is, ezt is nem is akarom sorolni, de a lényeg az, hogy nagyon sok európai áru itt marad a földrészen, és ugye ilyenkor egy német, egy lengyel, egy francia, egy dán, egy holland nem a saját piacát akarja szétverni, hanem a felesleget általában a kelet-közép-európai piacokon próbálja alacsonyabb dömpingáron ledobni. Ez sajnos ugye a magyar gyártóknak szintén probléma, hogy nagyon sokszor olyan árával kellene versenyezni, ami nem piaci, mert nem az önköltség felett van, csak egyszerűen még mindig jobb úgy kiüríteni a fagyasztókat, a raktárakat, hogy azért valamit kapjon érte a nyugati gyártó, de neki az már felhalmozódott és csak megromlana. Ezzel nehéz versenyezni. Ugye korábban voltak ilyen együttműködések, hogy a nagy láncok elkötelezték magukat, hogy alapvető élelmiszerekből megint a húst meg a tejtermékeket mondom, dominánsan magyar gyártóktól hosszabb távú szerződések alapján vásárolnak, csak amikor nagyon ki vannak feszítve,

0: a gyártási helyzetre, hogy milyen hozzáadott érték van magyar termék előállításában, vagy a kimondottan ugye az áfacsalásos sztorira, vagy pedig a humán problémákra, ugye a munkaerőhiánnyal kapcsolatban, úgyhogy hát igen. Ezt nem tudom.
1: Igen, és hát amit külön nem említettünk, ugye az a kisebb boltok helyzete, mert ugye abban a struktúrában, ja, ahol nagyon láthatóak az árak, ott aztán végig, hogyha valakire nem is kötelező az ár és stop, ugye kisebb boltokra, csak hát teljesen kiárazódnak, hát nem tudja számára jövedelmező értéken árulni, amikor mindenki látja, hogy a diszkontba meg harmaddával kevesebbe kerül mondjuk egy alapvető élelmiszer, tehát
2: ez látszik a számokban, igen.
1: Gyakoriak a bezárások.
2: Én azt tapasztaltam, hogy már a közepesebb falvakat is elérte a bolt bezárási hullám, tehát ott sem tudnak megélni a falu egyetlen boltja. Tehát a kicsikben már rég nincsenek, a kocsmák mellett a boltok is folyamatosan zárnak be, és tűnnek el olyan helyeken is, ahol nem gondoltam volna, tehát több ezres településeken sem tud megmaradni már az egyetlen bolt sem.
1: Igen, igen. Nagyon nehéz, és hát ugye mindenki természetesen nagyon érzi a pénztárcáját, szerveződnek a kisbuszok, furgonok, bemegy a városba, a diszkontba, összeírja, hogy mi kell a falu lakóinak. Nem mindenki mobil, de hát az is megpróbál ilyen módon olcsóbb áruhoz jutni.
2: Szóval ár és top esetleg hozzányúlnak, mert ugye már erre szóltak, vagy erről szóltak, hát nem is ígéretek, de megpendítette ezt a húrt maga a miniszterelnök úr. Az adónál álltunk meg egy pillanatra, hogy ugye ezért a legkönnyebben beszedhető, és most az euróhoz vezető úton, meg a hiteles konvergencia programnál azért nem sok lehetőség van lemondani biztos adóbevételekről. Hogyan lehetne még szerinted a piaci helyzet, a piaci alapú kereskedelmi rendszerhez visszatérni, tehát hol lehetne még esetleg jobban helyre pofozni ezt a végletekig eltorzított rendszert?
1: Hát igen, tehát ugye valóban az egy nehéz dolog, hogy abból az adórendszerből indulunk ki, ami most van, és mivel eleve így is a költségvetés problémákkal küzd, azokat a nehezítéseket, ami a kiskereskedelmet sújtotta, tehát így akár a 4%-os kiskereskedelmi adó, akár ugye különböző ilyen chipsadó, jövedéki adó, termékadó, amiből összeáll ez a struktúra, hogy valójában a végfogyasztó jár igen magas, ettől függetlenül a piaci szereplők nem érzik jól magukat. Ezt nehéz, de mindenképpen, tehát ugye itt a kormányzat előtt van egy kettősség. Én azt gondolom, hogy a Tisza párt nem biztos, hogy minden ígéretét be tudja tartani, de nagyon-nagyon óckodik attól, hogy a Fidesz által bevezetett ilyen lakosság által jónak érzett, bár lehet, hogy populista és piactorzító intézkedéseket kivezesse. Tehát nem szívesen nyúlna a rezsicsökkentéshez, az árréstophoz, az otthonstart programhoz, mert akkor úgy érzi, hogy hát valamit elvenne a lakosságtól, és azt rosszul bírná a népszerűsége. De valóban ahhoz a 2030-ra ígért 3%-os költségvetési hiányhoz, ahhoz az egész pályához, az egész struktúrához hozzá kell nyúlni. Vannak ugye ennek csírái, hát most az elmúlt napokban sok szó esett például a vagyonadóról, ugye nem egy érdemi intézkedés, de egy új, mármint úgy nem érdemi, hogy bevételben nem érdemi, de egy új típusú adóelem. Hát valamikor ugye jó lenne az EU kérésének megfelelően ezeket az ilyen kicsit büntető jellegű adókat is rendbe tenni, szektorális különadókat, vagy a kiskereskedelmet sújtó extra adókat. Biztos, hogy nem könnyű, hát itt valahogy nyilván az ágazoktal összefogva, és elsősorban a nagyon torzító dolgokat kellene szerintem kivezetni, tehát egy piacgazdaságnak eléggé alapja az ármeghatározás. Ha nincsen benne a piaci szereplő lehetőségeiben az, hogy meghatározza az árát, és utána ez alapján alakuljon ki az ő piaci pozíciója, ahol javíthat akciózással, ronthat túlárazással, akkor nehezen alakul ki piac. Tehát egy ilyen félhatósági áras, ráadásul mindenhol még elvonó struktúrában hát nehezen élnek meg jól a szereplők.
0: Oké, hát ezt szomorú a sztori, de nagyon jól összefoglaltad. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: És természetesen olvassátok Brückner Gergely cikkét el, ahol részletesen, amiről beszéltünk, le van írva a

0: hiszen magyar csoda, a termelőktől a nagy láncokig mindenki szenved az élelmiszerpiacon címmel. Vele beszélgettünk erről a témáról.
1: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
2: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségit neki.
3: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
0: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra, mégpedig a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Milyen szerepet töltöttek be a Tungsramhoz és a Dreherhez hasonló nagyiparvállalatok a két világháború közötti Pesti Tőzsdén? Meghatározó A, meghatározó Blue Chip, azaz vezető részvények voltak a tőzsdei forgalom és a befektetői bizalom gerincét adták. B. Periférikus, alacsony tőkéjű, ritkán forgó kisvállalatokként jegyezték őket, vagy C. csak fix kamatozású államkötvényként szerepeltek, részvényeik nem voltak.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hangolódjon a karácsonyra Csajkovszki varázslatos klasszikusával. A Diótörő december 23-án a világhírű ukrán balett előadásában érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. Jegyek www.jegy.hu.
4: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grilléttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolpilsner urgvellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grilléttermet. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacse hiberek történetébe.
5: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt! Üdvözlöm is, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
7: Meg volt a szép nagy visszapattanás pénteken, 40 ezer fölé mászott az OTP, és nem is mászott, hanem hát elég gyorsan húzták föl. Bejött, amiről beszéltünk, hogy akkor saját részvényvásárlásba kezd a bank. Látszik ennek jele már, mint a folytatásnak, mi újság ma a piacon?
8: Abszolút látszik, sőt a hazai vezető részvények közül egyedül az OTP mutat emelkedést, és további 3,18%-kal került feljebb 41.560 forintra. És ahogy említetted is, ma nyitás előtt bejelentették, hogy a pénteki kereskedésben meg is kezdték a saját részvényvásárlásokat, ez 61.667 darab részvényt jelentett.
7: Aha, ezt gyanítottuk, de akkor megvan a pontos adatos a bejelentés.
8: Így van, ma is valószínűleg ez folytatódni fog, és akkor ma piaczárás után, vagy holnap reggel piacnyitás előtt fogják közzétenni a mai darabszámot. A többi vezető részvény esetében viszont csökkenés látunk, legnagyobbat a MOL mutatja, 2,31%-os, a mínusz 4.938 forint. A Richter most stagnál, az előbb még minutban volt, most egy picit feljebb kapaszkodott 12.350 forintra, Magyar Telekom pedig 0,5%-os minuszban 2.550 forinton. Az OTP-ben kiemelkedő forgalom látszik, már meghaladta az 5 milliárd forintot, a többi vezető papírban elenyésző egyelőre ilyen 100 millió körül.
7: Szerinted mennyi lehet ebben a... Hú, az OTP úgyis veszi a saját részvényét, bár nyilván a limit az nem publikus, nem tudjuk, hogy van-e határ, van egy árfolyam, ami fölé már nem mennek, de hogy ilyenkor mindenki megy velük, mert hogy ez árfelhajtó hatású, mennyi, ami ténylegesen a vételek váltanak ki, meg mennyi, amit a piac erre rádolgozik azáltal, hogy ebben bízva mások vásárolnak.
8: Hát ezt még most nehéz megmondani, ugye a pénteki adatokat látjuk, lényegében több mint 60 ezer darab volt a cég által vásárolt, de hát nyilván ennek van egy lélektani hatása, hiszen a befektetők tudják, hogy a keretösszeg, ami 50 milliárd forint, folyamatosan venni fogja magát lényegében az OTP. Nyilván vannak árfolyam limitek, de ugye ez nem publikus. És a korábbi programok alapján úgy láttuk, hogy nem feltétlen árfolyam alapján veszik meg, hanem mennyiség alapján, és mindig kimerítik a teljes keretet, úgyhogy ez most a következő hetekben azért megtámaszthatja az árfolyamot, vagy akár fel is hajthatja.
7: Azt meg a múlt héten megtanulhattuk, hogy ha kifogy, akkor is egy-két nap alatt lehet egy újabbat engedélyeztetni, ugye? Mert hogy gyakorlatilag két napig ezért maradt ki, amikor már a piac úgy várta volna, csak éppen kimerült az előző keret, és egy újat kellett engedélyeztetni.
8: Hát igen, ennek van egy átfutási ideje, és ugye ezt csütörtökön jelentették be, ha jól emlékszem, vagy péntek reggel, hogy megkapták az új engedélyt, és akkor azonnal el is kezdték vásárolni, tehát ez most ki fog tartani néhány hétig, hogy március 31-ig van határidő, de nagy valószínűséggel a program elején nagyobb darabszámokat vásárol a vállalat.
7: De a bankrészvények egész Európában visszapattantak a korábbi napoknak a jó beöntése után. Nemzetközi hangulat is kedvező most, vagy csak úgymond a Budapesten az OTP a saját részvényvásárlás mozgatja a piacot, tehát szembe megyünk-e a nemzetközi trendekkel, vagy a fellélegzés az globális?
8: Globális a fellélegzés, továbbra is pluszban vannak az európai részvényindexek, bár nincs akkora emelkedés, ilyen 0,5% körüli, és ugye a hozamok kicsit visszajöttek, az segítette a bankrészvények emelkedését is a pénteki kereskedésben, és ez egyelőre folytatódik is. Ugye különösen a francia hozamok alakulására érzékenyek a befektetők. Most ott további mérsékelt csökkenés látszik, jelenleg 4,83%-on áll a 10 éves francia hozam, ugye megközelítette korábban az 5%-ot.
7: Uh-huh. Forint, hogy
9: forint, így van.
8: Ott nem látunk nagy mozgást, ugye pénteken egy picit lefelé csorgott az árfolyam, de nem volt érdemi forint erősödés. Most 364,94 az euró árfolyama, tehát lényegében a pénteki árfolyam körül. A dollár forint szintén 325,74. Most a devizapiacon csend van, viszont ma kezdődik az IMF és a Világbank közös közgyűlése, és szerdán Christine Lagarde, majd pénteken Kevin Walsh fog beszédet tartani, ami akár piacmozgató hatású is lehet.
7: Oké, okay. Köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó munkát neked is.
8: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
7: Szia, szia! Varga Zoltán, szenior elemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a devizapiacokon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
10: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
10: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
9: És természetesen, azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen, hiszen a legtöbb témánk valamilyen módon az AI-hoz kapcsolódik, Heuréka élmény rovatunkban is. Nem véletlen annyira befolyásolja a gazdaságot, az életünket, ez az egész új technológia, diszruptív technológia. Most egy olyan aspektusát nézzük meg, amivel kevesebbet foglalkozunk, bár ugye erről is beszéltünk már, hogy fizikai jellegű megvalósulása, hogy áll ezeknek a dolognak vannak. Tehát mondjuk az, hogy maga a mesterséges intelligencia belekerül egy testbe, és végre lehet otthon androidunk. Vagy mi a helyzet a fizikai robotikában? Ezt tesszük fel, ezt a kérdést dr. Szabados Leventének, a Frankfurt School of Finance and Management docensének, a Neuron Solutions társalapítójának, adattudós teológusnak. Jó reggelt, szia!
11: Jó reggelt, sziasztok! Hát köszönöm szépen, hogy a reggeli robotolás közepette engem is megszólaltattak. Ami egyébként szerintem egy fontos gondolat, hogy nagyon erős ez az asszociáció a fejekben, hogy mennyire amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor az biztos, hogy valami robot.
9: Igen, antropomorfizáljuk ezt is. De ezt a dolgot
11: így
9: is,
11: van,
9: igen.
11: Így van, tehát nagyon kevés az átfedés egyelőre, vagyis hát hagyományosan nagyon kevés volt az átfedés. Azt is hozzá kell tenni, hogy amikor testről beszélünk, akkor nem biztos, hogy olyan jellegű testet kell elképzelni, hogy kettő lába, kettő keze és szaladgál, hanem nagyon sok robotikai fejlesztés az eddig olyan ipari robotok formáját öltötte, amik robotkarok, vagy valamiféle gépezetek, amik sokkal jobban hasonlítanak egy ipari gyártóelemre, mint egy két lábon járó rohangászó valamire.
9: Hát vagy négy lábon, ugye? Azok az ijesztő
11: hát,
9: robotkutyák.
11: Vagy négy lábon, vagy hasonlít, igen. Igen, igen. Ha megnézed történelmileg egy kicsit a helyzetet, akkor még az AI feladatokon belül, mondjuk nyelvi feladatokon belül is volt egy ilyen történelmi lépték, hogy először egy valamilyen modellt, egy valamilyen célra létrehoztunk, és már annak örültünk, ha működött. Aztán létrehoztunk egy modellt több célra, de még hogyha valami mást akartunk vele csinálni, mint eredetileg, akkor mindig finom hangolni kellett. És végül eljutottunk odáig, hogy csináltunk olyan modelleket, például a ChatGPT ilyen, ami több célra való, nem nincs megadva előre, hogy milyen célra, és csak promptolnunk kell. Na valahol egyébként itt tartunk, hogy itt próbálunk tartani robotikai területen, és csak a helyzet sokkal nehezebb.
9: Hát nehezebb, mert ugye bele kell rakni azt a finom motorikus mozgást is az egészbe, ami azt hiszem, amikor egy jó pár évvel ezelőtt ilyesmiről beszélgettünk veled, akkor abban állapodtunk meg, hogy tökéletes egy csomó mindenre a mesterséges intelligencia, viszont olyan dolgokra, amik elvileg, mintha könnyűnek tűnnek, amit ugye egy gyerek is, vagy egy kis frissen új születésű, újonnan született élőlény is könnyedén megtanul, legalábbis úgy néz ki, az nehéz egy mesterséges intelligenciának, az a mozgás.
11: Ez így van, és ennek két része van. Az egyik részéről most kicsit több fogalmunk lett az utóbbi időben. Az egyik része az megérteni, hogy hogyan működik a világ. Van egy ilyen intuitív érzésünk arra, hogyha meglöpjük a poharat, akkor az leesik, csörömtölni fog, stb. És ezt elég korán elsajátítottuk. Tehát van egy világmodellünk, vagy világképünk arról, hogy a kilincs lenyomódása, az ajtó kinyílása, stb. Ebben most nagyobb lépések történtek, egyszerűen azért, mert amikor ilyen szórakoztató videós modellek jönnek ki, amik milyen olyan képzelt sztorikat el tudnak neked már bábozni, vagy ki tudnak renderelni, és akkor mindenki elámul, hogy Sam Altman most már nem tudom, középkori embernek öltözve egy várat ostromol. Ez azt jelenti, hogy világmegértést most AI modellekkel sokkal könnyebb csinálni. Na de van egy másik probléma, a saját testemnek a megértése. Vagyis az a feedback, hogy igen, amikor én látom, hogy a környezetemben mi hogy működne, akkor én pontosan melyik izmomat, melyik tagomat hogyan mozgassam ahhoz, hogy tényleg elérjem azt a célt. Na ez utóbbiból iszonyatosan kevés információnk van. Nincsenek ilyen adataink. Hát nem nagyon rohangászott senki robottestekkel össze-vissza kint a valóságban, és vette föl azt a helyzetet, hogy na, kedves robot, ha itt most egy kicsit eltekerted a jobb kormányrudadat, akkor egyrésztről már így változott a kép, másrésztről azt érted el vele. Szóval azért is mondtam ezt a kis történetet az elejére, most kezdünk ott tartani, hogy megpróbálunk olyan szintig elég információt, adatot gyűjteni, hogy már ilyen promptolható robotok legyenek. Még mindig nem olyan módon, hogy valami rettenetesen nagyon autonóm dologra kell gondolni, hanem akár csak arra, hogy volt 10 feladat, amit megtanítottuk, és legalább a 11-nek a megtanítása ne legyen olyan macerás. Kevesebb videóból legyen elég, vagy sőt itt a prompt, az ne legyen más, mint valaki, aki megmutatja, hogy kellene valamit csinálni. kicsit ilyen csináld utána jellegű mozgásokban. Ha megnézitek, ez is egyébként egy elég hasznos terület, tehát mint tudom, a BMW alkalmazott, most már körülbelül 30 ezer autó épült úgy, hogy annak valamilyen alkatrészét, amit valahonnan el kellett hozni a raktárból és beépíteni az autóba. A beépítést még nem feltétlenül robot csinálta, de már az elballagot megkereste, megfogta, odahozta, odaadta, letette, stb. Vagy ilyen logisztikai területeken például ez nagyon jellemző, ahol hát tulajdonképpen nagy raktárakban kell dobozokkal szaladgázni, csak a megfelelő dobozzal a megfelelő helyre. Ezt is például már egészen jól tudjuk. Miért? Mert nagyon szabályozott még mindig a környezet. Nagyon ritkán ugrik elé egy zsiráf, vagy egy nem tudom, bármilyen látatlanban még sosem ismert jelenség, hiszen az egy raktár.
9: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy pont ezt a szabályozatlanságot tesztelik olyankor például a Boston Dynamics-nek a szakembere, amit fölraknak videókat, ugye, hogy szerencsétlen gépet össze-vissza verik egy partvissel, meg kiütik a kezéből folyton a dobozt, meg elgáncsolják, meg nem engedik, hogy megfogja a kilincset, és nézik, hogy mit csinál, hogy reagál erre, tehát ez is egy ilyen tanítási folyamat.
11: Pontosan, illetve az az igazság, hogy ha valahogy ezt kitaláljuk, hogy hogyan lehet elég belső nézetű videónk arról, hogy mi magunk akár a kezeinkkel mit csinálunk, és itt kacsintok azok felé, akik az okos szemüvegeket valamiért gyanúsan szemlélik. Mert elég okos szemüveg van elég sok emberen, és az elég sokáig figyeli azt, hogy a kezemmel hogy mit csinálok, az már egy egészen tűrhető szignál.
9: Aha.
11: Ha belegondoltak.
9: Értem.
11: Tehát, hogy valószínűleg ezt a szűk keresztmetszetet kell megoldjuk.
9: Ez nagyon hamar el fog jönni szerintem, ugye, hogy pontosan a kereskedelmi forgalomban vannak már ezek a szemüvegek, most mindegy, hogy milyen hatékonysággal, de hát pont azt például tudja csinálni. De kérdezem akkor tőled, hogy ha már ennyire így manifestáljuk ezt, és akkor megjelenik tényleg az a kérdés, hogy lesz-e otthon segítő androidunk, illetve ha igen, visszamegyünk-e végre megint az Asimovi törvényekhez, amit már egyszer lefektettünk, frankon körbejártuk filozófiailag, és úgy tűnik, hogy kezdjük elfelejteni őket, főleg a legutóbbi incidensek kapcsán gondolom ezt.
11: Hát egyrésztről itt a második részre reflektálva az, hogy az ember törvényeket alkotta, ahhoz az a képesség sem ártana, hogyha azokat be tudná tartatni. Szóval szerintem most nem az történik, hogy emberek felelőtlenül nem szeretnének betartatni szabályokat mondjuk a modellekkel, hanem nem minden esetben sikerül.
9: Igen.
11: De arra a kérdésre válaszolva, hogy egyébként lesz-e nekünk otthon, mint hogy mondjam, alsó nadrág hajtogató robot, egy kis kimutatás. Idén 250 ezer robotot szállítottak le a gyártói, ebből mindösszesen 7 ezer volt humanoid. Tehát tulajdonképpen olyasmi kétlábú, kétkezű, ami ránk hasonlít. Ami azt is jelenti, hogy egyelőre még amikor robotikáról beszélünk, akkor dominánsan ipari robotikáról beszélünk. És egyébként még a humanoidoknál is a sikertörténetek, azok mindig kontrollált környezetekből jönnek, tehát előbb fog autóajtót hajtogatni, mint a saját alsó nadrágunkat valószínűleg.
9: Igen. Jó, értem. Nagyon klassz. Köszönjük szépen az összefoglalót, és közben benyomom ide a kedves hallgatónak az üzenetét, hogy ajánlja Vonnegut Utópia 14 című könyvét, mint vonatkozó irodalom. Erre igen, nagyon, nagyon tipikus, megszokott, fanyar humorú, mégis nagyon sziporkázó humorú, és hát izgalmas könyve Kurt Vonnegut Juniornak. Köszönjük szépen neked ezt a kis gondolatébresztőt, és akkor folyt köv.
11: Én köszönöm, sziasztok, szép napot!
9: Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions társalapítója, adattudós, teológus beszélt arról, hogy hol tartunk a robotizáció és a mesterséges intelligencia mesdjéjén.
0: Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
10: Aha, aha, aha.
7: Na, Andika, hol tartunk a létrán? Még mindig fölfelé mászunk, vagy most már reszkedünk az előző óra magasságaiból?
12: Nem, most már majdnem jó, de mindjárt vége a műsornak, úgyhogy innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ti most már milyen állapotban vagytok.
7: Csak kíváncsiak voltunk,
12: egyik lábatok, hogy értékeled. Már kint van az ajtó.
9: Nincs kint soha.
12: Nincs.
9: De jó lehet az egyik, igen, de a másik mindig bent van. Ennek soha nem lesz vége.
7: Már készülünk a holnapi napra.
12: Hát én is már bőszem.
9: Ki jön holnap adásba?
7: Gede kolléga.
9: Gede kolléga jön adásba. Nagyon jó.
12: Holnap lesz az öltöz csinosan, vagy elegánsan
9: hát
12: akkor, nap.
9: Na, hát a Gede kolléga az kiválóan tudja. Van egy ilyen mokaszínje.
12: Szeretnék kiváló holnap mokaszínje szelfit kapni van tőletek. Innen a stúdióból, ahogy elegánsan fel vagytok öltözve.
9: Az Gábornak nem fog sikerülni, de a Balázs szerintem kompenzál. Tehát, hogyha mászlink van, akkor...
7: Csütörtökön nagyon elegánsan kell fölöltözzek, és már most megkezdtem
12: a rakont. Az egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer fér bele?
9: Azért, mert nem, a csütörtök az számít. Ugye, Gábor?
7: Igen.
9: Mi számít csütörtökön? A money.
7: Igen, figyelj.
9: Pontosan az tudjuk.
7: Legnagyobb eseménye számomra. Forbes Money Summit az...
9: Az év legnagyobb eseménye.
7: Ez zseniális. Nekünk
9: meg az, amikor itt vagy a stúdióban, az év...
7: Jaj, nem kell eltúlozni, hát miután pontosan ugyanannyiszor vagyunk itt mindannyian.
9: Na,
7: Macinak lesz mit ez ügyben bepótolnia, de majd... Elintézzük, hogy bepótolja. Utolérjen minket műsorvezetés darabszámban, amint visszaérkezik.
9: Csodálatos.
7: Így van.
9: Hát akkor várjuk szeretettel Czoller Andi hírei után, pedig itt a rádióban zenefakt indul, utána pont jókor Majával. Maradjatok itt, hallgassatok rádiót. Természetesen mi meg majd holnap jövünk vissza. Sziasztok! Marabara. Marabara.
13: Marabara. Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
14: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
13: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
15: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
16: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
17: Egy erős KKV-t kérnék.
18: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
17: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
18: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
17: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
19: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
20: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
21: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit.
1: Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
21: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, Hilltop-borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
22: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
23: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
22: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
24: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben, a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
25: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
26: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
27: Hírek következnek a Rádió Cafén.
28: A kormány az alkotmány teljes újraírását tekinti legfontosabb feladatának. Hamarosan lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői. 3 súlyos támadás is érte a hétvégén a riádi nemzetközi repteret. Száraz idő lesz ma, kevés felhő zavarhatja a napsütést. Élénk szél mellett délután 17 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány az alkotmány teljes újraírását tekinti legfontosabb feladatának. A folyamat várhatóan legalább egy évet vesz igénybe, a végső tervezetről pedig országos népszavazáson döntenek majd, mondta egy finn lapnak a magyar miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszélt arról is, hogy várhatóan a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az interjúban szó volt az orosz energiafüggőség csökkentésének szükségességéről, valamint a független igazságszolgáltatás és a társadalmi párbeszéd fontosságáról is. A kormányfő kijelentette, hogy bár a melegházasság bevezetését nem fogja kezdeményezni, az azonos nemű párok örökbefogadási jogát támogatja. Ma ismét tárgyal az országgyűlés az államfő által visszaküldött egészségügyi törvényről. Baka András egyetértett a jogszabály céljával, a szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével, ugyanakkor kifogásolta, hogy a módosítás korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Azt is javasolta, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépést észszerű átmeneti szabályokkal vezessék be. A parlament emellett tárgyalja a 2026-os költségvetés módosítását, a gyermekek jogainak és biztonságának erősítését célzó törvénycsomagot, valamint a vagyon elkobzással és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárással kapcsolatos jogszabálymódosításokat. A tudományos és technológiai miniszter szerint hamarosan lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, napirenden van a szervezet átalakítása is, A jogszabály tervezete akár már októberben a kormány elé kerülhet, majd novemberben az országgyűlés is megvitathatja és elfogadhatja azt. Tanács Zoltán bejelentése szerint a kormány felülvizsgálja a gondosóra programhoz, valamint a 4IG-hez kapcsolódó állami szerződéseket. Emellett mérlegelik az űr program folytatásának lehetőségét, miközben új célokat határoznak meg a hazai kutatásfejlesztés területén. Három súlyos támadás is érte a hétvégén a riadi nemzetközi repülőteret. Szombaton 12 ember vesztette életét és több mint 300-an sérültek meg, tegnap pedig kétszer is találat érte a reptér egyik termináját, este is meghalt egy ember és 11-en megsérültek. A huszék figyelmeztették Riádot, hogy az ország összes repülőterét és a légterét is legitim célpontnak tekintik, kivéve a mekkai és a medinai repteret, mert ezek szentek a muszlimoknak.
27: Időjárás a Rádió Cafén.
28: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökésen kísérhetik az északnyugati szelet. Délután 17 fokot mérhetünk.
27: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Meyer Hawthorne 1979 elején született a Nagy Tavak környékén, az Egyesült Államok északi részén, Michigan állam egyik kisvárosában. Származása és vallása nagyon fontos helyet foglalnak el életében. 2005-ben gondolt egy nagyot, és egyenesen Los Angelesbe költözött. Első dalait eredetileg háttérzenei felhasználásra rögzítették, de egy kiadónak annyira megtetszett, hogy önálló albumot készített belőlük 2009-ben. A többi már azóta történelem. Egyik dala szerepelt Kanye West és Spike Jonze egyik rövid filmjében. Más dalai sörreklámok és videójátékok aláfestő zenéjeként tűntek fel. Meghívták számos amerikai tévés show műsorba, és a How Do You Do című albumát pedig Grammy-díjra is jelölték. Meyer Hawthorne más művésznevek alatt is fellép, így a Smoking amerikai elnevezésére utaló Tuxedo és a frissen nyírt frizurára hajazó DJ Haircut néven is ismert.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A klasszikus zenei és hangszeres képzés mellett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd Berki Tamás tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán is diplomát szerzett Fábián Juli, magyar jazz és popénekesnő, dalszövegíró, dalszerző, számos formáció tagja volt. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet is alapított Just in Time néven. De legnagyobb sikereit Zuhekkerrel közös projekt érte el. Rendszeres vendége volt a Random Tripnek, a Gyárfás István triónak és a Coolman triónak. Több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. Rendszeres szerzője volt az EMI Jazz újságjának, a Hangjegyzetnek. 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Fábián Juli 2017-ben tragikusan fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 2022-ben halálának 5. évfordulóján róla nevezték el a Soroksári út Budapest Park előtti szakaszát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Rodriguez kivételes tehetségű zenei rendező és producer volt, de leginkább DJ munkásságáról ismert. A kiváló olasz New Jazz Lounge kiadó az Irma egyik legfontosabb funk jazz művészeként tartották számon. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy fotósként is nagyot alkotott. Ő készítette számos gyönyörű Irma kiadvány borítóját. 2006-ban hunyt el közúti balesetben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ojhodicon Kolovikon című ukrán altatódal inspirálta George Gershwint a Summertime című ária megírására, amely a Porgy és Bess operához készült 1935-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3 plusz 5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svédasztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Egyre súlyosabb a házi orvos hiány, jövőre 500 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy finanszírozását. Trump energetikai tűzszünetről beszél, de az ukrán elnök nem tud ilyenről. Száraz idő lesz, ma kevés felhő zavarhatja a napsütést. Élénk szél mellett délután 17 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Egyre súlyosabb a házi orvos hiány, már több mint 1000 praxis betöltetlen, és mintegy 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosított az alapellátás, írja a Világgazdaság. Az orvosi kamara szerint a fiatalok pályára lépését az alacsonyabb bérek, a túlterheltség és a kiszámíthatatlan életpálya is nehezíti, ezért a tartós megoldáshoz átfogóbb reformra és támogatásra lenne szükség. A kamara kiemeli, hogy a 40 év alatti háziorvosok száma 400 körül van, a 70 év felettieké pedig eléri az 1400-at, ezért a jelenlegi keretek között nincs reális esély a tartósan üres körzetek betöltésére. A pénteki kormányfői tájékoztatón elhangzott, hogy a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy finanszírozását. Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán jelezte, digitalizációra, megbízható egészségügyi adatokra, jobb betegút szervezésre, korszerű diagnosztikára, megelőzésre és értékalapú finanszírozásra is szükség van. Jelentősen csökkent a személyi kölcsönök átlagos kamata, csak augusztusban majdnem 0,5%-ot esett, és közel 4,5 éves mélypontra került a hiteldíj, írja a biztosdöntés.hu. A szakértők szerint az idén rekord összegben folyósított hitel még olcsóbbá válhat, miután az utóbbi hetekben sorra kamat csökkentéseket jelentettek be a bankok. A személyi kölcsönök iránti kereslet nagyon erős, 2026 első 8 hónapjában megkötve az új szerződések összege megközelítette az 1000 milliárd forintot, ami több mint 36%-os növekedés egy év alatt. Hatházi Ákos feljelentést tesz az augusztus 20-i közbeszerzések miatt. A korábbi országgyűlési képviselő szerint a vizsgálatról szóló belügyminisztériumi jelentésből nem derült ki, hogy volt-e túlárazás, és ha igen, mennyi. Ki adta az utasítást arra, hogy pont azt a három céget hívják meg ajánlattételre, és miért tudhatott a későbbi nyertes a többieknél jóval korábban a részletekről, valamint mi volt Radnai Márk szerepe az ügyben. Szerinte a jelentés alapján nem lehet kizárni azt sem, hogy a petárdák és rakéták beszerzésekor kétszer fizettek ugyanarra a szolgáltatásra. Az ukrán elnök vasárnap jelezte, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, ha Moszkva is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az Axios hírportálnak adott interjúban ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik egy ilyenbe, akkor Kijev is el fogja fogadni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, 17 fokot mérhetünk. Holnap napos gomoly felhős idő várható. Számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel -1 + 8, napközben 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Rubin Eszter, író, gasztronómus, akit köszöntök, szia!
9: Szia!
3: És hát nem titkolt, hogy a legújabb, az 5. könyvet kapcsán találkozunk, ez a Quintett az idők végezetéig című könyv, ami nemrég jelent meg, de azt azért el kell mondanom, hogy a történeteidben nagyon gyakran találkozik a személyes és a fikció, az élet nehéz és örömteli oldala, a test, a lélek, a család és az identitás. Most ebben az utazásban azt mondhatom, hogy izgalmas, krimiszerű, több szálon futó, egészen furcsa módon találkoznak, vagy nem találkoznak ezek a szálak, de mégiscsak párhuzamosan futó sorsokat ismerhetünk meg, és van benne, ahogy ezt a címe is mutatja, némi művészet. A borító képzőművészet. Szóval, hogy induljunk abból, hogy mi volt a terv.
9: A borító egyébként Vajda Lajos grafitrajzából, a Szentendrei Házak című grafikájából én terveztem egyébként, és a Vajda Lajos más festményeinek a színeivel, és a borító megjelenő geometriai formák nagyon fontos utalások a történetre. A Quintett azért lett, több oka is van. Ugye ez egy 5-ös fogat, amiben 5 főszereplőm van, ebből 3 mai budapesti főszereplő, és 2 20. század elejé jelentős festő. Azt kell, hogy mondjam, hogy az 5-ből egyikük sem ismeri egymást. Mégis a mai budapesti történetből ez a 3 szereplő, akikre ki is térek, egyikük egy fiatal csellista lány, egy zeneakadémista, aki a szülei gyászolja, és ebben a gyászban jelenleg nem nagyon tud kapcsolódni az emberekhez, sokkal inkább a csellójával esik szerelembe. Van egy fiatal fiú, aki nemrég nagykorú elvált az állami gondozásból, és nem nagyon találja a helyét az életbe. És van, bevallom, van egy kedvenc karakterem, Szerémi Béla, egy középkorú gyűjtő, ecseteket gyűjt, és ebben az ecsetgyűjteményben egy elképesztő rendszert alakít ki. Tulajdonképpen Bélának igazából a rendszerező, az élete rendszerező elve maga a rend, a világban uralkodó tökéletes rend, ezt próbálja ő elérni az élet minden területén, nem csak a gyűjteményben, hanem az ételekben, a főzésben. Például van egy furcsa szokása, minden nap kemény tojást ebédel, amit pontosan 20 percig kell megfőznie, egy napig hűtenie, mert csak akkor alakul ki az a bizonyos tökéletes vágási felület, ami számára egyedül elfogadható, és ez a tökéletes vágási felület nagyon messzire vezet egyébként a regényben. Béla nagyon gyorsan eljut a tökéletes kemény tojás fehérségétől Malevichhez, orosz avantgárd festőhöz, és így a tojás mindjárt egy filozófiai és képzőművészeti problémává is válik, és megfeledkezik arról, hogy ő maga egykoron tojás volt. Egyébként Bélának van egy előképe, tulajdonképpen így kezdődött maga a regényem írása és az inspirációja. Kaptam egy barátomtól egy novellát, abban szerepelt egy akkor még magándetektív, K-nak hívták, csak egy egyetlen betűvel jelezve, aki kap egy különös csomagot, egy Vajda Lajos kézjegyével ellátott vakráma darabot, és mivel ezt nekem adta ezt a novellát, ezért én ebből, igazából ez volt az origója a regényemnek, az egyik origója, aztán természetesen minden megváltozott, a neve, a foglalkozása, az egész hozzáállása az élethez. A másik origója pedig a regényemnek a kiinduló pontja, a fő inspirációm Janet Sobel volt, egy amerikai absztrakt expresszionista festőnő, akiről olvastam egy cikket, és nagyon-nagyon megfogott az ő életpályája és művészete. Ő a 20. század elején Ukrajnából kivándorolt zsidó lány volt. A pogromok idején vándorolt ki, ahol sajnos elvesztette az édesapját. 16 évesen Ellis Islanden az új világ földjére lépett, nagyon hamar férhez ment, és egy teljesen átlagos, ötgyerekes zsidóházi asszonyként élte az életét. Már a 40-es évei közepén járt, amikor minden előzmény nélkül festeni kezdett. Konkrétan a legnagyobb fia, Szolomon festékes dobozából vette elő egy nap a anyagokat, és kiderült, hogy ő egy csodálatos, ösztönös művész, aki eleinte egy figurális, szürreális stílust követett, amiben megpróbálta feldolgozni az évtizedekkel korábbi pogromok emlékét, de nagyon-nagyon hamar kialakított egy egyéni, egészen különös és akkoriban nagyon modern stílust, a csöpögtetéses módszert, all over paintingnek nevezett technikát, amiben nincs központi alak, hanem a teljes vászon ugyanolyan egyenrangú, és a kép szinte túllóg magán a kereten. Azt hát sokan tudják, hogy ezzel a módszerrel Jackson Pollock vált világhírűvé, holott dokumentáltan Janet volt az, aki először alkalmazta, és az is dokumentált, hogy Pollock tőle inspirálódott. De azt gondolom, hogy a 20. század elejének a New York-i művészvilágában Jackson Pollock volt olyan erőteljes, maszkulin művész figura, olyan karakter, aki egy művészeti irányzat úttörőjévé tudott válni, és sajnos Janet Sobel nagyon sokáig kiszorult ebből, és elég méltatlanul elfeledve halt meg végül, annak ellenére, hogy munkái a MoMA-ban most is láthatók, és talán mostanra került be abba a kánonba, ami benne egy nagyon fontos figurája lett az absztrakt expresszionizmus amerikai történetének.
3: Akkor mondhatjuk akár azt is, hogy ezen a könyvön keresztül te állítottál neki valamiféle emléket, és hogyha valaki egyébként Béla, Tamás, Alina és az egyéb szereplők történetén keresztül róla megtud dolgokat, akkor az igazából egy plusz.
9: Igen, ez egy nagyon fordulatos, szürreális, abszurd humorral átitatott szép irodalmi krimi, tehát semmiképpen nem egy festő életéről szóló dokumentumregény. Sokkal inkább kicsit az ő lelkébe való belehelyezkedés, az alkotási folyamatnak a elkezdése, hogy van egy ilyen lélekben a tehetség, hogy tör utat magának. Úgyhogy akit érdekel ez a fajta művészettörténeti vonatkozás is, ő kaphat ebből a könyvből.
3: Oké. Na most, amit a karakterekről elmondtál, ahhoz tulajdonképp azt tudnám ő hozzáfűzni, hogyha valaki rákeres a könyvre, akkor ezek azok, amiket úgy nagyjából megtudhat, anélkül is, hogy olvasná, mert mondjuk interjúkban volt már róla szó, mert kiemelik az újságírók, és így tovább. Benne vagy-e abban, hogy kicsit beljebb megyünk a karakterekbe, nyilván a spoilerezés határát te döntöd el.
9: Igen, nagyon szívesen.
3: Csak nekem, ugye, mint olvasónak, aki épp olvasom, egy csomó dolog felmerül bennem, és ugye ilyenkor akárhogy is, olvasom úgy is, hogy gondolok az íróra, tehát gondolok az alkotásra. És hogyha ugye az ember megnézi, van Alina, akiről beszéltünk, ugye ő a csellista lány, van Béla, akinek egy rendszer az élete, és szerinte a világban fennálló rendet kell megmutatni mindenbe, és van ugye Tamás
9: igen.
3: Aki pedig egy a világban a helyét keresi, mert tulajdonképpen a kóterből, ugye, talán így van ez megfogalmazva,
9: igen.
3: A kóterből kijött 18 évesen, de hát se szülei, se semmije, nagykorú, és akkor ami a fejében van, az van, de hát ennek a három embernek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különböző a gondolatvilága, az élete, és közben pedig mind a háromnál érzek óriási fájdalmat a háttérben, azt, hogy valamivé vált az élet által, és akkor ugye kezdhetjük Alinával, ugye ott fontos, hogy a szülők egy balesetben hunytak el, de van ott egy testvér, nem kapcsolódik, de ez egy szép lelkű lány.
9: Én azt gondolom, hogy mindegyik szereplőm szép lelkű, még ha sokszor nem is szép dolgok csinálnak.
3: Olvasóként én nem annyira úgy érzem, de igen, tehát na, itt jön be az.
9: Egy rövid pillanatra még szeretnék kitérni, mert ugye öt emberről beszéltünk, és
3: igen,
9: még
3: igen.
9: Kimaradt Vajda Lajos, a 20. századi magyar avantgárd ikonikus alakja, aki sajnos tragikusan rövidre szabott életében 33 évig élt csak, de ez alatt óriásit alkotott, és ami összeköti őket...
3: Az ecset.
9: Az, hogy még bár nem találkozhattak soha Janettel természetesen, de nekem feltűnt a könyvhöz való kutatásaim során, hogy Vajda körülbelül akkor közeledett élete és pálya végéhez, amikor Janet váratlanul festeni kezdett, és ez megihletett egy furcsa mi lett volna, ha történetre, és mivel ők soha nem találkozhattak, én szerettem volna nekik lehetőséget adni ebben a regényben, hogy valamilyen módon találkozhassanak. És akkor most térjünk is vissza Alinához, aki a szüleit egyszerre vesztette el autóbalesetben, és az egyedüli kapaszkodója jelenleg a csellója. Szinte szerelembe esik vele, fiúkhoz nem nagyon tud kapcsolódni, nincs párkapcsolata, teljesen egyedül van. Ami még fontos ebben a regényben, az az időnek a különös megfoghatatlansága, és talán Alina számára is ebben a gyász időszakban az idő az, ami olyan furcsán megváltozik. Talán ezt sokan ismerjük, hogy mennyire okolian lassúvá válik az idő, ahogy telik egy-egy ilyen nagyon nehéz helyzetben. És
3: igen, a fájdalom elnyújtja.
9: Igen, és azt hiszem, hogy az összes szereplőmnek valamilyen különös, mindenkinek egyéni módon, de valahogy az időfolyása valamilyen módon megváltozik a hétköznapihoz képest. Van, akinek akár vissza is fordul. És ez az idő engem nagyon foglalkoztat egyébként, mert mindannyian ismerjük azt az érzést, hogy van, amikor 5 perc egy másodperc alatt telik el, és van, amikor úgy vánszorognak a másodpercek, hogy soha nem lesz vége. Azt is ismerjük a déjà vu furcsa érzését, amikor azt gondoljuk, hogy mintha ez már megtörtént volna, mintha újra ugyanabba a folyóba lépnénk, mintha megfordulna az idő, és maga az idő tényleg egy annyira megfoghatatlan, igazából a tudomány számára is nehezen leírható minőség, hogy ez az, ami foglyul ejti a szereplőimet, legfőképpen Bélát, aki egy nagyon különös időhurokba kerül, visszatér az időbe, pont Szerémi Bélával történik ez meg, aki a napjait olyan elképesztően szigorú rendszerint éli, és így hát nem igen tud ebben kiigazodni. Próbálja ebben a helyzetben is a szabályszerűségeket megtalálni, de az idő nem igazán partner ebben. Úgyhogy Béla próbál azon gondolkodni, hogy van-e vajon időszakértő, időutazás szakértő, ahogy egyébként van fülorgégész és bélszakértő, akiknél mostanában járt. Nehéz ugye ez az idő, ha egy kicsit jobban belegondolunk.
3: Abszolút, és én azt is gondolom, hogy íróként az sem egyszerű, hogy ezt így végigvidd ezeket a vonalakat, és ezeket az idővonalakat és gondolkodást, és valahol azt mondtad, hogy van egy pont mindig, de ebben az esetben mindenképp volt, ahol elvesztetted kicsit az önbizalmadat íróként.
9: Igen, érdekes, hogy ez, hát ez a 13. kötetem, de az 5. regényem, a többi más témájú. Soha nem fordult még elő velem, hogy abba hagytam volna egy szöveget. És ezt a történetet, mivel teljesen fikciós, teljesen szürreális, mágikus realista, és az idővel való játék egyszer csak olyan nehézé vált, hogy valóban abbahagytam.
3: De azért, mert te is összegubancolottál benne, vagy
9: túl nehézé vált. Úgy éreztem, hogy én nem tudok ilyet írni. Én eddig nem írtam még ilyet, és hát be kell látnom, hogy nem is tudok. Úgyhogy én ezt letettem, és annyira kiégetnek is éreztem magam, hogy eldöntöttem, hogy nem csak ez, de soha többé nem írok semmit.
3: Az igen. És ez meddig tartott?
9: Hát közben az újságírással foglalkoztam, és úgy éreztem, hogy az egyszerűbb dolog. Nem nekem kell kitalálni, hogy miről írjak, kulturális tudósításokat könnyű írni. Nem az én óriási felelősségem az egésznek a kitalálása, rövid szövegekről van szó, megvan a téma. Úgyhogy ezzel így eltelt egy év, és aztán mégis elővettem egy év múlva a szöveget, elkezdtem olvasni, és nagyon-nagyon megtetszett. Mintha egy teljesen idegen szöveget olvasnék, úgy éreztem, hogy ez elképesztően jó ez a szöveg. Nagyon új, idegen szemmel néztem rá, és akkor mégis úgy éreztem, hogy ennek tovább kell folytatódnia, és ezen a ponton végre eljött az a megszabadulás, az a pont, amit mindig minden regénynél az nagyon vár a szerző, amikor saját...
3: Elkezdi magát lediktálni.
9: Igen, amikor saját életet kezdenek élni a szereplők, a történetet hirtelen meglátom, hogy merre kanyarodik, vagy ha nem látom, nagyon-nagyon élvezem, hogy merre visz az útja.
3: És ilyen értelemben volt neked a karakterek közül olyan, akihez íróként könnyebb volt közel kerülni, vagy közelebb kerültél bármiért?
9: Nagyon közel kerültem mindegyikhez.
3: Mindenkihez, oké.
9: Okay. Nagyon-nagyon fontos nekem.
3: Oké, akkor melyik állított a legnagyobb kihívás elé?
9: Hát soha nem írtam még ilyet, hogy valós személy inspirálna egy karakter megírásába, úgyhogy ezeket elég nagy felelősségnek éreztem.
3: Igen, azt meg is értem.
9: Vajda Lajoshoz nyúlni, azt hát nagyon nagy óvatossággal tettem.
3: És a másik három karakter közül a Bélának a rendje az, én megmondom őszintén, hogy kívülről nézve van benne egy picit nevetséges rész, amire az ember azt mondja, hogy ez már nevetséges, de szerintem ott van benne az, hogy el kell ismerni, hogy van ilyen részünk, amelyik igenis, legalábbis nekem mindenképp, amelyik érti ezt. De hát ebben nagyon el lehet fáradni.
9: Természetesen nekem is van. Azért
3: hát gondolom, hogy ezért tudtad megírni, igen.
9: Nyilván van ebben óriási adag önirónia, irónia.
3: Meg ennek a fáradtságnak a leadása.
9: Igen, nyilván az írói túlzás eszközeivel élve egyre jobban élveztem, hogy minél jobban teret adok a kényszernek, és ennek a szenzorosságnak talán nevezhetjük, de inkább, nevezzük. Nem szeretnék ilyen címkéket aggatni Szerémi Bélára, legyen ő egy furcsa figura, de ilyenkor mindig felmerül a kérdés, ki nem furcsa a maga módján.
3: Igen. Abszolút.
9: Úgyhogy természetesen ez egy parodisztikus figura, akit óriási élvezet volt megírni.
3: Én csak közben ezt a rendet tartani, vagy az ő rendjét, meg az ő időhurkába, az ő vonalát, meg a személyiségét tovább vinni, én azt gondolnám, hogy kihívás.
9: Nekem az volt a kedvencem.
3: Na jó, oké. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Rubin Eszter, író, gasztronómus, és folytatjuk zene és feles információk után Quintet az idők végezetéig ötödik regénye. Tulajdonképpen ez egy szép irodalmi krimi, mondhatom így. Folytatjuk az erről való beszélgetést, jövünk vissza, maradjatok ti is.
1: Rádió.

0: Sziasztok! Sütő András vagyok, az Almafa virága című magyar nagyjátékfilm egyik főszereplője, ez pedig itt a Rádió Café.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni. 1, 2, 3, 4.
1: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
4: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
5: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád.

0: Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
1: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, tiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor! A Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Rubin Eszter, író, gasztronómus, és a Quintett az idők végezetéig című 5. regénye kapcsán beszélgetünk, ami egy szép irodalmi krimi, és van benne 3 főszereplő, és 2 olyan főszereplő, akik tulajdonképpen valós személyek voltak, és az ő életükön keresztül ihletődtél, és belekerültek ebbe a történetbe. Az egyikük Vajda Lajos, aki egy festő volt, 33 éves koráig élt, tehát egy rövid életű, ám annál nagyobb alkotó. A másik pedig
5: Janet Sobel, aki egy amerikai absztrakt expresszionista festőnő, egy csodálatos ösztönös művész, és sajnos a művészettörténeti kánonban nem kapta meg egyelőre az őt megillető helye.
4: Igen, te úgy érezted, hogy ez nem elég, és itt pedig ebben a történetben viszont nagyon is meg tud jelenni. És akkor beszélgetünk arról, hogy a szereplőknek a megformálása, ez milyen kihívás volt számodra, de hát menjünk azokra a témákra, amikre azt mondtam, hogy nagyon is megjelennek nálad, a fikció, az életvalósága, tehát hogy így váltakozik, nehéz témák, olyan kérdések, amelyekkel vannak, akik nagyon foglalkoznak és kiteszik az asztalra, de lehet, hogy vannak, akik csak magukba, de biztos, hogy valahol mindenkit érdekel, hogy az élete mire van hivatva. Itt a tehetség kérdése az, ami nagyon kijön ebbe a műbe, de én megmondom őszintén, ennek kapcsán engem az indított el, hogy mennyit gondolkodom azon, hogy vajon le lehet-e maradni a saját életünkről.
5: Szerintem ez egy nagyon sokunkat foglalkoztató kérdés. Ami lett volna, ha amiért nem így történt, ha akkor úgy történik, ha annál a döntési helyzetnél, ha egy útelágazásnál egy másik úton megyünk, hogy melyik az igazi életünk, és hogyan lehetünk a saját életünknek a főszereplői. Szerintem ez nagyon sokunkat gyötör, ez a dolog, hogy valahogy soha nem sikerül eléggé, vagy csak pillanatokra úgy érezni. A tehetség egy külön, szinte külön szereplő a könyvemben, mint ahogy az idő is. A tehetség szerintem egy teljesen megfoghatatlan entitás, és nagyon-nagyon érdekesnek találom, hogy van az, hiszen látjuk azt, hogy nem csak művész dinasztiákból születnek csodálatos művészek, hanem teljesen
4: Művészdinasztiák is elkezdődnek valahol, de lehet kívülálló, lehet igen. Csak éppen egy befecskendezés egy családba, és aztán mindenki más.
5: Bármi lehet, bárhol, bármilyen családban születhetnek csodálatos, unikális művészek, és azt kezdett el foglalkoztatni, hogy hogyan kerül bele ez a dolog, a tehetség, amit nehéz megnevezni, hogy mi az. Hogyan kerül bele egy-egy lélekbe, egy-egy agyba, egy emberbe, és itt jön be a könyvem nagy mi lett volna, ha a kérdése, hogy mi van akkor, hogyha a tehetség valóban egy különálló dolog, ami az is lehetséges, hogy a világban egyfajta állandót képvisel, talán én inkább úgy látom, hogy egy növekvő tendenciát mutat, de mi van akkor, hogyha a mennyisége mindig ugyanannyi, és tetszőlegesen szabadon választja magának, hogy melyik ember lelkébe költözik bele. Mi van akkor, ha valaki egy tehetséges festő meghal, és mi van, ha hirtelen születik egy másik tehetséges festő, vagy akár
4: zenész. Tehát vándorolhat-e a tehetség, vagy ennyire ne menjünk messzire?
5: Bármi történhet. Igazából ezt a kérdést járja körül a regény.
4: Szerinted van-e olyan, hogy van a tehetség, és nem vesszük észre?
5: Hát azt gondolom, ahogy Janet Sobernél is, aki a 20. század elején 45 évesen kezdett festeni, ami igazán ritkaság, szerintem nem lehet, hogy nem veszük észre, mert azt gondolom, hogy a tehetség mindenképpen utat tör magának. Az egy óriási kérdés, az alkotásban nyilvánvalóan utat tör magának, de hogy mennyire tud utat törni abban, hogy láthatóvá váljon, ez szerintem egy óriási kérdés nagyon sokunk számára, mert ehhez még rengeteg minden kell. Az a bizonyos korszellem, a kornak az a mondjuk, hogy divatja, amiben bizonyos karakterek lehetnek átütő művészek, legalábbis annak tartják
4: magukat. De ezt akartam mondani, bizonyos karakterekről másik bizonyos karakterek ezt állítják.
5: Tehát mindig valamiért az számomra egészen ijesztő, hogy ez mindig attól függ, hogy ki az, aki megmondja.
4: Így van.
5: Ki az, aki megmondja, hogy ki a jó, hogy mi a jó, és ki az, akiről nem hajlandóak tudomást venni. Ez nekem egy nagyon-nagyon ijesztő dolog, de azt látni kell, hogy ez igazából mindig is így volt, és lehet, hogy mindig is így lesz, talán nem lesz így.
4: Én azt hiszem, hogyha ilyen igazán messzire jutott embereknek hallgatod az életút interjúját, nem marad ki az a mondat soha, hogy az élethez szerencse is kell, vagy gondviselés, vagy terelés, vagy bármi. Tehát, hogy valami, ami fölötte áll a kézzelfogható dolgoknak, ezt mindenki elismeri.
5: Igen, óriási szerencse kell, megfelelően jókor, jó helyen kell lenni, és még ez sem elég. Valahogyan az adott művészeti alkotás a teljesítmény mellé oda kell tenni az embernek saját magát is, és az a saját maga annak olyannak kell lenni, aki megfelelő éppen az adott helyzetben a megmondásra.
4: Bizony.
5: Megfelelő személyek és csoportok számára. Szóval ez egy olyan sok összetevős, komplex egyenlet, amiben hát nehéz kitűnni.
4: Plusz szerintem megfelelőnek kell lennie a személyiségének arra, hogy jól fogadja azt, ami vele kapcsolatba érkezik, akármilyen is az. Tehát ütőképesnek kell lennie. Na, nem tudom ezt máshogy mondani.
5: Igen, erre készen kell lenni, az biztos.
4: Úgyhogy ilyen értelemben tényleg nagyon-nagyon sok összetevős, és az egy kérdés, hogyha, tehát a tehetség van, de valahogy nem, a többi része nem stimmel, akkor az milyen élet? Hogyan lehet azt az életet élni, elviselni, hova helyezi magát az ember?
5: Hát ez a művész sor szerintem mindig nagyon sok buktatóval és nagyon sok nehézséggel, fájdalommal, csalódással, sóvárgással van tele. Az ember soha nem lehet elégedett,
4: és
5: de valószínűleg...
4: És az nem lehet, hogy ez egy emberi dolog? Most csak azért ragadjunk le egy kicsit, mert hogy annak divatja is van, hogy a művész szenved. De te írtál is könyvet arról, nem? Hogy miért szenved, aki nem bírja. De
5: igen, ez most... Igen, ez is vicces, mert az előző regényemnek ez a cím, hogy minek szenved, aki nem bírja.
4: Igen, bocsánat, így minek
5: szenved.
4: Én
5: azt gondolom, hogy ez a szenvedés sokszor előre visz. Én azt gondolom, hogy nem lehet szenvedés nélkül alkotni.
4: Biztos vagyok benne, a mérték a kérdés
5: igen,
4: talán.
5: Sok szerző, tehát mindenféle, valamilyen módon el kell jutni egy kicsit módosult tudatállapotba. Különben nem lehetne különböző szürreális történeteket írni, nem lehetne csodálatos alkotásokat festeni, tehát az ki kell lépni a hétköznapokból, hogy ezt ki hogyan érje el valamilyen tudatmódosítókkal, vagy akár az ember szándékosan egy kicsit érzékenyebb lelkiállapotban tartja magát, mert igazából ezt mondjuk magamra értem, mert én nem használok tudatmódosítókat, de valóban tudom magamról, hogy egy érzékenyebb lelkiállapotban kell tartanom magam ahhoz, hogy fogékony legyek az írásra. Viszont így azért nem annyira egyszerű az élet se nekem, se a környezetemben levőknek. Szóval ez a szenvedés kérdése, ennek törvényszerűen azt gondolom valahogy együtt kell járnia a művészet megszületésével.
4: Igen, gondolom, illetve az is lehet, hogy amikor egy művészről beszélünk, vagy emlékezünk, vagy gondolunk rá, akkor a szenvedés történetei azért vannak előtérben, mert aztán abból lesz valami, ami szárba szökken. Ezért tudjuk ezeket az életszakaszokat jobban. Hiszen, ahogy te mondtad, a szenvedés szükségeltetik, mert abból tud valami. Akkor mindig eszembe jut egy nagyon szép kép, a mag, aminek a földből ki kell kelnie. Tehát mire följön a föld felszínére, azért át kell verekednie magát a sötéten, és erőt kell kifejtenie ahhoz, hogy
5: ez,
4: megjelenjen.
5: Ez ugyanolyan dolog, igen, mint hogy itt van ez a könyv. Én ezt három éven át írtam, és az olvasó pedig elolvassa 3 nap vagy 3 hét alatt. Tehát ez egy nagyon-nagyon magányos elfoglaltság. Egy magamban élek, egy általam teremtett világban.
4: Hát ez nagyon jó, ne haragudj. És olvasóként is nagyon jó hazamenni, és megnézni, hogy mi van velük.
5: Persze, csodálatos dolog egyébként a kezembe venni egy nyomdából frissen kijött új könyvemet, látni azt a tényleg rengeteg emberfeletti munkát, ideát, gondolatot, érzelmet, amit én ebbe belefektettem, de az, ahogy a magból szárba szökkenő növénynél sem látjuk, hogy mi történik a föld alatt, hogy milyen gyökérzete van, ez abszolút senkinek eszébe nem jut, hogy és nem is kell egyébként, hogy a szerző eközben hogyan hozta létre, hogyan írta meg, hogyan született rajta keresztül általa ez a történet.
4: Én mondom, én nekem eszembe jutott, és főként azért, ahogy a jellemrajzok összeálltak a fejembe, és azon gondolkodtam, hogy milyen állapot kellett ahhoz, hogy megmutass mondjuk egy csellista lánynak a nehézségét, a fájdalmát, utána pedig, hogy megmutasd Tamásnak az őrületét. És ezzel talán nem spoilerezek, de hogy ugye az, ami a világban zajlik, és az, ami a fejében, a között hál' Istennek különbség van, és nem tevődik át egyik a másikba sok esetben.
5: Igen, hát a szerző is ember egyébként, és történnek vele az életben ugyanazok a...
4: Ez eszembe jutott. Lehet, hogy ez valamilyen szelep. Hát mert én ezt gondolnám, hogy az őrülete az egy szelep.
5: Nyilván hozzátartozik, hogy a szüleimet egymás után elvesztettem az elmúlt 5 évben, úgyhogy...
4: Sajnálom.
5: Köszönöm. Úgyhogy ezt megtudtam ebben egy nagyon-nagyon áttételes módon, bele tudtam így helyezkedni Alina szerepében.
4: Ez nyilván nagyon nehéz, igen.
5: Igen, Tamásról korábban egy pár évtizeddel ezelőtt dolgoztam állami gondozottakkal, volt állami gondozottak, már felnőtt fiatalok utógondozó otthonában, úgyhogy ez a világ is nekem ismerős volt. Úgyhogy nyilvánvalóan minden egyes szereplőben van számomra valami mélyen ismerős, amiért tudtam róla írni.
4: Meg amiért, amit valamit ki tudtál engedni magadból rajta keresztül.
5: Igen, de ez mindig két élő fegyver.
4: Hát, hogy ne, persze.
5: Mert a korábbi köteteimnél azt gondoltam, egyébként az első regényemet a kisfiam haláláról írtam, az egy nagyon fontos, nagyon-nagyon sokáig nem tudtam róla beszélni, tehát jóval később írtam meg a regényt. Ott nagyon-nagyon sokat jelentett, de az érdekes volt, hogy a megjelenése után még az első interjúkban még mindig nem tudtam róla beszélni, úgy éreztem, hogy a szöveg magáért beszél, szóval nagyon-nagyon sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ez már felszabadítóvá váljon, az, hogy tudok erről beszélni, és végül tényleg azzá vált. A Minek szenved, aki nem bírja című regényemben egy transzgenerációs traumát írtam meg, és a számomra nagyon-nagyon nehéz kamaszkori történés érzéseimet, amikor eléggé kisiklott az életem, és aztán nagyon nagy nehézségek árán tudtam valahogy nagyon sok idő, évtizedek alatt visszaelvickélni egy hasonló pályára, mint ahol kezdtem, és ahova valahogy visszajutottam, de valószínűleg nem így alakult volna az életem. Tehát azzal a történettel érdekes módon az volt, hogy úgy éreztem, hogy ezt megírom, és le fogom tenni. Ehelyett olyan mértékig felkavart és felzaklatott, hogy egyáltalán nem az lett a történetnek a vége, hanem még évekig ebben a kamaszkori újraélt történetben éltem.
6: De ebben volt ugye egy nagyon-nagyon erős elvárás, ugye egy nagyon erős középiskola, vagy azt ne hozzam ide, mert én amennyire emlékszem veled folytatott beszélgetéseimből, ott megjelent az is, hogy volt egy ilyen nyomás rajtad.
5: Nagyon sok minden volt egyszerre. Volt ez a intézményi abúzus valóban, volt a családom teljes szétesése, a nagyszüleim halála, és valahol hogy az egész élet így hirtelen így szétesett körülöttem, amit egy amúgy is nagyon érzékeny korszakban.
6: Abszolút.
5: Ezt én abszolút nem tudtam kezelni, és hát
6: alapvetően egyébként ma már azt mondjuk, hogy nem is lehet segítség nélkül. Szerintem ma már tartunk itt, hogy
5: igen,
6: ezt fel kellene
5: nekem
6: ismerni.
5: Akkor valahogy a szüleim, akik egyébként csúcsértelmiségiek, valahogy nem annyira kezelték, és ezt utólag már szülőként egészen döbbenettel állok ezelőtt, hogy ölbetett kézzel végignézték, hogy én teljes mértékben kihullok az addig megszokott életből, az iskola rendszerből, és mindenhonnan, és konkrétan 17 évesen ott hagytam az apácai gimnáziumot, és elmentem dolgozni, és kis ilyen férhez mentem, és még igazából arra sem volt perspektívám, hogy valaha le fogok érettségizni, mert annyira úgy éreztem, hogy nem való nekem ez az iskolarendszer, hogy nem tudok beilleszkedni. Szóval azután nagyon-nagyon nehezen és sok idő alatt küzdöttem vissza magam egy normális pályára. Aztán természetesen estén leérettségiztem végül. A nappalira már képtelen voltam járni. Végül elvégeztem az egyetemet is, két diplomám lett. Szóval visszatértem ahhoz a pályához, ahol elindultam, de ez egy óriási törés volt, és egy-egy döntés utána nagyon-nagyon hosszú kényszerpályát szült.
6: Igen, én azt gondolom, hogy ma már van tudásunk arra, hogy ez talán nem történhet meg. Mi azt hiszem, hogy más hibákat követünk el, de tökéletesen értem, amit mondasz a szüleidről, hogy ezt nem vették észre, hogy ebben nem léptek közre.
5: Nehéz ezzel mit kezdeni.
6: Tudom.
5: Nyilván próbálom azt tudatosítani magamban, hogy ők az akkori tudásuk szerint a legjobbat tették, bár igazából nem tettek semmit. Viszont ez számomra annyira felvértezett erre a fajta probléma megoldásra, hogy amikor az én lányom nyilván ő is megpróbálta a kamaszkorában mindenféle módon kisiklatni és tönkretenni az életét, ezt én... Ehhez volt megoldási módom. Én ezt nem mondom, hogy én mindent nagyon jól kezeltem volna anyaként, de még a lányom szerint is ezt tökéletesen tudtam csinálni, és én ezt igazából nagyon szigorúan tudtam őt terelgetni és megtartani azon a pályán, hogy bizonyos határokat hogyan ne lépjünk át, mert vannak visszafordíthatatlan dolgok. És nem szerettem volna, hogyha neki is át kelljen élnie olyan nagyon-nagyon nehéz helyzeteket, és igazából már visszafordíthatatlan helyzeteket. Úgyhogy végül neki sikerült egy nagyon jó és egyenes pályán haladni, és mostanra elképesztően sikeres lett.
6: Transgenerációs átok megtörve.
5: Igen, akkor még nem tudtam ezeket a szavakat,
6: de már csak azért is, így van.
5: Sikerült megoldani.
6: Hát meg nyilván a saját nehézségeidre visszaemlékezve, tehát szerintem azért, hogyha az ember reagál saját magára, az elég sokat tud segíteni, csak valahogy szülőből ezt, és szerintem van, amit elfelejtünk szülőből. De hát akkor ez nálatok legalább kipipálva. Na most, hogyha azt mondjuk, és visszatérünk egy percre, vagy így már a vége felé könyvre, és közben meg nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, hogy így elkalandoztunk, de nagyon sok minden érthető veled és a te kvázi művészeteddel kapcsolatban is. De hogyha visszatérünk erre a könyvre, ez ugye megjelent, és most már volt a könyvfesztivál, tehát te már találkoztál a közönséggel szemtől szembe ezzel kapcsolatban. Milyen volt a visszajelzés, milyen volt a megélésed?
5: Én nagyon-nagyon szeretek találkozni az olvasókkal. Még azt is kimerem mondani, hogy szomjazom a visszajelzésre, és szerencsére az olvasók ebben el is kényeztetnek. Én nagyon boldog vagyok, amikor valaki veszi a fáradtságot, és energiát tesz abba, hogy elolvas egy könyvet, és ír a szerzőnek. Úgyhogy nekem szuper jól esik, amikor emberek kijönnek a könyvfesztiválra dedikáltatni. Ugye ez a Hung Expo volt most először, amire igazából egyáltalán nem számítottam, hogy ide tömegek fognak kijönni, tulajdonképpen meg igazából túl sokan is voltak, kicsit így megterhelő is volt a maga a környezet, és hát azoknak külön köszönöm, akik egyébként az irodalmi szakácskönyvemet, az előző kötetemet, ami 2,5 kiló, nagyon-nagyon alakú, nagyon nehéz, képesek voltak hazacipelni a Hung Expo-ról, szóval minden ilyen olvasói befektetésért én nagyon hálás vagyok, és most nagyon várom a következő alkalmat. A Margó Irodalmi Fesztiválon október 15-én este 7-kor lesz a könyvbemutató, ott is meg lehet majd vásárolni a könyvet, és a bemutató után lesz dedikálás is.
6: Tehát mondhatjuk azt, hogy lesz egy következő, a közeljövőben lesz egy alkalom, amikor találkozhatnak.
5: Igen.
6: Szoktak arról neked mesélni, vagy csak néhány mondatot, hogy mit jelent nekik a könyv? Van olyan, volt már valaha olyan, hogy azt érezted, hogy, és én gondolom ezt, hogy nyilván író megírja, aztán ez nekem mit mond, ez már ugye az én dolgom, de hogy valami olyan jött vissza, amire te nem is számítottál?
5: Ez nagyon sokszor van.
6: Ez
5: az érdekes a szöveggel, hogy amikor befejezem a kéziratot, vagy a vége felé lesz egy olyan rálátásom, amiben megértem az összefüggéseket, amiket közben ösztönösen írtam, abszolút nem, sok mindent nem tudatosan. Tehát a végén látom át és értem meg, és aztán lesz egy új élete a könyvnek, amikor megjelenik, és a recenziók, illetve az olvasói visszajelzések alapján még egy teljesen újabb körben új szempontokat és nagyon-nagyon izgalmas különös pontokat látok meg a szövegben, amit én feltétlenül nem is láttam benne előtte.
6: Na jó, ez akkor kapsz te is egy új szemüveget a saját szövegedre. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy beszélgethettünk, és ajánlom mindenkinek a Quintet az idők végezetéig című könyvet. Én tényleg minden este várom, hogy hazaérjek, és meg tudjam, hogy hogyan tovább, mert azért azt viszont muszáj mondanom, de hát az idő kérdése is, azért úgy odafigyelve kell olvasni. Tehát ez nem úgy van, hogy leülök és könnyed és laza.
5: Igen, ez egy nagyon, bár nagyon szórakoztató és fordulatos, de nagyon sűrű és komplex szöveg, úgyhogy valóban azt javaslom, hogy figyelmesen érdemes olvasni.
6: Szóval köszönöm szépen, sok sikert kívánok neked.
5: Köszönöm szépen.
6: Rubin Eszter író, gasztronómus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és megköszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek addig is. Sziasztok!
2: Rádió Café. Rókus hegyen, az FM 98-as frekvencián.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. Megkezdődött az óbudai K-híd felújítása. A Trump kormány megfenyegette Ukrajnát és európai szövetségeseit. Holnap több felhő lesz az égen, de csapadékra nem számíthatunk. Élénk marad a szél, hajnalban akár fagyhat is. Napközben 13-18 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A GVH közleményében leszögezte, korábban sem hazai állami, illetve kormányzati szervezetek, sem uniós intézmények nem fordultak hozzá az üggyel kapcsolatban. Vitézi Dávid pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a V-híddal korábban kötött szerződést, és felszólítja a céget, hogy vonuljon le a déli körvasút építéséről. A projekt befejezésére új közbeszerzést írnak ki. Vitézi szerint alapos gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során összejátszottak az abban résztvevő szereplők, ami miatt az EU arról tájékoztatta Magyarországot, hogy a korábban odaítélt támogatást mégsem fizetik ki. Megkezdődött az óbudai K-híd felújítása. A hajógyári szigetre vezető híd rekonstrukciója több szakaszban készül, a munkálatok várhatóan a jövő év végéig tartanak majd. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől, jelentette be a főpolgármester. Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának cégei számos állami beruházásból profitáltak, Mészáros Lőrinc cégein keresztül. A Direkt 36 birtokába jutott céges dokumentumok szerint csak az M1-es autópálya bővítéséből legalább 2,3 milliárd forintot utaltak át a Dolomit Kft.-nek. Orbánék adták el a köveket többek között a déli körvasút Dunai összekötő hídjának fejlesztéséhez, Bicske vasútállomás fejlesztéséhez, a Nemzeti Atlétikai Központ építéséhez, a Csepel-szigetet Pesttel összekötő Kvassai híd, valamint számos regionális vasútvonal felújításához. A következő napokban Luxemburgban tanácskoznak az unió külügyminiszterei. A tárgyalások elsődleges célja az, hogy miként léphet fel Európa hatékonyabban a külső összehangolt dezinformációs kampányokkal és hibrid fenyegetésekkel szemben. Orbán Anita tárcavezető az Európát célzó orosz hibrid tevékenységek kapcsán az uniós szolidaritás fontosságára hívja fel a figyelmet majd az ülésen. A Trump kormány megfenyegette Ukrajnát és európai szövetségeseit. A CNN beszámolója szerint a hétvégén az amerikai külügyminisztérium és védelmi minisztérium figyelmeztetéseket küldött, hogy nem vehetnek amerikai fegyvereket, és a hírszerzési együttműködést is felfüggesztik, ha Kijev nem állítja le az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat. Előzőleg Donald Trump bejelentette, hogy az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna, de Volodymyr Zelenszky elnök jelezte, hogy semmiről nem tud.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, az északias szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel -1, +8, napközben 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej az arany híd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templár készítette.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
4: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Az IMF szerint Magyarországnak lehetősége van a gazdaság újjáélesztésére. Ma ismét tárgyal az országgyűlés a visszaküldött egészségügyi törvényről. Az amerikai elnök törvényt sérthetett azzal, hogy engedélyezte az orosz üzemanyag importját. Holnap több felhő lesz az égen, de csapadékra nem számíthatunk. Élénk marad a szél, hajnalban akár fagyhat is. Napközben 13-18 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma van az átalányadózó vállalkozók harmadik negyedéves adó- és járulékbevallásának időpontja. A számlász.hu rendszerén belül 181 000 egyéni vállalkozót érint. Akkor is kötelező a bevallás beadása, ha az adott negyedében a vállalkozónak nem volt semmilyen bevétele, vagy a göngyölített jövedelme az adómentes minimálbér küszöb alatt maradt. Részletes értékelést készített az IMF a magyar gazdaságra vonatkozóan. A Nemzetközi Valuta Alap úgy látja, Magyarország egyedülálló lehetőség előtt áll a gazdasága újjáélesztésére. A legnagyobb kihívás szerintük a gyenge beruházási aktivitás, a bérek és a termelékenység közötti egyre nagyobb szakadék, a tartósan kedvezőtlen globális környezet, valamint az előregedő népesség problémája, számolt be a privátbankár. Az IMF szerint a költségvetés szempontjából az egyik legnagyobb probléma, hogy Magyarország adórendszere a legkevésbé progresszív az OECD tagállamai közül, és kevesebb bevételt termel a szükségesnél. Ma ismét tárgyal az országgyűlés az államfő által visszaküldött egészségügyi törvényről. Baka András egyetértett a jogszabály céljával, a szakmai kamarák szakmai önállóságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a módosítás korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Azt is javasolta, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépést észszerű átmeneti szabályokkal vezessék be. A parlament emellett tárgyalja a 2026-os költségvetés módosítását, a gyermekek jogainak és biztonságának erősítését célzó törvénycsomagot, valamint a vagyon elkobzással és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárással kapcsolatos jogszabálymódosításokat. Komoly politikai botrány robbant ki Donald Trump orosz gázolaj üzlete miatt. Republikánus és demokrata szenátorok szerint az amerikai elnök törvényt sértett azzal, hogy engedélyezte az orosz üzemanyag importját. A Fehérház állítja, hogy az intézkedés az amerikaiak érdekeit szolgálja, és az üzemanyagárak csökkentését célozza. A vita azonban egyre élesebb. Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. Ezt az amerikai elnök jelentette be, miután saját értékelése szerint rendkívül sikeres egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Donald Trump tájékoztatása szerint Oroszország ezt követően rövid időn belül további 3 millió tonna gázolajat is leszállít az orosz finomítói kapacitások függvényében.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, az északi szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 plusz 8, napközben 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. október 12-én, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Opera.
1: Mozart egyik legnépszerűbb daljátéka, a Szöktetés a Szerályból, októberben ismét visszatér az opera Eiffel műhelyházának színpadára. Ráadásul egy jól ismert szerepben újra Miklósa Erikát láthatja a közönség. A Kossuth díjas koloratúr szoprán több mint két évtizede alakítja Konstanzét, Mozart egyik technikailag legigényesebb szoprán szerepét. Először 2002-ben énekelte az Operaházban, és Vecsei H. Miklós 2021-ben bemutatott rendezésében is ő formálta meg a hősnőt. A 2021-es fiatalokat is megszólító rendezés ezúttal is modern, vetített környezetben elevenedik meg, a vizuális világot a Kiégő izzók csapata jegyzi. Varró Dániel fordítása és Vecsei H. Miklós újraírt, humoros prózai részei Mozart zenéjét mai hangvétellel kapcsolják össze. A történet középpontjában ezúttal is a szerelem, a szabadság, a hűség és a megbocsátás áll. Miklósa Erika mellett Szelecki Artúr, Brindás Boglárka, Pap Balázs és Szvétek László is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Bogányi Tibor vezényli. A Szöktetés a Szerályból október 17-én, 18-án és 24-én látható az Eiffel műhelyházban.
2: Színház.
3: Jen Silverman a Szobatás című könyvét dolgozza fel Újmészáros Károly rendező a Víg Szalon színpadán. A Szobatás egyszerre lélektani utazás és szellemes vígjáték, ami barátságról, identitásról és újrakezdésről szól. Az előadás fotós próbáján a rendezőt kérdeztük, Újmészáros Károlyt hallják.
4: Ez egy nagyon pici színpad, és igazából majdnem teljesen kihasználjuk. Az egész darab egy konyhába játszódik. Két nő nagyon érzékeny története. Egy ilyen későn jött felnövés történet tulajdonképpen. 50 pluszosként valaki egy olyan énjét találja meg, ami addig nem volt jelen egész végig az életében. Elkezd merni, elkezd dolgokat csinálni, amit addig nem mert volna. A két teljesen másfajta személyiségű nő valahogy egymásra talál, talán akaratuk ellenére. Szerintem az egy tök jó mondani való, hogy sosem késő kezdeni valamint az életünkkel, vagy változtatni olyan dolgokon, amit nem is gondoltunk, hogy meg lehet. Igen, a változás az néha félelmetes, és néha szokatlan, kényelmetlen, fájdalmas is lehet, de lehet, hogy a végeredmény az jobb lett, mint hogyha meg se próbáljuk. Ez egy nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert nagyon későn jött a bemutató ötlete, és addigra mindenki már be volt táblázva, úgyhogy nagyon furcsa módon két hetet próbáltunk májusba, két hetet augusztusba, szeptember elejéig, és most tulajdonképpen néhány napot a lányok gyakoroltak szorgalmasan közben, úgyhogy ez ilyen három etapban nagyon furcsa módon állt össze. Most csupa ilyen dolog van, ami miatt így tudok izgulni, és lehet izgulni. Úgyhogy igen, nem tudok nem izgulni. Bármilyen előadást nézek, amit rendeztem, akkor mindig izgulok, még akkor is, hogyha előre elhatározom, és már nincs miért. Nem tudok nem izgulni. A könnyek azokért nagyon hálásak vagyunk, meg a nevetésért is, meg a tapsért is, azt mondta valaki, hogyha fotós próbán tapsolnak, akkor az nem rossz jel. Úgyhogy ennek örülünk.
2: Színház.
1: Mi történik velünk, amikor kiderül, hogy a saját történetünk egy fontos fejezete egészen más, mint ahogy eddig hittük? Erről az identitáskeresésről és a családi titkok tovább élő hatásáról szól Szalontai Tünde díjnyertes monodrámája, a Született Wagner emese. A színésznő fiatal felnőttként tudta meg, hogy szülei örökbe fogadták, és élete első hónapjait csecsemő otthonban töltötte. Ezután hosszú és sokszor egészen abszurd nyomozás kezdődött a származása és vér szerinti édesanyja után. A személyes történetből született előadás a fájdalmat humorral, költői képekkel, mozgással és zenével kapcsolja össze. A darab különlegessége, hogy nem egy súlyos történet akar mindenáron súlyosnak láttatni. Szalontai Tünde szerint az évek során egyre inkább a játékosság és a könnyedség került előtérbe, miközben a téma mélysége megmaradt. Így a néző nem csak egy színésznő személyes történetével találkozik, hanem könnyen a saját családi emlékeire, elhallgatott történeteire és kérdéseire is ráismerhet. A született Wagner emese október 12-én érkezik a Pesti Vigadóba. Egy előadás arról, hogy néha a múlt megismerése nem lezárja, hanem éppen elkezdi megírni azt a történetet, amelyben végre önmagunkat is felismerjük.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidra családok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacse hiberek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa Látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa Látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A San Franciscó-i brazil közösségből induló Viva Brazil zenekar 1980-ban jelentette meg Skin Do Lele című buli himnuszát, melynek dalszövegében zenével zavarják el a rossz kedvet. A refrénben sokszor ismételgetett cím az égvilágon semmit sem jelent, csupán hangutánzó kifejezés, amely a szamba ritmusát imitálja. Időközben számos más országban csatlakoztak a brazil ritmusok ünnepléséhez. A japán Yashuko Love Bird, az angol Paprika Soul és a Fülöp-szigeteki Jaya után 2004-ben a svéd Bossa Electrica tolmácsolásában is megismerhettük a vidám szerzeményt.

0: Rádió Café. Rózsadombon az FM 98-as frekvencián.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A Beginner nevű német rap együttes egyik tagja, Jan Delay, az anyazenekar pályafutásával párhuzamosan szólóban is nyomja reggis, funkis, diszkós hangzású számokat készítve. A 2006-os Klár a funkis, diszkós vonalat erősíti. Ám koránt sem mondhatjuk el a zenészről, hogy minden német diszkó muzsikáért lelkesedik. Amikor kedvenc foci csapata, a Werder Bremen 2019-ben csoportképet készített Dieter Bohlennel, majd a csapat napokkal később lejtmenetbe került, Delay összefüggés vélt felfedezni a Modern Talking egykori tagjával készített fotó és a csapni való teljesítmény között. Ő a legrosszabb átok, aki létezik. Kiválóan mentek a dolgok, aztán egy fénykép Bohlennel, majd hirtelen 8 játékos megsérült és kieső zónába kerültünk. Gonoszkodott Delay.

0: Betegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
2: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2004-ben alakult a főleg reggae és dancehall zenei elemekkel dolgozó Airi Mafia zenekar. Létezik egy sound system, Airi Mafia sound system felállása is, amelyben a zenekar vezető Dermot, élő Márton és Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár által vinilekről játszott reggae dancehall ridimekre Kalambó, a Kakéri Andreas énekel ragga szövegeket. A zenekar alapítói régóta zenélnek együtt, eleinte csak hobbiból otthon, majd később DJ-ként egyre több nyilvános fellépésen is. Az Airi Mafia zenekarban nagyon erős a ritmus és fúvós szekció szerepe is. A csapat nevéből az Airi egy jamaikai slang, melynek jelentése mosolygós boldog. A Mafia pedig a nagy csapatból, több tagból adódóan a családot, az összetartozást szimbolizálja.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat fonogramdíjra is jelölték. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: Hadi kattı, hadi kattı. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, bejöttem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed, ritmusod.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hilltopborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében, megkezdődött az óbudai K-híd felújítása, az Európai Unió korlátozza a kínai hibrid és plug-in hibrid autók importját. Holnap több felhő lesz az égen, de csapadékra nem számíthatunk, élénk marad a szél. Hajnalban akár fagyhat is, napközben pedig 13-18 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A GVH közleményében leszögezte, korábban sem hazai állami, illetve kormányzati szervezetek, sem uniós intézmények nem fordultak hozzá az üggyel kapcsolatban. Vitézy Dávid pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a V-híddal korábban kötött szerződést, és felszólítja a céget, hogy vonuljon le a déli körvasút építéséről. A projekt befejezésére új közbeszerzést írnak ki. Vitézy szerint alapos gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során összejátszottak az abban résztvevő szereplők, ami miatt az EU arról tájékoztatta Magyarországot, hogy a korábban odaítélt támogatást mégsem fizetik ki. Jelentősen csökkent a személyi kölcsönök átlagos kamata. Csak augusztusban majdnem 0,5%-ot esett, és közel 4,5 éves mélypontra került a hiteldíj, írja a biztosdöntés.hu. A szakértők szerint az idén rekord összegben folyósított hitel még olcsóbbá válhat, miután az utóbbi hetekben sorra kamatcsökkentéseket jelentettek be a bankok. Megkezdődött az óbudai K-híd felújítása. A hajógyári szigetre vezető híd rekonstrukciója több szakaszban készül, a munkálatok várhatóan a jövő év végéig tartanak majd. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel, ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől, jelentette be a főpolgármester. Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal azután egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz-ukrán energetikai tűzszünetet, amiről az ukrán elnök semmit sem tud. Korlátozza az Európai Unió a kínai hibrid és plug-in hibrid autók importját, a felek 4 évre szóló megállapodást kötöttek, amivel a felére csökkenhet a behozatal. Idén az addigi adatok és várakozások szerint már 800 ezer kínai hibrid autó árasztotta el az európai utakat. A december 1-től életbe lépő megállapodás ezt évi 350 ezerben maximálja. A kvótát évente 6%-kal emelik. A szerződés az összes exportáló országra vonatkozik, de a cél a kínai dömping visszaszorítása, írja az Economics. Az egyességért cserébe Kína csökkent vagy eltörölt vámokat egyes európai termékekre.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, az északias szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel -1, +8, napközben 13-18 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban a láthatóság, az észrevehetőség a témánk, és ma nagyon közel merészkedünk ehhez a észrevehetőséghez, mert a közösségi médiáról és a szelfikről, meg a szelfi mániáról lesz szó, akit vendégül hívtam, Sándor Alexandra Valéria, a Lájkok rabjai, a közösségi média fogságában című könyv szerzőjét, társadalomkutatót, kommunikációs trénert. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm, hogy meghívtál.
1: Arról kellene picit gondolkoznunk, hogy miért ilyen addiktív, vagy miért ilyen csábító ez a közösségi média dolog, hogy nem lehet kikeveredni belőle, az ember egyszer bele cuppan, már pedig bele cuppan.
2: Ennek az egyszerű technikai oka az, hogy nagyon könnyen elérhető. Ott van a zsebünkben, ott van a kezünkben, gyakorlatilag egy lépés sem kell tennünk azért, hogy belepillanthassunk. Másrészt pedig eleve az algoritmusát is úgy találták ki, hogy a késleltetett jutalmazás elve alapján mindig abban bízunk, hogy amikor előkapjuk a telefonunkat és megnyitunk egy ilyen alkalmazást, akkor valami olyan tartalom jön szembe velünk, ami tetszeni fog, vagy legalábbis kiváltja belőlünk azt az érzést, hogy többet szeretnénk belőle. És ilyen módon mondhatjuk, hogy függőséget okoz.
1: És a jutalmazás része, azt feltételezem, arra gondolunk, vagy arra gondolsz, hogy a tevékenységünknek valamiféle gyors visszajelzése van.
2: Igen, de most itt elsősorban vetíthetjük ezt tartalomfogyasztásra is, és tartalom előállítása, hiszen a közösségi médiának az az egyik lényegi funkciója, hogy azt teszünk közzé, amit akarunk, és mi is láthatjuk másoknak a posztjait. Vegyünk egy példát, megnyitom a TikTokot, és látok egy videót, ami nem annyira jó. Tovább görgetek, és a negyedik vagy ötödik videóra azt mondom, hogy na, ez igen, ez tök jó, ez érdekel, most azért, hogy azért érdekel, mert vicces, vagy tartalmas, vagy érdekes, vagy tanít nekem valamit, vagy jól felháborodom rajta, és így kielhetem az agressziómat ilyen módon, az részletkérdés, de ad nekem valamit. Megint tovább görgetek, mert remélem, hogy a következő is olyan lesz, vagy olyan, vagy nem, de mindig ott él bennem a remény, mintha egy nyerőgép előtt ülnék, hogy a három cseresznyét fogom kipörgetni.
1: És miért mondjuk azt, hogy a Lájkok rabjai vagyunk? Tehát mi adta a könyvednek ezt a egyébként nagyon találó címét? Hogyan oldanád ezt fel?
2: Először is köszi a bókot, másodszor pedig ez bizonyított tény, hogy amikor kapunk egy pozitív visszajelzést, akkor az agyunknak a jutalom központja, ennek fogalmazzunk úgy, hogy örül. Megemelkedik a dopamin szintünk, csökken a stresszhormon szintünk, és ez kivált belőlünk egy jó érzést. Ez akkor is bekövetkezik, hogyha kapunk egy lájkot, mondhatjuk, hogy ez a legolcsóbbnak és legegyszerűbbnek tűnő pozitív visszajelzés manapság. Az más kérdés, hogy valójában mennyire könnyű hozzájutni, de itt az a lényeg, hogy kibillenhet az agyunknak a kémiai egyensúlya. Mert ha hozzászokunk ahhoz, hogy folyamatosan fent vagyunk, fent vagyunk, fent vagyunk, akkor az a fajta egyensúlyi középállapot már nem tűnik annyira egyensúlynak.
1: Tehát folyamatosan több kell belőle,
2: több
1: ugye erre
2: kell,
1: gondolunk.
2: Több kell, új inger kell, és ennek tudható be, hogyha valaki posztol egy képet és kap rá 100 lájkot, a következőre már csak 80-at kap, akkor úgy éli meg, hogy nem csak az ő tartalma nem tetszik annyira az embereknek, hanem ő maga megél egyfajta visszautasítást, pedig egyáltalán nem biztos, hogy annak a 20-as like különbségnek van bármi rá, vagy a személyére, vagy akár a tartalomra visszavezethető oka. Lehet, hogy egyszerűen az algoritmus nem dobta fel annyi embernek.
1: Rosszkor posztolt.
2: Rosszkor posztolt, vagy én úgy vettem észre, hogy most már a fizetett tartalmak kerülnek előtérbe. Tehát én is több oldalnak látom a posztjait és hirdetéseit, mint az ismerőseimnek az organikus bejegyzéseit.
1: Na ez két irányba is elvezethet minket, most nem a fizetős részéről, meg azt, hogy hogyan próbáljuk az algoritmust büdzséközpontúan picit magunk felé hajlítani, nem is erről szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy ugye az örömérzetet hoztad be a visszacsatolás a lájkok kapcsán, behoztad a csalódást is, tehát hogyha nem teljesít olyan jól, vagy csak ugyanolyan jól teljesít, mint az előző, és nem növekszik, tehát azért itt benne van a lelki részében egy mély utazás is, vagy egy ilyen csalódás rész is, hogy nem olyannak látszódunk, vagy nem szeretik annyira, mint amennyire én szeretném, hogy szeressék. Tehát, hogy van egy ilyen lenti része is, nem csak fönti hullám. Erről egy picit tudunk gondolkodni.
2: Abszolút van, de ezen a ponton nem kerülhetjük meg azt, hogy a közösségi média két nagyon-nagyon mély kérdést feszeget. Az egyik az, hogy ki vagyok én, és kinek vagy milyennek szeretném mutatni magam. És a veszély abban rejlik, hogy ez a kettő össze tud keveredni. Tehát én szeretnék magamról kialakítani és konzekvensen mutatni egy képet a közösségi médiában, és egy idő után már lehet, hogy nem az történik, hogy én mutatom meg magam valamilyen szempontok alapján, hanem saját magamat, a külsőmet, a cselekedeteimet próbálom az online szerepszemélyiségemhez igazítani, hogy annak megfeleljek. És ekkor van az, hogy a farok csóválja a kutyát.
1: Na hát ez lett volna a másik irány, amerre kanyarodni lehet, úgyhogy nagyon jó, hogy behoztad, hogy hát én ezt most úgy fordítom, hogy az identitásunkat ahhoz kötjük, hogy milyen módon látszunk, látszódunk a közösségi médiában. Ez mennyire választható el mondjuk a tényleges magánélettől? Tehát hol vannak a határai annak, hogy milyen módon élem az életemet, meg milyen módon működöm, máshogy mondom, ha bárki látna, aki egyébként csak a Facebookon, Instán lát belőlem szeleteket, hol van ennek a határa, hogy most tényleg élek, vagy ez most a Facebookra van számva?
2: Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen határ itt és most már létezik, mert ha belegondolsz, akkor korábban a magánéletnek voltak fix határai. Tehát a családi fotóalbumot látták a vendégek. Ennyi. Most pedig...
1: Még ha nem is szívesen.
2: Igen.
1: Mert meg kellett nézniük.
2: Mondjuk lehet, hogy egyes felhasználók most is úgy érzik, hogy az arcukba tol az algoritmus nem kívánt képeket, de vannak funkciók, amikkel ezt lehet orvosolni. Jogos. Most meg az van, hogy ahogy a fél éves ödönke fürdik, ezt a képet már nem csak a nagynéni nagybácsi látja a fotóalbumban, hanem bizony, ha a szülők úgy gondolják, hogy ez kiposztolásra érdemes, akkor rosszabb esetben, és publikusra van állítva az adatvédelmi funkció, akkor mindenki láthatja, és mivel fél éves ödönke fürdéséről beszélünk, ez elég komoly kérdéseket is felvet.
1: Amerre most nem megyünk, mert nem az a témánk, persze bőven megérne az is egy misét, hogy a személyiségi jogok és a GDPR és a gyerekeknek az ábrázolása, de most egy másik irányba kanyarodunk, mégpedig arra felé, hogy ugye azért többségében ez elmondható, hogy mindenki a szebbik oldalát akarja kidomborítani egy ilyen közösségi megjelenésben. Lehet, hogy van egy-egy olyan, aki a szenvedését teszi közcélra, és abból szerez lájkokat, együttérzésből és ilyesmiből, de azért a többségről azt lehet mondani, hogy ugye ez egy nagyon ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül ábrázolt élet. Picit erre is gondolok, amikor azt mondom, hogy hol van a magánélet, vagy a valóságnak, nem is a magánéletnek, a valóságnak a határa a tekintetben, hogy amikor valaki kitesz magáról egy képet, vagy a családjáról, akkor éppen tengerparton van, vagy meghívják egy konferenciára, vagy kiváló étteremben van, miközben azért a törpök élete nem csak játék és mese, ahogy a hubikék törpikékben volt, tehát hogy hol van ennek a valósághajlításnak ilyen értelemben a határa, vagy hogy kell ezt értelmezni, mit gondolsz?
2: Ez a valósághajlítás kifejezés nagyon szép, mert már azt a kérdést is feltették nekem, hogy hazudik-e a közösségi média. És szerintem nem hazudik, hanem válogat. Tehát egyrészt mi válogatunk, és igyekszünk az életünknek azokat a pillanatait megmutatni, esetleg utólagos szerkesztéssel, amiket megmutatásra érdemesnek érzünk. Másrészt maga az algoritmus is válogat az szerint, hogy nyilván az dobja fel nekünk, amiről ő úgy gondolja, hogy számunkra az fontos, releváns, érdekel minket, és visszajelzésre számíthat tőlünk. Tehát itt van egy nagyon-nagyon erőteljes szelekció, és ennek a veszélye abban rejlik, hogy mások válogatott pillanatait összehasonlítjuk, ami hétköznapjainkkal, ahol nem csak válogatott pillanatok vannak, hanem vannak szürkébb, vagy akár még sötétebb napok.
1: Ez az irigykedés, most amit körbeírtunk, ugye?
2: Nem feltétlenül csak az, mert itt azért vannak más törvényszerűségek is, képzeld el, hogy az is igaz, és lehet, hogy ezen most sokan meg fognak botránkozni.
1: Jaj, de jó lenne, ez jó a hallgat az algoritmusnak.
2: Jó, pörgessük meg az algoritmust. Képzeld el, hogyha valaki sokat posztol például a párkapcsolatáról, tehát sok közös képet, meghitt pillanatot tesz közzé, ami abban a pillanatban már veszít jelentősen a meghittségéből, hogy megörökítésre és kiposztolásra kerül, hát ezek a kapcsolatok nem a legboldogabbak.
1: Ezt honnan tudjuk? Egyetértek, de honnan tudjuk?
2: Volt ilyen kutatás, tehát amikor a doktorimat írtam a közösségi média és a mentális egészség összefüggéseiről, akkor ahhoz kellett egy nagyon komoly szakirodalmi áttekintés. És voltak ilyen vizsgálatok, hogy mennyit és hogyan posztolnak azok, egyébként az én kutatásom is hasonló volt, csak nem párkapcsolatokra volt kiélezve, hanem egyszerűen önreprezentációra, hogy milyen gyakran és hogyan mutatjuk magunkat. És nagyon egyszerű, minél többet mutatjuk magunkat, annál kevésbé vagyunk boldogok. Minél többet mutogatunk valamit, annál kevésbé vagyunk vele elégedettek, mert annál inkább szomjazunk azzal a dologgal kapcsolatban a pozitív külső visszajelzésre. Most gondolj bele, ha valamiről te tudod, hogy jó, akkor szükséged van arra, hogy arra még 5-10, 200, 2000, 20000 ember mondja, hogy igen, ez az nagyon jó. Nem, arra van szükséged, hogy ők lássák, hogy neked mennyire jó.
1: Magyarán ez nagyon érdekes, hogy elgondolkoztatott, tehát, hogy amit a kirakatba kipakolunk, vagy a kirakatba akarunk nagyon mutatni, ott rögtön vélhető egy olyan háttér, hogy lehet, hogy a kirakat mögött ennyire nem fényes boldogság lakozik, uralkodik?
2: Egészen biztos, meg eleve a kirakat szó. Nekem nagyon tetszik ez a szóválasztás is, mert a kirakatból nem látod magát, az üzlethelyiséget, nem látod a raktárat, ahol kupi van, nem látod a mosdót, és az is hozzátartozik a térhez.
1: És van ennek még egy vonulat, erre is utaltál az előbb, csak így kihangosítva rá kérdezek, hogy ugye nem használtad ezt a szót, hogy egy önigazolásról van tulajdonképpen szó. Tehát, hogyha de az önreprezentációról mondtál, hogy hogyan jelenítem meg magamat, és az merült fel bennem, hogy ugye saját magamat is egy picit megvezetem azzal, hogyha én mindig ilyen jó környezetben mutatom magam, és mindig sikerek tetején mutatom magam, akkor el is kezdem azt elvárni magamtól, hogy akkor nagyon menőnek kell lenni.
2: Igen, tehát elvárom azt magamtól, hogy minél több hétköznapi pillanatban megfeleljek annak a képnek, amit ki szeretnék alakítani magamról másokban.
1: Amit nem feltétlenül érek el, hiszen hogyha két hetente vagyok valami menő helyen, és úgy kell csinálnom, hogyha én mindig menő helyen vagyok, akkor ugye itt mindenképpen van egy diszharmóniában.
2: Attól függ, mert ha csak két hetente posztolsz egyet, de az arról szól, hogy te menő helyen vagy, akkor az ismerőséd azt fogják hinni, hogy hű, ez a csávó csak menő helyeken van folyton, és minden nap ilyen helyeken vacsorázik.
1: Aha, és akkor ha meglátnak viszont a kis sarkiba az életben.
2: Igen, vagy akár egy gyors étterembe bemész, akkor jön az identitásválság.
1: Igen, meg a személyes márka krízis, ugye, hogyha egy másik aspektusát nézzük, hiszen igen. Az van, hogy ugye mit prédikál magáról, hogyha egyszer ilyen helyzetekbe is látható. Tehát igazából azt mondhatjuk akkor el, hogy a közösségi média tükrében tudjuk sokan, vagy sokszor így értékelni magunkat, és ez egy nagyon torz tükör lehet, igaz?
2: Nagyon torz tükör lehet, igen, meg ha belegondolsz, akkor a tükör maga eleve sokszor torz. Tehát elég sok követelménynek meg kell felelni fizikailag ahhoz, hogy valóban magadat lásd, arról nem is beszélve, hogy fordítva látod magad a valósághoz képest. Na már most a tükör után jött a selfie, ami meg a szöge, a lencse miatt, meg minden miatt eleve ugyancsak torz képet mutat rólunk, mert az arcunknak a középső harmadát hangsúlyozza. És ez összeköthető például azzal, hogy aki nagyon-nagyon sokat szelfizik, akár a külsejét is úgy ellenőrzi, hogy tükör helyett előső kamera, elkezdi egy kicsit torzan látni a saját megjelenését, és már a plasztikai sebészetben külön beavatkozások épülnek arra, hogy ha te tükörbe nézel, akkor minél inkább hasonlíts arra a képre, amilyen a megszerkesztett szelfieiden vagy, filterekkel meg mindennel együtt.
1: Tehát megmutatom a plasztikai sebésznek a legjobban sikerült szelfimet filterrel, és azt mondom, hogy ezt kérem szépen?
2: Ennél rosszabb a helyzet, mert sokan celebeknek a szelfieit mutogatják, hogy ilyen szájat, ilyen orrot, ilyen szemet kérek, mintha nem egy egység lenne az egész arcunk, vagy egész külsünk.
1: Az egész külsőhöz ugranék akkor, mert erről viszont terveztünk beszélni, a különböző testkép zavarokról és az ezzel összefüggő táplálkozási problémákról és egyáltalán a megfelelési kényszerről. Erről van valami tudásunk, vagy megfogható gondolatunk, hogy milyen módon torzítja ez a fiataloknak, leginkább feltételezem, az önképét és a testképét?
2: Nézzük meg először az egésznek a mentális oldalát, mert van egy olyan kölcsönhatás a közösségi média, meg a mentális és így módon a fizikai egészségünk között, hogy nem lehet azt mondani, hogy a közösségi média betegít. Mert sokan egyfajta gonoszként tekintenek rá, de ez nem igaz. Egy eszköz, egy médium, egy közvetítő közeg, amit mi töltünk meg üzenettel, mint felhasználók. De itt arról van szó, hogyha én például sérülékenyebb állapotban vagyok, azért, mert például tini vagyok, vagy nem vagyok elégedett magammal, vagy ért egy olyan trauma, aminek a kapcsán megkérdőjeleződött az identitásom, akkor a közösségi médiában kezdhetek el önigazolást keresni, ami az említett okok miatt nem biztos, hogy erre jó terep. Tehát ha én felteszem magamnak azt a kérdést, hogy elég jó vagyok-e, és erre a közösségi médiában szeretnék választ kapni azzal, hogy vagy posztolok magamról, vagy másoknak nézegettem a posztjait, és szeretném magam összehasonlítani velük, egyiknek se lesz jó vége. Tehát mélyebbre rángat az a baj, akármilyen testkép zavarról van szó, sajnos a túlzott közösségi média fogyasztás mélyebbre visz. Mentális zavarokban, testképzavarokban, táplálkozási zavarokban, de fontos, hogy ez a túlzó közösségi média fogyasztás, ez nem egy mennyiségi dolog. Tehát nem úgy van, hogyha naponta 2 óránál többet pörgeted, akkor úristen, már rögtön beteg leszel, nem erről van szó. Itt inkább azt érdemes figyelnünk, hogy milyen érzéseket vált ki belőlünk az a tartalom, amit fogyasztunk.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, Sándor Alexandra Valériával beszélgetek, a Lájkok rabjai című könyv szerzőjével, és azonnal jövünk vissza.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdákt, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Harmadik utas, Alien Operett az 5-ös 10-ben október 16-án. A közösségi finanszírozásból készülő Alien Operett produkciót mutatják be, amely az 1959-es mozi klasszikust a modern közönség igényeihez igazítva romantikus komédiává álmodja, a sci-fi horrorból. Sikerül-e színpadon úgy megvalósítani a xenomorf alien áriáját, hogy még a Holdról is hallik? Tapintható lesz-e a dráma és az újjászület

0: Young és a többiek híres és álomszép slágereit. A Neil Young sétány együttes dalai Tóth István, Huzzella Péter és Rátóti Zoltán előadásában vasárnap este hallhatók a Marcibányi téri művelődési központban.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
7: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Sándor Alexandra Valéria, a Lájkok rabjai című, a Közösségi Média fogságában alcímű könyvnek a szerzője, a vendégem, társadalomkutató és kommunikációs tréner. Nagyon sok témát érintettünk már itt a selfie mánia kapcsán is általában, hogy hogyan szeretnénk magunkat mutatni a közösségi médiában, meg hogyan hat ránk az, hogy egyáltalán ilyen sokat közösségi médiázunk. Arról mit gondolsz, hogy ha van egy ilyen avatárja az embernek, ami a közösségi médiában látszódik, akkor ez mennyire határozza meg a gondolatait úgy a mindennapokban, hogy a helyzetekben, tehát hogy ez hogy fog mutatni, hogyan tudunk ott lenni egy pillanatban, hogyan zavar ez össze, vagy segít ott lenni egy pillanatban, hogy látod ezt?
8: Szerintem ennek van egy olyan fajta hatása, vagy éppen mellékhatása, hogy egyszerre szeretnénk benne lenni a pillanatban és megélni azt, és közben kívülről is vizslatjuk magunkat, hogy ez vajon hogy néz ki, jó-e a szög, jók-e a fények, milyen a háttér, jól áll-e a hajam, és ez valahogy befurakodik abba a buborékba, amiben egyébként megélhetnénk az adott élményt. Tehát bennem nagyon élénken él egy jelenet, 5 vagy 6 évvel ezelőtt a tengerparton láttam, hogy két lány éppen TikTok videót vesz fel a csodálatos panorámának háttal, és újra felvették, mert a jóistenkének sem akart úgy sikerülni, ahogy ők azt elképzelték, és körülbelül 2-3 órát eltöltöttek egy néhány másodperces videó felvételével, ahelyett, hogy élvezték volna a napfényt, a homokos partot vagy a vizet,

0: de nekik nyilván az volt a prioritás.
1: Amikor ilyen híres emberes szelfikre gondolok, tehát, hogy elcsípek valakit az étterembe, és oda pattanok mellé, vagy azért megyek oda, mert ott lesz. Tehát ez a fajta, kivel szelfizek együtt, az milyen módon emeli az ember presztízsét a közösségi médiában, vagy mit kell afelől gondolni, hogy ezzel is le vagyok fotózva, azzal is le vagyok fotózva. Megmondom, miért kérdezem, mert azt nem feltételezzük a esetek legtöbb részében, hogy ő mondjuk a haverja lenne. Tehát aki mondjuk egymás után sztárok mellett fotózkodik, azt nem mondjuk, hogy na, ő ilyen társaságokban jár, vagy azt, hogy oda jár, azt igen, de hogy mondjuk a másik ember tudná, hogy ő ki, azt már mondjuk végképp nem. Tehát mit ad hozzá az a híres emberes fotó, amit azért nagyon sokat látunk.
0: Egyértelmű presztízsnövelés akar lenni, többnyire szerintem el is éri a célját, nyilván függ ez attól, hogy kiről van szó és ki a közönség, de egyértelmű az üzenet, hogy én azáltal többet érek, hogy olyanokkal mutatom magam másoknak, akik sokat érnek.
1: Ugyanez a helyzet a státuszszimbólumokkal, tehát a drága autó, drága motor, jacht, akkor is akár, ha nem az enyém. Kicsit persze trükkös a dolog.
0: Hogyne, persze. Tehát ezek mind olyan státuszjelölők, amiknek, ha megvan a képi megjelenítése. Nehogy Isten, az én közvetlen környezetemben, tehát beállítok egy profilképet egy kocsival, egy hajóval, vagy akár egy olyan nyaralóhelyen, vagy posztolok egy ilyet, vagy egy olyan emberrel, akkor bizony úgy tűnik, hogy én menő vagyok, tehát dominánsabb vagyok, értékesebb tagja vagyok a társadalomnak, megéri velem ismerkedni, barátkozni, kapcsolatot kialakítani.
1: Na, ezt a könyvedben is használod, ezt a dominancia kifejezést, vagy jelenséget a közösségi média kapcsán. Milyen értelemben használod, hogyan érdemes erről gondolkodni?
0: A virtuális térben a dominancia egészen érdekesen nyilvánul meg, méghozzá visszajelzések, vagy éppen követők számában, hiszen aki sok visszajelzést tud kapni, vagy éppen sokan kíváncsiak rá ebben az online térben, az véleményformáló, tehát nem véletlen ez az influencer kifejezés sem, hogy ő azért valamit tud befolyásolni, hogyha ő posztol valamit, elmondja a véleményét valamivel kapcsolatban, ajánl, vagy éppen nem ajánl valamit, akkor az sok emberhez el fog jutni, és tulajdonképpen, hogyha felidézzük azt a fajta mondást, akkor mondhatjuk, hogy ő az erősebb kutya. Pusztán azáltal, hogy sok követője van.
1: Ki tud szép magyar szóval mondva ledominálni, tehát kivel szemben tudja ezt a dominanciát érvényesíteni, mert ugye ezért ennek a fogalomnak, ennek a leuralásnak akkor van igazából értelme, hogyha vannak olyanok, akik mondjuk a kevésbé erős kutyák, akkor ebbe a kontextusba hagyja. Tehát ki fölött domináns ő?
0: Ó, ennek sok motivációja lehet. Lehet, hogy valaki azért szeretne követőket szerezni, hogy túlszárnyaljon egy bizonyos embert vagy kettő, de ez azért veszélyes, mert hogyha kipipált egy mérföldkövet, akkor mindig van egy következő. Tehát ez egy olyan verseny, aminek gyakorlatilag nincs célvonala, és ennél fogva nincs győztese. Tehát mindig van kit ledominálni, csak szerintem nem lehet felérni a dobogó tetejére.
1: Tehát akkor alapvetően ez egy like verseny ebben a tekintetben, a dominancia része.
0: Mondhatjuk like versenynek, követőszerzési versenynek, mert azért lássuk be, hogy akinek sok követője van, az egyfajta társadalmi vagy akár gazdasági tőkére is szert tud tenni ezáltal. Tehát ez egy érték.
1: Na hát pont ezen gondolkoztam is, hogy beosztod a gazdasági vonalát ennek a dolognak, amit egyébként össze lehet kötni azzal a, hát nem tudom, ezek valószínűleg kislányok voltak, akit az előbb a tengerparttól hoztál, akik a TikTok videót készítik, de azért sok olyan kép készül, meg sok olyan tartalmon lehet tudni, hogy az adott illetőnek az a munkája, vagy akár annak a párnak, sztárpárnak az a feladata, és ők nem tudnak ilyen értelme belefeledkezni, hogy az Akropoliszon vannak éppen, mert hát tartalom készül, amiből aztán meg pénz.
0: Egyrészt igen, másrészt lehet ebben lubickolni. Tehát ez megadja azt a fajta folyamatos adrenalin meg dopamin löketet, csak lehet belőle egy olyan brutális kibillenés, hogy az ilyen pózolásra érdemes pillanatok között mi történik. Akkor mi van, miből áll az élet, egy ilyen influencer párnak a tagjai mihez kezdenek egymással, amikor éppen nincsenek kamera előtt. És lehet, hogy tök jól el vannak, de az is lehet, hogy nem, és ez az, amiben nem látunk bele.
1: De nagyon izgalmas lenne. Néha csinálnak ilyen sorozatokat, vagy egy-egy sorozat van, hogy akkor...
0: Igen, és az is érdekes, hogy az vajon mennyire mutatja a valóságot, mert azért az is törvényszerű, hogyha kamera előtt vagyunk, legyen szó fényképről vagy videóról, akkor azért idézőjelben viselkedünk. Tehát felvesszük azt a szerepszemélyiséget, amit másoknak szánunk, amit szeretnénk mutatni. Tehát nincs olyan, hogy egy influencertől látunk egy videót, hogy na, így keltem fel reggel, és vajon ő ténylegesen úgy kelt fel reggel, hogy letette a telefonját az ágy mellé, és megnyomta a felvételgombot, és eltelt az az X óra? Nem valószínű.
1: Kiégés jelensége, vagy a egyáltalán túlzott szorongás ebben a posztolási, hát kényszerben mondhatjuk, mennyire jelenik meg, és milyen módon nyilvánul meg? Tehát ez a közösségi média kiégés.
0: Egyrészt, ha van bennünk egy alapszorongás, bármi miatt, és a mai társadalomban. Igen, tehát kiben nincs. Főleg, hogy olyan kollektív társadalmi traumák voltak itt az elmúlt években, mint a Covid, vagy éppen az orosz-ukrán háború, tehát azért volt itt mi miatt aggódni. Akkor a közösségi média fel is erősítheti ezt a szorongást, de ugyanakkor tudatos használat mellett enyhítheti is. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy aki korábban nem igazán volt szorongó, a posztok hatására elkezdi megkérdőjelezni magát, hogy úristen, hogyha a többiek ilyen szépek, okosak és menők és sikeresek, akkor lehet, hogy én hozzájuk képest csöves vagyok?
1: Igen, ez a kisebb rendűségi érzés, amit én az előbb irigységnek hívtam, azért az biztos megjelent, és még azon is gondolkozom, hogy mégis nem csak abban, hogy másoknak milyen tartalmai vannak, mert lehet, hogy én is olyan menőhelyeken vagyok, vagy lehet, hogy ők sincsenek olyan menőhelyeken, de itt összekötve azzal, amit a legelején mondtál, a visszajelzés tekintetében, tehát hogy miért nem kapok annyi lájkot, szeretetet a követőktől, vagy miért nincs annyi követőm, hiszen én is ugyanolyan tartalmat csinálok, vagy legalább olyan tartalmat csinálok. Tehát itt is megjelenhet egy ilyen kisebb rendűségi megcsappanás.
0: Így van, pedig nem szabadna egyenlővé tenni a szerethetőségemet a kapott lájkoknak a számával semmiféleképpen, és azt se felejtsük el, hogy az emberek változnak. Tök természetes, hogy változunk. Ezzel szemben, hogyha felépítünk magunknak gondosan egy online szerepszemélyiséget, akkor meg olyan, mintha a követőink tennének ránk egy olyan nyomást, hogy maradjunk ugyanolyanok, hiszen ők azért követtek be minket, és azért nézik a tartalmainkat. Tehát nekem mindig van olyan tréningesem, akivel ez nagyon nagy téma, hogy úristen, már nem érzem magaménak azt, amit korábban csináltam, de félek más csinálni, mert milyen lesz a fogadtatás ugyanazoktól, akik a régit szerették.
1: Hát aki beugrik hirtelen, csak nem, Pampt Gabó, bocsánat, próbálom helyesen használni a nevét, megvan neked
0: Pampt Gabó? Meg.
1: Ugye ő neki volt egy ilyen kísérlete, hogy ő egyszer azt mondta, hogy ő most már komoly témákról szeretne beszélni, mert neki elég ebből, hogy ilyen izompacsírta, aki nagyon szeret táncolni, meg bulizni, hogy ez a trash reality, ez hozta neki a népszerűséget, és akkor volt egy pont, most írtam, visszaemlékszem, hogy adott nagy interjút, meg pár ilyen tartalmat, hogy őnek egyébként van véleménye a világról, és akkor ő ezt az oldalát szeretné kidomborítani a melizmain túl, és hát nem vált be. Hiszen őt nem megmondó emberként szereti a közeg, hanem pámtkabóként. Tehát, hogy nagyon nehéz kibújni ebből a avatárból.
0: Igen, tehát beskatujázzuk magunkat, létrehozunk magunknak egy olyan avatárt, ami akkor és ott lehet, hogy önazonosnak tűnik, de változunk, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt a változást hogyan tudjuk, illetve hogyan érdemes megmutatni a közönségünknek, mert mindenkiben egyszerre van ott a változásra való nyitottság és az attól való félelem.
1: És ez visszavisz, vagy oda terel minket a visszajelzésekhez, és nem a lájkokra gondolok most, amiről a legtöbbet beszéltünk eddig, hanem hát a kommentek, meg a kommentkultúra témaköréhez, tehát ezért itt meg is fogalmaznak visszajelzéseket. Az milyen módon hat az emberre, vagy milyen módon befolyásolja azt, hogy mit tesz ki, meg mit nem tesz ki?
0: Ha a kommenteket nézzük, akkor ki kell jelentenünk sajnos, hogy az online térnek van egyfajta kegyetlensége. Mert az arctalanság és a névtelenség még akkor is, hogyha nem vagyunk teljesen arctalanok, meg névtelenek, mert ott van akár a teljes nevünk, akár a profilképünk, az vakmerővé tesz minket, és ilyenkor sokkal jobban tud érvényesülni az árnyék énünk. Tehát minden elnyomott tudattartalmunk, minden olyasmi, ami azért nem szimpatikus nekünk másokban, mert A. belőlünk hiányzik, B. bennünk is megvan, csak nem tetszik, ezért elnyomjuk, és ezért nagyon-nagyon jól oda tudunk szólni egymásnak.
1: Kiáramlik minden ilyenkor, ugye ott oda lehet önteni a kommentmezőbe a...
0: Kibizony, és aki vállalja, hogy közszemlére teszi magát a közösségi médiában, sajnos azt is vállalnia kell óhatatlanul, ha csak ki nem kapcsolja a kommenteket, amit egyébként maximálisan megértek, csak akkor az algoritmus lehet, hogy őt háttérbe fogja szorítani azokhoz képest, akiknek a tartalmai alatt jó kis komment háború tör ki.
1: Mert hiszen az interakció, meg a viták, meg a energiaszint, az ugye nagyon is megjelenik az algoritmusokban.
0: Nagyon, tehát egy kommentharc az nagyon jót tud tenni egy felhasználó népszerűségének, hogy a mentális egészségének kevésbé, az is biztos. Bár vannak, akik jól bírják, tehát ez ilyen személyiségfüggő, mert aki egy flegmatikus alkat, arról lepereg. De valaki meg nagyon a szívére veszi, és azért van itt egy olyan törvényszerűség is, hogyha kapsz 100 kommentet, ebből 99 tök pozitív szívből jövő, és egy negatív, akkor te például melyikre fogsz emlékezni?
1: Azt gondolom, hogy az egy is szívből jövő valószínűleg.
0: Csak nem, jó válasz.
1: Csak nem kedves. Még egy, értettem, nem akarom így lekerekíteni, nyilván a negatív sokkal jobban bevésődik, erre utaltál. Még egy témakörre van időnk itt a beszélgetésben. A személyes kapcsolatoknak, tehát az élő személyes kapcsolatoknak a fenntartására, vagy hát az elidegenedést írtam itt fel a kérdések közé. A te könyvedben szerepel egy kifejezés, amit én nem ismertem, ez a fabbing, nem is tudom, hogy így ejtik-e. Ezt fejtsd ki, hogy hogyan működik ez, mit jelent egyáltalán ez a kifejezés, és hát, hogy a személyes élő kapcsolatokra hogyan hat ez a nagy közösségi médiázás. Azzal együtt, hogy én szerettem azért pozitívba fordítani a beszélgetéseket, nem biztos, hogy pont ennél a témánál sikerülni fog,
0: de ez a
1: feladvány.
0: Hát akkor megpróbáljuk ezt megvalósítani. Ugye ez a kifejezés a phone és a snubbing összevont alakja, és arról szól, hogy a telefonunkat nyomkodva saját döntés alapján figyelmen kívül hagyjuk azt az embert, aki a való életben ott ül, ott áll velünk szemben. Nem tudom, láttál-e már olyat, hogy emberek ülnek egy asztalnál, vagy bárhol, és mindenki a telefonját nyomkodja a helyett, hogy egymásra néznének. Na ez most megtörténhet egy baráti kapcsolatban, egy pár kapcsolatban, egy családi kapcsolatban, sehol nincs jó hatása.
1: A kommunikációs tréningeken nálunk is el szokott hangozni, hogy érdekesebbnek kell lenni, mint a másik ember telefonja.
0: És ez egy nagyon nagy kihívás, ha belegondolsz, mert a telefonon keresztül percenként végtelen mennyiségű információhoz hozzájuthatsz. Most rajtad áll, hogy állítod be az értesítéseket, meg a hangjelzéseket, meg a rezgést, de azért ez kőkemény feladvány, hogy érdekesebb legyél, mint a másik telefonja.
1: Én azon szoktam optimista fejjel gondolkozni néha, amikor mondjuk a metrón látom, hogy ugye mindenki a telefonjában van, én is, de néha felnézek, és akkor látok másokat, és azt szoktam feltételezni, hogy ugye mindenki telefonozik, meg mindenki nyomogat, így is lehet értelmezni, de úgy is lehet értelmezni, hogy mindenki valamilyen számára fontos tevékenységet végez, vagy számára érdekes tevékenységet végez, hiszen ha megnéznéd mindenkinek a monitorját, akkor nem mindenki ugyanazt olvassa, meg ugyanazon pötyög, meg nem ugyanazt a szó kirakósat játsza, hanem hogy azért ezer ember mondjuk 500 féle dolgot legalább csinál. Tehát nekem van egy ilyen érzésem, hogy oké, az, hogy valaki telefonozik, attól még csinálhat közbe egy értelmes és egyéni dolgot.
0: Igen, és itt visszatértünk ahhoz, hogy a közösségi média használatnak is egyfajta tudatosság lenne a lényege, hogy én folyamatosan figyeljem azt, hogy én ezt most azért görgetem tovább, mert jó érzést vált ki belőlem, vagy bekerültem egy negatív gondolatspirálba, és esetleg azt várom a következő tartalomtól, hogy abból rángasson ki.
1: Majdnem sikerült pozitívba hozni, az előbb már nagyon közel voltunk hozzá, de hát végül is nehéz téma volt, úgyhogy erre jutottunk vele. Sándor Alexandra Valéria, a Lájkok rabjai című könyv szerzője volt a vendégem, társadalomkutató, kommunikációs tréner, sőt, műfordító is, vagy erről most nem beszéltünk, talán egy másik alkalommal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Hát nagyon sokfele ágazott ez a mai beszélgetés, ahol a közösségi médiát és az azon keresztüli láthatóságot próbáltuk megvizsgálni és körbejárni. Most ennyi fért ebbe a műsorba, folytatjuk még majd a láthatóság témáját a következőkben is. Elbúcsúzik most a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
4: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Az IMF szerint Magyarországnak lehetősége van a gazdaság újjáélesztésére. Ma ismét tárgyal az országgyűlés a visszaküldött egészségügyi törvényről. Az amerikai elnök törvényt sérthetett azzal, hogy engedélyezte az orosz üzemanyag importját. Holnap több felhő lesz az égen, de csapadékra nem számíthatunk. Élénk marad a szél, hajnalban akár fagyhat is. Napközben 13-18 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma van az általányadózó vállalkozók harmadik negyedéves adó- és járulékbevallásának időpontja. A számlász.hu rendszerén belül ez 181 ezer egyéni vállalkozót érint. Akkor is kötelező a bevallás beadása, ha az adott negyedévben a vállalkozónak nem volt semmilyen bevétele, vagy a göngyölített jövedelme az adómentes minimálbér küszöb alatt maradt. Részletes értékelést készített az IMF a magyar gazdaságra vonatkozóan. A Nemzetközi Valuta Alap úgy látja, Magyarország egyedülálló lehetőség előtt áll a gazdasága újjáélesztésére. A legnagyobb kihívás szerintük a gyenge beruházási aktivitás, a bérek és a termelékenység közötti egyre nagyobb szakadék, a tartósan kedvezőtlen globális környezet, valamint az előregedő népesség problémája, számolt be a privát bankár. Az IMF szerint a költségvetés szempontjából az egyik legnagyobb probléma, hogy Magyarország adórendszere a legkevésbé progresszív az OECD tagállamai közül, és kevesebb bevételt termel a szükségesnél. Ma ismét tárgyal az országgyűlés az államfő által visszaküldött egészségügyi törvényről. Baka András egyetértett a jogszabály céljával, a szakmai kamarák szakmai önállóságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a módosítás korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Azt is javasolta, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépést észszerű átmeneti szabályokkal vezessék be. A parlament emellett tárgyalja a 2026-os költségvetés módosítását, a gyermekek jogainak és biztonságának erősítését célzó törvénycsomagot, valamint a vagyon elkobzással és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárással kapcsolatos jogszabálymódosításokat. Komoly politikai botrány robbant ki Donald Trump orosz gázolaj üzlete miatt. Republikánus és demokrata szenátorok szerint az amerikai elnök törvényt sértett azzal, hogy engedélyezte az orosz üzemanyag importját. A Fehérház állítja, hogy az intézkedés az amerikaiak érdekeit szolgálja, és az üzemanyagárak csökkentését célozza. A vita azonban egyre élesebb. Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. Ezt az amerikai elnök jelentette be, miután saját értékelése szerint rendkívül sikeres egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Donald Trump tájékoztatása szerint Oroszország ezt követően rövid időn belül további 3 millió tonna gázolajat is leszállít az orosz finomítói kapacitások függvényében.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, az északias szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel -1 plusz 8, napközben 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
7: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
8: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Euro stablecoin a témánk, mert hogy hat hónapról hónapra alakulgat, dolgoznak rajta, és egyre több hír jut ki hozzánk. Tudjuk, hogy dolgozik az LKB a digitális jegybank pénzen, közben pedig a piac dolgozik olyan megoldásokon, amivel ugye az euro stablecoint lehetne elterjedtebbé tenni, fogalmazzunk így. Két nagy megoldás emelkedik ki jelenleg, de hát azért van bőven próbálkozás, nem?
8: Sok próbálkozás van, most meg nem tudnám mondani, de tizet könnyen fel lehetne sorolni.
7: Mielőtt konkrétan megnézzük ezeket a megoldásokat, ha a teljes képet nézzük, a teljes stablecoin piacot nézzük, az euróhoz kötöttek, azok részesedése elenyésző.
8: Jelen pillanatban 0,3% alatt van.
7: Hát az az elenyészőnél is kevesebb.
8: Ennél még a török lírához kötött stablecoinoknak is nagyobb a kapitalizációja, tehát hogy több érték van török lírához kötött stablecoinokban. De természetesen az amerikai dollári a legnagyobb, ami körülbelül 99%.
7: Lehetne egy ilyen igényt generálni Európában, hogyha már a megoldás meg lesz rá? Mondjuk megoldás most is van rá, hiszen létezik euro stablecoin. Lehetne ez generálni?
8: Ugye az ember nem kezdi el használni az euróhoz kötött stablecoinokat, hogyha nincsenek elfogadó helyek, ha nem tudom abba kifizetni azt a szolgáltatást, amit szeretnék, hogyha azok a rendszerek nem kezelik, amiket én használni akarok, és jellemzően a dollárhoz kötött stablecoinokból a legnagyobbat, vagy a két legnagyobbat bármelyik kezeli, amelyik stablecoinokkal képes működni. Úgyhogy nagyon rossz pozícióban van Európa ebből a szempontból, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lehet előnyöket kínálni a piacnak, legalább az Európai Unión belül, hogy kezdjék el használni.
7: Két megoldásról beszélünk ma, az egyik a Revoluté, a másik pedig a Kivalisz nevet kapta, ami több európai nagybank közös projektje. Úgy tűnik nekem első ránézésre, hogy a Revolut megoldása előrébb jár, hiszen az már éles gyakorlatilag.
8: Igen, ha jól tudom, Dániában, Lengyelországban és Portugáliában már elérhető, tehát ott már a Revolut alkalmazásban jelen van, és hogy a további országok is folyamatosan be lesznek kapcsolva, tehát előbb-utóbb nálunk is megjelenik, ugye ennek a jele az EUR 2R-rel. Ugye ezt a Stripe-al közösen hozta be, tehát ez azt jelenti, hogy ahol lehet Stripe-on keresztül fizetni, megjegyzem, hogy a legnagyobb szolgáltatók is a Stripe-on keresztül működtetik a fizetéseket, ide tartozik ugye a volt Twitter, most X, a ChatGPT, ha jól emlékszem, akkor az Anthropic Cloud-ja is, és nagyon sok mindent a Stripe-on keresztül fizetünk, és akkor itt most meg is ragadnám az alkalmat, hogy felhívjam figyelmet, hogy nagyon sokszor, ha egy szolgáltatásért stablecoinba fizetünk, akkor alacsonyabb a díja, ezt érdemes megnézni, mert lehet vele spórolni.
7: A másik megoldás pedig a Kivalisz, amin ugye több nagy bank is dolgozik. Ez is életképes? Abszolút vagy mi a különbség a Revolutéhoz képest? Más logika alapján tervezik?
8: A Kivalisz-éről több információ van érdekes módon technikai szempontból, mint a Revolutéről. Ugye ezt az Ethereumon bocsájtják ki, úgyhogy egy publikus láncon van, nem egy zárt banki hálózaton. Ezáltal mindenki egy okos szerződésben saját szabályrendszert építhet föl. Ez nagyon hasznos lehet a vállalatok számára, mert automatikus kifizetéseket lehet feltételekhez kötni, és akkor itt most elszállhat a fantázia, tehát mondjuk egy alvállalkozó sokkal szívesebben hajt végre egy munkát, hogyha egy publikus láncon láthatóan el van különítve az ő kifizetése, ráadásul be van programozva, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy automatikusan megtörténjen ez a kifizetés. Ez mondjuk a szállítmányozásban egy előnyös dolog, de akár átültethető egy ingatlaniparba is, mondjuk egy építkezésnél, ahol régen mondjuk Magyarországon nagyon sok probléma volt, most volt egy időszak, amikor kevésbé volt probléma, és várhatóan megint ilyen problémákkal fognak a építőiparban szembesülni az alvállalkozók. De a következő lépcső, ami talán még fontosabb, hogy az AI agentünknek adhatunk oda feltételekkel pénzösszegeket, amiből mondjuk tud magának használati krediteket vásárolni, vagy bármi másra el tudja úgy költeni, hogy az okos szerződésbe le van fektetve az a szabály, hogy mire mennyit költhet, és az AI agent nem tudja megkerülni. És ez akkor nem az AI döntése, hanem az okos szerződésbe kódokba foglalt feltételrendszer, ami bármilyen hiba, vagy amikor félremegy az AI-nál, ami rendszeresen szokott, ez kordába tudja tartani megbízhatóan. Ez egy magánembernek is jó lehet, hogyha már AI ügynököket használ az életébe erre-arra, és akar a részükre biztosítani összegeket, amiből akár pizzát tud rendelni, akár AI krediteket tud vásárolni, de egy vállalatnál meg még fontosabb lehet, ahol AI-jal akar automatizálni egy folyamatot, és a költekezéseit biztonságba akarja tudni, nem beszélve arról, hogy Európában nem tudsz az AI agentednek számlát nyitni. Ma még erre nincsen lehetőség, itt viszont akkor nem kell megadni semmilyen banki adatot az AI-nak, és mégis hozzá tud férni pénzösszegekhez, amit tud használni.
7: Akkor rendben, hogy fejlesztenek megoldásokat, a Revolut már él is, de szükség van egy háttérszabályozásra, ami szintén elősegítheti a Euro Stablecoin elterjedését.
8: Háttérszabályozásra szükség van, de ez megvan. Tehát ugye ezt a MiCA szabályozza. Én, amiről beszéltem, azt egyénileg okos szerződésbe egy privát szabály, hogy mire hogyan lehet használni azt a pénzt. Ezt teljesen külön kell választani a jogszabályoktól. Ugye azt be kell tartani, hogyha én egy saját szabályrendszert hozok létre egy okos szerződésbe, akkor azokon a kereteken belül kell, hogy meghozzam ezeket a szabályokat. Technikailag tudok kívül is hozni szabályokat, de hát azzal szabályt sértek. De jellemzően nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én megszabom, hogyha jön hozzám a kertész, és én nem vagyok otthon, akkor mondjuk a védelmi kamerarendszeremen keresztül használom, elhelyezem ebbe az okos szerződésbe az összeget neki, és amikor a kamerában látom, hogy elvégezte, akkor felszabadítom azt a pénzt, onnan le tudja hívni a kertész. És most ez a hülye példa jutott eszembe, lehetne mondani bármi mást is. Ez nem ütközik a jogszabályokba, ez egy saját szabály, amit azon belül hoztam.
7: Na most hogyan lehet elérni azt, hogy Európa ténylegesen használja ezeket a megoldásokat? Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, miért van versenyelőnyben? Hogy van versenyelőnyben? Azon kívül persze, hogy a dollár nyilván, mint nemzetközi fizetőet, legelterjedtebb fizetőeszköz, ez tény. Ezen kívül hogy lehetne elterjedtebbé tenni, hogyha már megvannak ezek a megoldások?
8: Először is el kell érni, hogy az elfogadó helyek azok akceptálják, tehát befogadják az euróhoz kötött stablecoinokat. Őnekik ez, ha nem is nagy, de többletfejlesztéssel jár. Ezt piaci alapon azért nem könnyű, mert nem sürgeti őket semmi, mert a piac nem sürgeti, hiszen a felhasználóknál dollár alapú stablecoinok vannak pont azért, mert ők azt fogadják el, tehát ez 22-es csapdája. De hát jogszabályokkal mondjuk lehet kötelezni, hogyha valaki az Európai Unión belül stablecoint elfogad, akkor köteles elfogadni az euróhoz kötött stablecoinokat is. Hogyan lehet előnyöket kínálni? Hát az Európai Uniót ismerve úgy lehet előnyöket kínálni, hogy arra nem vetek ki plusz adót, a többire meg majd vetek ki. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként piaci alapon azért nehéz, mert piaci alapon magát korlátozta be az Európai Unió, mert míg az USA-ban megengedi a jogszabály, hogy a stablecoin kibocsátó cég az mondjuk azokból a kamatokból, amit a nála lévő letétek után, ugye amit mondjuk állampapírokba, rövid lejáratú állampapírokba tart, valamennyi kamatot visszafizessen a felhasználónak, aki tartja ezt a stablecoint. Ez egy olyan piaci előny, ami kizárt az Európai Unió, itt tilos. Tehát míg egy amerikai állampolgár mondjuk a PayPal-nak használja a stablecoinját, ott visszakap valamennyi kamatot. És akkor nem csak úgy áll a pénzem, hanem ha nem is sokat, de valamennyit kapok. Az Európai Unióban, ha valaki ugyanezt a stablecoin tartja, akkor ezt megtiltja az Európai Unió, hogy az Európai Uniós állampolgár ebből részesüljön. És hát ezért nem is fogják tudni az euróhoz kötött stablecoinok ezt a tulajdonságot. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy milyen előnyöket tudnak kínálni. Az biztos, hogy előny a Kivalis esetében, hogy jól programozható, hogy ma már 37 európai nagybank csatlakozott ez a tömörüléshez, ahol beszáll, mint kibocsájtó. Ez ad egy nagyon nagy biztonságot, mert a stablecoinoknál azért, mint kockázat, föl kell sorolni, hogy ez nem olyan, mint hogyha egy bankbetétbe tartanám a pénzemet, erre nincsen betétvédelmi alap, erre nem szólnak azok a garanciák, tehát a kockázat között az a határozza meg, hogy mekkora a kockázatom, hogy mennyire fizetőképes, és mennyire jól működik a stablecoin kibocsájtója. Hogyha ott valami gond van, akkor én nekem van egy követelésem a stablecoin kibocsájtóval szembe, és sorba állhatok a pénzemért. Azért a 37 európai nagybank között tényleg a legnagyobbak ott vannak, és akkor most itt fel lehet sorolni.
7: Magyar leányvállalatokkal,
8: tehát a KBC, ugye a KNH, az Erste, a Raiffeisen,
7: ING,
8: szóval nagyon nagy bankok ott vannak, hogy itt egy időben annyi ilyen nagy bankkal probléma lesz, ami már veszélyt okozhat, arra pici az esély. Tehát ilyen szempontból ez egy nagy biztonságos megoldás.
7: Tehát euro stablecoin és az ezzel kapcsolatos megoldások, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
8: Köszönöm szépen, sziasztok!
7: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on, tartsanak velünk legközelebb, és szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
9: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
10: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
10: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
11: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hová tehetjük a 700 kilogramm kapcsolt főnök?
4: Évvégéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grilléttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grilléttermet. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
1: A mai nap talánya számomra James Prescott Joule. Angol fizikus, róla nevezték el a munka, a hőmennyiség és az energia mértékegységét. No hiszen... Bárcsak tudnám, mik azok. Talánynak hívom, de személyes kötődésem is van hozzá, el kell, hogy mondjam nektek, srácok, mert az őszintesség fontos, hogy iskolás koromban egészen elképesztően tompa voltam a fizikához. Egyrészt abszolút nem is érdekelt, másrészt fogalmam nem volt, hogy mi micsoda, és akár mennyire is akartam, soha nem ment a fejembe. Egyszer például a fizika tanárnőm kihívott felelni, és az egész osztály ordítva súgta nekem, hogy a válasz Joule, Joule. Én a lehető legtermészetesebb magabiztossággal rávágtam a választ a kérdésre, hogy súly. Hát a különbség körülbelül olyan, mint a betonkeverő meg egy fagyi között. A mai napig nem értem, hogy hogyan működik az áram, és amikor lekapcsolom a villanyt, akkor miért nem duzzad meg a vezeték attól, hogy az áramok egyszer csak lefékeznek a kapcsoló előtt, és összetorlódnak, mint az autók a dugóval.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Kóbor áram. Ez nem is egy foglalkozás, nem is értem, hogy került ide. De azért neki durálom magam. A léci okostelefon, majd ezt a durálást tisztázok később, jó? Köszi. Szóval, az olyan áramot nevezik kóbor áramnak, ami egy elektromos készülék olyan részeiben kóborol, ahol semmi keresni valója. Például, ha villanyboilert egy nem arra való konnektorba dugják be, akkor előfordulhat, hogy még a vízcsap is megrázhat egy kicsit. Csak akkor legyél kóbor áram, vagyis nem lehetsz áram, maximum kóbor, akiben nagy a feszültség.

Ja, hát akkor lépjünk ezen túl. Lényeg a lényeg, hogy James Prescott Joule kiváló ember volt, és ő találta föl például az ívhegesztést is. Ez az a dolog, amiben nem szabad belenézni, és csak ilyen Darth Vader sapkában lehet csinálni. Ez alól egy kivétel van, amikor egy Flashdance című filmben egy nagyon csinos balett táncos nő hegeszt.

0: Zsebrádió! Őrületem, így folyik!
1: Hidrogépek, kompresszorok, turbinák, bánkinak a lavalcsövön azt fújják, expandálnék, hely, de nem tudok, mert az izotermám nagyon kanyarog. Na, erre varjatok gombot. Tegye fel a kezét, aki értett ebből a versikéből egy kukkot is. Senki? Dettó. Ezt a versikét egy Bánki Donát nevű mérnök bácsiról énekelték a mérnöknek tanuló diákjai. Valószínűleg a diákok meg a tanár úr is értette. De mi nem? Mert ezek olyan titkos, gépészmérnöki szakkifejezések arról, hogy hogyan változtassák meg teljesen a világot porlasztásos módszerrel. Ez a Bánki Donát nevű úr összebarátkozott egy másik mérnökkel, aki Csonka Jánosnak hívtak. Összedugták a fejüket, és kitaláltak egy karburátor, más néven porlasztó nevű dolgot. Hogy értsétek, mit csinált ez a gép, próbáljátok ki ti is. Ezt úgy kell csinálni, hogy isztok egy korty kakaót, szörpelés jó, de nem nyelitek le, hanem csináltok a szátokkal egy jó erős púzó hangot, ilyet, hogy és akkor a szátokból kis spriccel majd a löty. Ha megfigyelitek, úgy fog szállni, mint a pára. Kocsiban menet közben apu nyakába nem ér. Na, ezt találták ki csak egy géppel, és kakaó helyett benzinnel. Nagy cseppekből kis cseppeket csináltak. Ez arra volt jó, hogy a segítségével meg lehetett csinálni az igazi benzinmotort, ami később az autókat is hajtották. Az az igazság egyébként, hogy ennek a porlasztó nevű dolognak a kitalálását többen is maguknak vallják. Például Samuel Morey, aki egy amerikai úr volt, és majdnem 20 évvel korábban kitalált már valami hasonlót. Itt meg kell jegyeznem újra, hogyha kitaláltok valamit, akkor először is győződjetek meg róla, hogy nem találta-e ki már valaki más. És ha nem, akkor szaladjatok szabadalmaztatni, mert különben lenyúlják. Én viszont úgy tudom, hogy a kocka alakú hógolyó még nincs levédve. Minden esetre ez a Bánki Donát úr nagyon sok klassz dolgot talált ki. És neki köszönhetjük, hogy a törpe vízerőművek ilyen sikeresek lettek.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: költő.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: költő
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: A költő gondol valamire, de hogy megbüntessen bennünket, versben mondja el.
2: 2.
3: A költők kötelezően szomorúak.
2: 3.
3: A költők mindig gondolnak valamire, de mi sosem tudjuk, hogy mire gondolt a költő.
2: 4.
3: Csak a leggyíkabb verselemzések kezdődnek azzal, hogy a költő nagyon szerette a természetet.
2: 5.
3: A költők mindig nagyon szegények. Vezétláb jönnek fel Budapestre, télen pipával melegítik a kezüket, de végül aztán mégiscsak elmennek Párizsba.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Etika?
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Számtalan a futballnál sokkal fontosabb esetet fel tudnék sorolni, például a magyar felnőttek tényleg már számtalanszor elhitték, hogy kapnak 13. havi nyugdíjat, függetlenül attól, hogy tudják, hogy nincs 13. hónap, mert ha lenne, benne lenne a naptárban. De ez mind semmi, azokat a marhaságokat is elhiszik, amit politikusok ígérnek nekik, aztán meg utána nagyon meglepődnek, amikor kiderül, hogy az nincs úgy. És ilyenkor jönnek a hatalmas kamuk, meg az, hogy a másik tehet mindenről, meg a spagetti.
2: Fú, ez nagyon gáz.
1: Igen. Az a helyzet, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy a mai felnőttek sokszor nagyon gázok. Ez persze minden gyerekkorában így van, mert a szüleitek gyerekkorukban az ő felnőtteiket tartották gáznak, de ennek van egy fontos oka. Nagy figyelj!

0: aztán meg azért kellett harcolni, hogy legyen valamiük, aztán meg azért, hogy valami ne legyen. Mindennek a tetejében az unatkozó ideges felnőttek, akiknek folyamatosan az az érzése, hogy állandó feszültségben kell élnünk, mert az izgalmasabb. Kitalálták, hogy fölmelegedett a hósipka, és ezért mi vagyunk a hibásak, úgyhogy most minden, ami működik, azt kapcsoljuk ki, mert elolvad a jég az Antarktiszon.
1: Fontos tudnivaló.
0: Ez tényleg nagyon gáz, és tényleg nagyon fontos is. Ezzel kapcsolatban legeslegelőször azt kell megtanulni, hogyha valaki nyugodtan akar élni, és a saját dolgaival akar foglalkozni, akkor csak okosan szabad vélemény nyilvánítani arról, amiről éppen a leghangosabban beszélnek az emberek, mert ha van véleményed, az mindig rossz.
1: Na, most bukik meg a sztori.
0: Ha én most azt mondanám, hogy ennek a földnek a történetében már többször előfordult, hogy fölmelegedett a hósipka, aztán meg leült a hósipka, és ez bőven elég megnézni a jégkorszak 1-2-3-4-et, mert a speciál erről szól. Szóval, ha ezt mondanám, akkor lennének, akik azt mondanák, hogy rosszra tanítanak benneteket, mert az igenis fontos, hogy elolvad a hósipka. Én láttam a jégkorszak 1-2-3-4-et, és azt is pontosan láttam benne, hogy a mamutnak, a kardfogónak, mert annak a cseki értelmű lahernak nem volt se rezsója, se autója, se káros kibocsátása, és mégis elkezdett olvadni az a bazi nagy jégfa, amin lehetett csúszdászni.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
2: Jégkorszak. A glaciális, egy eljegesedési időszakon belüli leghidegebb éghajlatú periódus. A földi átlag hőmérséklet csökkenése jellemzi, ami által a sarki és kontinentális jégtakarók és a gleccserek területe nagy mértékben kiterjed. Magára az eljegesedési időszakra és az azon belüli glaciálisra is használatos a jégkorszak kifejezés. A jégkorszakokon és a jégkorszakok közötti korokon belül is vannak hidegebb időszakok és felmelegedések. A legutóbbi körülbelül a 16.-19. század közepe között volt az úgynevezett kis jégkorszak.
0: Amikor azt mondtam, hogy a nagyi és a szüleid élete minden másról szól, csak nem róluk, az pont olyan, mint ez az olvadós dolog. Szerencsére jégkorszak 1-2-3-4 a Maniról, meg a Lajár történetéről szól, a barátságról, a családról, a szeretetről, hülyeségről, tehát mindenről, ami fontos, és az olvadós dolog az csak egy apropó. És csak mondom, hogy az egy, az arról szól pont, hogy befagy, és csak később szólnak a jégkorszakok arról, hogy már olvad. Ez a föld egy ilyen hely.
1: Megáll az eszem.
0: És vannak ezen a földön olyan helyek is, ahol sose fagy be semmi, meg sose olvad el, ilyenek például az Egyenlítő környékén lévő országok, ahol mindig jó idő van, meg pálmafa, de ott se felékig telj fel az egész buli, mert hiába van jó idő, meg banán nő a fán, és minden tök kassa, meg zselé, de hogy ne legyen olyan unalmas, rendszeresen kitör egy bazi nagy vulkán, hogy legyen mielőbb menekülni, meg elnépvándorolni.
1: Az eszem megáll.
0: Srácok, ahhoz, hogy a dolgok jóra forduljanak, és nyugodt, felhőtlen, vidám életetek legyen, sajnos meg kell szokni, hogy ennek a bolygónak vannak bizonyos adottságai, amik ellen ugyan lehet ezt azt tenni, de például az ember Magyarországon él, ahol se nem olvad, se nem fagy be, vulkán sincs, akkor jön a Covid, meg a folyamatos feszültségkeltő újságírás, meg a 13. nyugdíj, meg az elvarratlan szálak. Szerencsére a világ tele van olyan rejtélyekkel, amit együtt megfejthetünk, és meg is kell fejtenünk. Yeah!

0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
1: Talán hallottatok már a bráírásról. A bráírásban két érdekes dolog is van. Az egyik, hogy nem Louis Braille találta fel, pedig róla nevezték el. Az igazi feltalálója egy Charles Barbier nevű francia katonatiszt volt, és eredetileg titkosírásnak szánta, mert a már többször felemlegetett Napóleonnak az volt az igénye, hogy a katonái csendben és fény nélkül tudjanak kommunikálni. Éjszakai írásnak nevezték, de a hadsereg elvetette, mert túl bonyi volt a katonák számára, a katonák pedig nem mindig okosak. Ezzel szemben Louis Braille vezette vakok intézetének megtetszett az ötlet, és már meg is érkeztünk a végeredményhez.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Braille írás. A Braille írás egy olyan pontokból álló dombornyomott írásmód, amit a vak és látássérült emberek az új vegyükkel kitapogatva tudnak olvasni. Manapság a legtöbb jegykiadó automatán vagy tömegközlekedési tájékoztatón megtalálható ez a fajta írásmód, de minden papírpénzen is felelhető a Braille írás. Könnyen ellenőrizheted, ha kölcsönkérsz egy 500-ast apukádtól, és megvizsgálod alaposan. Aztán mondd neki, hogy hát, ez sajnos hamis, és ne add vissza. De ezt nem én mondtam.
0: A helyzet komoly, Freddy fogoly!
3: Azt olvastam, hogy az egyik robot, már a Marson, név szerint a Perseverance, ami kitartást és állhatatosságot is jelent, pont egy olyan helyet kutat, éppenséggel a Marson, ami egy kiszáradt tó. Bizony. És ebben a Marson kiszáradt tóban talált olyan részeket a tópartban, ahol úgynevezett üledékek vannak, ilyen biztos láttatok már, ezek azok a csíkok a sziklafalon, amik bizony egy rég volt élet bizonyítékai. Tehát ez a kitartó kis robotunk elképzelhető, hogy megtalálja a régi marsi élet nyomait, és akkor az aztán állatira nagy káosz lesz a felnőttek között.
0: Megáll az eszem!
3: Bizony, ezzel érdemes egy kicsit foglalkozni, mert mi, emberiség, azaz földlakók, attól tartjuk magunkat különlegesnek ebben az egész bazinai univerzumban, hogy úgy tudjuk, hogy teljesen egyedül vagyunk, és a mi bolygónk az egyetlen a világon, amin élet van. Nem csak a felnőttek meg a gyerekek az életen, hanem az élet a fák, a virágok, a növények, a gombák, a szúnyogok. Ja, hát sajnos a szúnyogok is beletartoznak ebbe a dologba. A bálnák, a mohák, a zúzmók, meg mindenféle apró lények. Mi emberek az életet kizárólag úgy tudjuk elképzelni, mint a mi életünk, tehát pont olyan életet keresünk a különböző bolygókon és holdakon, ami pont ugyanolyan adottságokkal rendelkeznek, mint a miénk. Valahogy a felnőttek úgy gondolják, hogyha valahol élet van, akkor ott van iskola is, meg ketreces futballpálya, meg mászóka, meg suli büfé, persze csak a negyediktől fölfelé, meg autók, meg hév, meg olyan boltok, ahol kabátot lehet kapni.
0: Megáll az eszem!
3: Ennek megfelelően persze régebben először kitaláltuk a holdlakókat. El is mentek az űrhajósaink a holdra. Figyú, most dobjátok el az agyi velőtöket. Voltam Amerikában egy múzeumban, Washingtonban, ahol űrhajós cuccokat állítanak ki, a Smithsonian Air and Space Múzeumban, és ott láttam, hogy az első holdra szálló űrhajósoknál volt fegyver. Eldobom az agyam. Tényleg, hát szerintem ez állati vicces, ugyanis amikor már föllőttük az űrhajósokat a holdra, akkor már rég tudtuk, hogy a hold, nincs sajtból, sőt, nem is sajt, bár úgy néz ki, és tuti fix dugó, hogy nincs ott semmi, hiszen addigra a csillagászaink, meg a fizikusaink, meg a tudósaink, meg a matematikusaink, meg az összes ilyen furcsa hajú pacák kiszámolta, hogy a hold nem más, mint egy réges-régi, hatalmas ütközés törmeléke, amikor valami bazinagy dolog neki ment a földünknek, és annak rendje módja szerint letört belőle egy bazinagy darabot, lett kuplerály porfelhő, ami aztán összeállt sok millió év alatt egy szép nagy golyóvá, ami a hold.
0: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
3: Azért biztos, ami biztos, vittek magukkal egy alumíniumból készült, kiélezett, bozót vágó kést. A Holdra. Ahol nincs bozót. Ez olyan égbe kiáltó marhaság és felesleges, mint ha valaki biztos, ami biztos bevinne magával a Balatonba egy kis meleg sült hurkát, hát ha valaki éhes a víz alatt, ki ott lakik. Na, lényeg a lényeg, hogy a Holdlakókat nem találtuk meg, ekkor kitaláltuk a kicsi zöld embereket, a Mars lakókat. Na, ezeket se találtuk, viszont ez a Perseverance nevű szorgalmas kis robot illető megtalálhatja a Marson kialakult élet nyomait, és akkor megtudjuk, hogy A. Volt élet a Marson, csak aztán nem alakultak ki belőle marslakók, hanem csak kis csigák meg kajdlók maradtak, aztán abba hagyták, kihaltak, mint a dínok. B. Voltak marslakók, csak ők haltak ki, mint a dínok. C. Valami egészen más élet volt a Marson, csak elköltöztek.
0: Az eszem megáll.
3: Igen, a C-verzió is lehetséges, ugyanis az is előfordulhat, hogy nagyon menők voltak a marslakók, csak ugyanolyan gyagyán, rosszul és gonoszul bántak a marsukkal, mint mi a földünkkel. Tönkretették, telifüstölték, teliszemetelték, kihasználták, aztán amikor már semmire se tudták használni, akkor fogták magukat és elköltöztek onnan. Itt jön a fordulat, srácok, ugyanis lehet, hogy a marslakók, akik sokkal-sokkal-sokkal előttünk éltek, lehet, hogy a földre költöztek, és mi vagyunk a marslakók. Csak már itt lakunk. Ha így van, és mi vagyunk a marslakók, akkor biztos, hogy felnőttek elfelejtették, hogy mi vagyunk azok. Ezen egyáltalán nem lepődnék meg. Ugye? Most meg a felnőttek, miután elfelejtették, hogy mi voltunk a marslakók, kitalálták, hogy ha tönkre megy a föld, költözzünk a Marsra, mert ott biztos jobb.
4: Az interneten minden is kapható.
5: Vásároljon marslakót! A marslakó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám
5: marslakó
4: megjelenítést tartalmazott.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
5: Melák nagyon éhes.
1: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Az Egyesült Államokból inflációs adat érkezik, és különböző konjunktúra mutatók. Kovács Márton, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Szia, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
6: Na, azt mondja, hogy nézzük meg, talán a legfontosabb ugye a szeptemberi fogyasztói árindex az USA-ban.
7: Abszolút, valószínűleg ez lesz a legfontosabb adat a héten. Piacmozgatás szempontjából itt szeptemberre 3,7%-ot vár a piac éves növekedéssel és 0,6%-os havi növekedéssel, illetve ami talán még fontosabb, a maginfláció esetében 2,5%-ot vár éves növekedésbe. Itt ugye már azt lehet látni, hogy ez elég tartósan magasabb, mint a Fed 2%-os inflációs célja. Elsősorban olyan dolgok miatt, mint valószínűleg minden hónapban elhangzik mostanában az energiaárok. Itt bár augusztusban volt némi enyhülés, de szeptemberben már eléggé stabilan 100 dollár feletti bent jegyzéseket lehetett látni, illetve ezek fokozatos begyűrűződését figyeli még a piac. Ez kiegészül az ellátási láncok problémáival, nyilván itt is közbeszól az iráni háború, a műtrágya hiányok, vegyi anyagok hiánya, és kisebb mértékben a vámok is. A vámoknál azt lehet látni, hogy itt azért a Liberation Day vámok már talán kezdenek kiesni a bázisból, de amíg Trump ilyen új vámokat jelent be, nagy isten például Kanada irányában, legutóbb azért ez befolyásolja az inflációs várakozásokat, és természetesen még az AI beruházások is eléggé negatívan hatnak a inflációra. Ha az általános trendeken túl egy tételt kéne kiemelni, akkor a lakhatást mondanám, amire megír még figyelni. Ez azért fontos, mert ez a legnagyobb tétel az inflációs kosárba, és fokozatos csökkenést mutatott a 2023-as tetőzése óta, viszont úgy tűnik, hogy idén ez kicsit megállt ez a folyamat, és nem nagyon akar 3% alá menni, és hogyha az inflációs kosár legnagyobb tétele, kb. 35%-a ennyire jelentősen 2% felett van, azért az nem jelent jókat a Fed szempontjából.
6: Hát most akkor minden erejükön azon lesznek az amerikaiak, mármint hogy Donald Trump és a kormányzat, hogy ez valahogy visszanyomják, vagy legalábbis verbálisan próbáljanak valamit csinálni, mert ugye jönnek a félidős választások, és akkor hát ez borzasztó nagy vágás lehet.
7: Hát igen, azt lehet látni, hogy bizonyos sebtapaszokat itt próbálnak eszközölni a félidős választás előtt. Valószínűleg ez a orosz dízeldél is ehhez kapcsolódó volt az én olvasatomban.
6: Igen, abszolút. De ugye még egyelőre ennek nem látni a nyomát, és akkor tényleg azt lehet látni, hogy ez az inflációs adat év per év szinten itt hirtelen megindult, és van egy ilyen megugrás, ugye, ami fölfele ívelt ugye májusban, és nem jött annyira le, mint ahogy ezt gondolták volna.
7: Igen, és ez eléggé aggasztja is a Fed döntéshozóit. Itt azért eléggé változott a kamatpálya, hogy miket gondoltak. Évelején még vágni akartak, amennyire lehet. Most meg hát az a kérdés, hogy tartanak vagy emelnek. Egyébként október 26-án lesz a következő ilyen döntés. Ez az inflációs adat nagyon érdekes olyan szempontból, mint az előző, ott pár nappal az előtt jött ki, és pár nappal volt a Fednek feldolgozni ezt, itt azért lesz egy pár hete. Jelenleg a piac az 82%-kal áraz tartást, majd decemberre egy 68%-os emelést.
8: De azt látok, ez milyen gyorsan tud változni egy adat hatására, úgyhogy...
7: Hát, akár már ez az adat is megváltoztatja, hogyha ezt abszolút.
8: Infláción túl mire érdemes megfigyelni?
7: Hát ilyen kisebb konjunktúra adatok lesznek, kiskereskedelmi és ipar, a kiskereskedelmet tekintve csütörtökön érkezik, itt 0,3%-os hóper-hó változást vár a piac, és általánosságban azt lehet mondani, ez amúgy így a háztartások fogyasztására ad némi betekintést, ami egész erős volt a másik negyed évben. Most revideálták is a GDP növekedést 1,5-ről 2,2-re, és ebbe elég erős részt vett ki a háztartások fogyasztása. Az ipar tekintetében szintén 0,3%-os havi növekedést vár a piac. Itt olyan trendek láthatóak, hogy van némi megakadás, főleg az ilyen energiaintenzív ágazatokban, mint a nehézipar és az autógyártás, viszont az AI-hoz köthető ágazatok azok nagyon hasítanak, illetve az ilyen lazában AI-hoz köthető energetikai rendszerek kialakítása is, tehát ez a utility szektor, ami szükséges ahhoz, az is elég jól megy.
8: Itthon várható-e valami izgalom?
7: Hát itthon kisebb adatok várhatóak, lesz egy építőipari adatközlés, ipar második becslése, de ez általában eléggé megegyezik az elsővel, illetve béradatok jönnek még augusztusra vonatkozóan pénteken. Ami itthon érdekes lesz valószínűleg az a 2027-es költségvetés, illetve a középtávú költségvetési pálya, de hát itt október második felét mondták, nem tudom, hogy ez valószínűleg még nem húzzák rá 16-ára az október második felé.
8: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot!
6: Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot. Kovács Márton, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője beszélt, hogy a legfontosabb adat az amerikai inflációs adat, amire várunk, ugye fogyasztói árindex év per év jön ki, tehát, és hát jönnek ugye a magárindexek is, és a kiskereskedelmi forgalom meg ipari termés, tehát amerikai adatokra figyelünk a héten, ez a lényeg.
5: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Egy erős KKV-t kérnék.
9: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
9: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
10: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
12: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Gameklub társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
13: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
15: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
16: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
14: Közlekedési információk a Rádiókafén.
17: A fővárosban baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél. A forgalmat elterelik. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ág utca és a Győri út megállót. A 178-as autóbusz szintén terelve jár, nem érinti az Ág utca és a Krisztina tér megállót. Lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az Üllői úton kifelé a Nagykörúttól a Nagyvárad tér felé. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon és az Árpád hídon Budára. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
18: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Hírek következnek a Rádió Cafén.
19: A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. Megkezdődött az óbudai K-híd felújítása. Az Európai Unió korlátozza a kínai hibrid és plug-in hibrid autók importját. Holnap több felhő lesz az égen, de csapadékra nem számíthatunk, élénk marad a szél. Hajnalban akár fagyhat is, napközben pedig 13-18 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A versenyhivatal eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A GVH közleményében leszögezte, korábban sem hazai állami, illetve kormányzati szervezetek, sem uniós intézmények nem fordultak hozzá az üggyel kapcsolatban. Vitézi Dávid pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a V-híddal korábban kötött szerződést, és felszólítja a céget, hogy vonuljon le a déli körvasút építéséről. A projekt befejezésére új közbeszerzést írnak ki. Vitézi szerint alapos gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során összejátszottak az abban résztvevő szereplők, ami miatt az EU arról tájékoztatta Magyarországot, hogy a korábban odaítélt támogatást mégsem fizetik ki. Jelentősen csökkent a személyi kölcsönök átlagos kamata. Csak augusztusban majdnem 0,5%-ot esett, és közel 4,5 éves mélypontra került a hiteldíj, írja a biztosdöntés.hu. A szakértők szerint az idén rekordösszegben folyósított hitel még olcsóbbá válhat, miután az utóbbi hetekben sorra kamatcsökkentéseket jelentettek be a bankok. Megkezdődött az óbudai K-híd felújítása. A hajógyári szigetre vezető híd rekonstrukciója több szakaszban készül, a munkálatok várhatóan a jövő év végéig tartanak majd. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől, jelentette be a főpolgármester. Az Európai Unió a héten mintegy 3 milliárd eurónyi védelmi támogatást utal át Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelkeret terhére. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal azután egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz-ukrán energetikai tűzszünetet, amiről az ukrán elnök semmit sem tud. Korlátozza az Európai Unió a kínai hibrid és plug-in hibrid autók importját, a felek 4 évre szóló megállapodást kötöttek, amivel a felére csökkenhet a behozatal. Idén az addigi adatok és várakozások szerint már 800 ezer kínai hibrid autó árasztotta el az európai utakat. A december 1-től életbe lépő megállapodás ezt évi 350 ezerben maximálja. A kvótát évente 6%-kal emelik. A szerződés az összes exportáló országra vonatkozik, de a cél a kínai dömping visszaszorítása, írja az Economics. Az egyességért cserébe Kína csökkent vagy eltörölt vámokat egyes európai termékekre.
20: Időjárás a Rádió Cafén.
19: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, az északias szelet erős lökések kísérhetik. Kora reggel -1 +8, napközben 13-18 fok várható.
20: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
21: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
22: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
20: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
23: Nagy szeretettel köszöntöm a publikumot, akik itt hallgatják az adást élőben, remélhetőleg jó sokan vagytok, én Megfelemi Márk vagyok, és mint hallhattátok, ez itt a Kávézó a világ végén. 2026. 10-12-e van, 6 óra 4 perc a szokásos időben indulunk el, és egy szerintem nagyon-nagyon fontos és nagyon izgalmas téma lesz megint csak terítéken, ez pedig a hőlábnyom kérdése, amit szerintem még talán kevesen hallottatok, hogy hallhattatok róla, hiszen a karbonlábnyomról már nagyon sok szó esik mostanában, szerencsére ez is egy nagyon fontos kérdés, de hogy van egy olyan is, hogy hőlábnyom, és erről fogunk majd beszélgetni mai vendégemmel, professzor dr. Rejt Andrással, aki építész, az Abud Mérnök Iroda ügyvezetője, a hőlábnyom szakmai házigazdája, a regeneratív és fenntartható építészet és az energiahatékony épített környezet kérdésével foglalkozó kutató és a Pécsi Tudományegyetem professzora ő. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
24: Szervusz, üdvözlök mindenkit én is.
23: Mielőtt így belevágnánk, hogy akkor miről is van szó, egy picit így kigyűjtöttem, és akkor olyan jó szakmainak tűnik a műsor, hogyha így egy kicsit a pedigrédet itt felolvasom. Tehát a Pécsi Tudomány Egyetem műszaki és informatikai karán oktató építész kutató 1998 óta foglalkozik a fenntartható építészet és az energiahatékony épített környezet kérdéseivel. Szakmai pályázat pályája, az épületszerkezeti és homlokzati kutatástól fokozatosan vezetett az energiahatékonyság, a fenntartható építészet, majd a regeneratív épület és várostervezés felé. Munkásságának egyik meghatározó eleme a különböző léptékek mérhető összekapcsolása az épületszerkezettől és a homlokzatoktól az épületen át a város részekig és a teljes városi rendszerekig. Vizsgálja, hogyan alakítható az épített környezet és energia és erőforrás hatékonyabbá, ellenállóbbá és élhetőbbé. És hát ide kapcsolódik be a hőlábnyom, amivel itt egész pontosan elkezdtetek foglalkozni. Ugye volt egy konferencia itt nemrégiben, és ott került ez terítékre. Ugye hát azt mindnyájan észrevettük, hogy elképesztően meleg volt ez az idei nyár. Nyilván talán abban bízhatunk, vagy reménykedhetünk, hogy majd ez nem lesz minden nyár ilyen, de az, hogy egyre több ilyen nyár lesz, az valószínűleg elvitathatatlan. És hát az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a lakosság túlnyomó része, vannak ilyen előrejelzések, hogy akár 80%-a is a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben városokban fog élni. Tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a városokban hogyan tudunk létezni, vagy tudunk-e egyáltalán létezni. És ugye a városaink burkolva vannak mindennel. Tehát, hogy ez ugye egy burkolt felület, vagy nagyon nagy mennyiségben burkolt felület, és hát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen anyagokkal burkoljuk a környezetünket. Erről szól ez a hőlábnyom, de hogyha egy pár szóban esetleg bemutatnád, hogy ez pontosan mi, ami egy kicsit szakmai, mint ahogy én próbáltam tenni.
24: Nagyon szépen köszönöm. Nem szeretnék sokkal szakmaibb lenni, mert azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy minél többen megértsék, hogy mi az, amiről beszélünk. Ugye ez egy kerekasztal beszélgetés volt, és ezt a kerekasztalt a Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2026 rendezvény sorozat foglalta magában, tehát ez önmagában nekünk is egy nagy megtiszteltetés volt, hiszen egy mondjuk számomra régóta ismert kutató tartotta az egyik bevezető előadást, Jürgen Farsatz Diana, akinek talán nevét nem kell itt bemutatni, de hát ő jelen pillanatban talán az egyik legmagasabban rankingelt magyar kutató ebben a témában, úgyis az IPCC-nek az alelnöke, és én nagyon régóta folytatok vele kutatásokat különböző témákban, jelen pillanatban is van egy közös doktorandusz hallgatónk a Bécsi CEU-n. De talán akkor forduljunk egy picit a hőlábnyom irányába, ami egy teljesen új kezdeményezés. Tehát az, amit említettél, hogy ez nem sokaknak ismert ez a kifejezés, ez biztos, hogy így van, mert hogy ezzel, ugye ezen a rendezvényen jöttünk ki először. Még csak így zárójelben, hogy azt gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedekben nagyon ritkán lehetett Magyarországon olyat látni, hogy egy kvázi piaci cég beáll egy ilyen kezdeményezés, alapvetően civil kezdeményezés mögé, ami ebben az esetben a Reneszánsz Kőfaragó ZRT, aki hihetetlen elánnal elkezdte támogatni ezt az új fogalomnak, ennek az új fogalomnak a bevezetését. És mi is valójában ez a hőlábnyom? Ez teljesen pontosan, ha nagyon őszinte szeretnék lenni, még én sem tudom pontosan megmondani, de amit szeretnénk ezzel definiálni, az, hogy amikor beavatkozunk egy város életébe, itt arról beszélek, hogy mondjuk annak az épített környezetébe, tehát mondjuk leburkolunk valamit, telepítünk növényeket, új fejlesztéseket, épületeket hozunk létre, akkor ezzel a beavatkozással milyen intenzitásba, tehát hogyan növeljük, vagy változtatjuk, csökkentjük az úgynevezett hőérzetet, tehát hogy mennyire érzünk melegnek, hidegnek valamit, ez mennyi ideig áll fönn ez a helyzet, és hogy mekkora térbeli kiterjedése van. Ugyanis azt vettük észre, hogy létezik nagyon sok fogalom ugye a város klimatológiában, amit te is már részben említettél, ilyeneket a hősziget hatás, ugye, amivel most nyáron nagyon erőteljesen, és ennek az intenzitásának nagyon erőteljesen találkoztunk. Ez ugye alapvetően az az érzet, hogy a városok belsejében, tehát ahol nagyon sűrű, beépített környezet van, jellemzően jóval melegebb van nyáron. Egyébként ugye ez a hatás télen is van, csak nem annyira erős. De nyáron jóval
23: melegebb. Akkor kevésbé kellemetlen.
24: Igen, ott sokkal kellemetlennek érezzük ezt pontosan. Óriási a különbség a településeink külterületeihez képest, vagy olyan helyekhez képest, ahol jellemzően nagy zöld területi fedettség van, és a többi. Tehát vannak ilyen jellegű dolgok, de szeretnénk egy olyan mutatót kidolgozni, és itt érek vissza arra, hogy ez egy új fogalom. Tehát nem biztos, hogy mindenre fogok tudni most válaszolni. Nem véletlen volt az, hogy egy nagyon széles körű tudományos lefedettséget hoztunk létre ezen a kerekasztal beszélgetésen, de a lényeg az, hogy vezessünk be egy olyan fogalmat, amivel egyelőre csak saját magunk számára, vagy amikor új várostervezési projekteken dolgozunk, magunknak meg tudjuk fogalmazni, hogy az a beavatkozás mondjuk pozitívan vagy negatívan befolyásolja az adott területet, de későbbiekben, amikor ezt megfelelően tudományosan és empirikus módon validálni tudtuk, tehát méréseket tudtunk mellé tenni, pontosítani tudtuk ezt a dolgot, akkor tervezési irányelvekbe, és végső soron akár előírásokba, szabványokba, vagy a jogszabály alkotásba is be tudjuk vezetni ezt a fogalmat.
23: Egy nagyon erős példát hoztok föl itt a sajtóanyagban, ami szerintem jól demonstrálja azt, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen anyagokat használunk a burkolataink során. Azt mondja, hogy egy budapesti mérés szerint 39 fokos levegő hőmérséklet mellett egy fapad felülete 73,7 Celsius fokra, a szürke és fekete tónusú gránit burkolatok 53-57 Celsius fokra, míg a természetes világos mészkő csupán 41,9 fokra melegedtek fel. Tehát azért itt ez gigantikus különbség, tehát akár itt ebben az esetben azt jelenti, hogy 30 fok körüli különbség is lehet, mert azt azért talán már hallhattuk, sokszor beszéltünk mi is róla itt a műsorban, hogy mondjuk egy fa árnyékában akár 10-15 fok különbség is lehet, hogy mondjuk árnyék, de itt akkor ez még hatványozottabban jön elő, és egyébként nagyon meglepő, hogy a fa pad ezek közül a legmelegebb, mert azt gondolnám laikusként, hogy ja, hát a fa az valószínűleg az, ami ezek közül a legkevésbé melegszik, de hogy nem így van. Tehát ebből látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogy mik ezek az anyagok, amiket használunk, és amikor város tervezünk, akkor gondolom, hogy ezt próbálnátok meg valahogy lehozni, hogy ez egy komolyan számítható dolog legyen, hogy akkor ezek az anyag használatok hogy fognak kihatni a környezetünkre.
24: Pontosan, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó végét fogtad meg ennek a dolognak, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy ez mennyire komplex kérdés. És nehogy félreértsék a hallgatók, vagy te, tehát nem amellett szeretnénk semmiféleképp sem érvelni, hogy a fa az nem jó, hanem pont azt szeretnénk bemutatni, hogy nem csak az anyagtól, vagy ilyen nagy fogalmi köröktől, hogy valami fa, valami fém, valami kő ettől függ, hanem nagyon sok minden más mutatótól is, hiszen a fák között is vannak olyanok, amelyek sokkal kellemesebb, sokkal kisebb felmelegedéssel bírnak egy nagyon erőteljes napsütéses.
23: Itt most a falat, a fát, mint anyagot értjük, tehát igen. Nem az élő fákat, mert igen, azt is nagyon kihangsúlyozzátok, és az nagyon fontos nekem is, meg azért bízom benne, hogy a hallgatóknak is, hogy itt nem arról van szó, ti is azt kommunikáljátok, hogy a legfontosabb, hogy rengeteg zöld felületünk legyen, sok fa legyen, árnyékoljuk, de ezen felül még ezekkel a burkolati anyagokkal is lehet ezt befolyásolni.
24: Ez igen, így van. Én azt gondolom, hogy két ilyen félreértést mindenféleképp mondom érdemes tisztázni. Az egyik az, hogy ahogy említettem, faburkolatok között, tehát amikor ezeket bútoroknak vagy járófelületeknek használjuk, azok között is nagyon nagy különbség van. Tehát van olyan, ami kellemes. Itt mindig az időtállóság ugye az egy jelentős kérdés. Azért azt tapasztaljuk, hogy fémfelületek, fémanyag esetén hát nagyjából nem lehet jót választani, hogyha csökkenteni szeretnénk ezt a hősokkot, amit érzünk.
23: Hát ha esetleg tojást akarunk főzni mondjuk közterületen, akkor mondjuk
24: és biztos ismered azokat a YouTube felvételeket, ahol ugye a Szaharába tojás sütnek a motorháztetőn. Na, ezt szeretnénk elkerülni egyébként. Tehát az egyik félreértés az, hogy a faanyagot, ami feldolgozott faanyag, azt nehogy egyértelműen a rossz kategóriába tegyük. A másik pedig az, hogy mondjuk a növényzettel telepített felületeket elkezdjük összehasonlítani a burkolt felületekkel közvetlenül, és azt mondjuk, hogy a növényzettel telepített területek azok rosszak lennének. Nem erről van szó. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy az első, amire törekedni kell, hogy ne burkoljunk. Ha tehetjük, ugye a szabadtérépítészetben elsősorban növényzettel telepített területeket hozunk létre, de hát azért ezt mindenki érzi, hogy van olyan, amikor ez van olyan helyzet, amikor ez nem megoldás, tehát burkolni kell, azért, mert olyan forgalmi terhelés van, és itt nem a forgalom alatt elnézést, hogyha túl erős szakifejezéseket használok, ez nem csak a gépjárműekre vonatkozik, hanem ugye a gyalogos közlekedésre is. Tehát, hogyha az a döntés, hogy valahol burkolunk, akkor viszont igenis gondoljuk át, hogy milyen anyagot használunk, és annak milyen hatása lehet például a hőérzetünkre. És itt térek vissza arra a pontra, ahonnan ugye indultunk, hogy talán ebből a kis számpéldából, amit bemutattál, mindenki érzi azt, hogy egy komplex fogalmi rendszerről beszélünk, és ezért is volt az fontos, hogy amikor ezt ugye a reneszánsz segítségével ezt a kerekasztal beszélgetést összehoztuk, akkor eltérő disziplinákról, tehát különböző tudományterületekről hívtunk meg embereket. Volt orvos, kardiológus a beszélgetők között. Volt városklimatológus, volt meteorológus, volt olyan művész, aki ugye azzal foglalkozik, hogy sok millió fát telepítsünk a különböző településünkben, elsősorban ugye Budapestre. És volt építész is, hiszen azért nem utolsó sorban, és itt most nem csak magamra gondolok, mert én moderáltam ezt a beszélgetést, tehát én ennek a házigazdája voltam, hanem az egyik építészeti oktatást is végző művészeti egyetemnek a rektora volt ott. Tehát ebből is lehet látni, hogy nagyon sok és különböző szempontot próbáltunk meg összehozni, és igen, ezen még dolgozni kell, hogy ennek mind a tudományos, mind a köznyelvi definícióját jól meg tudjuk alkotni, de annyira bonyolult a dolog, és itt megint csak egy példát hoznék erre, hogy még azt se látjuk pontosan, hogy mondjuk a mértékegysége mi legyen, mert ugye ez, ha hőmérséklet különbségekről beszélünk, akkor neked ez elsősorban Celsius, nekem meg Kelvin, de hőáramokról is, hogyha beszélünk, tehát watt per Kelvin, tehát nagyon sok olyan lehetőség van, amiben egyelőre azt keressük, hogy nem csak Magyarországon, hiszen ez egy olyan új fogalmi kör, ami nemzetközi tudományos életben is egy újdonságot jelent, és ennek a publikációjával foglalkozunk jelen pillanatban, hogy ezt hogy tudjuk úgy definiálni, hogy ez mind ugye tudományos szempontok alapján valid legyen, és utána a jogszabályalkotásba is be tudjon kerülni, mindenki számára egy közérthető fogalmi rendszert tudjunk felépíteni, ahol egyértelmű lesz, hogy ezzel a kérdéssel az utca embere is foglalkozzon, és amikor mondjuk ha van családi háza, vagy felújít mondjuk akár a teraszát, erkélyét, hogyha van, akkor ott milyen anyagot használ? Uh-huh. Ez nem mindegy.
23: Tehát hiszen ez egy ilyen kelléktár lenne, amit rendelkezésre bocsájtanak mind a nagy kivitelezők számára, mind a civil építők számára, ahol azt mondja, hogy oké, itt van egy táblázat, választ ki, hogy milyen burkolatot szeretné használni, és akkor ez a fóciens, ami majd kijön, ez majd mutatná, hogy akkor ennek mondjuk a hő hatása az milyen lesz majd arra az adott környezetre, és nyilván ajánlásokkal is élnétek, hogy hol kéne tartani ezt a szintet.
24: Pontosan. Tehát, hogyha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, mondjuk talán egy egyszerűbb fogalommal ez bevezetve, ugye a hőszigetelés, mint olyan, ez mindenki számára ismert, hogy ez micsoda. De hát ugye a hőszigetelést is különböző anyagokkal, különböző paraméterek mentén lehet elérni. Tehát itt is, amikor a hőlábnyomnak, mint fogalmi körnek, mint a hőszigetelés, meg tudjuk adni a pontos definícióját, utána emellé lehet anyagokhoz rendelt mutatókat bemutatni, sőt, tervezési irányelveket, segédeszközöket adni mind a tervezők, mind a felhasználók számára, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt szeretnénk ebben együtt kezelni, és nagyon jó volt az első talán párhuzamos gondolatindításod a karbonlábnyommal, tehát a széndioxid lábnyommal, mert egy hasonló gondolkodásból jött ki ez a hőlábnyom is, hogy el tudjuk-e érni azt a reprezentációt egy ilyen új fogalomnak, ami utána be tud épülni az előírásokban, mint ahogy most ugye a széndioxid lábnyom már benne van, és 2028-tól a középületek számára, 2030-tól pedig minden épület számára egy zéró emissziós követelmény van, amit ugye elsősorban azzal fejezünk ki, hogy milyen széndioxid lábnyommal rendelkeznek az épületeink üzemeltetési szempontból. És valamilyen irányba szeretnénk elmozdulni a hőlábnyommal, de itt most senkit nem szeretnék megriasztani, tehát nem az a cél, hogy még egy 1050. előírás is rákerüljön az asztalra, teljesen fölöslegesen, hanem ugye megint csak szerintem nagyon jó példát hoztál ezzel a nyárral. Én azt gondolom, hogy egyre inkább érzi mindenki, tehát az is, aki eddig mondjuk ki nem mozdult a városi környezetből, hogy milyen igénybevétel a klímaváltozás hatására átélni ezeket a nyarakat, napokat, heteket egy sűrűn beépített városba. Tehát alapvetően a célunk az, hogy az emberek számára kellemesebbé, élhetőbbé és nem utolsó sorban egészségesebbé tegyük a környezetet. És hogyha ezt egy picit tovább kifejtem, tehát mi az, hogy egészséges és ki számára, ugye egyrészt lehet gondolni sérülékeny társadalmi csoportokra, tehát idősek, krónikus betegek. Ugye ez is egy nagyon érdekes része volt ennek a kerekasztal beszélgetésnek, ahol Főrós elmondta, hogy ugye a gyógyszermechanizmusok is teljesen máshogy működnek egy megemelkedett hőmérsékleti és hősokkos környezetbe. Tehát nagyon nem mindegy, most elnézést, hogy ennyire extrém példát mondok, de a halandóság szempontjából is, ami ugye egy nagyon komoly társadalmi.
23: Nagyon komoly számokat lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy konkrétan hány ember halt meg amiatt, hogy ilyen meleg volt, szóval ez nem tréfa.
24: Abszolút nem tréfa, de és itt szeretnék behozni egy párhuzamos gondolatot ehhez, mert ugye ezekkel tisztában vagyunk, hogy igen, hogy az idősek, a krónikus betegek, ugye mindenféleképpen egy veszélyeztetett csoport. De ugyanúgy, ahogy például az épületek akadálymentesítéséről szoktunk beszélni, hogy mindenki arra gondol, hogy igen, de hát majd segítenek, amikor az egy-két ember odaér a kerekesszékkel, hogy de nem csak erről beszélünk, amikor akadálymentesítés van, hanem ott vannak a babakocsik, ott vannak azok, akik éppen mondjuk sérült vagy törött lábbal közlekednek, és a többi, és a többi. És ugyanígy, ugye, hogyha a hőlábnyomról és a hősokról beszélünk, ugyanígy ezeknek extrém módon kitettek például a babakocsiban lévő kisgyerekek, hiszen ők az aszfalt és a sötét felületekhez jóval közelebb vannak, mint mi felnőttek, tehát azért a kettőnk között minimum, vagy jellemzően egy méter különbség van, hogy mi hol veszük be, vagy hol szívjuk be a levegőt, és ők hol szívják be, és ugye az őket érő hősok az jóval erősebb, plusz ehhez hozzátartozik az is, hogy mi viszonylag gyorsan ki tudjuk fejezni a béligényünket, hogy szeretnénk inni, árnyékba szeretnénk menni. Ugye egy kisgyermek, csecsemő esetén ez egy jóval komplikáltabb dolog, mert hogy most éppen miért sír, ugye ezt azért találgatja egy ideig az ember, plusz sokkal gyorsabban kiszáradnak. Tehát ezek ugye olyan összefüggés láncok, amivel mindenféleképp érdemes, és itt jövök vissza, hogy nem egy 1050. új előírás szeretnénk, hanem egy olyan irányt és olyan segédeszköz létrehozni, amivel ezeket az extrém helyzeteket, hát hogy mondjam, kicsit könnyíteni tudjuk mindenki számára.
23: Hát neki azt gondolom, hogy egyszerűen egy sokkal komfortosabb város vagy lakókörnyezet kialakítása. Tehát, hogy ez tényleg, én azt szeretem ezekben a fenntarthatósági gondolatokban, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogyha ezek mentén megyünk, akkor egy sokkal kellemesebb környezetet, magunk számára kellemesebb környezetet tudunk létrehozni. Tehát, ha sok fa vesz minket körül, akkor az nem csak azért jó, mert nem tudom, a fa lelgető hippik örülhetnek, hogy ott vannak a fák, hanem valóban sokkal kellemesebb, hűvösebb van, ugye párlogtatnak a fák, megfogják a zajt, megfogják a port, tehát, hogy ezek ilyen win-win szituációk, és azt gondolom, hogy ha ki tudunk találni egy olyan képletet, amivel a burkolatokkal is fokozhatjuk ezt, hogy ne legyen annyira kényelmetlen a városban lenni, az mindenkinek abszolút érdeke, tehát, hogy ez nem vitás.
24: Én is azt gondolom, hogy ez az általános jóléthez hozzátartozik, én csak azért emeltem ki ezeket a szélső csoportokat, mert ez talán mindenki számára egy jól reprezentálható példa, de természetes, tehát, hogy ez mindenki számára jó, tehát én is örülök, hogyha a hőérzetem, tehát hogy mennyire érzem melegnek vagy forrónak, azt lehet jobbá lehet tenni.
23: Folytassuk innen egy kis zene után.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, ki

0: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
3: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
4: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
6: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
8: Folytatjuk a beszélgetést mai vendégemmel, professzor dr. Rejt András építésszel, akivel a hőláb nyomába indulunk, és erről beszélgetünk, hogy ugye a városainkat hogyan tudnánk a jövőben élhetőbbé tenni, ugye a nagy hő hatás ellenére, mondjuk azzal, hogy a megfelelő burkolóanyagokat használjuk, és okosan használjuk fel az adott lehetőségeket. Nyilván itt abszolút mindenki abból indul ki, hogy a legalapvetőbb az az, hogy minél nagyobb zöld felületet meghagyjunk, hogy fák legyenek, tehát hogy nem a fák ellenében. Tehát ugye van egy ilyen attitűd, én ezt látom a kertészetnél is, hogy a burkolat az, legalábbis egy zöld hozzáállás, hogy a burkolat az rossz, és az csúnya dolog, és akkor a nem burkolat a jó. Nyilván ez azt váltja ki, hogy vannak emberek, akik az egész kertet leburkolják, de közben meg azért megvan a helye. Tehát nem ez megint csak az, hogy nem a burkolat hibája, hanem annak, aki nem jól használja a burkolat, az nyilván adott helyen kell, hogy legyen, és a városban igen törekednünk kell arra, hogy minél több olyan zöld felületünk legyen, ahol a víz ráadásul el tud szivárogni, de azért biztos, hogy lesznek olyan felületek, amit burkolnunk kell a jövőben is, és ugye, ha esetleg nem voltatok itt, akkor itt egy nagyon komoly kézzelfogható példát olvastam föl, ami arról szólt, hogy 39 fokos levegő hőmérsékletnél egy fapad az 73,7 fokra melegszik, egy fekete tónusú gránit burkolat 53-57 fokra, míg például egy mészkő csupán 41,9-re melegszik, de hogy így lényegesen hűvösebb tud maradni, és akkor erről beszélgetünk Andrással, hogy ők most ezt, ugye próbáljátok ezt a rendszert kiépíteni, hogy hogyan lehetne ez egy nagyon kézzelfogható, a fejlesztők, a városvezetés, vagy akár a civilek számára használható ilyen számítási rendszer, hogy a burkolatokkal hogyan tudjuk élhetőbbé tenni a környezetünket. Nem tudom, hogy

0: hogy használtok-e föl ebben az egész, hiszen te a regeneratív és fenntartható építészettel is foglalkozol, használtok-e föl mondjuk régi megoldásokat? Nagyon sokszor olvasok ilyenekről, hogy mondjuk régi afrikai városokban, ahol ugye évszázadok óta együtt élnek a nagy hőséggel, voltak ugye olyan kialakítások, hogy mondjuk úgy vezetik a levegő áramlást, hogy az hűtse az épületek, tehát hogy ebben az egész újfajta építészeti gondolatban van ilyen visszanyúlás a régi jól bevált módszerekhez? Ezek ötvözése mondjuk a modern technológiával?
1: Abszolút, és itt azt hiszem az utolsó pár szavad nagyon érdekes dolog volt, ugye, hogy a régi történeti hagyományokból meglévő dolgokat hogyan lehet ötvözni új technológiai megoldásokra, ugyanis világos, hogy egyiket szeretnénk elvetni, és jellemzően, ami több száz, több ezer év alatt kialakult tudás, ezek nem félre dobandó dolgok, de azt gondolom, hogy azt se szabad elfelejteni, hogy közben van egy nagyon komoly technológiai fejlődés is. És igen, egy dolog, és szerintem itt érdemes egy picit különbséget, vagy kibővíteni ezt a hőlábnyom fogalmat, mert ugye ez nem csak és kizárólag a felületek vagy burkolatoknak a kérdése, amit összességében beszélünk mondjuk egy városi beavatkozásról. Tehát például, amikor egy térre odaépül egy fejlesztés keretében egy épület, ez is okozhat olyan változásokat, aminek következtében mondjuk azon a téren, vagy annak a környezetében melegebbnek, kellemetlenebbnek érezzük, tehát mondjuk ugye a mi fogalmaink szerint nagyobb hőlábnyom jön létre azon az adott területen. Tehát
0: mondjuk annak betudhatóan, hogy mondjuk egy nagy épület lezár egy teret, és akkor nem tud mondjuk a levegő úgy mozogni, és akkor érezzük ezt úgy, hogy befullad az egész terület.
1: Pontosan, és ugye itt szerettem volna visszanyúlni ahhoz a példához, amit mondtál. Tehát régen a település tervezés, ugye ez nem tervezés volt, hanem egyszerűen amiket tapasztaltak az emberek, ahhoz próbáltak alkalmazkodni. Tehát a fő átszellőzési és szélirányok sok esetben mondjuk azokon a településeken, amiket mondtál. Azokat arra használták, hogy kiszellőzzenek a városok. Ugye ez nem csak szak, hanem hő vagy egyéb hatások miatt is nagyon fontos volt. Ugye világos, hogy senki nem épített olyan helyre, ami folyamatosan árnyékban van, és folyamatosan hideg mondjuk azokon a helyeken, ahol a napsugárzás és a meleg egy fontos eleme volt a túlélésnek. Tehát, hogy ez mind az a tudás, amit érdemes ugye magunkkal vinni a jövő szempontjából. És itt volt még egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, ugye jellemzően az anyag használat is már eleve arra koncentrálódott, amit az adott területen meg lehetett találni. Tehát nem tudom én hány ezer kilométerről szállítottak be először ugye közúton, aztán hajón, aztán talán megint közúton, és aztán nem tudom én hogy, különböző anyagokat, vagy ne adj Isten légi közlekedéssel, hanem amik egy racionális távolságról belül ugye meg lehetett szerezni, ezeket építették be. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy hőlábnyom, akkor azt gondolom, hogy azok a fenntarthatósági szempontok, ami mondjuk egy adott anyagnak a beépítésével létrejön, tehát az a karbonlábnyom, ezt összességében érdemes majd figyelembe venni. Tehát itt csak visszacsatolok arra, amiről a legelején beszéltünk, hogy ez egy nagyon komplex fogalmi kör, és ennek a tisztázásán és megfogalmazásán gondolkodunk még. Tehát visszatérve arra a kérdés, hogy mikből tudunk tanulni, például ugye az átszellőzés, tehát a hőérzetünk mitől változik egy adott városi környezetbe, ez lehet a sugárzás, tehát hogyha árnyék van, például amit említettél, hogy ez most egy mesterséges ernyőszövet, ami segít ebben, ugye nagyon sok ilyet lehet látni a déli olasz-spanyol városokban, hogy kifeszítenek ugye a szűk utcákra különböző textíliákat annak érdekében, hogy az ember egy kicsit árnyékosabb környezetben mozogjon, de ugyanezt a hatást tudják elérni az általán említett fák is, sőt a fáknak van ugye egy nagyon kellemes kis hatása, hogy folyamatosan párologtat, és ezzel egy ilyen úgynevezett urban breeze-t, egy kis szellő áramot hoz létre, mert ugye a légmozgás is az árnyék mellett egy olyan hatás, ami segít abban, hogy vagy kevésbé érje minket a sugárzás, vagy a légmozgás által egy folyamatos hűtést. Tehát jóval magasabb léghőmérséklet hőmérsékleteket tudunk elviselni. És ugye az energiaátadásnak különböző típusai vannak, és ebből az egyik a sugárzás. Tehát, hogyha egy nagyon meleg felület mellett vagyunk, akkor annak ellenére, hogy mondjuk esetleg a levegő hőmérséklete nem olyan nagyon magas, akkor is nagyon melegünk tud lenni, mert ez a két felület között, tehát a testünk és mondjuk egy fal felület között, aminek magas a hőmérséklete, elindul egy úgynevezett sugárzásos hőcsere, és valóban a két hőmérsékletnek, ugye a médiumán szeretne megállni a felületi hőmérséklet, tehát itt nagyon fel tudunk melegedni, és itt jön be ugye a harmadik szempont, amit ugye eddig említettem, az árnyékot, a légmozgást, és a harmadik pedig például az, hogy a különböző felületek mennyire melegednek föl. És az előző blogban beszéltünk röviden az aszfaltról, hát ugye ez extrém, ugye egyrészt sötét, másrészt olyan anyag, ami így szívja szivacsként magában a sugárzást, és fölmelegszik, de hogyha jól választunk anyagot, mint például ugye jellemzően jellemzően világos, mondjuk természetes mészkövek, akkor ezek nagyon kedvező irányba tudják befolyásolni, tehát az általad említett hőmérsékleteknek köszönhetően ugye a sugárzás ezeknek nem lesz annyira erős, tehát nem fogjuk úgy érezni ezeknek a felületeknek, ezeknek a természetes, jellemzően világos kőfelületeknek a közelébe magunkat, hogy éppen valaki meg akarna sütni minket.
0: Ez azért van, mert egyrésztről a színük miatt visszaverik a hő egy bizonyos részét, illetve a porózusságuk miatt van egy ilyen hőszigetelő hatása, tehát azért van, hogy nem érezzük ennyire, vagy nem melegszik ennyire ez a felület?
1: Ki se kell egészítenem azt, amit mondtál. Tehát igen, tehát pontosan, tehát ez az a két fő tulajdonság, ami ebben tud segíteni. Tehát egyrészt ugye magára a sugárzás visszaverése egyébként arra létezik egy mértékegység, és ezt előszeretettel is használják a különböző előírásokban, és ugye mi részben ezt szeretnénk majd továbbvinni. Tehát egyébként itt nem olyan messze az egyik épület, amit terveztem, a Nordic Light-nak az irodaháza. Ezt egy skandináv fejlesztő fejlesztette, ezt az épületet, és amikor terveztük ezt a házat, akkor ugye ez egy közel 40 ezer négyzetméteres irodaház, aminek a bérleményi területe az is több tízezer, tehát 22 ezer négyzetméter környékén van, és ez valamikor a 2010-11 környékén ment a tervezés, és azzal keresett meg engem a skandináv fejlesztő, hogy ő egy olyan épületet szeretne, ami egy net zero energia felhasználású épület. Ez ugye messze kora előtt volt, és akkor erre készítettünk különböző számításokat, mert ugye nagyon fontos azt tudni, hogy azok a dolgok, amikről most beszélek, ezeknek nagyon nagy része már mérhető, vagy számítógépes eszközökkel szimulálható. Tehát a valósághoz nagyon közel álló értékeket tudunk megjeleníteni a modellezésünkbe. És ott például vizsgáltuk azt, hogyha a tető nem egy szokványos, ilyen fekete bitumenes vagy sötét bitumenes kavicsolt lemezzel van vízszigetelve, hanem ez mondjuk egy világos burkolat, ugyanígy a homlokzat burkolat egy világos burkolat, akkor hány százalék energiaigény csökkenést tudunk elérni. És ez ilyen 10% környékén volt, ami egy ekkora épület esetén, azért mindenki el tudja képzelni, hogy jelentős számokat tud eredményezni a végén. És akkor még, ha egy picit tovább megyek abba az irányba, amiket említettél, mert ugye nem csak városi, hanem épületszellőzés esetén, vagy átszellőzésre is érdemes gondolni, tehát régen teljesen egyértelmű volt, hogy egy lakást mondjuk a két ellentétes frontján ki tudom nyitni az ablakot, át tudom szellőztetni. Ugye a mai fejlesztői elképzelések ezt nagyon ritkán teszik lehetővé, az ilyen jellegű tervek kialakítását. Tehát ez mind városi léptékben, mind pedig épület léptékben egy nagyon fontos kérdés, hogy a szellőzést hogyan és mint tudjuk alkalmazni. De hogy visszatérjünk ugye magára a burkolatra, ugye egy ilyen épület, amikor olyan burkoló elemekkel tudom a homlokzatát kialakítani, aminek, ahogy előbb említettük, magasabb a sugárzás visszaverő hatása, nem melegszik föl. Ugye ezt az úgynevezett urban canyon, tehát ezt a városi kanyont, ez a szakkifejezés erre, sokkal elviselhetőbbé teszi. És hogy mennyire Mennyire érzékeny és összetett ez a dolog, ugye azért azzal is biztos, hogy sokan találkoztak már, hogy mondjuk nagyon napsütéses, világos napon, hogyha egy nagyon világos térre lépünk ki, akkor ez egy vizuális diszkomfortot okoz, tehát vakítja az embert. Tehát ennek ugye nem az egyik vagy másik végletét keressük, hanem ebben az optimumot szeretnénk megtalálni, hogy mondjuk a szemünket ne bántsa, de a felmelegedése az messze ne olyan mértékű legyen, ami ezt a hőlámnyomot nagyon erőteljesen megnöveli.
0: Nagyon érdekes, igen, mert ez a tényleg ez a rendszer szintű gondolkodásmód, amire pontosan. Majd egyébként vissza is akarok térni, és tudom, hogy ez neked nagyon, nagyon fontos, hogy ez itt is megmutatkozik, hogy ezeket a dolgokat nem lehet szeparálni külön-külön, hanem muszáj őket egységben kezelni, és szerintem ez a jövő tudományágainál egy nagyon fontos dolog lesz, hogy vissza kell térnünk egy kicsit ez a holisztikusabb gondolkodásmódhoz, mert a tudománynak szerintem ma ez egy nagyon nagy problémája, hogy mindenhol nagyon-nagyon komoly szakértők keletkeznek a maguk szakterületén, de egyre távolabb kerülnek egymástól a különböző szakterületek, miközben ez egy összefüggő rendszer, amiben létezünk, és a problémákat is ilyen rendszer szinten lehet csak kezelni.
1: Hát és... Igen, tehát pont ez, amit mondasz, ugye a reneszánsz kőfaragó ZRT által indított gondolkodás, ez nem véletlenül vont be ugye első körben engem, mint házigazdáját ennek a rendezvénynek, de ugye, ahogy említettem, erről a sok disziplináról, tehát bocsánat, de nekem azért egy kardiológus főorvoshoz képest kevés elképzelésem van, hogy mik azok a humánbiológiai mutatók, amik ugye a hőérzetet befolyásolják, vagy mi a hatással van mondjuk a keringésemre. De ugyanígy nagyon érdekes volt hallgatni a meteorológus vagy városklimatológusnak a szempontjait, és ezeket mind hogy lehet beépíteni egy rendszerbe. És igen, én is azt gondolom, hogy a jövőben sokkal erőteljesebben kellene ezeket a tudományos határterületeket vizsgálni. Egyébként jelen pillanatban a legtöbb, hogy mondjam, nagy felfedezés, ha szabad így fogalmazni, vagy újítás, az ezeken a határterületeken születik.
0: És sokszor meg egyébként csak a józan paraszt ész az, ami kellene hozzá. Nagyon sokszor látom azt, hogy mondjuk új épületek, antracit fém burk, nem csak a tető, az egész épület antracit fém burkolatot kap, ami értem, tehát hogy nagyon látványos, tehát ez nem vitás, nagyon látványos, modern épületek jönnek létre, de hát gyakorlatilag beköltözik az illető egy sütőbe. És akkor onnantól kezdve pedig hát nyilván 200 000-rel kell, hogy menjen a klímahoz, hogy az lakható legyen, tehát hogy néha szerintem csak annyi is elég lenne, hogy az ember azt így végig gondolja, hogy oké, lehet, hogy ez nekem esztétikailag tetszik, de hogy ez nem praktikus, az biztos.
1: Hát igen, az egyik ilyen szempont, ugye nagyon sokat dolgozunk különböző fejlesztéseken, mint tanácsadó, amely tanácsokat vagy megfogadnak, vagy épp nem, de hát mi törekszünk mindig a legjobbra. Tehát én várom azt a pillanatot, amikor mondjuk az építészeti szabályozások, vagy városépítészeti előírások eljutnak oda, mint ahol például Prágában már vagyunk, hogy nem lehet irodaházat külső árnyékoló nélkül létrehozni. Én annak is örülnék, hogyha mondjuk a homlokzat üvegezési arányát szabályoznák. Mindezt úgy mondom, hogy nekem minden indult a szakmám, tehát én homlokzati szaktervezőként kezdtem el dolgozni, tehát ennek a részleteivel is viszonylag tisztában vagyok, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ha már a népi építészet fogalmi köréhez visszamegyünk, tehát ugye azok a spaletták, azok az árnyékolók, amiket vagy a tornác kialakítása, tehát ez ugye mind arról szólt, hogy a külső túlzó sugárzást hogyan állítom meg az épület előtt, tehát még mielőtt bekerülne a belső térbe, és ezzel egy olyan plusz belső hőterhelést hozna létre, amit utána hát a mai előírások többségében, ugye szépen magyarul fogalmazva, ki kell hűteni az épületből, csak hát odáig már kevesen szoktak eljutni, hogy kihűteni, ez mit is jelent? Ezt kidobom az utcára, tehát az utcát melegítem tovább.
0: Így van, igen. És rengeteg energiát használok föl mindeközben, ami szintén tovább növeli a hőhatást globális szinten, de hát igen, szóval, hogy ez, én is azt gondolom, hogy régen nem azért csinálták így, mert nagyon ökotudatosak voltak, hanem mert hogy tudták, hogy ez így fog működni.
1: Ez volt logikus.
0: Meg a tájolással kezdték, tehát nekem az is furcsa, amikor valaki épít egy házat, és nem foglalkozik egyáltalán a tájolásával, hol kell föl a nap, hol megy le a nap, ezek annyira fontos dolgok.
1: Igen, mondjuk egy beállt városi szövetben ugye ezek már nehezebb kérdések, de azért nagyon sok esetben így is lenne erre lehetőség, és persze ez is mindig mérlegelés kérdése, hogy a panoráma merre van, a megközelítése a teleknek, hogy és mind néz ki. Tehát ezek nem egyszerű kérdések, de igen, hát főleg az egyetemen én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon próbálunk ebbe az irányba menni, hogy a hallgatók, hogy mondjam, aktív gondolkodóként sajátítsák el ezeket ezt a tudást.
0: Folytassuk innen, egy kis hírblokk következik, meg zene.

なぜ私は日本が大好きなのですか。なぜ私は日本が大好きなのですか。私は先生で

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
5: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
6: Sun and Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban tart a helyszínelés a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körútnál. Egy sáv járható lépésben halad a forgalom. A 12-es és a 14-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Tart a műszaki mentés az első kerületben a Mészáros utcában a Krisztina tér előtt, ezért a befelé tartó forgalmat elterelik. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 74-es trolibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Astoria Dohány utca között nem közlekedik szabálytalan parkolás miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok és az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladása a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a K-hidat felújítás miatt várhatóan 2027. júniusáig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Adóemelésre számítanak a vállalkozások, szigor az extrém gyors hajtókkal szemben. Elázott Balatonkenese, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem túl optimisták a vállalkozások itthon, egyre többen számítanak a közterhek emelkedésére a következő egy évben, derül ki egy hazai bank felméréséből. Kizárólag a legkisebb vállalkozások derűlátóak, a nagyobb piaci szereplők csak nem fele szerint a járulékterhek növekedése következik. Szigorúbb büntetésekre számíthatnak a száguldozók és az illegális gyorsulási versenyek résztvevői. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja például a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid miniszter közölte, készül az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezete is, amelyet néhány héten belül bemutatnak. Kidőlt a veszélyes fa, amelyet éppen másnap vágtak volna ki Ferencvárosban. Évek óta kérelmezték a korhadó növény eltávolítását, az aszódi lakótelepen élők. A csaknem egy méteres törzs átmérőjű fa azonban tegnap reggel magától az útra borult az osztag közben, és magával rántotta a szemközti köztéri villanyvezetéket is. Senki sem sérült meg, de az egyik lakó garázsának teteje beszakadt. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
3: Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi, és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást.
11: Áztató eső a Magyar-tengernél, 40 mm-nél több csapadék hullott a Balaton térségében a hétvégén. A legtöbbet Balaton-Kenesén mérték, ahol 43 mm-t regisztráltak, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t jegyeztek le, viszont az északnyugati országrész szinte teljesen száraz maradt. Visszatér a napsütés, de több felé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfűvirágpora a csapadék hatására sok felé alacsony szintre esett vissza.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
12: Igen, 5 óra elmúlt néhány perccel, úgyhogy abszolút az optimisták kell, hogy maradjunk. Professzor Dr. Rejt András építésszel, akivel a hőlábnyom nyomába eredünk, és erről beszélgettünk, illetve a város fejlesztésről kicsit át avanzsálódtunk már itt a fenntartható építészet, illetve regeneratív építészet irányába, és én onnan folytatnám itt a beszélgetést, mivel pont tegnap jöttem vissza egyik kedvenc városomból, Valenciából. Egy nagyon-nagyon klassz spanyol város, ugye, hát ott azért szoktak nagy melegek lenni, de hát olyan szinten van teleparkokkal, hatalmas, óriási fákkal az egész város, és ugye tényleg az látszik, hogy már nagyon-nagyon régóta a városfejlesztés tudatos része az, hogy hatalmas fákat ültetnek mindenhová és árnyékolnak, hogy egy nagyon élhető, fantasztikus város lett az, de mondjuk itt meg közben kinézünk, itt ülünk a Váci út mellett, és kinézünk a 2x4 sávos Váci útra, ahol se híre, se hamva egy darab növénynek sem, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen városra, mint Budapest, ahol nagyon sok részen ugye ez egyszerűen annak idején nem is gondoltak erre, és teljes mértében be van építve. Tehát te, mint városfejlesztő építész, mondjuk itt hogyan kezdenél hozzá bármiféle változtatáshoz? Nyugodtan lehet őszinte.
13: Lehet, hogy sokan nem fognak szeretni, de ugye azért hozzá kell tegyem, én nem vagyok közlekedési szakember, tehát ugye ez megint egy másik terület, bár azt gondolom, hogy ilyen ebből az irányból megközelítve az elmúlt egy évben azért látunk megint elég pozitív, legalábbis az én szempontomból pozitív változásokat. És ugye én ilyenkor nem tudok soha más, hogy gondolkodni, mint próbálom ugye a fenntarthatóságnak mind a három pillérét, tehát ugye a gazdasági mellett és a társadalmi mellett a környezetét is figyelembe venni. És nehogy félreértse valaki, nem vagyok, azt gondolom, nem vagyok autóellenes, hanem racionalitás párti vagyok. És világos, hogy egy beavatkozást nem lehet úgy megtenni, hogy közben ne gondoljak a másik oldali ellentételezésre. Tehát nem tudom megtenni, hogy a Váci utat most fogom, és a külső Váci ut valamelyik részén lezárom, és onnantól parkosítom a nyugati pályaudvarig. Ez így nem működik, de fel lehet építeni, és itt megint ugye hosszú távú gondolkodásról van szó, olyan rendszereket, ahol valójában ugye mi a cél? Azért nagyon kevés ember számára a cél az, hogy birtokoljon egy autót. Hanem azért van autója, hogy A-ból B-be lehetőleg gyorsan, racionálisan, kényelmesen, biztonságosan eljusson. Ha erre megfelelő alternatívát tudok nyújtani, akkor elképzelhető, hogy egy jelentős része ezeknek az embereknek félre rakná az autót. És ebben mondjuk látok akár az elmúlt egy-két évtizedben is nagyon jelentős változásokat Budapest tekintetében. Tehát ez az egyik, hogy mi van azzal a funkcióval, amit most jelen pillanatban egy ilyen, hát ahogy mondtad, kétszer négysávos, nyugodtan mondhatjuk, autópálya ellát. Tehát a funkcionalitását, hogyha ki tudom váltani, vagy alternatívát tudok kínálni rá, lehetőleg minél szélesebb társadalmi rétegnek, hogy félretegyék az autót, akkor rögtön megnyílik a tér arra, hogy akkor avatkozzunk be olyan módon, hogy ez mondjuk környezetileg is, zárójelben ugye, hogyha az autók nem pöfékelnek, akkor ez már környezetileg is egy óriási előny, vagy csak jóval kevesebb autó pöfékel. Tehát, hogy milyen olyan zöld, ezeket összefoglaló nyelven, ugye korábban említetted a vízfelületeket, vagy zöld felületeket, ezeket összefoglaló néven természet alapú megoldásoknak hívjuk, mert akkor ebben már beleértjük azt is, hogy a vízmegtartás milyen, hogy a villámárvizeket ugye késleltetni tudjuk, és nem terheljük túl a csatornarendszert a város klimatológia szempontjából, tehát a város például a városi hőérzet szempontjából pozitív dolgokat hozunk létre. Tehát, hogy mondjuk itt a Váci úton utána elindulhatna akár egy fásítási, zöldesítési folyamat, hogyha nincs szükség arra a keresztmetszetre és arra a forgalmi mennyiségre és terhelésre, amit ugye jelen pillanatban bonyolít. Azért azt lehet látni egyébként sok példán keresztül, és itt most nem csak nyugat-európai példákat lehetne itt behozni, lehetne Dél-Amerikából is, akár Curitiba, akár Bogota példáját behozni ide, hogyha megfelelő alternatívát tudok adni, akkor akár drasztikusabb módszerekkel is be lehet avatkozni, tehát le lehet zárni bizonyos forgalmi sávokat. Még egyszer ne ijedjen meg senki. Hála Istennek nem én vagyok a főpolgármester, vagy egyik kerületnek se a polgármestere, tehát nem ez lesz a következő lépés. De azért azt lehet látni ezekben a városokban, hogyha egy ilyen lépés, és egyébként észak-amerikai városok között is van ilyen, ha egy ilyen lépés megtörténik, akkor a társadalom és az emberek ezeket fel tudják dolgozni, és adaptálódnak. Ebben ugye az emberi faj viszonylag jó, kiemelkedően.
12: Túlságosan is jó faj ebben.
13: Igen, kiemelkedően jó ebbe. És megint csak a hosszabb távú példák, egyébként ez pont észak-amerikai városokban gyönyörűen dokumentáltan, tudományosan dokumentáltan látható, hogy ugrásszerűen megnő, vagy pontosabban először lecsökkennek ugye a társadalom egészségbiztosítási kiadásai, és ugrásszerűen megnő például a várható élettartam. Tehát, hogy ezek ugye városépítészettől indultunk, és városdizájnról, vagy közlekedés dizájntól, és eljutottunk pillanatokon belül ugye várható élettartamig. Ezek ugye mind-mind összefüggnek, ezért szeretünk ugye holisztikusan beszélni erről, és fenntarthatóság címszó alatt nagyon sok téma egybe tartozik, mert egyszerűen hatással vannak egymásra. Na most, hogyha ez megtörténik, ugye például a várható élettartam megnő, ez jellemzően...
12: Ez csupán attól, hogy lecsökken a szennyezés, tényezőanyag mennyiség, illetve többet kezdenek el mozogni mondjuk a kedves polgárok?
13: Pontosan. Tehát nagyon, nagyon jó, hogy rávilágítottál erre. Tehát ezekben az észak-amerikai példákban, amiket itt felhoztam az előbb, ott pont ez a két hatás, tehát egyrészt a légszennyezésnek a nagyon erőteljes csökkenése, de ennél még fontosabb volt, hogy sokan át ültek, szálltak mikromobilitási eszközökre, amiket használva ugye többet kellett sétálni, többet bicikliztek, és ehhez hozzájárult a szervezet fiatalságának megőrzéséhez. És ugye, ahogy említettem, ez nem csak azért érdekes, mert akkor ugye az eddigi mondjuk 72,5 helyett ez fölemelkedett 76-ra vagy 80-ra, hogy tovább tudják élvezni a nyugdíjas éveket, hanem azért is fontos, mert egyszerűen az látszik, hogy a betegségre használt, tehát a betegszabadságok aránya csökken, ezáltal ugye indirekte, de nő a GDP, hiszen nagyobb lesz a termelékenység. Tehát ez nem csak a várható élettartam szempontjából, hanem a termelékenység GDP termelés szempontjából is egy fontos mutató.
12: Hát ez, amiről az előző órában is beszéltünk, hogy ezek a fenntartatósági megoldások valójában win-win szituációkat eredményeznek, ha eljutunk odáig, csak hát igen, ezt el kell fogadni, és nyilván ezek nem feltétlenül népszerű döntések, lásd Budapesten is a biciklisávoknak a bevezetése, hát azért hát finoman szólva is megosztó az emberek között, de másrészről meg azért akárhány szakemberrel beszélgetek, akinek ez a szakterülete, mindenki e felé mutat, hogy nincs, tehát nem igazán van más megoldás, mert hogy akármilyen fejlesztést csinálsz egy városban, nem lesz, tehát csak egyre több autót hoz be. Tehát, hogyha jobb út hálózatot hozol, az nem fogja azt eredményezni, hogy kevesebb lesz a dugó, hanem ugyanannyi lesz a dugó, csak még több az autó, mert hogy az emberek azt érzik, ja, hát akkor mégiscsak lehet autóval menni. A másik irány az pedig az, hogy igen, akkor egy idő után elkezdjük leépíteni, és akkor az emberek egyre kevésbé jönnek be a városba autóval, egyre inkább rászoknak arra, hogy közösségi közlekedést használjanak, és akkor szépen elindul egy ilyen dolog. Tényleg nézzünk körül mondjuk Észak-Nyugat-Európában, ahol azért elég jó módú társadalmak vannak, és mégsem esik le senkinek az aranygyűrű az ujjáról attól, hogy fölül egy biciklire, vagy fölül a vonatra.
13: Hát igen, erre egy tényleg csak gyors példa. Én Münchenben éltem közel 6 évig, ennek egy részét ugye hallgatóként, egy másik részét pedig egyetemi oktatóként a Müncheni Műszaki Egyetemen, és én 30 kilométerre egy München egy elővárosában laktam. Szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy hányszor ültem autóba, de visszatérve megint arra a gondolatra, hogy ez akkor működik, ha van olyan alternatíva, ami a társadalom széles rétegeiben elfogadott. Tehát ezt én azért tudtam megtenni, mert ott volt egy olyan S-Bahn hálózat, amivel tényleg pillanatok alatt értem be zárójelbe, körülbelül ugyanannyi idő alatt, mint jelen pillanatban Hűvösvölgyből a Gellért tér közelébe lévő irodámba, ugye 30 kilométerről egy S-Bahnnal be tudtam menni a egyetemi oktatóként az egyetemre. Tehát én azt gondolom, az talán egy álom, hogy mindenki számára mindig minden elfogadható lesz, tehát mindig lesznek olyanok, akik vagy élethelyzetük, vagy ilyen-olyan okoknál fogva nem örülnek annak, hogy csökkenteni fogjuk, vagy kell az autós közlekedést, és ezt el kell fogadni, tehát nekik is meg kell adni ezt a szabadságot és lehetőséget, de azt gondolom, hogy a másik oldalon viszont létre kell hozni azokat az alternatív megoldásokat, amik igenis a társadalom nagy részének megoldást tud jelenteni. És hogyha megint csak társadalom, és nem akarom, nagyon messze mentünk már a burkolatoktól, de ugye egyre többen fognak sajnos találkozni azzal, hogy az energiaszegénység most már nem csak a lakhatást fogja érinteni, hogy ki tudják-e fűteni, hűteni. Ugye itt ez a második fogalmáról majd érdemes, és akkor itt talán vissza tudunk majd jönni a városi hősziget és a hőlábnyom kifejezése, hanem az energiaszegénység egyre inkább sajnos érinteni fogja azokat is, akiknek jelenleg a napi betevő megszerzéséhez szükségük van az autójukra. Tehát az várható, hogy a gépkocsi meghajtásához szükséges üzemanyagáraknak az ára a jövőben nem fog drasztikusan csökkenni, viszont valószínűleg más mindennapi termékeknek az ára meg hát várhatóan növekedni fog. Tehát egyre többen kerülnek olyan helyzetbe majd, hogy nehéz megfizetniük a mobilitásuknak, a gépjármű mobilitásuknak az árat. Tehát erre mindenféleképp valamilyen választ kell majd adni a vezetésnek, hogy tudunk elmozdulni. És akkor ugye itt visszatérve, miért emeltem ki azt, hogy a hűtés, mint kérdés. Ugye azt lehet látni, hogy megint csak a klímaváltozás következtében az évi körülbelül 7, maximum 12 meleg nap, vagy forró nap, amit statisztikailag ki tudunk mutatni jelen pillanatban Magyarországon és Budapesten, ez egészen föl tud menni akár 70-ig, hogyha a legpesszimistább előrejelzéseket nézzük. És innentől kezdve megint csak a társadalom érzékeny csoportjait, hogyha gorcső alá vesszük, pont őket érinti ez leginkább, mert ők sok esetben már ma se tudják kifizetni a megfelelő hűtésnek a költségét. Tehát lehet, hogy be van építve egy légkondicionáló, mert mondjuk úgy vették a lakást, vagy beépítették, de már az üzemeltetésre nem biztos, hogy lesz pénzük a jövőben. És most nem szeretném ilyen szociális irányba eltolni ezt az egész beszélgetést, de ezek olyan kérdések, amire azt gondolom, hogy érdemes gondolni a jövőben akkor, amikor ugye a kollégáim mi építészként egy vonalat lerajzolunk, egy épületet megtervezünk, hogy mik azok a megoldások, amelyek nem kerülnek energiába, és ezáltal pénzbe, és mégis megfelelően hűvösen, hidegen tudnak tartani egy épületet, vagy esetleg egy városrészt.
12: Hát igen, hiszen minden ott kezdődik, amikor ti elkezditek megrajzolni ezeket az épületeket, és nyilván sokkal hatékonyabb és egyszerűbb már a tervezésnél ezeket a dolgokat figyelembe venni, mint utólag kitalálni, hogy akkor igen, ezt hova, hogyan tudjuk megcsinálni, az anyagi vonzatáról, illetve az energia igényéről nem is beszélve, tehát ugye ezt lehet tudni, mondjuk egy koros fa az akár 6-7 légkondicionáló hűtési kapacitásának felel meg, úgyhogy nem, hogy nem igényel semmiféle elektromosságot, hanem még egy csomó más jótékony hatása is van mindemellett. Tehát, hogy már ezt figyelembe venni, de ehhez is az kell, hogy mondjuk olyan épületek legyenek, ami mellett mondjuk lehet fákat ültetni, hiszen egy csomószor ugye ez is probléma, hogy még ha meg is van a jó szándék a városi zöldítésre, nagyon nehéz megtalálni azokat a helyeket, ahol már a közmű mellett elférnek a fák, tehát, hogy ez itt megint belefutunk abba, hogy ez egy rendszer szintű probléma, ami rendszer szintű megoldásokat igényel a mindenki részéről.
13: Hát igen, ez egyébként egy nagyon, nagyon érdekes téma, megint csak amit felvetettél. Én ugye az oktatás során én mindig onnan próbálom megközelíteni, és ezt a gondolkodást próbálom átadni a hallgatóimnak is, hogy valahonnan onnan kezdjük el a dolgot, hogy az igényeket csökkentjük. Ugye az igénycsökkentés ez nagyon sok féleképpen lehet. Egyrészt nagyon szép lenne, hogyha úgy lenne, ahogy mondtad, hogy mi lerajzoljuk az első vonalat, és itt kezdődik minden, de nem. Ugye ez általában ott kezdődik, hogy valaki megkeres, és ad egy programot, hogy mit szeretne építeni. És ugye itt kezdődik az első, vagy itt van az első kérdés, hogy az a program, az tényleg az-e, amire neki szüksége van? Mm. Tehát amikor megkeresnek azzal, hogy itt van egy cég, 100 alkalmazottal, és akkor tervezzünk egy 100 fős irodát, vagy itt van egy cég 1000 alkalmazottal, és tervezzünk egy 1000 fős irodát, akkor tényleg ez azt jelenti, hogy 1000 munkahelyet kell tervezni, vagy figyelembe vesszük azokat a mutatókat, amik hát viszonylag nagy statisztikai és megbízható adatbázisokra, bár az is lehet, hogy ennek a cégnek vannak saját kimutatásai, tehát akkor még jobb. De azért azt lehet mondani, hogy maximálisan, és most még a COVID előtti időszakról beszélek, maximálisan 60-70%-a van jelen egy időben a dolgozóknak. Tehát ott azért már rögtön van egy 30-40%-os akár büdzsécsökkentés is, tehát hogy ennyivel ugye kedvező áron lehet megtervezni valamit, és hát most a COVID utáni és a mindenki számára ismert home office-es időszak az még kedvezőbb lehet ilyen szempontból, de ez egy családi ház esetén is ugyanígy fennáll. Tehát tényleg azokra a helyiségekre olyan mennyiségben is úgy van szüksége, hogy ezt elgondolta a megrendelő, a jövőbeni megbízó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ugye ezek azok a dolgok, amiket, amiket mindenféleképp érdemes megtanulni építészként, hogy hogy lehet ilyen kérdésekről kommunikálni, hogy ezt a megbízó ne vegye egy offenzív magatartásnak, hanem tényleg el tudjunk indulni egy diskurzus, és a végén kiderüljön, hogy, hogy mi az, amire valóban szükség van. Erre csak egy példa. Pár évvel ezelőtt foglalkoztunk egy óriási amerikai multi, Amerikán kívül legnagyobb kampuszának a tervezésével, ahova több területről vontak össze egységeket. Azt hiszem, jól emlékszem, három nagy területről egy területre. És hát világos, ugye a matek azt adná ki, hogy hát akkor egy, meg egy, az három. Na most körülbelül másfélnél sikerült landolni a végén. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és hogyha ezt sikerül megértetnünk a megbízónkkal, és ez számára is szempont, akkor viszonylag gyorsan lehet közös nevezőre jutni. Ugye ez volt az igénycsökkentés. A következő, tehát amikor már tudjuk azt, hogy mi az az optimális méret, amire megoldást kell találnunk. A következő lépés ez a hatékonyság növelés. Tehát hogy tudjuk például a közlekedő útvonalakat akár egy városban, akár egy épületben megfelelően lecsökkenteni. Tehát tényleg oda kerüljenek a különböző helyiségek, ahol arra szükség van. De mik azok a gépészeti berendezések, amik magas hatékonyságon tudnak működni, mik azok a villamos berendezések, amelyeknek a vesztesége mondjuk alacsony. És az utolsó, és ezért szerettem volna ezt végigmondani, ezt a három lépést, azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezeket, ugye a csökkentett igényeket, megfelelő hatékonysággal csökkentve még tovább, hogyan tudjuk megújuló forrásokból fedezni. Mm. Ugye az a tév képzett van sokak fejében, legalábbis én azt gondolom, hogy ha egy hagyományosan tervezett épület tetejére felpakolunk napelemet, akkor ez csodálatos, mehetünk haza, a fenntarthatóságot kipipálhattuk, és mindent megtettünk. Na most ezek ugye nagyon sok esetben óriási problémák és hibák, hiszen túlméretezünk rendszereket teljesen feleslegesen, túl sok pénzt rakunk bele, nem tudjuk megfelelő hatékonyságon használni ezeket az épületeket. Egyébként emiatt van most egy olyan törekvés az Európai Unión belül, hogy felújítási útlevelet kell adni meglévő épületek felújításához, hogy pont azt úgy kerüljük el, amit ugye előszeretettel csinálta az előző összes kormányzat Magyarországon, hogy külön lehetett pályázni nyílászáró felújításra, külön lehetett pályázni napelemekre, külön lehetett pályázni gépészeti rendszerek felújítására, tehát mondjuk elektrifikációra, tehát ugye hőszivattyúknak a kialakítására. És mi történt? Ugye vagy egyik, vagy másik pályázatra tudtak jellemzően pályázni az emberek, hiszen az összesen nem volt pénzük, vagy meg se kapták volna. És akkor mi történt? Kicserélték olyan nyílászárókra, meg olyan napelemekre, meg olyan hőszivattyúkra a rendszert, ami az egyébként nem optimalizált és túlméretezett rendszereket kellett ellátni. Tehát eleve létrejött egy teljesen felesleges pluszköltés. Ugye ehhez hozzáveszünk, hogy ezek jellemzően támogatott fejlesztések voltak. Ez azt jelenti, hogy a társadalom adófizetői olyan helyre is úgy rakták be a pénzüket, ami valószínűleg soha nem fog megtérülni, vagy csak részben, és sokkal hatékonyabban lehetett volna ezeket a pénzeszközöket felhasználni.
12: És akkor ez az új rendszer, ez pedig lehetővé tenni, hogy egységesen tekintsen egy ilyen projektre?
13: Tehát ez azt jelenti, hogy ezekkel az útlevelekkel ugye dokumentáltan be lehet mutatni a felhasználónak, megrendelőnek azt, hogy hogyan épül egymásra egy rendszer, és akkor lehet, hogy egy-két éves csúszással, vagy időzített felújítással, vagy ütemezett felújítással, de a végén egy optimálisan jól működő rendszer. Csak egy példát hadd mondjak. Abban az esetben, tehát nagyon sok gépészeti berendezésnél, például kazánoknál, alapvetően akkor működnek a leghatékonyabban ezek a modern kazánok, hogyha valahol ilyen 85-95%-os teljesítménykihasználás környékén tudnak ketyegni, tehát akkor használják az energiára vetítve a legkisebb, tehát akkor alakítják át a leghatékonyabban az energiát. Na most, hogyha ugyanennek a kazánnak, a névleges teljesítményének csak a töredékét hasznosítom, akkor sokkal pazarlóbb a rendszer. Magyarul, ha beépítek egy jó kazánt, és ugye hát annak ki kell fűteni a házat, akkor is, hogyha nincs hőszigetelve, nincs kicserélve a nyílászáró, nincs a padláson hőszigetelés, és a többi, és a többi. És mondjuk 5 év múlva lesz arra pénzem, hogy megcsináljam a külső hőszigetelést is, akkor már ugye a teljesítménye egy jóval alacsonyabb szinten fog működni, tehát környezetszennyezőbb lesz, hiszen az égés nem lesz annyira hatékony, plusz alapvetően energiára vetítve drágábban fogok járni. Lehet, hogy a rezsim az valamivel alacsonyabb lesz, de nem annyival, mint amennyivel lehetne. Nem tudom, hogy ez így érthető
12: igen, volt. Igen, abszolút. Tehát ez a túl kalibrálás, tehát, hogyha valójában ezt igen, rendesen egymásra épülve holisztikusan néznénk ezt az egész igen. rendszert, és meg lenne tervezve, akkor mindenki jobban járna, a társadalom is kevesebbet költene, de a tulajdonos isnak is kevésbé kéne mélyre nyúlni a zsebébe.
13: És akkor ha még egy kis bombát megengedsz itt ledobni. 2 évvel ezelőtt az ingatlanfejlesztői kerekasztal megbízott minket azzal, hogy észrevettek egy nagyon érdekes jelenséget, hogy ugye persze a fejlesztőknek mindig drága, amennyiből építeni kell, de hogy egy picit járjunk ennek utána. És pont itt a Váci úton, ahol most ülünk, végignéztünk a létesítménygazdálkodók szervezetével együtt. Ez nagyon szofisztikáltan, de magyarul ez az épületüzemeltetőket jelenti, de az épületüzemeltetés ugye csak egy része annak, amit ők végeznek, tehát nem akarom dehonestálni magát a munkát, hiszen ez nagyon sok mindennel összefügg, de lényeg az, hogy velük együtt végignéztünk 16 irodaépületet, és kiderült, hogy ennél a 16 irodaépületnél átlagosan kétszeres túlméretezés van gépészeti és villamos berendezések tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vasat építünk be ezekbe az irodaépületekbe, mint amennyit be kellene építeni. Magyarul ez azt jelenti, hogy az előírásaink és a szabványaink is ugye sajnos úgy alakultak az elmúlt évtizedekbe, hogy nem abba az optimalizált irányba mennek, mint amit szeretnénk.
12: Folytassuk innen egy kis break után.
14: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
15: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
14: És Ördögi Roy.
16: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
14: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
16: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
17: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
14: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák.
4: Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
18: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
18: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
6: Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét.

0: törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfőn délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal, aki megpróbálja kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfőn délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal, aki megpróbálja kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Utolsó blokkunkhoz érkeztünk professzor dr. Rejt Andrással, és még mindig a hőlábnyom kapcsán beszélgetünk, hát elég sok mindenről, hiszen minden mindennel összefügg, és ugye itt a városi környezetünknek az élhetőbbé tétele kapcsán beszélgettünk nagyon sok mindenről, az autós forgalomtól kezdve nyilván a burkolatokig, amiről egyébként, ahonnan egyébként elindultunk, és akkor, ha már így kétszer is elhangzott a túl későben az, hogy ne legyünk optimisták, hogy akkor egy picit így ebbe az irányba elmozdulni, hogy vannak-e olyan nemzetközi példák, olyan városok, ahol már mondjuk ahonnan lehet mondjuk példát meríteni, mind a városi hőhatás, mind mondjuk a megfelelő burkolat használat, tehát bármi, ami, ahol mondjuk tényleg ez már egy kicsit előrébb jár, mint ahol mi tartunk most.
4: Mondhatnék nemzetközi példákat, de én maradnék magyarnál.
3: Hát az még jobb, ha tudsz magyart is mondani, szuper jó.
4: Csak azért, mert tudod, ez a messziről jött ember.
3: Igen.
4: Meg mondjuk amikor az osztrákokat hozzuk fel példának Magyarországon kapcsolatban, akkor rögtön
3: mindenki... az osztrákok!
4: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy itt Budapesten is vannak olyan beavatkozások, amik akár jó irányt is mutathatnak, és itt ugye nincs annyira messze abla a Halújzatér, ami én azt gondolom, hogy az elején borzasztó nagy viharokat keltett, és aztán elindult egy olyan társadalmasítása és társadalmi diskurzus a dologról, amiből azt gondolom, hogy egy abszolút jó irányba mozdult el, és hosszú távon, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami ott, vagy nem hosszú távon nézzük meg, tehát megnézzük azt, hogy mi készült, és ennek hosszú távon milyen hatása lehet, ezek szerintem nagyon, nagyon pozitívak. Anyaghasználatba, a zöldítésbe, és ugye itt csak zárójel, az előző blogban említetted, hogy a városi közművek és egyéb dolgok miatt egyáltalán mennyi hely van még zöldeknek, ugye ez tényleg egy óriási kihívás. Tehát, hogy ezt nem látjuk, de a járdák, utak alatt egyszerűen tele van tömve minden közművel, metróval és a többivel, tehát hogy egyáltalán a fáknak helyet találni, vagy a növényzetnek helyet találni, ez már önmagában egy nagyon komoly...
3: Hogy életbe is maradjanak, mert ugye élő lények, nem csak leszúrjuk őket, aztán kész.
4: Pontosan. És ebben e tekintetben én azt gondolom, hogy a budapesti főtájépítész megint csak elképesztő előremutató dolgokat tett, bár azért hozzá kell tegyem, hogy a jelenlegi előírásokat iszonyatosan nehéz betartani, de értem a szándékot, hogy ugye pont az, amit mondtál, hogy egyáltalán hosszú távon ezek az élőlények működni tudjanak. Tehát például a Blahalújzatér, de a Bakács tér is egy olyan átalakítási projekt, ami pont ezt mutatta meg, hogy ha teret és helyet hagyunk a fáknak, akkor abból egy szép dolog tud kialakulni. De hogyha a saját magunk által tervezett és létrehozott projektről beszélhetek, Szombathelyen készítettünk egy olyan természetalapú revitalizációt, ahol mind a víz, mind a növényzet és a közösség által használható terek összességéből egy olyan kombináció állt elő, ami egy teljesen parlagon lévő területet megint csak visszacsatolt a köztudatba egyrésztről, másrészt a használatba, tehát került rá kültéri fitness, került rá játszótér, de nagyon szépen növényesítve és rendezett módon használatot motiválva jött létre egy új szabadtér tervezési projekt.
3: ami az én szememet nagyon szúrja, és ha már az én műsorom, akkor megkérdezhetem, hogy miért van az, hogy nagyon sok helyen most itt a Váci úton is látom, hogy mondjuk egyébként úgy látszólag teljesen stabil, jó alapanyagú épületeket inkább elbontunk, és elköltünk egy nagyon sok pénzt, energiát arra, hogy lebontsuk őket, és újat építünk, ahelyett, hogy esetleg ezeket felújítanánk. Láttam, hogy ezzel valami, ezzel ideget érintettem.
4: Igen, nagyon. Nem tudom, hogy a legjobb vagy a legrosszabb embertől kérdezed, de éppen ugye most tartottam egy kurzust a Pécsi Egyetemen hallgatóknak, ahol arról beszéltem, hogy ne a bontás legyen az alap. És hú, nagyon rátapintottál a dologra. Pár évvel ezelőtt ugye rendszeresen szoktam részt venni a portfólió egyik ingatlanfejlesztési konferenciáján, tehát a Property Investment Fórumon, és már évekkel ezelőtt azzal sokkoltam szegény fejlesztőket, hogy én Budapesten betiltanám az új építést, ha én lennék az, aki ezt megmondhatná. Szerintem örülnek, hogy nem én vagyok az. De persze ez sem ilyen egyszerű. Tehát, hogy az új építésnek is megvan a helye, megvan az a funkció, megvan az a minőség, amiben én azt gondolom, hogy készülhetne. És akkor ehhez hadd mondjak egy-két mutatószámot. Jelen pillanatban Budapesten körülbelül egy ilyen 17%-os üres lakásállományról beszélünk. Iroda tekintetében ez a legutóbbi, amit ismerek, ez 12-13% volt, de én azt sejtem, hogy az elmúlt időszakban ez nőtt. És azt is hozzá
3: az
4: kell tenni.
3: Az üres iroda, meg üres, tehát ezek kihasználatlan, megépült befektetés célban, megépültanak üresen.
4: Igen, tehát ha megnézzük az összes négyzetmétert, ami rendelkezésre áll Budapesten, akkor ennyi az, ami üresen áll jelen pillanatban, tehát nincs benne bérlő, nincs bérbeadva, nem hasznosítják, stb. És a korrektség kedvéért hozzá kell tenni, hogyha ezt a 17%-os üres lakásállományt nézzük, akkor ennek biztos, hogy van egy része, amiről csak azt gondoljuk, hogy üres, de vannak benne. Van egy része, ami olyan műszaki állapotban van, ami hát valószínűleg már menthetetlen. Ezt a Habitat felmérése, hogyha jól emlékszem, körülbelül ilyen 6-7%-ra teszi ebből a 16-17%-ból. De akkor is, ugye még beszélünk egy 10-11%-ról. Ha ezt hozzátesszük azt, hogy összességében ez hány lakást jelent, akkor látjuk azt, hogy óriási potenciálról beszélünk. Tehát ugye Magyarországon összesen 4,6 millió lakás van, ennek egy nagyon nagy része Budapesten található. Tehát én megkérdőjelezem azt, hogy ilyen mennyiségben szükség van új lakásépítésre, emellé konkrét számokat is tudnék tenni, belátva azt is egyébként, hogy az igény és a kínálat nem mindig fedi egymást. Tehát ez egy korrekt állítás, de még mindig nem ott tartunk, hogy ez a 11 néhány százalékos puffer ez elfogyna egy pillanat alatt. Mi az, ami triggerelte? Mi az, ami ösztönözte az elmúlt években ugye ezt az elképesztő mennyiségű új lakásépítést? Hát ez sajnos nem volt más, mint ugye a különböző csok plusz ilyen 3%, olyan nem tudom én hány százalék, aminek alapvetően két folyamánya volt, az egyik, hogy elképesztő módon felmentek az ingatlanárak, másrészt pedig egy óriási környezet terhelés jött létre az új épületek kapcsán. És azért azt kell mondjam, és ebből volt elég sok vitám az elmúlt időszakban bizonyos fejlesztőkkel, hogy az az épületállomány és lakásállomány minőség, ami megépült, ez messze nincs köszönő viszonyban azzal az árral, amennyire ezt meg lehet vásárolni. És hozzá kell tegyem, vannak Magyarországon olyan fejlesztők, akik igenis magas minőségben, magukhoz mérten visszafogott nyereségtartalommal építenek lakásokat, de azért a többségre sajnos az volt jellemző, hogy nagyon magas nyereségtartalommal, és hát megkérdőjelezhető minőségű lakásállomány jött létre. Sok esetben persze ez lehet, hogy egy előrelépés volt azok számára, akik ezt megvásárolták, de azért én nagyon sok ilyen fejlesztésen jártam az elmúlt időszakban, azért szerintem nem ártott volna, hogyha ha bizonyos fejlesztések esetén a minőség irányába lehetne elmozdulni. És ugye az irodaházaknál ugyanez a nagyon jelentős üresedés megvan. Ugye ezért lehet látni egyébként az utóbbi időben, hogy jó pár irodaház esetén egy ilyen újrafelhasználás és újraértelmezése történik az épületeknek. Miért fontos ez? Alapvetően azért, mert az épület különböző rétegeiben, különböző szintű avulásokról és különböző gyorsaságú avulásokról beszélhetünk. Ugye még egy belső építészeti kialakítás az jellemzően ilyen mondjuk maximum 5-10 éves avuláson megy át, tehát egy irodának a belseje körülbelül ennyi idő alatt öregszik. Addig mondjuk a homlokzatburkolat, azok már sokkal inkább ilyen 20-30 éves öregedési, avulási időszakon, de mondjuk a tartószerkezet, hát azok ilyen 50-100 éves időszakokat is nyugodtan kibírnak. Magyarul nagyon fontos lenne, és ugye azoknak jellemzően a legnagyobb a környezeti, tehát a létrehozásuk kapcsán a legnagyobb környezeti teherrel is rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben sokkal jobb lenne arra koncentrálni, és hogyha erre kötelező előírások, ne adj Isten, ugye, mert általában ezt szokta meghatározni, olyan pénzügyi termékek, hiteltermékek lennének, amik ezt preferálnák, akkor higgyük el, hogy egy pillanat alatt a fejlesztők ebbe az irányba mozdulnának, mert ugye, hogy mondjam, tehát itt most kritizáltam egy kicsit a fejlesztőket, lehet, hogy nem is kicsit, de valljuk meg őszintén, ők rá vannak valahol kényszerítve a tulajdonosuk
3: hát ők profitorientáltak.
4: Pontosan, nyilván, tehát, hogy és ezt ugye nem szabad számon kérni rajtuk, annak a mértéke az egy kérdés mindig, persze, de hát ugye nekik profitot kell termelniük. Profitot akkor tudnak termelni, hogyha azokat a hitel vagy pénzügyi termékeket, amelyeket ők jellemzően bankoktól, befektetőktől a saját üzletük bonyolítására behoznak, azokat a hozamokat tudják garantálni, amiket elvárnak tőlük. Tehát magyarul, hogyha erre speciálisan kialakított pénzügyi termékek lennének, akkor ez sokkal egyszerűbb lenne. De hát világos, hogy ugye miért nincs? Azért, mert ugye a bankok, nyugdíjalapok, ingatlanalapok ezekben jóval nagyobb kockázatokat látnak, és ezt beárazzák ők is. De ebben megint csak én azt gondolom, hogy egy konszenzus kellene, vagy hogy idézzek egy nagyon kedves fejlesztőmet, akivel hát hosszú-hosszú évekig elég nagy projekteket csináltunk együtt. Ugye ők két dolgot csinálnak meg, az egyik, ami megéri, a másik, ami kötelező. Magyarul, hogyha ha a megérés az egy alacsonyabb szintű megérés, mert itt ugye arról beszélünk, hogy mondjuk nem 25-30%-os megtérülésekkel dolgoznának, csak mondjuk 12-15, azért az se tűnik halandó embernek olyan kevésnek, akkor jön a másik, hogy mi az, ami kötelező. Tehát vagy megéri, vagy kötelező. Magyarul, hogyha a szabályozási rendszer, vagy a hitelkörnyezet változna akkor, hogyha ha alacsonyabb környezeti lábnyommal hoznának létre épületeket, akkor én azt gondolom, hogy jó irányba tudnánk elindulni, és az, amit te említettél, hogy nem, itt is ugye tőletek, én is amikor jöttem, ugye gyalogoltam ide a nyugatitól néztem, hogy volt két olyan bontás, amit nem értek. Az egyik épületen egyébként arra készítettünk vázlatterveket is még 15 évvel ezelőtt, hogy lehetne újra hasznosítani és átgondolni, és működne. Csak ugye, ahogy az előbb említettem, nem biztos, hogy azzal a megtérülési rátával, ami jelen pillanatban elvárta a piacon.
3: Nagyon szépen köszönöm, András, hogy itt voltál. Még rengeteg mindenről tudtunk volna beszélni, egy csomó kérdésem van. Esetleg szívesen látnának máskor is vendégül, és beszélhetnénk. Ugye a szociális otthonok, illetve az otthonok nagyon magas, az ingatlan nagyon magas értékéről nem is beszéltünk, pedig itt civilben volt róla szó, úgyhogy arról is nagyon szívesen beszélgetnék veled.
4: Igen, a szociális lakhatás, megfizethető lakhatás, vagy a piaci bérlakás fejlesztés, én azt gondolom, hogy ez egy elég topic jelen pillanatban.
3: Így van, így van.
4: Megérne egy műsort.
3: Hát igen, most a hot felszínek kapcsán beszélgettünk, mert ugye az volt ugye a kiindulás, hogy a burkolt hősi klíma párbeszéd eseménye mutatkozott be a hőlábnyom szakmai kezdeményezés, amit a Magyar Fenntartósági Csúcs 2026-on vezettek be a derigvensek köztük, ugye professzor dr. Rejt András a mai vendégem, és akkor erről szerintem majd fogunk majd itt még hallani, de az időnk lejárt, úgyhogy el kell, hogy köszönjük szépen, hogyha itt voltatok velünk, és tartsatok máskor is a kávézóval, illetve maradjatok itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
4: Köszönöm szépen a meghívást. Szervusz!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem? Egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
6: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Go Buda Mall-ban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Go Buda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon, Pestre a Boráros tér előtt a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt és a Rákóczi úton mindkét irányban. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Időseknek ad tanácsokat az élelmiszerbiztonságról a Nébi. Amerikai kutatók kapják a közgazdasági Nobel-díjat. Alig jöhet még mi esőnapokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
13: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magán konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
12: Két amerikai professzor kapja megosztva idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben. A két kutatónak a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért ítélték oda a díjat. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyalai imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap nagyrészt napos időnk lesz néhány felhővel eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 7 perccel múltán este 6 óra, és ez itt a Talpon Álló élőben a Rádió Cafén. Penke Bencével vagyunk jelen ketten. Hello Bence!
1: Hello Peti! Milyen furcsa élőben lenni megint, nem?
0: Amúgy igen, mostanában.
1: Nem hangsúlyoztad eléggé, hogy élőben, így az elmúlt 3 vagy 4 felvett adás után.
0: Igen, de nagyon-nagyon közel voltunk ahhoz, hogy ma ne legyen adás, nem hogy élőben, hanem sehogyan se. Szóval, hogy olyan szintű derék zsábával ébredtem ma, hogy én ezt mondtam Bencének az adás előtt, hogy én ugye a hétvégi félmaraton futás pontosan tegnapi félmaraton futásom után a 10 évvel ezelőtti személyes rekordomat ostromoltam, és sikerült jobbat futnom annál.
1: Van ilyen tapsos effekted? Azért ennek járjon már egy pici ünneplés. Yay! Peti megdöntötte saját rekordját, 1.29?
0: Ne, hát azért a szép lenne, nem? 1.49.
1: Gratula.
0: Ez a vége.
1: Gratula innen is, hát emberfeletti teljesítmény félmaratonra. Ám de ember utáni teljesítmény az, amit ma érzel. Bocsánat, itt szakítottalak félben.
0: Igen, és ember alatti állapot. Szóval, hogy a 10 évvel ezelőtti csúcs mellé egy 40 év múlvai állapot dukál. Szóval, hogy én ma nem bírtam kimászni az ágyból, de hogy így elfogyott otthon a kifli, és így ezen gondolkodtam, hogy hogy lehetne a lehető legnormálisabban megoldani ezt a helyzetet, és akkor így már ilyeneken gondolkodtam, hogy lehet, hogy amúgy így átcsöngetek a szomszédhoz, hogy van esetleg nála kifli.
1: Érdekes, hogy pont a kifli fogyott ki, mert pont ezzel a névvel csináltak egy honlapot pontosan ilyen megoldásokra.
0: Amúgy ez eszembe sem jutott. Na mindegy, hát ez ilyen. Látszik, hogy nem vagy egy rutinos ágyból nem felkelő. Na mindegy, úgyhogy most szenvedek, és így van egy-két olyan pozíció, most így félig fekszem egyébként az ülésben, és akkor így most éppen nem szenvedek annyira.
1: De milyen volt, hogy érezted magad, még egy picit erről azért mesélj. Én életemben nem futottam szerintem 800 méternél többet.
0: Ellenben az nagyon gyorsan tudod.
1: Nem.
0: Már az sem.
1: Elmeséltem már a történetet, hogy én hogy vagyok kerületi harmadik 800 méter síkfutáson.
0: Azt elmesélted, csak hogy mi ugye együtt amerikai fociztunk még 600 év, és onnan nekem vannak emlékeim, hogy te ilyen nagyon gyors csávó vagy.
1: Igen, sprintben. Tehát sprintelni nagyon tudok. Hosszú távon pedig...
0: Tehát a focipályának azért nagy szerencsé, hogy vége van egy ponton, mert annál tovább nem tudnál futni.
1: A Dombi Tibor szerencséje is ez volt állítólag.
0: Igen.
1: Az ős lokista.
0: Fú, Dombi Tiborral kapcsolatban, mindjárt mesélek amúgy erről a versenyről. Dombi Tiborral kapcsolatban múltkor egy hatalmas nagy nyomozást folytattam, mert a ChatGPT-nek bejött ez az ilyen work módja, amiben még okosabb, még mélyebben utána megy dolgoknak, stb.
1: És te ezt Dombi Tibire gondoltad?
0: Használtam, mert nekem van egy olyan, ugye, aki esetleg nem annyira tudja, ő a debreceni VSC-nek volt egy legendás játékosa, és hát már kiöregedett, de hogy ilyen mókás arc volt. Tehát ő volt az, aki, azt hiszem ő volt az, aki kikerült egy külföldi csapat az próbajátékra, és hazaküldték Magyarországra, mert zavarta az edzést. Tehát nem az, hogy nem felett meg a teljesítménye, vagy nem az, hogy nem tudom, azon a poszton már volt elég játékosuk, zavarta az edzést, tehát hangosan beszélgetett, és többszöri rászólásra sem fejezte.
1: Beírták az ellenőrzőjébe.
0: Szóltak a szüleinek, de aztán végül is mégiscsak hazaküldés mellett döntöttek. Úgyhogy ez a Dombi Tibi, és volt annó még régen egy olyan ilyen YouTube előzmény, egy ilyen magyar videós portál, ez a videoplayer.hu. Te erre emlékszel?
1: Nem.
0: Mi nekünk az program volt még így az internet legelején, hogy így a családdal körben, már hogy így az életünkben az internet elején, tehát nem amikor a 90-es évek elején elkezdték, hogy ültünk a családdal és a videoplayer.hu-n Baki Parádé videókat néz. Na és a videoplayer.hu-n volt annó egy videó, ami az volt, hogy Dombi Tibi egy Zete elleni meccsen, azt hiszem Zete elleni meccsen, hogy kb. Nem tudom, 2004-5, tehát még az az időszak, amikor még az RTL klub közvetítette az NB1-et, és Lédere Rákos volt a kommentátor, tehát hogy ilyen világot élünk, írunk éppen akkor, és hogy így cselezi be magát a 16-oson belülre, és a cselsorozat közben rálép a labdára, és ilyen írtózatosan komikusan, így végig gördül a labdán, úgy esik el az ember, és ilyen hatalmasat taknyol, tehát a legkomikusabb eles és amit el tudsz képzelni, tehát hogyha, és úgyhogy Dombi Tibor egyébként egy jó játékos volt, tehát hogy ő volt válogatott, és tényleg egy klublegenda Debrecenben, de közben pedig azért mégiscsak döbbenetesen vicces volt. Tehát, hogy úgy esett el ott a Dombi, mint ahogyan a elképzelsz valakit, aki tesiből felmentett és bevanoltva mindenféle koordinált mozgás ellen. Na és erre a videóra én emlékeztem, és én a ChatGPT work módját erre használtam, hogy így a legújabb, nem tudom, modelljét, hogy túrja elő nekem az internetről ezt a videót. Mert hogy a videoplayer.hu már nem létezik, és én ezt tudni akarom, hogy ez mikor volt.
1: De látni akarod ezt a videót, ahogy Dombi Tibi a legnagyobbat esik a világon.
0: Igen, és nagyon kerestem, nagyon nyomoztam, és nem tudta előszedni, addig már rájutottunk, hogy ez melyik meccsen történt. De úgy, hogy már nem tudom, akkori időbeli Index fórumon beszélték, hogy mekkorát esett a Dombi, aztán volt egy kis kavar, mert kiderült, hogy ugyanazon bajnokság tavaszi szezonjában az Újpest, az Zete és az Újpest ellen is esett egy nagyot, és hogy kettő meccsre van szűkítve, hogy mikor történt, hogy következő az, hogy nem tudom, a írok a MTVA-nak, vagy az RTL-nek.
1: Szerintem menj egészen a Dombi Tibiig, tehát ne állj meg itt a közvetítési jognál. A Dombi Tibitől kérdezd meg, hogy melyik meccsen volt ez.
0: De az, hogy melyik meccsen volt, az, tehát azért kellett, kiderült, hogy melyik meccs, hogy a felvétel meg legyen, és jót kacagjak rajta.
1: Értem.
0: Úgyhogy ennyit Dombi Tibiről. Na de hogy visszatérünk a
1: filmmaratonra. És te ezzel töltötted az idődet, miközben gyakorlatilag egy mozgássérültnek a testi képességeivel tudtál otthon feküdni.
0: Ez nem ma történt.
1: Ez nem ma történt.
0: Behoztad Dombi Tibit.
1: Ja, csak Dombi Tibira jutott eszedbe. Igen. Jó, igen.
0: Csak eljutott eszembe. Szóval igen, maga a félmaraton nagyon-nagyon szenvedős volt, és nagyon küzdős. Az a históriája egyébként ennek a dolognak, hogy én 2016-ban futottam életemben először félmaraton, akkor futottam egy 1 óra 51 perc 12 másodperces időt, amit utána nagyon-nagyon sokáig megközelíteni sem tudtam, és aztán meg nagyon, és az volt ugye a személyes csúcsom, és nagyon-nagyon sokáig ment a küzdés, hogy ezt bármilyen szinten így a közelbe kerüljön, és hát ennek ugye immáron 10 éve, és én azóta rendületlenül próbálkozok, és aztán most jött el az idő, igen, amikor tényleg valami írtó sok edzés beleraktam, és kétszer annyi edzéskilométer gyűjtöttem itt a felkészülés során, mint amennyi egyébként az előző félmaratonok alkalmával így megvolt, és akkor most sikerült, de hogy elképesztő küzdés, szenvedés, és az olyan szinten ment, és most erről csak azért szoktam beszélgetni, amúgy nem azért, hogy most itt legyezgessem a saját egómat, vagy ilyesmi, hanem csak azért, mert hogy ez annyira nagy dolog, mikor az ember így kitűz egy célt, és nem az, hogy tőlem nagy dolog, hanem bárki életében egy nagy dolog, hogy kitűzöl egy célt, és akkor így megcsinálod. És a futás azért nagyon-nagyon szuper dolog, de bármilyen sport egyébként, mert hogy kitűzöl egy célt, és tök jól tudsz menni és tenni érte, és az nem hazudik ott neked, tehát hogy a óra, a kilométerek, a súlyok, ezek nem hazudnak. Ott, ha beletetted a melót, el fogod érni a célodat. És ez nagyon sokat hozzá tud tenni az emberhez. És ja, elképesztően nagy meló volt, és azt éreztem, hogy végig igazából így a teljesítő képességemnek így a legeslegfelső határán mozgok, és úgy sikerült végül is végigvinni a dolgot, hogy az útvonalon végig a 21 kilométeren keresztül ugye rengeteg szurkoló, táblával emberek
1: integetnek. De személyesen neked, nyugtass meg.
0: Nem, viszont képzeld, egy valaki utána mordizott, hogy talpon álló, miközben futottam. Úgyhogy ezt elnézzük neki, hogy a nevemet
1: biztos, hogy nem
0: tudja.
1: Neked szólt, hanem valaki tudod megállt, és hogy te talpon álló,
0: lehet, hogy erre volt szó. Úgyhogy én kis rosszul is éreztem magam, mert semmit nem reagáltam erre, csak szaladtam tovább. Tehát, hogy így idő volt, mire fölfogtam. Úgyhogy kedves hallgatónk, hogyha hallgatunk vagy persze, akkor innen is üdvözöllek, és nagyon jót tett és plusz erőt adott, hogy bekiváltál nekem. Eltekintünk attól, hogy nem tudod a keresztnevem, de hogy...
1: De közben az SMS felre is érkezett, Csabi Franciaországból gratulál neked, akinek a felesége 60-70 kilométereket fut hetente. Azt, hogyha lebontjuk napokra, akkor gyakorlatilag ő is.
0: Akkor
1: ő is,
0: tulajdonképpen, igen, ha...
1: Ezek számomra értelmezhetetlen és érthetetlen és elérhetetlen dolgok Csabi számára, számomra is, úgyhogy ebben egyet tudok érteni
0: nagyon
1: vele.
0: Nagyon szépen köszönöm Csabinak, akkor ezen a héten, ha futok 3 félmaratont, lehetek a felesége Csabinak. És ez szerintem egyébként
1: és
0: egy
1: akkor
0: szép cél.
1: Vár rád egy lakás Franciaországban.
0: Amúgy igen.
1: Én tegnap befejeztem a Bajonetta című videójátékot, szóval csak hogy amikor mondtad, hogy így teljesítmények, és hogy így eléred, és hogy így megvan, és akkor a végén a jutalom, és hogy magadnak bizonyítasz, velem ugyanezt történt tegnap.
0: De ez
1: amikor
0: is tök szép
1: Nintendo
0: egyébként.
1: Switch-en. Egyébként, csak hogy elvegyem egy picit rólad a fényt, mert túl sokat beszéltünk rólad, és a saját magam óriási teljesítményét, mint hogy a Bajonettát befejeznem, az első részét, és még van 2, hogy ez még szerintem az előző generációs konzolokra jelent meg.
0: De ez mi ez a játék?
1: Ez egy japán verekedős játék, de nem ez az egymással verekedős, hanem mint a Devil May Cry, ez megvan.
0: Egyáltalán
1: ez a fajta ilyen hack and slash, nagyon látványos mész, igazából egyik gombbal rúgsz, másik gombbal ütsz, és amúgy meg ugrálsz, és különböző képességed. Szóval, és így jössz, és démoni hordák, meg minibosszok, meg főbosszok, szóval egy ilyen klasszikus japán ugrálsz, mész, lősz, ütsz, futsz típusú játék, és én ezzel elkezdtem játszani, szerintem, hát még gimnazista voltam, amikor elkezdtem játszani ezzel a Bajonettával.
0: Akkor neked is ez egy nagyon sok, így nagyon hosszú
1: így
0: ideig
1: van.
0: Tartó
1: nem
0: valami
1: fejeztem
0: van.
1: Be, aztán már egy másik platformra, amikor megjelent a második rész, ahhoz adták letölthető kódként, és megvettem a második részt, mert emlékeztem, hogy az első résztel játszottam, és mennyire tetszett, és akkor jó, akkor majd játszom a másodikkal. És úgy voltam, hogy én addig nem kezdek el játszani a második résszel, amíg az elsőt nem fejezem be. Ezért előről kezdtem. Viszont ilyen nagyon-nagyon lassan, ilyen szakaszosan haladtam, hát most január után nyúltam most megint ehhez a konzolhoz, amin játszottam, és most így vége lett gyakorlatilag egy 15 éves Bajonetta pályafutásnak, és most már tudom, mi a vége, és elkezdhetem a második részt, amit kb. 5 éve vettem, és tudod, az volt, hogy gyorsan lepörgetem az első részt, hogy elkezdhessek játszani a második résszel, ez 5 évig szunnyadt.
0: Hát ez ilyen, ez ilyen.
1: A tartomban.
0: Úgy néz ki, Bence, hogy akkor ez itt a nagy mérföldkövek hétvégéje volt most számunkra. Én is amúgy előbb futottam, előbb értem el a célomat maratonon, mint félmaratonon, úgyhogy te is hasonlóképpen csináltad a dolgokat. Kicsit még csak, hogy visszakanyarodom még, amit az előző gondolatmenetet még el akartam mondani, hogy abból, hogy ott áll a sok-sok ember a pálya szélén, meg minden, hogy egyrésztről iszonyatosan cuki, és ezt azért is érdemes mindenkinek elmenni a rendezvényekre, mert ez valami fantasztikus, az a szeretet, amit kap az ember. Tehát amikor a Super Mario-ból ismert ilyen életerőgyűjtő gomba, tudod, amire így ráugrasz, és akkor...
1: A power up?
0: Igen, igen.
1: Egy up.
0: Igen, na most olyanok vannak nagyon sok embernél kartonpapírra fölrajzolva, és így kitartják, és akkor így egy kéznyom van benne, hogyha rányomsz, akkor kapsz plusz erőt, ugye értelemszerűen. Ilyenek, meg nagyon sok kedves bekiabálás, meg minden, és rengeteg felnőtt gyerek nyúl feléd és pacsizni akar. Na és én olyan szinten voltam így a határán a képességeimnek, hogy én így az egész verseny során talán 2 emberrel hapacsiztam, mert azt éreztem, hogy ha én most egy ilyen 1 métert kihúzódok az utca szélére, és felemelem a jobb karom, majd lerakom a jobb karom, és visszahúzódok az út közepére, már azzal vesztek energiát, és hogy egyszerűen nem fér bele, úgyhogy ilyen szinten voltam a dologban kiszámolva. Úgyhogy ja, ez egy elképesztően csodálatos élmény volt, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy menjen ilyen helyekre, és sportoljon, és csinálja azt, amiben jó vagy, amit élvez, mert olyan dolgokat tud ez adni, amit nagyon-nagyon kevés dolog.
1: Amen.
0: Vagy videójátékozatok otthon.
1: Igen, persze. Picivel kevesebb testmozgás, de biztos, hogy nem fogsz lesérülni. Úgy,
0: hát
1: mint,
0: attól függ.
1: Mint...
0: Ha van Xbox Kinected, akkor
1: jó,
0: például.
1: Jó, igen, igen. Vagy VR-od, és akkor ezzel is tudsz kalimpálni. Képzeld el, én kajáltam. Van még időnk nem zenéje előtt?
0: Inkább majd utána hozzuk be, jó? Mert kicsit meg fogunk csúszni aztán, hogyha...
1: Jól van, félek, jó, hogy nem, nem is nagy sztori. Csak nem vettél akkor a levegőt, mint amit akkor szoktál, amikor a napzenéjét szeretnéd felkonferálni.
0: Elkezdtem, csak a légvételem közepén már be is szúrtad ezt a történetet.
1: Ja,
0: úgyhogy visszatérünk majd a történetedre, mert hogy a napzenéi rovatban Filótól érkezik most egy szám, aki nemrégiben adott ki új számot, ugye, vagy új albumot, erről már mutattam egy számot, azt hiszem a Szalmaszál című.
1: Így van.
0: És most hoztam egy másikat, ennek az a címe, hogy Azt a kutya mindenit, és ez az a szám, ami így nagyon más, mint a Filónak a diszkográfiája. Kicsit így belemegy az ilyen népies vagy népies kedő világba, egy refrén szintjén, de közben a verzékben pedig hozza ugyanazt a flót, amit egyébként szokott. Szerintem szenzációs, és nem érzem kellemetlennek azt, ahogy a nő így művidékieskedik, vagy nem tudom, biztos van erre valami szó, hogy ilyen archaikus módon beszél, tudod meg, hogy oszt, meg ilyeneket mond.
1: Igen, igen, van erre szó.
0: Na hát igen, akkor majd rá is keresünk a zenét.
1: De szerintem népieskedik, szerintem jól mondtad.
0: Jó, akkor legyen így. Szóval igen, ez az a szám, és elképesztően jól áll szerintem Filónak, és én rajongok ezért a számért, úgyhogy ez következik. Most Filó és az Azt a kutya mindenit a talpon álló napzenén rovatában.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Filó és az Azt a kutya mindenit című száma, abból is egy ilyen extended verzió, mert hogy azt hiszem Spotify-on egyébként le van kicsit rövidítve ehhez képest, és ez meg ebben még egy jó fajta klarinét szólós.
1: Úgy érezte, hogy még van benne. Úgy érezte, hogy ebben még van, ezt még el lehet mondani párszor.
0: Igen, igen, igen. Na, hogy tetszett, Bence, ez a szám?
2: Nem! Nem tudom, nekem fura volt picit, mert az elén elkezdtem egy picit a klezmer vonalra ráülni, mondom, jaj, de ő itt valami kis zsidó, tradicionális, askenázi, jiddis dolog fog elindulni, aztán jött az a cigányzene dolog, így a klarinét szólóval megfűszerezve. Én nem éreztem azt, hogy jól állna Filónak ez a fajta stílus, hosszú is volt. A klarinét szóló az igazából sosem érzem, hogy bármikor, bármilyen dalnak a hasznára van, de itt volt egy egész hosszú rész belőle.
0: Úgy érzem, Bence, hogy te itt ebben a rádióműsorban kicsit kritikusabb vagy a kelletén.
2: Ez nem igaz.
0: Szívedre tett kézzel tudod mondani, hogy ez az őszinte véleményed, és nem csak a műsor kedvéért húzod le a dolgokat?
2: Én teljesen. Hát én a múltkor is tökre megdicsértem azt a furcsa...
0: Azt a számot, amit te hoztál.
2: Igen,
0: azt nagyon megdicsérted, tényleg. Most, hogy mondod. Na, jól van. Tehát akkor ez nem jött át neked. Én imádom, és itt vagyok, hogy ellenpontozok, és bár én pontszámot nem fogok neki adni, szerintem ez a szám szenzációs, és egész album szenzációs, és az a mondat pedig, hogy állok, mint egy fakereszt, szerintem annyira tökéletes, hogy én ezt szerintem be fogom építeni a szókincsebbe, vagy nem tudom, így a mondásaim közé.
2: És milyen szövegkörnyezetben fogod ezt használni?
0: Hát, mint amikor tudod azzal, hogy nem tudom, elmegy előtted a busz, és így azt mondod, hogy csak néztünk egymásra a többiekkel, mint a harmadik Teve és Noé. Tehát tudod, amikor csak így ott lettél hagyva, és akkor így, aha, jó, na mindegy, hát így jártam. Becsuknak előtted egy ajtót, és akkor csak állsz ott, mint egy fakereszt. Szerintem ez nagyon
2: igen,
0: szép.
2: Igen, nekem erre megint egy nem NMA-kompatibilis mondatom van.
0: Jó van, Bence, tanulsz azért az előző adás
2: tanulok,
0: óta, hogy
2: tanulok,
0: ezeket nem mondod
2: be elsőre. Ezt nem mondom be elsőre,
0: futtatsz egy 500 órát előtte, szép. 10-es skálán.
2: 2,6.
0: Óram, atyám, szegény Filó, hát ez ne. Az egyik legjobb szám, amit behoztam az évbe,
2: múltkor...
0: és az egyik legrosszabb pontot adott neki.
2: Hát itt lehetne most akkor Luca, vagy Zoli, hívd fel Zolit, kérdezd meg, hát neki jobban tetszik, ő szokta szeretni az ilyeneket.
0: Jó,
2: hát, én az Ariának is pont ezt a népieskedős Petőfi dolgait nem szeretem.
0: Jó, következő megszólalás elején felhívjuk Lucát úgy, hogy nem szólunk neki előre, és megkérdezzük, hogy mert ő ismeri ezt a számot,
2: igen?
0: Megkérdezzük,
2: jó.
0: Hogy hány pontot ad erre. Én ezt nem vagyok hajlandó engedni, hogy Filó ezért a számért az egyik legrosszabb pontot kapja. Úgyhogy meghallgatjuk, hogy tetszett Cyber Templárnak, utána egy kis zene, utána reklám, aztán pedig innen folytatjuk, és hívjuk Lucát. Reméljük felveszi.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Nem is rossz. Mehet a gépbe.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3 plusz 5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
5: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád.

0: kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays. A nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon Álló, a Rádiókafén.
2: 3 perccel múlt el 6:30, és továbbra is a Talpon Állót halljátok, élőben vagyunk Bencével. Hello, Bence!
3: Hello, Peti!
2: Sziasztok, kedves hallgatók, és mint ahogy mondtam, nem hagyjuk annyiba, most felhívom Lucát, csak az, hogy megint a saját telefonomról kell felhívni, mert nem veszi fel a rádiósat, mert idegen szám neki.
3: De hol van most? Most éppen milyen kifogása van?
2: Azt mondta, hogy nincsen olyan túlságosan jól, és hogy jön, hogyha muszáj, de hogyha esetleg te is jötsz, akkor otthon maradna, és én megmondtam, mint kedves barát és műsorvezető társ, hogy maradjon otthon, és hogy akkor ezért volt az, hogy nem az adás előtt 10 perccel érdeklődtem, hogy jössze ma, hanem már reggel, hiszen akkor kérdezte tőlem Luca, hogy egyébként fogsz jönni, mert akkor maradna otthon, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudná egyébként ugye megszólalni a műsorba, csak hogy pontozza az a számot, amit tényleg remélem, hogy ismer. Nagyon izgalmas pillanatok. Remélem éppen WC-n van, vagy nem tudom, valamilyen lehetetlen helyzetben. Boltba fizet.
3: Igen, ki tudja, milyen betegsége van.
2: Igen. Igen. Ez a legjobb dolog, amit csinálsz, nem? Hogy elképzeljük, hogy milyen állapotban van a műsorvezetőtársunk. Lucen, ne idegesíts, hogy nem mented meg Filót. Hát ezt nem hiszem el.
3: Na, akkor maradt a 2,8. Tudod, itt feltörlem 2,8-ra.
2: Nem, én ezt nem tudom engedni. Az, kell, hogy legyen egy ilyen szabad, hogy évente egyszer van vétójogom, és én azt erre használnám föl. Tudod, mit lehetne még csinálni? Még nem beszéltünk a mai adásban még semmit arról, hogy lesz ma még egy vendégünk is, és hogy esetleg és ő adhat ő pontot még Filó azt a kutya mindenki című számra. Mit szólsz ehhez?
3: Én benne vagyok, nyugodtan.
2: Jó, legyen ez.
3: Jó.
2: Ha ő is, hogyha nem ismeri, akkor marad a 2,6. Hogyha ismeri és rossz pontot ad, akkor akár lefelé is lehet húzni. Ha ismeri és jó pontot ad, akkor fölhúzza. Jó?
3: Nagyon azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ha ismeri és lefelé húzza, akkor nem vesszük figyelembe.
2: Nem, minden irányban nyitott ez a dolog. Lehessen még rontani rajta, bár nincs nagyon hova. De hogy megpróbálhatjuk azért.
3: Jó, de neki 1-5 skálát adj.
2: Jó. Megvan Luca pasiának is a száma, fölhívjuk őt is. Esetleg, hát tudjuk, hol van Luca.
3: Igen. Én eddig megkérdezem Luca anyukáját.
2: Jó, rendben. Az
3: lesz,
2: ő számban nincsen
3: már. Lesz Facebookon, és ráírok Luca mamára.
2: De mindkét tesójának is megvan a száma. Akkor legyen azt, hogy most így körbelőjük Lucát, jó? Mert hogy ő nem vette
3: addig,
2: fel nekünk.
3: Addig nem nyugszunk, amíg Lucát el nem érjük, hogy tudjon pontot adni Filu, azt a kutya minden itt című dalát. Mindent megtett egyébként azért, hogy a Petőfi Rádió játssza őt, nem?
2: Amúgy igen. Csak hát rosszkor jött ki ugye a szám.
3: Igen, elcsúszott vele.
2: Esetleg azt csinálhatjuk még, hogy minden megszólalás elején megpróbáljuk fölhívni Lucát. Vagy minden megszólalás elején és végén.
3: Vagy mostantól az az adás, hogy felhívjuk Lucát. Folyamatosan próbálkozunk. És addig
2: repeater hívjuk Lucát.
3: Hány nem fogadott hívás kell ahhoz, hogy Luca felvegye a telefont?
2: Jó. Na ez tetszik, ez egy jó kihívás. Kár, hogy nincs itt még egy szerkesztő itt a csapatban.
3: De még egy picit azt akarom, hogy tudod, az legyen, hogy egy pici rosszul léte van csak, de alszik. És hogy így egész nap, nem tudom, lázas volt, vagy valami, és így nem tudott aludni, és most tudott elaludni. Úgyhogy addig hívogassuk, amíg azt a 20 percnyi alvását, amit a neocitrán kóma okozott, azt mi megszakítsuk.
2: Szegény Luca, mekkora rohadékok vagyunk, de szerintem pont ezért hallgatják a hallgatóink ezt a rádió műsort, mert hogy azonosulhatatlan tűrők vagyunk. És mellett kicsit, mint a Mónika Show, tudod, hogy így nézed, de csak azért, hogy jobbnak érez magad, mint az emberek a képernyőn.
3: Megkérdezem a mesterséges intelligenciámat.
2: Adjon egy pontot Filónak.
3: Igen.
2: Tízeskála, hogy érdekel. Jó, de nem számít bele.
3: Jó.
2: Csak ugye kíváncsiság kedvéért, hogy
3: jó,
2: mit mond erre.
3: Okés.
2: Jó, egyébként nem tudom, hogy ez mennyire lesz releváns, mert vagy, hát amúgy azon gondolkodom, hogy a mesterséges intelligenciák ugye alapvetően úgy működnek, vagy ezek a nyelvi modellek alapvetően úgy működnek, hogy a leggyakoribb választ adják rá. Tehát ami a legvalószínűbb válasz így a internetes gondolatok vagy elérhető anyagok alapján. Ergo, hogyha a Filó azt a kutya mindenit című számára már adtak pontokat emberek, akkor ez egyfajta ilyen közvéleménykutatásnak minősül, nem? Hiszen a leggyakoribb pontszámot fogja mondani Filó azt a kutya mindenit című számára.
3: Én nem ismered Gemma lelkét.
2: Ja, persze, mert hiszen te ugye nem a ChatGPT-t használod.
3: Én Gemmával szoktam ilyenkor beszélgetni.
2: Na, és mire jutottatok? Mondd csak.
3: Hoppá! Ő direkt szubjektív értékelést kértem tőle.
2: Jó, de nem kell a hosszú rizsa, csak a pontszáma kell.
3: Ő 7,5 adott rá.
2: Na, hát ugye? Nem mindegy azért, és megnézzük, hogy mit mond erre majd a vendégünk. Ezt ellőjük, hogy ki lesz a vendégünk. Lőjük el, ő már úgyis ellőtte a saját oldalain.
3: Igen, ő már mondta, hogy jön ide?
2: Igen, ő már kirakta.
3: Ő hamarabb bepromózott minket, mint mi őt?
2: Hát igen. És szerintem ez nagyon helyesen is tette.
3: Akkor mi mondhatjuk?

0: csak le utolsó pillanatban.
1: Jó, legyen ez, akkor neki kellemetlen.
0: Nem van az upper hand, hogy így, szia, ne haragudj, ez ma mégsem fog összejönni, de köszönjük azért.
1: Viszont hazafelé esetleg beugratnál a Lucának vinni egy kis neocitrát, ha úgy van.
0: És kérdezd meg, hogy hány pontot ad.
1: Ha már úgy is úton vagy, akkor legalább fordulj meg. Nem, egyébként ugye van ez a bizonyos projektünk nekünk, hogy szoktunk ilyen fiatal, feltörekvő, ilyen-olyan előadóknak lehetőséget biztosítani arra, hogy zenéljenek itt a műsorban, és hogy jó sok emberhez eljuttathassák a dalaikat, meg az előadásukat, előadás módjukat, és volt már ugye ebben a, hát neki rovatnak azért nem hívnám, mert kétszer volt eddig, ugye volt itt a Vasgeri, illetve a Ronni az öccse, volt itt a Lovas Júci, és ilyen akusztik mini koncerteket adtak, és most jön a harmadik ilyen, amikor is Gombkötő Sári érkezik, majd ő a Sári zenekarnak a front embere. A műsorban is megismerhettétek már, mert augusztus végén a Strandfesztiválon készítettünk egy beszélgetést, és tök jól sikerült, meg amúgy is többször már így emlegettük az ő egyes számot, meg talán napzenei rovatban is volt már, úgyhogy...
0: Interjúzunk is vele, beszélgetünk is vele, vagy csak koncertet ad? Mert hát én egy kérdést írtam fel magamnak, amit nagyon szeretnék megkérdezni tőle.
1: De remélem az, ami rém kellemetlen, vagy az, hogy hány pontot adna Filónak.
0: nem, az a te kérdésed, az enyém az, hogy amikor a zenekarának a nevét választotta, akkor még mik jöttek még fel? jó, Sári zenekar front embereként.
1: Igen, na ez például egy releváns kérdés, szerintem. Nem, hát úgy lesz, hogy szokott, hogy egy dalt eljátszik, utána kérdezünk egyet a dalról, vagy úgy általánosságban, válaszol rá, aztán jön a következő, és akkor ilyen 4-5 dalra van kávé idő, szóval ilyen mixe tulajdonképpen a beszélgetésnek, meg a
0: két dal között koncertnek. Bármit kérdezhetek tőle?
1: Igen, mostanában kicsit viszket a térthajlatom, te mire gyanakszol? Szerinted gomba, vagy lehetséges, hogy csak szúnyogcsípés? Megnéznéd esetleg? Mire
0: aztán gondolsz? Utána játszik még egy dalt. Nem, hát ilyenekre gondoltam, hogy nem tudom, ő együtt szokta elmosni a fejére a színesre, vagy azokat külön gyűjti.
1: Milyen messze vannak a csillagok?
0: Igen.
1: Egy hasonló kérdések.
0: Igen.
1: Na, az átnyomó kérdés. Mit mond a róka? Szóval így ilyeneket esetleg. Úgyhogy ja, ez 19.30-tól esedékes, úgyhogy ma nincsen ötös fogatrovat, hanem helyette Sári zenél nekünk, meg beszélget velünk. Úgyhogy ilyen kis bulikás ez a mai adás.
0: Vagy el akarom játszani, hogy összekeverem valakivel. Kivel keverjem össze? Végig úgy csinálni vele egy interjút, mint hogyha ő lenne a Szécsi Böbe.
1: Egyébként ez tetszik, hogy olyan kérdéseket föltenni, amiket mondjuk Geszti Péternek tennél föl.
0: Igen.
1: Releváns, tehát hogy megválaszolhassa ő is, tehát ne az legyen, hogy és mi motivált, amikor kitaláltad a nemzeti vágtát, tehát hogy nem ilyenek, ami nyilván nem ő, hanem olyan kérdés, amit
0: és már állításnak kell lennie benne. Tehát, hogy ugye nagyon sokat tévézel is, nagyon sok televíziós műsort is vezetsz, ezt hogy tudod összeegyeztetni ezzel a kibontakozó zenei karriereddel?
1: Nem, szerintem az a baj ezzel, hogy a műsor vezetés az már egy konkrétum. Tehát, hogy nagyon sok tévéműsorban szerepelsz.
0: Értem.
1: És hogy nem szoktál befeküdni egyfajta politikai rendszernek sem, mindig független előadóként definiálod magadat. Hogyan tudsz így érvényesülni? És akkor itt ül velünk szembe a 20 éves Gombkötősára, aki majd megválaszolja ezeket a kérdéseket. Csináljuk már ezt. Remélem most nem hallgat, és csak ilyen kérdéseket tegyük fel neki, amiket Geszti Péternek írnánk.
0: De tényleg? Jó. De maradjon a Geszti? Mert jó. Én meg egy picit azon is el akartad, hogy így úgy eljátszani a felkészületlen műsorvezetőt, ami nem kell nagyon eljátszani. Mert hogy egészen önazonos, de hogy így végig, mint hogyha azt hinném, hogy ő a Soblóher Barbie, tudod?
1: Szóval, de nem kell
0: Sziget,
1: úgy...
0: Sziget, rengeteget dolgoztál együtt Ivánnal az Ivan and the Parazolból, nagyon jó a viszonyotok, milyen ember ő?
1: De megint csak rosszul csinálod, mert mondom, nem szabad, hogy fake állítás legyen benne. Olyan nyitott kérdés kell, amit technikailag neki jó, is föltehet, de alapvetően azért indokoltabb lenne Geszti Péternek.
0: Jó, rendben.
1: Kedves hallgatóink, segíthettek ti is, mit kérdeznétek Geszti Pétertől?
0: És azt Gombkötő Sáritól.
1: 0-30-6-98-0-98-0. Jöttek a kérdések Geszti Péterhez, mindent föltesszük Gombkötő Sárinak. Ezt meg tudom ígérni. Na jó, oké, és most...
0: Új rovat, állandó rovatot. Hívunk embereket, és megkérdezünk tőlük olyan kérdéseket, amiket nem nekik száll.
1: Nagyon jó, mostantól csak így interjúzunk. Ez egy rovat születése.
0: Mit kérdeznél Cristiano Ronaldótól, és azokat a kérdéseket megkérdezzük, nem tudom...
1: Sel Judittól.
0: Jaj, nagyon szép, jó, oké,
1: okay,
0: és
1: okay, nagyon jó, és
0: ha végre
1: ezt akarok. Mondjuk kíváncsi legyek, mit mond Sel Judit a szabadrugás lövő technikájáról. Jaj, ez nagyon jó. Jó, oké, okay, és na, de akkor most már akkor menjünk ezen valamit. Miket kérdezünk Geszti Pétertől?
0: Jó.
1: Én csináltam már interjút a Geszti Péterrel, és akkor így augusztus 20-a volt, és akkor így ilyen nemzeti érzelmek, nemzeti identitás volt a téma, tehát nem egy ilyen életút interjú. Hát például az, hogy sok különböző formációban
0: működött. Igen.
1: Igen.
0: És hogy ez az ő korszakait taglalja-e inkább, vagy ez az ő zenei sokszínűségét jelenti?
1: Nagyon jó, nagyon jó. Hogyan fér össze a rap karrier és a jazz?
0: Igen, ez is szerintem nagy. Eddig rád voltak kíváncsiak, most meg te vagy kíváncsi másokra.
1: Ú, de jó, és ebben is van egy ilyen, tudod, hogy akkor az vagy gombkötősári, akkor egy ilyen olyan szemüvegen keresztül vizsgálja a világot, tudod, hogy úgy az apró rezdüléseket próbálja dallá formálni, tehát hogy lehet erre úgy válaszolni?
0: Lehet erre válaszolni.
1: Jó, oké, és zenék alatt ezen fogunk gondolkodni, hogy milyen kérdéseket tennénk fel Geszti Péternek. Ha nektek is van esetleg kérdésetek Geszti Péterhez, akkor bátran írjátok meg. Még egyszer mondom, 0636980980, mindent föltesszük gombkötősárinak. Na jó, akartál még hozni sztorit, vagy témázzunk,
0: ja,
1: vagy mi legyen?
0: Szerintem témázzunk, annyira nem nagy sztori, egy kettő mondatos lenne, és annyira nem vicces.
1: Jó, mindegy, elmondod azért, csak hogy utána megállapítsam, hogy tényleg
0: mert,
1: nem vicces.
0: Mielőtt jöttem, még beugrottam kajálni az egyik ilyen nagy gyors étterembe, ahol burgereket lehet enni, és ott a gyerekmenühöz most Dragon Ball figurákat adnak. Uh-huh. És csak nem értem a marketingeseiket, mert hogy a Dragon Ball, mint olyan, az valójában az én generációm, sőt a nálam egyel idősebb generációnak volt egy meghatározó élmény. Szerintem te se néztél nagyon Dragon Ball-t, nem, Peti.
1: Nem, mert engem úgy neveltek, hogy mindig, amikor volt az ilyen szombat reggeli kölyök klub, meg hasonló az RTL-en, meg a nem tudom, Minimaxon este 8 után bejött a AX-en.
0: Akkor téged sarokba állítottak, és övvel ütöttek.
1: Igen, ugye? Azért, hogy mindenképpen kimaradjon ez a fejlődési szakaszaimból. Nem, azért az történt ilyenkor, mindig azt mondták, hogy akkor mentek ezek az animék, meg ilyen japán, meg ilyen cuccok, és mindig azt mondták, hogy ez butaság, ezt nem kell nézni. És akkor én ezt így vettem, én így nőttem föl, hogy igen.
0: Átkapcsoltak a napkeltére.
1: Igen, úgyhogy sajnos ezekről viszonylag keveset tudok.
0: Viszont nagyon sok mindent tudsz a politikai szatiráról, hiszen az uborka összes epizódját láttam.
1: Igen, hatalmasokat kaszagok a mai napig, amikor csak eszembe jut Antal Imre orgánuma.
0: De mindegy, és csak nagyon vicces volt látni, hogy viszont az ilyen 35 és 40 elejé férfiaknak egy meghatározó élménye a Dragon Ball, úgyhogy rengeteg ilyen korú, hát picit ilyen nerd kategóriájú férfit láttam, hogy ott a kis koronájában a királyi junior menüt fogja, és örül a kis játékának, hogy most ő egy új fajta Vegeta vagy Son Gokut szerzett meg magának.
1: 30-as, 40-es, meg lett férfiak.
0: Hát, 30 vége, 40 eleje, meg lett férfiak. Az a fajta, akit látod, hogy már általános iskolában is informatikusnak készült, de így informatikusként meg általános iskolás maradt.
1: Ez a Dragon Ball, ez kicsit ilyen Pokémon-szerű sztori volt, nem?
0: Semmi köze nincsen a Pokémonhoz.
1: Nem az, hogy ilyen japán, ez is az is?
0: Ebből a szempontból igen.
1: Én úgy kérdezem, hogy ez egy világ.
0: Gisele Bündchen és Cristiano Ronaldo-t hasonló embereknek veszük, hiszen mindketten portugálok, akkor igen.
1: Gisele Bündchen portugál.
0: Nem?
1: Ne, ötletem sincs, nem tudom.
0: Szerintem az.
1: Azt hiszem legalább azt mondod, hogy Gisele Bündchen és valaki más, mert mindketten nők, és akkor mondjuk így, ja. Ez tudtam volna, de a Gisele Bündchen amúgy az kinek a... Nem, Brazil.
0: Tehát a szupermodell. És a Tom Bradynek az ex-felesége szerintem.
1: Szerintem sincsenek már ők együtt egy ideje. Na mindegy, erről nem feltétlenül terveztünk beszélni. De lehet, hogy csak azért pörögtem itt a Pokémon vonalon, mert hogy ezzel kapcsolatos a következő hírünk. Nem tudom, mennyire követed a Pokémon világot, nekem ez is a butaság kategóriába volt sorolva gyerekkoromban, szóval...
0: Én bírtam, és van a családban olyan, aki rettenetesen odáig van a Pokémonokért a mai napig.
1: Szirmai Gergő hatalmas nagy Pokémon rajongó, ja,
0: igen,
1: azt tudom.
0: Igen,
1: nem
0: és
1: tudom,
0: gyűjti
1: a családodban
0: is,
1: van-e.
0: Most kell ennek kiderülnie. És ő gyűjti is a kártyákat, mert hogy a Pokémon az eredetileg egy kártyajáték volt, azt hiszem, és aztán abból csináltak videójátékot, és abból csináltak sorozatot.
1: Tényleg? Igen, én azt gondoltam, hogy a sorozat volt a mindennek
0: nem,
1: az eleje.
0: Nem, a sorozat már a brandingnek a csúcsa volt.
1: Wow, na ez teljesen új nekem. Minden esetre hatalmas nagy ilyen pörgés van az egész Pokémon világon, még mai napig is, tehát ugye ez hiába 90-es években így pörgött már, a mai napig is.
0: Hát
1: nagyon-nagyon
0: jönnek ki új részek.
1: Elképesztő, és vannak ilyen bajnokságok, ahol ezekkel a Pokémon kártyákkal játszanak.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. És van ilyen, hogy kidobják ezt a Pokémon golyót, és így kiabálnak, hogy Pikachu téged választalak.
0: Nem.
1: Történik?
0: Nem,
1: csak
0: másik.
1: Rakják a kártyákat.
0: Igen.
1: Na hát, vannak ezek a Pokémon bajnokságok, és egy bajnok, a 2023-as bajnok, Donghun Yum Twitterre posztolt egy régebbi versenyéről, és elárulja, hogy 2023-ban nem tudott koncentrálni egy versenyre, ugyanis az egyik közeli játékos szaga miatt ki kellett mennie hányni. Tehát az ellenfele, most sajnos ez van, idézzük ezt a Pokémon játékost, tehát hogy itt ez egy nagy verseny, hatalmas közérdeklődésre tart számot, és lehet, hogy közvetítik meg minden, és ahogy ott ültek egymással szembe a játékosok, az egyik ellenfele olyan büdös volt, hogy sajnos muszáj volt kimennie ilyen céllal. És Twitteren számol be, vagy hát az X-en, és úgy fogalmaz, kérlek figyeljetek oda a személyes higiéniátokra. Volt egy eset a baltimori regionális versenyen, amikor hánynom kellett egy közelemben ülő játékos bűzétől. Barátaimmal nem tudtunk koncentrálni azon a körön, annyira borzalmas volt a szag, és emiatt még egy bírónak is szóltunk. Tesó, nem már. És úgy látszik, hogy ez a testszag amúgy visszatérő probléma a Pokémon játékosok között, ugyanis ez nem az első eset, és volt, hogy a bírónak szóltak, máskor meg dezodorért kellett elmenni verseny közben, hogy folytatódhasson gond nélkül ez az egész... Az egész játék. Na most több kérdés felvet a dolog, viszont még abban megerősít bizonyos sztereotípiákat, amiket az ilyen cosplayező arcokkal szemben szerintem elég sokan táplálnak. És hát nem hiszem, hogy segít ezen arcoknak a megítélésében ez.
2: De mi van, hogyha ez tudatos pszichikai jelenlét, vagy hadviselés, nem? Tehát itt gyakorlatilag, ha kiment hányni, akkor feladta a küzdelmet szerintem. Egy igazi Pokémon mesternek mindenféle kihívást állnia kell. Ha büdös az ellenfél, akkor büdös ellenfelet győzünk le.
1: Igen, de közben pedig úgy, tehát ezt így is lehet nézni, meg úgy is lehet nézni, hogy van egyfajta szentsége a versenynek, a játéknak, hogy igen, azért megadjuk a módját. Ez kicsit olyan, tudod, mint amikor nem tudom, a tenisz meccseken nem lehet bizonyos öltözékbe megjelenni.
2: A tenisz meccs az a legtúlszabályzottabb sport a világon.
1: Van egy szentsége, nincs egy ilyennyel szerinted egy Pokémon bajnokságnak?
2: Pokémon bajnokságnak szerintem pont az a szentsége, hogy ide büdösen is jöhetsz. Tehát ha te 2026-ban, ez mondjuk egy 23-as eset, amit mondtál, ha te 23-ban
1: csak
2: még
1: most
2: mindig...
1: került nyilvánosságra egy interjúban, vagy egy ilyen poszban, bocs.
2: Igen. De hogyha te 2023-ban még mindig Pokémon kártyákat gyűjtesz, akkor azt szerintem inkább reszt is, hogy te büdös vagy. Uh-huh. Tehát az jobban hozzátartozik az öltözéket. De mit vársz ki? Milyen emberek menjenek Pokémon versenyre?
1: Nem tudom, ilyen. Én úgy képzelem el...
2: Szupermodell fiúk, vagy egy ilyen piercinges, beesett szemű, picit ilyen gírhes, emo, rock,
1: Én úgy képzelem el, hogy ide olyan arcok mennek, akik tudod, ezek az ilyen maguknak való ázsiai arcok vannak így előttem most ezen a ponton. Tudod, amikor ilyen rohadt menő, ilyen szabadidőszet mondjuk, ilyen egy ilyen rikító színű, mondjuk ilyen neonsárga Adidas szetbe van, kicsit úgy van felöltözve, mint a belgának az egyik tagja. Van egy hatalmas fejhallgató a fején, napszemüveg, és mondjuk egy fuchs lóg rajta, és közben pedig egy ilyen furcsa, ilyen bentenes karóra. Tehát, hogy egy szubkultúrán belül mozog, de közben pedig mégis azért rohadt menő. Így képzelek el egy profi Pokémon játékost. És azt gondolnám, hogy akinek ilyen fontos ez a dolog, hogy gyűjti, hogy versenyekre jár, stb., annak egy ilyen verseny egy ünnep. És pont ezért lep meg, hogy oda megy halálszagúan valaki.
2: Szerintem tudod, mi lehet? Ugye elmondta, hogy ez Baltimore-ban történt. Tehát lehet, hogy a japán versenyzők tényleg üdös. Ilyenek.
1: Ja?
2: De az amerikaiak. Tehát én pedig egy picit úgy képzelem el, mint az a chipses kezű gyerek, aki a buszon, az osztálykiránduláson mellédül, beleharap a, vagy beletúra a chipses zacskóba, nyilván hagymás tejfölös, hogy még szaga is legyen, majd utána picit teri szájjal, úgy, hogy a szája szélére már kiült a pici nyálas chips darabka, megkérdezi, hogy van játékot a telefonodon?
1: És aztán
2: és szeretné összefogdosni, csak azért, hogy snékezhessen rajta egy picit.
1: Lehet igen, hogy valami ilyesmi van a dologban. Minden esetre nagyon-nagyon furcsa és kellemetlen helyzet, mert most ez hogy mondod meg játék? Hogy mondod meg először is ellenfélként? Hogy mondod meg játékvezetőként? Ne haragudj, fáradj, hogy büdös vagy. De ezt úgy, ezt a barátaidnak is nehéz megmondani, ha valaki úgy rendesen büdös, nem hogy még egy vadidegennek.
2: Hogy mondanak meg egymásnak, hogy büdös vagy?
1: Én elvárom mindenkitől, hogy mondja meg, ha büdös vagyok. És én tökre örülök annak, mikor például az egyik cimborámmal voltunk, mit tudom én hol, egy pár héttel ezelőtt, és így rám nézett, és azt mondta, hogy Peti, ez a póló, ami rajtad van, ez valami otromba rondánál rajtad. Kiemeli az egyébként nem nagy, de létező pocakodat, döbbenetesen ronda, hülyén nézel ki.
2: Légy és szíves, még büdös is vagy.
1: Nem, az egy másik beszélgetés volt, ott többen ültek le, én ültem, ők álltak. Szóval, nem szóval, hogy ez például nekem jól esik, ha valaki ezt megmondja. Oké, rendben, ez egy tény, de sokkal inkább ez legyen, mint hogy összesúgnak hát a nőket, hogy hall, mikor tudod, hogy be vagy egy társaságba, el vagytok, kimész a szobából, és aztán bemondják, hogy vagy mondják egymásnak, hogy hallod, hogy néz ki rajta ez a pól, vagy hogy hallod, milyen büdös volt. Én ezt nem akarom.
2: De milyen vicces egyébként, most elkezdtem gondolkozni, a szag az valahogy nagyon tabusítva van. Tehát egymás testszagára nem szoktunk szólni. Szerintem azt így megmondjuk, hogy hallod, ez a póló, ez nem áll jól. Vagy ez így jobban megvan, vagy hogy... frizuránál meg szoktuk mondani az, hogy ez is jó, de az előző jobb volt. Tehát tudsz tapintatos lenni ilyen kinézetbeli dolgokban. Levágattad a hajad? Jó, ez is jól áll. Tehát tudsz erre úgy reagálni, hogy éreztesd, hogy figyelmes vagy, de azért rosszul sikerült. Milyen érdekesen öltöztél fel ma?
1: Ahogy fel lehet hívni úgy a figyelmet dolgokra, hogy közben nem vagy sértő, de a szagot nem lehet úgy bemondani.
2: Hát azt hiszem, arra még nem hallottam jó példát.
1: És még a büdös szájra is lehet, hogy azt mondod, hogy bedobsz egy rágót, és kérsz te is?
2: Igen.
1: Hát ha kér.
2: Igen.
1: Tehát ezzel lehet utalni. Én akkor mindig vissza szoktam kérdezni, mert büdös a szám, és várom, hogy megmondják, hogy igen vagy nem. És általában az van, hogy nem, csak megkínáltalak. És én nem tudom, hogy valójában de. Szóval, de hogy így testszagra nem nagyon lehet mit mondani. Meg főleg akkor, hogyha, mert az az érdekes egyébként, hogy tehát ez valószínűleg baráttól és vadidegentől is pont ugyanúgy esik, nem?
2: Azért nem tudom, baráttól szerintem jobban esne. Vagy nem tudom, hogy jobban esne, de azt...
1: Hivatalos helyzetben. Penke úr, legyen kedves, fújja be magát, addig nem csinálunk erről igazolványképet, amíg önnek ilyen
2: szaga van. Hát csak érted, utazol a buszon, és mielőtt leszállna, valaki így odajön azért, hogy szia, amúgy büdös vagy. És így száll le az Erzsébet királyné útján tovább.
1: Szállsz föl éppen a trollira, és kiszáll a sofőr, és azt mondja, hogy na most maximum állva utazhatsz, mert össze fogja fogni a szagod az ülést.
2: Jó, de egyébként ez egy valós probléma, nem menjünk bele, de azért a tömegközlekedési eszközökön tudnak lenni tényleg olyan sanyarú szociális helyzetben lévő emberek, tehát semmiképpen sem akarok rajtuk viccelődni, de hogy azért megvan az utcán élésnek az a fajta vonzata is, hogy nagyon sok utcázó az ugye nem jut megfelelő higiéniás lehetőséghez, és akkor ott azért tényleg büdösek. De visszatérve, hogy hogyan lehet ezt tapintatosan közölni, nem? Hogy így milyen bátor vagy, hogy dezodor nélkül jöttél el otthonról, ezt becsülöm benned.
1: Tetszik ez a naturista hozzáállás, szörteleníteni sem szoktál. De hogy esetleg, csak hogy egy kicsit azt gondolod, hogy jaj, te egy ilyen karakter vagy, értem, akkor jó, akkor vegyük ki.
2: Igen, de ne az úgy neki, hogy tetszik.
1: Igaz.
2: Ezért mondom, a bátorsággal azt tudom mondani, hogy hú, de bátor, vagy azt, hogy hát egy ilyen jó testhez tényleg ilyen erős testszag dukál.
1: Nagyon tetszik, hogy nem csak a kockás inget, hanem az illatod is favágós. Esetleg így, ezt nem lehet megmondani. De szerintem itt az volt.
2: Kérdéssel még, hogy ez a hónaljad, a hasad, a köldököd, vagy az összes?
1: Vagy megkérdez, hogy új, zavarba hozni, ez a trükk. Milyen dezodort használ? Én is ilyet akarok venni. És akkor kicsit így összerez, hogy ja, most nem vagyok befújva. Na pont ez a gond.
2: Vagy elkezded, ilyet is lehet csinálni, hogy elkezded magad szagolgatni, hogy én vagyok ilyen rohadt büdös?
1: Amúgy igen,
2: nem én,
1: valószínűleg ez a megoldás.
2: Büdös.
1: Valószínűleg igen. Ez a megoldás, igen. Vagy tényleg esetleg az, hogy milyen dezodort használsz, csak azért, mert rohadrága lehet, hogyha egy hónap végén már nem tellett rá. De hogy szerintem igen, ez az önmagadnak a valaki nagyon büdös, én vagyok, nem, én most is érzitek, nagyon mindegy. Csak hogy kapcsoljon, és akkor lehet az alkalom, amikor kimész mosdóba, akkor ő be fogja fújni magát.
2: Én, amikor néha véletlenül vegetáriánus vagyok, beszélhetünk szerintem erről, és ez most még magamhoz képest is egy szinten felül lesz, szóval hogy vegetáriánusként azért a gázok nem kerülnek el, én néha, amikor tömegközlekedési eszközön véletlenül kicsúszik egy csendes, ám de annál erősebb puki, akkor nagyon látványosan szoktam elkezdeni fintorogni és körbenézni, hogy vajon ki lehetett ez.
1: De kérde az arc, aki kiveszi a fülhallgatóját azért, hogy meghallgassa, hogy hangosra sikerül-e, vagy sem?
2: Ajaj.
1: Mert van az a típus, tudod, igen, aki nem veszi ki a fülhallgatót, és azt gondolja, hogy a zenét mindenki más is hallja, így hát aztán hangosan és bátran kijelent mindent.
2: De ez még rosszabb, nem? Hogyha kiveszed a fülhallgatót, jön egy ilyen és utána visszateszed.
1: Igen, az kicsit még kellemetlenebb.
2: Nem.
1: Igen, ez hangos volt, és visszateszed a füles, hogy tovább hallgass, nem tudom, tankcsapdát valahogy úgy képzelem el, hogy ők finganak a buszon.
2: Vagy a Pokémon főcímdalát, ha már büdösek.
1: Na jó, nagyon örülök, hogy ilyen nívós magaslatokon sikerült lezárni ezt a témát. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, hírezni, és minden hasonló, utána pedig innen folytatjuk, mert gondolkodunk néhány kérdésen, amit Geszti Péternek tennék fel.
3: Hi, I am Luciano Cantone from the band Invisible Session. Keep listening to Radio Cafe.

0: Dőszen Ádám vagyok, zenetörténész, egykori rádiós. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Nincs egy tízesed esélyig.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot. Le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
1: Mit akadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
3: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, áramszünetet okozott egy falánkhód Bosznia-Hercegovinában. Száraz, többnyire napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rá, be, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
9: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
8: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: 5 perccel múlt el este 7 óra, és még mindig a talpon előtt halljátok élőben, és megfogyva, nem megfogyva, de törve. Így érzem most magamat ebben a pillanatban, de itt vagyunk még, nyomjuk.
2: Én megfogyva érzem magam.
1: És Bence is nagy lendületel itt van, és mindent beletesz ebbe a műsorban, ami belőlem ma hiányzik.
2: Így van, úgyhogy... hozhatod is, amit találtunk itt a hírek alatt. Egy nagyon, számomra nagyon kedves dolog.
1: Igen, és vannak dolgok, amik azt gondolom, hogy bizonyos szemszögből szomorúnak tűnhetnek tán, de bizonyos
2: de
1: szemszögből...
2: De valaki örül neki.
1: Igen, tehát, hogy valahol becsukódik egy ajtó, de ugye ez sokszor azzal jár, hogy kinyílik egy másik.
2: Vagy egy ablak, igen.
1: Kovács Zoltán lekerült a rádiókafé beboldalára valamiért. És ezt nem tudjuk, hogy miért történt. Valószínűleg az létezik, hogy azt hiszi a kávévezetőség, hogy Zoli már soha többet nem lesz. De ezt tudod miért extra? Mert akkor viszont ez semmilyen szinten nem zavarta őket. Ja jó, ha nincs. Egyszer belehallgattak.
2: Megnézik, egy hónapja nem jár, akkor nincsen.
1: Belehallgattak a talponállóba, és azt mondták, hogy aha, jó, hát akkor nincs. Jó van, akkor csak leveszem, mert...
2: De ilyen alapon szerintem hamarosan felkerülök én. De amúgy, úgy, nem csinálnak rólam képet, hanem meg nem szólnak, hanem egyszer csak így azt teszem észre, hogy ott vagyok, és az itt vagy lefotóznak.
1: Az a Facebookos, nincs profilkép, tudod, az ilyen anonim, ilyen
2: Igen.
1: Na, ez kerül majd be Bencéről, ez nekem kifejezetten tetszik. Na, de tényleg, hogy ez így hogyan történhet? És mindig szoktunk más szervezeteket, meg nem tudom, embereket, meg mindenkit piszkálni, amikor híreket dolgozunk föl. Nem szabad szerintem kritikátlanak lenni saját magunkkal kapcsolatban sem, vagy a rádiókafével kapcsolatban sem. Úgyhogy akkor most ebben kicsit gondoljunk bele. Mi lehetett az esemény? Hogyan kerülhetett le Zoli a rádiókafé weboldalára?
2: Nekem van egy wide take-em, és egyből máshonnan közelítem meg.
1: Na mondd.
2: Mivel, hogyha ezt Zoli kérte. Tehát Zoli kiment, aha, ott elkezdett, kiment ugye Észtországba, most egy fél évet cserediekként kint tölt, és ott elkezdett, tudod, így vagánykodni, meg így barátkozni az ottani emberekkel, és rájött, hogyha rákeresnek, akkor a kínos múlt miatt ez rossz lenne neki. Tehát lehet, hogy nem vállalja fel kint az új észbarátai miatt a múltját.
1: És lehet, hogy belekerült egy ilyen rádiós gyűlölő brigádba, egy ilyen szektába, és ők a legjobb arcok, a legjobb programok ott vannak mindig kocsmatúra. Egy dolog tartja ott őket egybe valójában, az, hogy
2: nem
1: gyűlölik
2: a
1: rádiósokat.
2: Igen. Tudod, az első este megtörténhetett az, hogy ott ilyen beszélgetés, megy körbe a kis italozgatás, így beszélgetnek,
1: a tábor
2: és te
1: körül.
2: Honnan jöttél? Jaj, én innen, fúj! És halljátok? Rádió! És így mindenki kirögi a rádiós műsorvezetőket, Zoli pedig ott ül, picit így összeszorított combokkal, meg térdekkel, és kényszeredetten vihog ő is, és abban a pillanatban írja az SMS-t, hogy vegyetek le a honlapról.
1: Valószínűleg ez történhetett. Vagy esetleg tényleg még azt tudom elkezdeni, hogy ültek a tábortűz körül, valaki gitározott, és akkor ott nagyon jó volt a hangulat, mindenki röhögött, mindenki énekelt, stb. És mondták, hogy honnan ismered ezt a számot? És akkor azt mondta, hogy a múltkor hallottam a rádióban, és a nagy röhögésben ez csak ilyen, hogy mi? És így csönd lett egy pillanatra. És Zoli először ezt így nem értette, és egyre több erre utalójá volt. És egy ponton aztán kiderült, hogy valójában Zoli mentek a metróba, és így bemondták, tudod, így vonult a brigád, így mentek valami buliba, Zoli a része a menős rácok csapatának, mentek ilyen amerikai középsulis, ilyen összekapcsos, gombos, melegítő felsőben, hónuk alatt kosár és amerikai focilabdák voltak.
2: És igen.
1: Igen, és miközben vonultak, és bemondtak a metróba hangosan, tudod, egy ilyet, hogy a peronról legyenek szívesebb hátrébb állni. És valaki megszólalt, hogy én már valójában azokat is utálom, akik mikrofonba beszélnek. És akkor így Zoli már így kezdett közelebb kerülni a megoldáshoz. És akkor rájött, hogy aha, jó, akkor utáljuk a rádiósokat közösen, és egyből elintézte, hogy kerüljön le.
2: Ez akkor, hogyha Zoli kérte, hogy kerüljön le, de az is elképzelhető szerintem, hogy itt a rádiókafén így szoktak kirúgni embereket.
1: Aha,
2: hogy felmész a honlapra, és ha már nem találod ott magad, akkor nem kell többet jönnöd.
1: Ja, tehát, hogy itt nem az van, hogy nem tudom, egy lófejet raknak be egy csomagba, és leteszik a ágyadba, vagy
2: nem, elé. Sokkal finomabb. Kifinomult emberek dolgoznak a rádiókafén, és kifinomult emberek hallgatják a rádiókafét.
1: De úgy, az a baj, mostantól akkor én frissítgetni fogom a rádiókafé weboldalát. Hát én innentől tartani fogok tőle. Mi van akkor, hogyha, tehát itt lehet, hogy ez vagy nem szólnak, csak levesznek a honlapról.
2: Igen, és egyszer csak arra jössz be, majd pénteken, vagy hétfőn reggel, vagy a reggel, este 8-kor, hogy benyitsz ide műsort csinálni, és már itt van egy teljesen másik stáb, és néznek, hogy ja, neked nem szóltak, bocsi.
1: Vagy itt ül egy új Peti, egy új Luca, egy új Zoli és egy új Bence, és egy teljesen másik ember, aki vörös hajú, de nem én vagyok,
2: igen,
1: színes
2: picit hasonlít,
1: vannak rajta.
2: Igen. Picit hasonlít, csak nem tudom, az enyém magasabb, mint én, a tiéd inkább szőkés, nem annyira vöröses.
1: Igen, a tiéd is nem annyira ismer, de azért szinkron színész. Luca helyett behoznak egy egy másik marketinges szociológust, és akkor ő majd a helyén, és Zoli helyett pedig már nem tudom, egy másik gamer, lehet azt, aki büdös volt a Pokémon versenyen. Nem. Szóval, hogy így valahogy ezt képzelem, és így ülünk be, és így, micsoda? Tényleg? És így mondják, hogy ez itt a talponálló, a stúdióban, Szabó Levente, Horváth Imre, és a mindig jól szituált Döbrösi Kata.
2: Jó, akkor legyen Döbrösi. Én segíteni akartam neked egy random nevet mondani.
1: Ez itt a talponálló. És így néznék, és tudod, így párás lenne az üveg, így a Váci út felé kinéző frontja a stúdiónak, és így rátennénk a tenyerünket a párára, és bent szólna a mi műsorunk ugyanezekkel a szignálokkal, hozná Imre a napzenéje rovatban dalokat, hasonló poénokat mondanának.
2: De ugyanazokat a dalokat hoznak, mint amiket egyszer már te.
1: Igen, igen, és akkor mondanák, hogy igen, sajnos a mai adásban Levente nem tud lenni, úgyhogy itt van állandó vendégünk, Cető Ádám. Vagy esetleg egy másik szinkronszínész. Jó, de szerencsére ilyenkor is lehet számolni, számítani régi harcostársunkra, Menszátor Magdolnára.
2: Kaspar Rodrigo.
1: És akkor hoz néhány bohókás történetet így a gyereknevelésről, esetleg ő is, vagy a gémelésről.
2: Szerintem ez lehet még, hogy így szépen süttyomban lecserél. Kiveszik alulunk a talajt.
1: Én is ettől tartok. Na jól van, csörögjünk Lucára akkor?
2: Csörögjünk, nézzük meg, hogy ő mit mond.
1: Hát érted most azért mégse. Meg lehet érted, hogy már őt is lecserélték. Tehát, hogy
2: vagy ő a számát, igen.
1: Igen, és Luca számát már egy másik ember venné föl. Az új Luca, az új talponálló műsorvezető. Luca, vedd már föl, pontoznod kell Filó azt a kutya a mindenit című számát. És tudod, hogy a közepén kapcsolatban a műsort, hogy ötletes is, és mi a tökről beszélgetünk itt?
2: Az visszahallgathatja Spotify-on.
1: Hát így van, ha majd végre valahára egyszer fölteszem. Luca, vedd már föl, hát én ezt komolyan nem hiszem. Jó, most azért bemondom a Luca számát, hívjátok ti is. 0620.
2: Felhívjak én is valakit?
1: Nem tudom.
2: Teljesen random valakit.
1: Csak hogy pontozza esetleg Filót. Vagy hívjuk a Filót. Hogy ő mit adna erre a számra. Legyen objektív. Jó, marad ez.
2: És hogy mit kérdeznek Geszti Pétertől.
1: Így van. Na, a gombkötő Sárától ezt minden esetre megkérdezzük, de csak azért, mert ezt Geszti Pétertől is megkérdeznénk, ha ő jönne, hogy hány pontot ad Filó azt a kutya mindenit című számára. Azok kedvére, akik esetleg nem hallgatták az adás elejét, ugye a napzenéje rovatba ezt a számot hoztam, és Bence nagyon rossz pontot adott rá, és azt mondtam, hogy ez így nem maradhat.
2: Hány pontot adtam? Felírtad egyáltalán?
1: 2 és felett, emlékszem.
2: 2,6-ot,
1: bocsánat, igen, és ezért még kell egy pontszám. Ez így nem lehet, hogy Bence egy személyben tönkreteszi ezt a rovatot, úgyhogy most ezért kell még valaki, akinek a pontszámával tudjuk átlagolni.
2: Javítom, tönkreteszem, szóval én nekem van egy ilyen érzelmi elköteleződésem a napzenéi rovathoz. Emlékezz csak a tavaly évvégi adásra, amikor gyakorlatilag a legjobb és a legrosszabb dal is hozzám kötődött, az év legrosszabb és legrosszabb dala is, mert azok mind akkor születtek, amikor én voltam bent egyedül, és nem kellett átlagolni pontszámokat.
1: Igen, úgyhogy most ez lesz, hogy amikor te adsz egy végletes pontot bármilyen irányba, akkor mindig fel fogunk hívni valakit, és valakivel még pontoztatni fogunk.
2: Te láttad? Most erről jut eszembe, mert tavaly ugye a legjobb dal nálunk itt a napzenére volt rovatban, az a Hol voltál volt Bongortól és Cseri Hannától. Láttad már az Extázis Uncut című filmet?
1: Én még nem,
2: de mi azt tegnap néztük, megképzeld el.
1: Nagyon-nagyon. És hogy tetszett a kisfiadnak?
2: Sírt, de lejtettem, úgyhogy abba hagyta.
1: Igen. Egyébként én nem láttam még, de iszonyatosan akarom nézni. Ugye a Extázis album szerintem, és nagyon sokak szerint kétségkívül a 2025-ös év legjobb magyar zenei albuma, az alkoholizmussal való küzdelméről szól Bongornak, és nem egy klipet forgattak, hanem egy filmet forgattak az album köré. És ez,
2: nem
1: ez,
2: hosszú,
1: most már
2: valami
1: megy.
2: 70 perces a film.
1: Ja, hát és most adás után belülök, megnézem.
2: Igen, valamelyik oldalon már fent van.
1: Na jó, a hírek alatt kiugrok, megnézem, aztán én elmondom, milyen volt.
2: Szerintem egy nagyon izgalmas forma abból a műfajból, hogy egy picit így lavírozgat, hogy ez most egy játékfilm, ez most egy riport, tehát hogy mennyire doksi film, mennyire játsszák el a dolgokat, és mennyire egy klipfilm, mert hogy az Extázis album összes dala megszólal benne, és ráadásul klippesített formában, tehát gyakorlatilag minden dalhoz kapsz egy klippet, egymás után érkezve, és éppen ahhoz a témához illeszkedve, amit előtte vagy Hámori Gabriella színésznő, aki játssza a pszichológust, tehát hogy a pszichológusra való beszélgetés után lejátszanak, vagy egy riport, amikor a Bongor mint önmaga, illetve Berta Csongor Bongor mint önmaga válaszol a riporteri produceri kérdésekre. Nagyon-nagyon izgalmas a koncepció, nagyon jó témákat feszeget.
1: Benne van a Lil Frak. Ezt mondd meg.
2: Nincsen benne Lil Frak. Sziszi benne van.
1: De azt értem, de Lil Fraknak kell mindenhol ott lenni. Lil Fraknak hova tűnt a meglévő image? hogy az Magyarországon nincs, amiben nincs benne Lil Frak.
2: A magyar pitbull?
1: Igen, igen.
2: Tehát, hogy fit, Lil Frak, Lil Fit.
1: Igen, Magyarországon kettő felé tudod osztani a zenészeket, akin, az egyik fele az, akinek volt már száma Lil Frakkal, a másik, akinek volt már száma Young Fly-jal. Ez a kettő típusú zenész van Magyarországon, és többen vannak még a Lil Frakos fitelők. Úgyhogy hát ezen minden egyes fesztiválon ezt rommá mémeljük, hogy akár merre megyünk, bármilyen színpadon, bármilyen nagy koncert van, egy ponton az jön, hogy nem tudom, éppen zajlik a nem tudom, Brody dalok napja, vagy valami egészen váratlan, nem tudom, milyen koncert, és akkor bemondja egy ponton, hogy és akkor fogadjátok szeretettel a színpadon testvéremet, Lil Frakot, akivel előadjuk közösen az egyik legnagyobb slágeremet. Átmész végig a koncertnek, mész, oké, most voltunk egy, nem tudom, a Cibbank színpadon, menjünk át a Budapest Park színpadhoz, ahol már éppen a színpadon van a Well Hello, és mondják, hogy az este zárásaként fogadjátok Lil Frakot. Lil Frak szerintem egy ilyen golfkocsival közlekedik a fesztivál színpadon között, és így percről percre be van osztva. Na és aztán ezt már így külön-külön ki szoktuk emelni, hogy igen, amikor nem tudom, sorolom az aradi vértanúkat, néha eszembe egy Lil Frak közben. Álmos elő Don't Contas, huba töhötöm Lil Frak. Valahogy így. Habci Szundi Szende Morgó Lil Frak.
2: Én azt is kérdezem belőle, tudod, hogy így elkezdődik a Sziget Fesztivál, nulladik napon oda megy, és ott csak így üldögél a VIP-ben, és így hogy így elsétálnak mellette így a nagy fellépők, vagy nála nagyobb fellépők, és így te, nem jössz fel egy fitre? De megyek, és amúgy nincsen betervezve, csak úgy mindig ott van. Tudod, így várja. Megy mindig a lepattanóra, hogy kinek kell esetleg fitelnie valamit.
1: Igen, igen. Volt már, hogy visszatekertem a 6-3 közvetítését, mert amikor mondta Szepesi az aranycsapat kezdőjét, meglepődtem, hogy nincs benne Lil Frak. Nincs oda az Zakariás, bekerült a Lil Frak, nem? Hát ez hogy?
2: És vicces, mert ugye 6-3-6-3, azaz Gege, szintén sokat fitel Lil Frakkal.
1: Minden egy irányba mutat. Úgyhogy mindenféleképpen ezt majd fel kell róni a filmkészítőinek, hogy Lil Frak nem szerepel benne. Pedig ugyebár Bongornak is van száma Lil Frakkal.
2: De az nem az Extázison, vagy igen?
1: Nem, azon. De korábban volt már neki. Mert hogy a koncerten ott volt legalábbis.
2: Volt egy Lil Frak feat Bongor?
1: Nem tudom, hogy az... Vagy lehet, hogy hülyeséget beszélek
2: az
1: egyébként.
2: Az a Krúbi.
1: A Krúbinak van csak?
2: Krúbival biztos, hogy van az én sávom.
1: Azt tudom. Na várjál. Nem, tényleg lehet, hogy hülyeséget beszélek. De nem, mert van egy ilyen felvétel a YouTube-on, hogy Bongor és Lil Frak VIP Live. Akkor van egy VIP című közös számuk, ami Lil Frak feat Bongor?
2: Vagy a VIP-ben élőben csinált valamit Bongor és Lil Frak.
1: Igen, ez lehetséges. Az, van közös számuk, ez a VIP című szám, vagy VIP. Na mindegy. Úgyhogy...
2: Na mindegy, ajánlom ezt a filmet mindenkinek, aki szereti Bongort, vagy valamilyen szinten érintett az alkoholizmus és a felépülés kapcsán, és sajnos azt kell mondani, hogy sokkal többen érintettek, akár nem a saját bőrükön, hanem ismeretség, környezeti körben. Szóval nagyon-nagyon jó betekintést ad, és nagyon emberi, és nagyon szépen sikerült a film, és tényleg nem hosszú, szóval sok időt nem veszel az életedből, hazaérsz fürdetésre.
1: Amikor téged fürdetnek, mert már megint beugtál.
2: Mert büdös vagyok a Pokémon versenyem.
1: Imádom, amikor minden-mindennel összefügg.
2: Ez a munkám.
1: Imádom ezeket az adásokat, amikor vághatatlan lesz egy műsor tulajdonképpen, csak egyben értelmezhető máshogy semmiképpen.
2: De ez taktika, ezért csinálom, hogy együtt hallgassák végig, hogy amikor valaki csak ezt az etüdöt hallgatja, akkor azt mondja, hogy várj, itt valami nagyon felnevettek, ami mintha egy utalás lenne, akkor nekem meg kell hallgatnom az előzőt is. Én kattintásokat gyűjtök neked, Peti.
1: Á, vagy
2: máshol ezért hálásak.
1: Igen. Illetve pontosabban nekem és Lucának, hiszen még nem vagy benne a műsorban, Zoli, meg már, hogyha a Rádió Café 98.hu-ból indulunk el.
2: Igen. Várjuk meg, amíg a szignálból kikerül. Ez itt a talpon álló. Farkas Peti! Gulyás Luca!
1: Farkas Peti! Gulyás Luca! A három afrodiziákum!
2: És a két afrodiziákum! A két gigász!
1: Valószínűleg ez történhet, nem mindegy. Nem nagyon lesz már időnk témázni, Bence, úgyhogy ez van. Maradt még benned az a sztori, amit el akartál mondani? Ja nem, azt elmondtad az a sztorit.
2: A Pokémonosat elmondtam, most meg még az extázisról beszéltem, mi minden történt velem még a hétvégén. Megyek focizni ma, képzeld el.
1: A betyár mindenségi
2: sem jössz.
1: Nem szó. Hát most a speciál jelen, örülök, hogy tudok ülni egyenesen.
2: Jó,
1: nem,
2: ez igaz,
1: nem
2: ez igaz.
1: Folyok szét a székből, na mindegy.
2: De most már egy ideje következetesen a adás utára szervezem a focit, hogy egyszer majd csak azt mondta, hogy innen együtt megyünk ki. Jó. A foci pályára.
1: Egyszer
2: a
1: hajlandó, leszek. Lemenni a grundra, kicsit labdázni.
2: Rugni a bőrt.
1: Lasztíziás rácokkal.
2: Foca. Azt még te mondtad nekem.
1: Zsugázgatni.
2: Mekkora zsuga. Ezt minden egyes TV közvetítés, TV-ben történő labdarúgó meccs közvetítés közben el kell kiabálnom legalább egyszer, hogy mekkora zsuga. Mert attól érzem azt, hogy egy picit otthon is szotyit köpködök, a Népsportot olvasom, és Klódgatyában, asszonyverőben a Fradinak szurkolok.
1: Á,
2: ettől érzem ezt.
1: Én tudom, mitől
2: ebből
1: érzem.
2: Ebből egyik sem igaz, de egy picit néha, amikor tévében meccset nézek, ezt akarom érezni.
1: Tudod, mitől érzem magamat én igazán nagy futballrajongónak? Attól, hogy tegnap, mikor már élő hullán a félmaratonról kikecmeregve, tulajdonképpen a lábamon alig állva, dönthettem, hogy én most mit fogok tenni a napommal. Fekszek, pihenek, ünneplek, pesgőzök, vagy éppenséggel az utolsó pillanatban bedumálom magam sajtósként a Honvéd Újpest mérkőzésre a Bozsik stadionba, akkor az utóbbi mellett döntöttem. Úgyhogy
2: szerintem az rogyantott meg téged valójában.
1: Azért fáj ennyire a derekam, azért
2: egy-egy
1: nem tudom
2: mozogni.
1: Egy-egy lett, igen, igen. A piros lapnál valószínűleg a büfében voltam, mert arra nem emlékszem. De hogy egy-egy lett, igen. És egyébként el kell mondani, és tök jó, hogy most itt maradt egy kis időnk, mert ezt amúgy is be akartam hozni, hogy a Bozsikban szerintem egyrésztről nagyon-nagyon magas színvonalú az a stadion, tehát tényleg európai színvonalú, nagyon pici egy ilyen kis ékszerdobozka, de nagyon magas színvonalú, és iszonyatosan jól néz ki, nagyon menők a büfék, tök jók a mosdók, a lelátó, prémium, szóval én nagyon, semmi közöm úgy a Honvédhoz, de ez kifejezetten el kell mondani, hát ez mellett, hát mellette élek elég közel.
2: Nem tudtam, hogy ezzel dokszollak, ezért szépen félbe vágtam a megszólalásomat. Hát közelben laksz, de akkor
1: kétszer coming out-oltattál, de nincs ezzel semmi baj. Elég sok, tehát ember itt sok 10 000 ember lakik a környéken, tehát hogy ettől még nem fognak tudni kulcsot másoltatni a lakásomhoz, és nem tudom kilopni a macskámat, úgyhogy ettől nem tartok. Szóval igen, ez az egyik, a másik pedig, hogy olyan hangulatú volt ez a meccs, amilyet nagyon-nagyon régen nem láttam magyar pályán. Szóval most nyilván a válogatottat leszámítva. Szóval az Újpest tábor is iszonyatosan kitett magáért, a Honvéd tábor iszonyatosan kitett magáért, nyilván hozzátett az, hogy azért ez a két csapat, hát hogy a finom szóval nem szívleli egymást, és embertelen volt ez a hangulat, amit ezek teremtettek, felváltva mentek a ritmusok, nem volt egy percnyi üres járat se, nem volt az, amikor tudod, csak ilyen, egy ideig csak a ritmikus dobolás megy, és akkor tehát, hogy nem ez volt, hanem a rigmusok, az egymásnak üzengetés be volt készítve, nem tudom, 4-5 különböző molinó a másik tábornak üzengetve, hát nyilván ment egymás vérének a szívása, itt szurkoló táboron belül, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ezek azok, meg a piró, meg a füst, és persze ez bünteti az MLS, hogy mennek a füstök, meg nem szép dolog egyébként anyázni, mert ez egy családi program, de azért ez a futballnak a savaborsa, ez a hangulat, amikor, és nem 70 ezrek járnak már egy Honvéd Újpestre, mint jártak, nem tudom, a 70-es években, de akkor is fantasztikus élmény ez, és hát tökre javaslom, hogy járjon meccsekre.
2: Én ugye vasas szurkoló vagyok, úgyhogy én semmilyen pozitívumot nem fogok tudni mondani sem a Bozsikra, sem a Kispestre, mert hogy a Vasasnak a Kispest a nagy ellenfele, illetve hát a Honvéd, és ezért egyébként, illetve nem ezért, de hogy szerintem, amit te említettél, a Kispest, Újpest nagy rivalizálás, annak is köszönhető, hogy a Vasas és az Újpest viszont barátságban vannak, tehát ez két szövetséges klub, úgyhogy közösen kell negatív érzéseket táplálni a kispestiek iránt, úgyhogy mindig hangosan megy a kispesti zsiványok, másszátok az anyátok.
1: Igen, és hasonlók meg az újpestieknek a hasonlók, ugyanez a mondat, csak az Újpestet behelyettesítve, tehát azért ezek elég kemény mennek.
2: Igen. Én annyit tudok tenni a Vasas szurkoló lelkemért, hogy bármikor, amikor egyébként hozzád megyek, vagy a te környékedre megyek autóval, akkor ott tényleg az út úgy vezet, hogy el kell menni a Bozsik stadion mellett, ott ezt a kényszerességem, tehát ezt már annyira hagyomány, hogy nem tudom megcsinálni, hogy nem. Akár kiutazik velem, akár éjjel van, akár este, bármi, nekem le kell húznom az ablakot, és ki kell kiabálnom ugyanezeket a szavakat, illetve hogy rossz a Kispest, meg
1: tehát
2: hogy...
1: ennyire nagy vasas drukker vagy, hogy ezt nem engedheted meg magadnak. Hogy
2: én azt érzem, hogy ha elsétálok, tehát, vagy ha elmegyek a Kispest stadion mellett, akkor csúnya szavakat kell kiaválnom az üres stadionra este is. És ettől lesz jobb a stadion, viszont amikor a 14-es villamos vonalán elmegyek a szentély előtt, akkor mindig oda kell néznem, és magam elé kell morgolnom, hogy a szentély, ezzel az Ilovszki Rudolf stadionra gondolok természetesen.
1: Na jól van, hát akkor a további 9 NB1-es klubnak majd a következő adásban szentelünk majd néhány mondatot, mert most elmegyünk zenélni, és egy néhány hasonló kötelező kör, meg reklám is lesz. Utána pedig érkezik hozzánk egy mini élő koncertre gombkötő Sári, a Sári zenekar frontembere, hogy aztán közben még kérdéseket is feltársunk neki, hogy milyeneket, ezt majd még kitaláljuk a zene alatt. Innen folyt köv.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Egy erős KKV-t kérnék.
3: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
3: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod,

0: egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talponálló.
1: 8 perc elmúlt el, 7:30, és továbbra is a Talponállót halljátok élőben. Hello, Bence!
2: Hello, Peti!
1: Hello, kedves hallgatók! Na, és...

0: felkonferáltuk már a korábbiakban azt, hogy érkezik egy vendégünk, és hogy nem titok, hogy ez a vendégünk nem más lesz, mint gombkötő Sára, és miért mondtam, hogy lesz, hisz már itt van. Szia Sári!
1: Sziasztok!
2: Szia Sári! Annyira nem titok, hogy itt van, szóval nagyon meglepődtünk volna, de Sári is elegi van, hogy... És mai vendégünk! Kirási Ádám!
0: Neki most más dolga van. Szóval, hogy egyébként kielet lett volna titok, ugye? A hallgatóknak már mondtuk, Sári meg itt ült, tehát olyan nagyon-nagyon meglepő. Na, Sári, két nagyon fontos kérdés. Az első, hogy ismered-e a Filó azt a kutya mindeni című számát?
1: Igen.
0: És egy tízes skálán hányasra értékelnéd?
1: Hú, ez nagyon nehéz. Az a baj, hogy kicsit elfogult vagyok a Filóval, mert egyébként nagyon csípem őt emberileg is, de legyen egy 8-as.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Az elfogultság miatt egy pontot levonunk, 7?
0: Csak azért, mert van egy rovatunk ebben a rádióműsorban, a Napzenie rovat, amikor mindig számokat hozok értékelésre, és Bence ma nagyon lehúzta Filó számát, és azt mondtam, hogy ez így nem maradhat.
1: Mi hányast adtál rá?
2: 2,6-ot.
1: Jézusom, azért ugye? Ennyire, tehát az, na jó, sok mindenkit tudnék mondani, akit még annál is jobbra értékelni. És stressz.
2: Én nem a Filóval van a bajom. Múltkor volt egy Filó, egy másik Filódal, és azt nagyon magasra értékeltem. Nekem ezzel a dallal volt bajom.
1: Egyébként ezzel egy kicsit egyet tudok érteni.
2: Köszönöm szépen.
1: Egy kicsit. A Filóhoz képest nekem sem a kedvencem egyáltalán.
2: Na, meg vagyunk. A másik kérdés, amit már egyszer már lehet még egy kérdésem?
0: Hát még mert, gyorsan, hogy... mielőtt nekiállunk itt a koncertnek.
2: Mert hogy ha valaki gombkötő Sári név alapján nem ismerne téged, az fontos tudni, hogy a Sári zenekar frontembere és előművésze vagy, hogy amikor a zenekar névadásán gondolkodtál, akkor milyen ötletek merültek még fel, és végül miért pont a Sári lett?
1: Hát hozzátesz, hogy nem én találtam ki ezt a nevet, hál' Istennek, mert azért kicsit szüleid. Durva lett volna. Igen. Igen, pont 20 évvel ezelőtt a szüleim, nem egyébként nem. A gitárosom találta ki, mert hogy hát azt beszéltük, hogy mindenképp legyen valami zenekari nevünk, hogy ne csak az legyen gombkötő Sára, és akkor így wow, hanem hogy legyen valami zenekari név. Igen, az meg már foglalt volt. Igen. Úgyhogy abban maradtunk, hogy legyen Sári zenekar, csupa nagybetűvel, és nekünk van már ehhez valami elképzelésünk, hogy pontosan mit jelentenek ezek a betűk, de ezt nem fogom elmondani.
0: Oh, okay, ez egy ilyen menő betűszó, mint a nem tudom, igen. MÁV.
1: Igen.
2: Örülök, hogy a menő betűszóról a MÁV jutott ezt. Úristen, MÁV! Néha így rászoktál izgulni erre a menő betűszóra.
1: A MÁV egyértelműen, igen.
0: Hát a Sári után egyenesen. Na, Sári, hoztál nekünk különböző dalokat, mi az első, amit meghallgatunk?
2: Reméljük, hogy különbözőek lesznek.
0: Lehet, hogy
1: összeomítanak. Már visszalőttek egyébként az adás előtt, hogy ezek nem, úgy pont ugyanaz a dal lesz ötször. Nem, a Szerepcsere című dalt hoztam nektek.
0: Akkor hallgassuk meg, és utána pedig beszélgessünk egy kicsit róla.

0: Kaptam egy szolid tapsot.
1: Jó, hát nincsen ilyen taps effekt, itt a műsorvezetők tapsolnak, de ez sokkal őszintébb.
0: A taps és annak effektet... is egyébként csak az 50%-a, de semmi baj.
2: Jó, nem. Hát és nem volt sokkal kevesebb, mint a koncertjeiden.
1: Az a baj, hogy...
0: Ez egy kicsit durva a beszéd, egyébként 5 percre ismerem, de cserébe legalább 15 beszólása volt már, de egyébként
1: de egymás irányába. Tehát mielőtt itt elkezdődött a megszólalás, Bence és Sári akkor találkoztak először 5 percre, és olyan szópárban zajlik itt megállás nélkül, a Sári oltja a Bence oltja a Sári. Azt gondolom, hogy a Sári irányából egyelőre ez úgy nézett ki, hogy oké, az én adásban már mégse, de innentől akkor a kilövőségedre, azt hiszem
0: megadva. Innentől kezdve persze, hát ez lesz végig.
1: Na, Sári, egyébként engem a dalszerzési folyamat érdekelne még, hogy amikor egy ilyen szám születik, egy nem ilyen, hanem egy bármilyen szám, akkor itt nagyjából hogy van, itt leültök, és akkor bedobjátok, hogy na, akkor figyelj, nekem van egy olyan ötletem, hogy, tehát mindenki külön-külön is dolgozgat ilyen fosznányokon, és aztán pedig együtt alkotok belőle valamit, vagy pedig olyan szinten kerekasztal beszélgetés kell elképzelni, hogy teljes demokrácia, és akkor megbeszéltek, hogy milyen irányba kéne vinni a következő albumot.
0: Mind a kettő opció, amit elmondtál, az túl kedves és túl egyértelműen jó fej dolog lenne a részemről, úgyhogy nem így van.
1: Ó, értem.
0: Nem, általában egyébként úgy szokott kinézni, hogy én otthon, vagy gitáron, vagy egy random ilyen type beatre YouTube-ról, amit leszedek, írok valami dalkezdeményt, általában a teljes szöveget viszem már próbára, tehát nem szeretek így csak dallamokkal érkezni, hanem mindig az van, otthon megírok valamit, és utána ezt elküldöm a csoportba, a zenekari csoportba. Mindenki ránéz, leokézzák, hogy tetszik-e nekik egyáltalán. Otthon mindenki elkezd rajta dolgozgatni, és a próbára már úgy érkezünk meg, hogy mindenkinek vannak hozzá ötletei, és elkezdjük összerakni a dalt.
1: Volt már valaha ilyen nagy csörte, hogy behoztál valamit, és akkor így közbelépést kellett szerveznünk, mint az Így jártam anyátokkal című sorozatban, hogy elmondják, hogy ne haragudj, Sári, mi nem szeretnénk, ha dalt írnál, nem tudom, Pihék címmel.
0: Fú, egy kicsit para lenne, hogyha így érkeznék meg egyszer az egyik próbára, hogy már ott állnak és kivárakva felirat meg minden. Nem, ilyen még hál' Istennek soha nem volt, de igyekszem olyan dalokat csinálni, amik nekik is
1: hogy legyen.
0: Igyekszem, hogy legyen ilyen, igen, a jövőben.
2: A többiek szoktak próbálkozni? Vagy hogy nem tudom, aznak, hogy Sári, írtam egy dalt, te pedig nagyon-nagyon szépen, nézd, kiteszük ide a hűtőre, hogy mindenki lássa, milyen ügyes voltál.
0: Egyébként tervezünk ilyen fali újságot a próbateremben, akkor ezek lesznek majd rajta, igen, ezek a dalok.
1: A nem, többiek dalötletei.
0: Nem, szoktak egyébként hozni dalötleteket, például egyébként a Balázs az egyik gitáros srác, ő ír is dalokat, ráadásul énekel is, és nagyon ügyes. Úgyhogy vele már készült egy közös dalunk is, ami nem sokára meg fog jelenni. Az a cím, hogy Pillangótánc, egy kis promó.
1: De nem ezt fogod most játszani?
0: Nem, hát nyilvánvalóan nem ezt.
1: Hanem
0: a Pihék című dalt, ha már így megemlítetted, mert Jaj, gondoltam, hogy ez közönségkedvenc ebben a stúdióban.
2: Igen, te ismered ezt a dalt.
1: Én ezt abszolút ismerem ezt a dalt, sőt, én ezt a Sárinak mondtam, amikor beszéltünk most tegnap így a mai jelenléttel kapcsolatban, hogy én nekem egy, amikor volt a Turbinában a koncertjük a Sáriéknak egy két héttel ezelőtt, hogy kb. Így valahogy úgy volt, nem? Azt tudom, hogy a magyar-ukrán meccse volt egy időben, én ehhez kötök dolgokat. Na és hogy akkor én nekem egy ilyen másfél hétre beragadt a fejembe ez a szám, és én elképesztően rajta voltam ezen, és már egy kicsit haragudtam emiatt a Sárira, úgyhogy akkor let's go arccal a következő másfél hét felé.
0: Ezt csak és kizárólag neked választottam, egyébként nem hoztam volna.
1: Aj, köszönöm, Sári. Halljuk.

0: Pihék,
1: civiszám!
2: Bence tanult
1: a hibájából.
2: Igen, akarom, hogy még péntekre is hívjon a Peti, és észrevettem a nagy barátságot közöttetek, úgyhogy rájöttem, hogy kinek kell megfelelni itt.
1: Nagyon helyes, na, ez egészen jó irány.
0: Ez az egyik legnagyobb slágeretek, slágered, és engem ez mindig nagyon érdekel, hogy amikor egy ilyen szám születik, akkor mennyire tudja az ember, amikor még csak gitárral a kézbe, vagy tollalpapírral, vagy egy iPhone jegyzettel van a kezébe, és még a születése zajlik a számnak, hogy ez most lesz, ez most a szám lesz majd. Mennyire érzi az ember már a készítés közben?
1: Alapjáraton egyébként valamilyen szinten lehet érezni, ez általában attól függ, hogy mennyire catchy a refrén énekdallam. Tehát ez a legfontosabb, hogy van-e benne egy olyan sor, ami mondjuk meg tud ragadni az embereknek. Viszont nagyon jókor kérdezel bele mindig, te nagyon értesz ehhez. A Pihék az egyik olyan dalom volt, még a legeslegelején, amikor megismerkedtem a mostani gitárosommal, meg a dobos sráccal, hogy... Az volt, hogy az első koncertünkre készültünk, és akkor mutattam meg nekik ezt a dalt, és csak az első fele volt meg, és mondtam, hogy hát, ez szerintem nem olyan erős dal, ezt ilyen intrónak, talán egy album intrónak el tudom képzelni, de hogy ez így nem egy annyira erős dal. És a gitárosom mondta, így másnap felhívott, hogy na jó, erre hogy mondhattam, hogy nem erős dal, szerint ez a legjobb dal eddig, amit írtam, és amit nekik mutattam, és hogy ez rohadt jó, és hogy ezzel foglalkozzunk rendesen, és csináljuk meg, és adjuk ki, mert ez nagyot fog menni, és igaza lett.
0: Mondj csak, Bence.
2: Igen, hogy én a szövegre akartam rátérni, mert most már kettő dal alapján szerintem nagyon elmondható, hogy van egy sajátos líraisága ezeknek a szövegeknek.
1: Köszönöm.
2: És tök jó, főleg a mai pophoz képest ilyen gondolatokat is hallani, hogy ez nálad egy, nem tudom, hogy lehet ezt nem gagyin feltenni ezt a kérdést, de hogy ez egy ilyen tudatos szövegfarigcsálási folyamat eredménye, vagy eleve próbálsz valamilyen szinten az ellenkultúrának dolgozni, és a mainstream-mel szembe menni, amikor a szövegeken gondolkozol?
1: Hát ennyire nem vagyok tudatos. Igazából én nagyon szövegcentrikus alkotó vagyok, tehát nekem mindig a szöveg volt a fontosabb, én versekkel kezdtem alapvetően, csak nagyon szeretek énekelni, és ezért úgy voltam vele, hogy csináljunk dalokat. Szóval nekem ez inkább tényleg minden zene a szövegről szól elsősorban számomra. Nagyon szeretem a rappet egyébként, és ezért is van, hogy nem nagyon ragaszkodom egyébként a magához a zenei részéhez annyira, tehát ezért is hagyom nagyjából a zenekaromnak, hogy tényleg mindig azt csináljanak, ami nekik jól esik, vagy amit szeretnének, mert sokkal fontosabb nekem az, hogy a szöveg az olyan legyen, és jól meg legyen írva, és már sokszor zavar is, hogyha vannak olyan magyar dalszövegek, amik mondjuk így technikailag nincsenek annyira komolyan véve, vagy nincs beléjük elég energia rakva szerintem ahhoz, hogy ténylegesen jó szövegek legyenek.
2: Mint például a Vrum Vrum Aladdin, Gizdamok a Szindi, Drogba, Bomba, Csokapik?
0: Nem szeretnék itt most előadó közti díjfeléseket
1: elérni. Az egész más, az vibe, az nem azért jó szöveg, mert szövegileg tartalmas vagy ilyenek.
2: Hanem mert nem jó szöveg.
1: De ez nem igaz egyébként, mert a trashben is vannak olyan szövegek, amiken szakadok a röhögéstől, és tök jók, és például a Dashnek nagyon jó ilyen kis szókapcsolatai vannak, amiken nagyon sokat tudok nevetni.
0: Ezen a ponton szeretném jelezni, hogy kettő számra lesz még időnk.
1: Jaj, de jó, hogy mondtad, szuper.
0: Úgyhogy akkor ennek függvényében halljuk a következőt, ami a melyik szám lesz?
1: Hát egy olyan dal, amit még senki nem hallott.
0: Azt a mindenségét neki!
2: Hozzuk a premier kongunkat!
0: Jó, oké, gong. Bence, kérlek, menj és hozd be.
1: És maradj is kint.
3: Elkegyetek vissza!
0: 8 után, gyere vissza a gonggal. A dal címe az, hogy?
1: Széthagyom.
0: Halljuk.

0: A talponállóban. És azért tetszik nagyon, mert magamra ismertem a számban, csak annyi különbséggel, hogy más csinálja a buliket, amiket én teszek tönkre. Tehát, hogy ennyi az apró különbség. Nagyon kevés időnk van, egy utolsó számra van még időnk. Mivel készült el, Sári?
1: Azzal a dallal, amit minden egyes TikTok live-omban utoljára játszok, ezért nálatok is utoljára fogom játszani, ez a Látlak című dal, ha készen álltok.
0: Teljes mértékben készen állunk, Bence.
2: Én arra gondoltam, hogy legyen azzal vége a műsornak, és előtte búcsúzunk el. De...
0: Előtte búcsúzunk
2: hát
0: el.
2: Ez nem szép, hogy azzal van vége az adásnak, hogy egy zene, és akkor egyébként utána hírek. Kis és akkor van még 3 percünk, és akkor nem kell visszajönni
1: ez
2: arra,
1: az
2: hogy...
1: első jó ötleted ebben.
2: Most próbálom visszajátszani magam péntekre.
0: Most már hiába próbálkozol. És egyébként nem szoktam személyes üzeneteket, meg hasonló dolgokat beolvasni, de képzeld el, hogy apukám írt most egy SMS-t, hogy elképesztően jó ez a lány.
1: Úgyhogy... köszönöm szépen.
0: És egyébként
1: innen is puszi.
0: Na, hát igen, akkor
2: nekem is írt a barátom, hogy ne felejtsek el venni hazafelé tejet, mert elfogad.
1: Egyik fontosabb, mint a másik.
0: Na, hát akkor ez volt a talponálló, búcsúzunk el így előtte.
2: Igen, feed gombkötő Sári.
0: Így van, Sári, bármikor várunk vissza ide, sokszor szeretettel.
2: Szólok, mikor nem vagyok.
1: Jó, majd megjegyzem.
0: Az a baj, hogy a Sárival tökre látom azt, hogy valamikor valaki nincsen, és egyedül maradni, el tudom kézzel, hogy beül és lehozunk
1: figyelj,
0: egy adást.
1: Figyelj, bármikor,
0: na, jó van. Sári, köszi, hogy itt voltál, és minden hallgatónkat sokszor szeretettel várunk vissza a következő adásban, ami pedig majd pénteken lesz. Halljuk a búcsúszámot.

Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést. A házi macskák vadászatát tanulmányozzák magyar kutatók. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődtek. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préta projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a cicák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
6: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudomány weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is. Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy az mikor történt.
5: Áruházi hűtők ezrei olvadtak le Franciaországban egy kibertámadás miatt. A hackereknek több üzletláncnál sikerült távolról lekapcsolniuk a berendezéseket. A hajnali akció legalább 300 boltot érintett. Az áruházak most kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fogyasztott terméket. Volt, ahol tűz is kiütött. A történteket vizsgálják. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz? Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Balance magazin Czoller Andival a Rádiókafén. Van egyensúlyod?
1: Ez a Balance című műsor itt a Rádiókafé 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben több irányból közelítettünk már a diabétesz felé. Volt vendégünk belgyógyász, immunológus, táplálkozás szakértő, pszichológus. Ma este pedig mentálhigiénés oldalról igyekszünk válaszokat találni arra, hogy hogyan lehet gyorsan, jól és tartósan változtatni az életmódunkon egy olyan helyzetben, amikor kiderül, hogy muszáj ezt megtenni. Vendégünk pedig Pákozdi Luca, szociálpedagógus, mentálhigiénés családkonzulens, az Életérzés Egyesület szakértője. Szervusz!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Lehet, hogy egy kicsit messziről indulunk, de kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz. Van olyan, hogy jó, gyors és olcsó, ez ugye egy háromszög, hogy ez egy szabály, hogy ha jó és olcsó, akkor nem lesz gyors. Ha gyors és olcsó, akkor nem lesz jó. Ha pedig gyors és jó, hát akkor nem lesz olcsó. Szerinted ez az életmódváltásunkra is igaz?
2: A gyors és jóról abszolút azt gondolom, hogy általában ez egy drága dolgot jelenthet nekünk, és ez az életmódváltásra is igaz lehet. Abban a tekintetben, hogy szerintem az életmódváltásban olyan dolgokat kell megváltoztatnunk, akár az a szokásainkban, a táplálkozásunkban, a gondolati mintázatainkban, amit ugye korábban nem gyakoroltunk, és azért ez egy nagyon nehéz terület az embernek, hiszen nagyon sok mindenhez érzelem köt minket, vagy hát igazából a legtöbb dologhoz, és akár így a táplálkozásban is, amikor ugye az orvos előírja nekünk, hogy változtassunk, akkor azért olyan ételcsoportokat kell elengednünk, vagy kicsit átalakítanunk, amit azért nagyon nehéz.
1: Erre mondod akkor azt, hogy ez egy elég drága dolog az, hogy ennyire komoly változást érünk el az életünkben. Hát igen, gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz a válaszod. Nem árulunk el titkot azzal, hogy te magad is érintett vagy ebben a dologban inzulin rezisztencia, illetve hormonális anyagcserebetegség kapcsán, ha jól tudom.
2: Pontosabban Hashimoto autoimmun pajzsmirigy betegségben vagyok érintett, és voltam különféle étel intoleranciákban. Ez azért már nagyon sokat javult az életemben, de ezért is kaptam én meghívást ebbe, hogy mint érintett így tudjak erről beszélni.
1: Kíváncsi lennék, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor szembesültél ezzel az érintettséggel?
2: Hát igen, abszolút felforgatta az életemet a diagnózis, mert korábban nem is hallottam nagyon ezekről a betegségekről, és gyakorlatilag az orvosok nem nagyon adtak a kezemben útmutatót, hogy most ezzel hova érdemes menni, vagy mit érdemes változtatnom, csak általában szokásos mondatok hangoztak el, hogy stresszeljen kevesebbet, vagy sportoljon többet, vagy az étkezését változtassa meg, de hát ugye ez ebből elég nehéz kiindulni így elsőre.
1: Hát még akkor is, hogyha az ember szakmailag esetleg egy kicsit többet tud, mint egy átlagember. Milyen érzések voltak akkor benned? Hogy próbáltál kapaszkodókat találni?
2: Hát nagyon próbáltam utána olvasni ezeknek a témáknak, és igazából nem nagyon tudtam segítséghez fordulni, mert környezetemben nem nagyon volt olyan ember, aki ebben nagy tudással rendelkezett volna, úgyhogy így, hogy egyedül kellett nekivágnom, és nagyon sok kérdés merült fel bennem ugye ezzel kapcsolatban, azt nagyon nehéz volt végigvinni, hogy ezekre a kérdéseimre válaszokat találjak egyedül.
1: Hát az úttörőknek mindig nagyon nehéz. Igen. Törik az utat előre, viszont ennek kapcsán meg sokkal mélyebben, vagy sokkal, hogy mondjam, nagyobb rálátással tudsz segíteni azokon, akik hozzád fordulnak ilyesmi esetekkel.
2: Igen, és abszolút az nagyon sokat segített nekem, hogy én magam próbáltam válaszokat találni, és még hogyha esetleg egy szakértő mondta azt, hogy már pedig nekem ez vagy az van, mégis úgy próbáltam hallgatni a testemre, hogy hát, de valamit itt nem stimmel, és hogy tovább kell mennem ez ügyben, jobban kell vizsgálódnom.
1: Hát amúgy is azt gondolom, hogy a te területedre is igaz, a munkád területére, hogy igenis hallgatni kell azokra a dolgokra, amiket a testünk és a lelkünk üzen.
2: Igen.
1: Hogy tapasztalod ezt, hogy mennyire hallgatnak az emberek a saját tapasztalataikra, érzéseikre, testérzeteikre?
2: Szerintem ez nem igazán volt ugye sosem tanítva az iskolában, úgyhogy így eléggé a magyar társadalomnak van ezzel problémája és kihívásai. Én is igazából a saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogyha nem hallgatok a saját testemnek a jelzéseire, akkor egy idő után abból probléma lesz. Mert hát azért a testünk az mindig jelez, tehát minden esetben, hogy akár egy stresszes szituációban mindig érezzük akár a gyomrunkban, vagy a mellkasunkban a görcsöt, úgyhogy a testünk az mindig próbál jelezni, csak ezt kell megtanulni, hogy erre fel is figyeljünk és foglalkozzunk vele.
1: És hogyha egyedül nem találunk rá megoldást, akkor forduljunk szakemberhez.
2: Igen, abszolút.
1: Te a mentális segítő oldaláról hogyan tapasztalod, hogy miért nehéz akkor is változtatni, amikor kiderül, hogy muszáj?
2: Talán azért, mert ahogy eddig is mondtam, a meglévő szokásainkat nagyon nehéz újraírni. Nagyon sok mintázatot hozunk a családunkból, amiket most, hogyha az ember 30 éves, akkor 30 évnyi tapasztalata van a háta mögött, gondolati mintázatai, és ezeket újraírni az nagyon-nagyon sok mentális erőfeszítést igényel. Mert ugye igazából nem sikerül semmi elsőre, nincs olyan, hogy valami... Persze. Minden elsőre sikerüljön, és épp ezért az ember nagyon könnyen elveszti a lendületet, a motivációt, tehát hogyha próbál változtatni, akár a gondolatain, hogy valamihez máshogy áll hozzá, akkor azt nagyon nehéz fenntartani hosszú távon.
1: Gondolom tapasztalod te is a saját praxisodban, hogy mindig vannak visszaesők, akár többszörösen visszaesők, meg újrakezdők.
2: Igen, mindig szoktam tapasztalni, főleg, hogyha pár konzultációk vannak, a pároknál fordul elő jelentősen az, hogy az egyikük mondjuk már nagyon szeretne változást látni, és a másik nem olyan ütemben halad, ahogy azt ő elvárná, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy elég az a 0,1%, hogy csak azt a pici egy lépést tegyék meg, és azt a változást figyeljék, mert hosszú távon ezek a kis lépések fognak úgy összeadódni, ami elvezet minket a valódi változáshoz.
1: Ezt többször beszéltük már itt a Balansz című műsorban is, hogy az életmódváltásban persze kell egy határozott elindulás, viszont tégláról téglára kell újraépíteni dolgokat, és azt csak így, ilyen álhatatosan, türelemmel, viszont hosszú távon gondolkozva lehet építeni.
2: Igen, és nagyon sokszor probléma az, hogy amikor elbukunk, ezt inkább idézőjelben használnám, hogy elbukunk, akkor nagyon sokszor büntetjük magunkat, hogy megint nem sikerült, és olyankor képesek vagyunk azt mondani, hogy jó, akkor ennek nincs úgy értelme, és akkor sokszor akár fel is adjuk az eddigi próbálkozásainkat, mert azt látjuk, hogy ez egy, akár egy nagyobb falatnak látjuk, mint amit mi elbírunk, de minden igazából a gyakorlás, a rugalmasság és a tudatosság kérdése, azt gondolom.
1: De ilyen esetben jöhet jól egy mentális segítő. Igen. Egy ilyen úton, amikor én úgy érzem, hogy egy kicsit elgyengültem, vagy kifogyott belőlem a szufla, és úgy nehéz egyedül tovább menni, akkor ilyenkor tudsz például te segíteni.
2: Igen, a embereknek nyilván ez egy nagyon nehéz folyamat, a változás, az életmódváltás, és ilyenkor nagyon tud segíteni valóban egy szakember, aki kísér és támogat, és elmondja azokat a mondatokat, amik pont akkor szükségesek az adott egyénnek.
1: És kimozdítanak.
2: Igen.
1: Jól gondolom, hogy esetleg egy gyászfolyamathoz is hasonlíthatjuk azt, amikor egy ilyen IR vagy diabétesz diagnózist megkap az ember?
2: Igen, teljes mértékben azt gondolom, hogy bármilyen betegséget, hogyha az ember megkap az életében, akkor az egy gyászfolyamat, hogy fel kell dolgozni azt a diagnózist, amit kapunk, és hát valamit elgyászolunk, amit korábban az életünk része volt, vagy valamilyen volt az életünk, és az, ha megváltozik egy csapásra, akkor az bizony nagyon nehéz folyamat, és lelkileg megterhelő.
1: És mondható az, hogy ez azért hamarabb, a stádiumokon hamarabb végig lehet menni, mondjuk, mint egy valódi gyászfolyamatkor?
2: Hát nem gondolom, hogy minden ugyanolyan lenne, vagy lehetne így általánosítani. Nyilván egy embernek a elvesztése az másféle gyászfolyamat, de szerintem van olyan, aki nagyon nehezen éli meg akár egy diabétesznek a diagnózisát.
1: Mi a tapasztalatod, hogy Milyen előélettel kerülnek oda hozzád egy mentális segítőhöz azok az emberek, akik diabétesszel vagy inzulin rezisztenciával érintettek? Maguktól jönnek, tanácsként kapják azt, hogy esetleg itt lehet segítséget kapni, vagy hogy kerülnek el hozzád?
2: Én szerintem leginkább tanácsként kapják, esetleg az orvos javasolja, hogy keressen föl egy ilyesfajta segítségnyújtást, de azt gondolom, hogy még mindig egy nehézség így a magyar társadalomban a segítségkérés, és az, hogy egyáltalán felismerni, hogy nekem segítségre van szükségem, ugye ez is egy nagyon nehéz terület az ember életében.
1: Tételezzük fel, hogy akkor eljut hozzád ez a bizonyos páciens. Mi az az első mentális reakció, amit általánosságban tapasztalsz náluk?
2: A kétségbeesést általában azt szoktam rajtuk tapasztalni, vagy a bizonytalanságot, hogy nem tudják hogyan tovább, illetve az, hogy nagyon azt látják, hogy mennyi van előttük, mennyi mindenen kell változtatni, vagy ez az egész mennyire kaotikus, és akkor most ebben hogyan lehet kapaszkodókat találni, úgyhogy leginkább ebben tudunk segíteni szerintem, hogy kapaszkodókat nyújtsunk.
1: És hogy lehet nagyon finoman, de határozottan átvezetni a beteget ebből a úristen, miért pont én lettem betegből odáig, hogy cselekedjen?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert szerintem nagyon sok mindent érint ez a kérdés. Egyrésztről ott van a gyász folyamat, amiről az előbb beszéltünk, hogy azon végig kell menni minden egyes érintetnek, és hát ez nem mindegy, hogy milyen az a gyász folyamat, és hogy én mikor tudok mondjuk bekapcsolódni, de azt gondolom, hogyha ez a gyász folyamat elérte a végét, akkor jön el az emberben talán az a valódi változásra való képesség.
1: Meg az elfogadás szerintem.
2: Igen.
1: Az elfogadás is legalább ennyire fontos, hogy olyan szempontból is gondolom, hogy elfogadom azt, hogy ez az állapot van, de nem tekintek magamra betegként.
2: Igen, abszolút. Ezt szerettem is volna mondani, hogy az elfogadás valójában a gyász folyamat vége, hogyha ezt így lehet mondani, mert ott elfogadom, hogy történt egy ilyen változás az életemben, és ahogy te is mondtad, ez nem egyenlő velem, az én személyiségemmel. Nem én vagyok a betegség, hanem ez egy állapot, ami most az életembe jött, de hogy ehhez megtanulhatok új eszközöket, és változtathatok az életemen.
1: Tudom, hogy nagyon nehéz általánosítani, de valamiféle kapaszkodót esetleg tudunk adni a hallgatóknak abban a tekintetben, hogy körülbelül egy milyen időszakra, vagy milyen intenzitású segítségre van szükség egy ilyen életmódváltás elindításához.
2: Hát így időintervallumot szerintem nem tudnék mondani, de azt gondolom, hogy hiába próbálok általánosítani, azért az van a fejemben, hogy mindenki nagyon egyedi, és lehet, hogy valakinek tényleg csak pár eszköz, pár új gondolat, vagy valami kis pár alkalmas kísérés elég, de lehet, hogy valakinek ez sokkal mélyebbre nyúlik, és akkor nyilván érdemes pszichológust felkeresni, vagy bármilyen klinikai szakpszichológusi segítséget, ami ehhez a területhez kell.
1: Mit tapasztalsz, hogy mi nehezíti meg jobban ezt az elfogadást? Az, hogy bagatelizálják esetleg a családtagok, barátok ezt az egész kérdést, vagy azt, hogy elkezdenek túlaggódni?
2: Hát szerintem a túlaggódás az kevésbé van jelen, talán inkább a túlbagatelizálás, amit én tapasztalok, meg amit a saját életemben is tapasztaltam esetleg, hogy nagyon sokszor hallhatjuk azt akár idősebb generációktól, hogy mi is hasonlókat ettünk, vagy nekünk is voltak hasonló gondjaink, és lehet ezt úgy, tehát a családtagok azért tudják úgy alakítani a beszélgetéseket, amiben azt érzi az érintett, hogy hát, hogy nekem nincs is akkora problémám, ez nem is olyan nehéz helyzet, közben meg nyilván belülről lehet, hogy teljesen másképp éli meg.
1: Olyasmire gondolsz, hogy mondjuk egy hétvégi ebédnél a nagymama azt mondja, hogy jaj, hát ebben olyan sok cukor nincsen, hát egyél egy felet legalább.
2: Igen, abszolút erre gondolok, hogy nagyon sokszor elhangoznak ezek a mondatok, vagy a tukmálás, hogy egyél még, belefér még, és itt nagyon nehéz határokat húzni az érintettnek, hogy most akkor hogyan mondjam meg, hogy nekem ennyi fér bele, most akkor lehet, hogy igazuk van, hogy tényleg belefér, és akkor folyton megy ez a belső harc az egyénben, és ez nagyon nehéz folyamatok ezek, és a családdal érdemes nagyon határozottan kommunikálni, de a család részéről is, ahogy mondtam is, hogy nyitottnak kell lenni az érintettel, és nem szabad túlbagatelizálni sem, de nagyon védeni sem. Tehát nem szabad, hogy azt érezze az érintett, hogy a betegség az egyenlő önmagával.
1: Innen fogjuk szerintem folytatni, most elmegyünk egy kis szünetre, mert hogy nagyjából ugye most odáig eljutottunk, hogy egyrészt támogatni lehet, meg kell is sok embert abban, hogy megerősítse magát ebben a helyzetben, illetve azt is, hogy segítségre lehet esetleg szüksége a saját környezetéből, illetve azokat is meg kell tanítani arra a környezetemben élőket, hogy hogyan viszonyuljanak hozzám, illetve ahhoz a diagnózishoz, amit kaptam. Innen folytatjuk majd Pákozdi Luca szociálpedagógus, mentálhigién és családkonzulenssel, az Életérzés Egyesület szakértőjével. Maradjatok velünk!
0: Rádió Café. Van barátod!

utolsó. Csak még egy korsó. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó.

utolsó, csak még egy korsó. A feledés drága, nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó.

Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
2: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
3: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
4: Ez itt a Balance című magazin, a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok, ma esti vendégünk pedig Pákozdi Luca, szociálpedagógus, mentálhigién és családkonzulens, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel mentálhigién és oldalról igyekszünk válaszokat találni a diabétesz, illetve az utáni életmódváltás és ezekben a témákban. Sok minden felé kalandoztunk már, és szóba került a kontroll, meg a szorongás is, és én egy picit szeretnék ebbe az irányba tovább menni, hogy mennyire van jelen ez egy inzulinrezisztenciával vagy diabétesszel érintett betegnél.
5: A kontroll az, vagy hát mind a kettő, tehát a szorongás és a kontrollérzés is egyben jelen lehet. A kontroll az olyan oldalról, hogy az egyén nagyon próbálhatja kontrollálni az életét, meg a táplálkozását, azt elfelejtve, hogy ő is ember, és van olyan, hogy valamikor ugye nem tudja azt tartani, vagy olyan a napja, hogy nem sikerül úgy, és amiről már beszéltem, ez a önmagunk bántása, vagy ez az önhibáztatás, ez nagyon gyakran előfordul. A szorongás meg ugye kapcsolódhat így a bizonytalanság érzéshez, hogy akkor most mit lehet ennem, vagy mit kéne csinálnom, vagy hogyan kéne változtatnom, nincsenek erre válaszaim, eszközeim, és ez tud egy olyan szorongás állapotot fenntartani, amiből azt érezheti a beteg, hogy nincs kiút.
4: Hogy lehet segíteni és elkerülni azt, hogy ez a kényszer, ez a mindennapokra ráüljön?
5: Hát szerintem ez nagyon mélyen kezdődik. Ahogy említettem, azok a gondolatok, amiket már megszoktunk, akár a 30 éves vagyok, akkor ugye ez a 30 évnyi gondolat, hogy szerintem onnan indul, hogy ezeken a gondolatokon kell változtatni, azokon a megközelítési módokon, amiket eddig tanultam, stratégiaváltás, megoldás keresésben valahogy máshogy hozzáállni, és ezek nagyon finom változások, de azt gondolom, hogy ezek adják meg később azt a változást, amire szükség van.
4: Az életmód változás kapcsán azért eszembe jött például egy olyan is, hogy még akkor is, hogyha nagyon fegyelmezetten, rendesen az ember valóban változást hoz az életébe, elkezd egy kicsit tudatosabban és körültekintőbben állni az ételekhez, az életmódhoz, akkor is lehet olyan helyzet, amikor az inzulin le vagy föl hirtelen mozdul meg, és ez egyszerűen fizikailag is hatással van a szervezetére. Ezekre hogy lehet felkészíteni az embert?
5: Hát szerintem ugyanígy a tudatossággal. Hogyha az ember tudja, hogy mi történik a testében, ismeri a testének a működését, és akkor ezt számon is tartja, akkor szerintem ezekre föl lehet készülni, de nyilván azért vannak olyan helyzetek, amire, tehát nyilván mindenre nem Persze. lehet felkészülni, és ezek tudnak akár szorongást okozni, de ezekre kell megfelelő eszközt találni, azt gondolom, tehát hogy amikor elkap mondjuk a szorongás érzése, akkor arra találjak olyan eszközöket, amivel ezt csökkenteni tudom.
4: Hát és persze ez nem csak a diabétesz, meg Igen. az inzulin ingadozásra vonatkozik, hanem az élet Igen. bármely területére. Egyébként te, mint

0: higiénés segítő, mennyire tapasztalod azt, hogy mondjuk egy ilyen diabétesz mennyire változtatja meg a párkapcsolati dinamikát?
1: Hát azt gondolom, hogy megváltoztathatja. Nyilván ez is nagyon egyén és párfüggő, hogy milyen mértékben vagy hogyan, de van egyébként a családterápiában, családkonzultációban egy olyan fogalom, hogy rendszerszemlélet, és ez alatt azt értjük, hogy minden családban vagy párkapcsolatban, ha valakivel történik valami, az az egész rendszerre hatással van. Tehát, hogyha valakinek betegsége van, akkor nyilván az valamilyen szempontból meg fogja határozni a párkapcsolatnak a további dinamikáját, hogy miben ez nagyon változó lehet.
0: De elképzelhető mondjuk olyan is, hogy érdemes ilyenkor a kísérőnek, vagy annak, aki személyesen nem érintett, csak így a párkapcsolata révén mondjuk egy ilyen inzulin rezisztenciában vagy diabétesben, hogy ő is valamiféle segítséget kér?
1: Akár elképzelhető, mert hogyha most megnézzük, hogy valaki kap egy ilyen diagnózist, és hogy ez milyen hatással van rá. Ugye eddig erről beszélgettünk, hogy az milyen szorongással, vagy bármi hasonló mértékű dolgokkal járhat, akkor azt a párkapcsolatban, hogy a másik fél ezt hogyan kezeli, és egyáltalán tud-e támogató segítség lenni a másik fél számára, ez itt tud egy nagyon nehéz időszakot akár eredményezni, hogyha nincs közöttük olyan kommunikáció, vagy olyan bizalom, hogy ezeket tudják rendezni.
0: Hát igen, mert ez ezért nem ez a klasszikus gondozó meg ápolt viszony.
1: Igen. Igen, hanem egy olyan kapcsolat, ami ugye a bizalmi szerető kapcsolatra épülő kapcsolat, és hát nyilván itt a másiktól elvárjuk, hogy segítsen, támogasson minket, meghallgasson minket, és egy olyan párkapcsolatban, amiben nincsenek meg azok az eszközök, hogy az ilyen változásokat együtt kezelni tudják, ott nagyon nehéz időszak is lehet.
0: Hogyha fiatalokról beszélünk, te ugye a 30. évet emlegetted itt most már többször a beszélgetés folyamán, hát 30 évesen még bőszen van az embernek olyan gondolat, hogy családot alapít. Mondjuk például egy ilyen gyermekvállalás kérdés, az mekkora stresszforrás egy cukorbetegnek?
1: Az ilyen betegségek nyilván több oldalról megvizsgálva, tehát azt szokták mondani az orvosok, hogy nehezített gyermekvállalás léphet fel, és ezt azért nagyon, nagyon nehéz egyáltalán hallani is az érintettnek, de hogy ezzel megint mit tud kezdeni, ezzel az információval, hogy ki van ott mellette, ez nagyon sok mindent befolyásol. De mindenképpen ez egy nehéz dolog, ezt hallani, és ezzel szembenézni, hogy lehet, hogy akár ez tényleg egy nehezített pálya lesz.
0: De gondolom, hogy itt is lehet azért valamiféle lelki erősítést kapni.
1: Abszolút, teljes mértékben, és én nagyon ajánlom is, hogy amikor főleg gyermekvállalás esetén valaki nagyon szeretne gyermeket vállalni, de azt mondták neki, hogy ez nehezített, akkor érdemes foglalkozni azokkal az érzésekkel, azokkal a gondolatokkal, amik őt érintik ebben a témában.
0: És gondolom én, de ezt most csak én teszem hozzá, hogy így tovább gondoltam, amit mondasz, hogy a gyermek megfoganása után is esetleg ugyanígy szüksége lehet arra, hogy egy valamiféle lelki támaszt, egy mentálhigiénés segítést kapjon egy diabéteszes egy ilyen folyamatban.
1: Igen, igazából bármilyen életszakaszt is mondhatunk itt, vagy akár párkapcsolatilag, családilag mindig lehet és érdemes segítséget kérni, amikor úgy érezzük, hogy valamivel már nem bírunk el. Egyedül.
0: Hát, ha már ideig jutottunk, hogy valamivel nem bírunk el, engem az is foglalkoztat ám, hogy lehet hallani ezt a diabétesz kiégést. Uh-huh. Amikor már évek, meg évtizedek uh-huh. óta az ember ilyen nagy fegyelemmel csinál dolgokat, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy na jó, most bedobom a gyeplőt, és most nem értek el, és kiégtem, és elegem van. Mennyire tapasztalod te ezt?
1: Én még ilyennel nem nagyon találkoztam a környezetemben, de abszolút elhiszem, hogy ez így van. Lehet olyan, igen, hogy az ember egy idő után azt érzi, hogy neki elege van ebből. Érdemes ezt is így körüljárni, hogy mi vezetett el engem ehhez a kiégéshez, hogy mik voltak azok az apró mérföldkövek, ami miatt én most azt érzem, hogy be akarom adni a gyeplőt, ahogy te fogalmaztál, hogy fel akarom adni ezt az egészet, hogy mit akarok én valójában, vagy mire vágyom én valójában, hogy változzon az életemben akkor. Tehát, hogy érdemes olyan kérdéseket
0: hát gondolom, hogy annyi is lehet, hogy egyszerűen már elegem van abból, hogy egyfolytában korlátok között érzem magam.
1: Igen, mondjuk, hogyha most nem a diabéteszt nézzük például, hanem kicsit az ilyen ételérzékenységeket, ott fordul elő nagyon sokszor az a fokozatos vagy folyamatos kontroll érzés, amikor mindenáron be kell tartani az étrendet, ezt saját magamon is tapasztaltam, hogy mindenáron igyekeztem betartani, ahogy az orvos előírta, és amikor ugye hibáztam, akkor ugye jött megint az a inkább feladom az egészet, és nem ért semmit az egész, és megint ugye visszatérnék ahhoz a gondolatomhoz, hogy a lépésről lépésre az a 0,1% az, ami nagyon-nagyon számít, és 2 év után tapasztaltam én is az étrendváltozásom kapcsán, hogy amikor ezt abba hagytam, ezt a folyamatos maximalizmusos kontroll mániámat úgymond, akkor lépett be az életembe az a megengedés, az az elfogadás, hogy szabad hibázni, szabad újrakezdeni, sőt kell is, és gyakorlás kérdése.
0: Beszéljünk egy kicsit a család és a környezet támogatásáról, hogy lehet jól támogatni egy diabéteszest?
1: Azt gondolom, hogy semmiképp sem azzal, hogyha folyamatosan körül ugráljuk, úgymond, és azon vagyunk, hogy most neki milyen az állapota éppen, és akkor, hogy mit tehet, mit nem, és ez a folytonos kérdezés. Inkább az érzelmi oldaláról közelíteném meg. Tehát az, hogy hogy érzi magát a másik, hogy van-e valamire szüksége, hogy tudunk-e valamiben segíteni. De fontos, hogy ne érezze azt, hogy azért tényleg a betegségről szól az egész kapcsolódás a másikkal. Tehát a támogatást én azt gondolom, hogy az, amikor nem megítélően közelítünk a másik felé, hanem érdeklődünk a másik felől.
0: Hát ez ugyanúgy érvényes, mint ahogy magára a diabéteszesre is, hogy ne legyen túlzott kontroll, de azért az egészségtudatosság meg legyen. Ez egyébként mennyire átmosódó határú, vagy mennyire élesen kettéválló?
1: Az egészségtudatosság, vagy
0: és a
1: kontroll.
0: Kontroll.
1: Szerintem a túlzott kontroll az akkor van jelen, hogyha az ember már azt érzi, hogy ha valamit elront, akkor ott rosszul érzem magam, és akkor vége van mindennek. Az egészségtudatosság meg szerintem az, amibe belefér a megengedés, belefér az, hogy most úgy érzem magam, hogy szükségem lenne erre vagy arra, és azt megengedem magamnak. Szerintem ez a különbség.
0: De egy picit más területre szeretnék átevezni, mert ugye súly problémákkal és fizikai tünetekkel is tudnak ezek a dolgok járni. Ilyenkor mondjuk egy nő esetében végkép, a testkép, meg a gyógyulás, ezek mennyire nehéz folyamatok a fejükben?
1: Nagyon nehéz folyamatokat tudnak eredményezni, és ezért is érdemes segítséget kérni, hiszen ezek a diagnózisok ugye nem egy dologgal járnak együtt, hanem nagyon sok mindennel így az életünk területein, tehát akár ahogy említetted az én kép is, hogy megváltozik a testem, és hogy most ezt hogyan dolgozom fel, hogyan tudom ezt kezelni, és ez nagyon nehéz folyamat lehet.
0: Átcsaphat mondjuk egy olyanba is, hogy ilyen mazohista jelleggel csak és kizárólag olyan étkezéseket csinálok, amik minden patika mérlegen megállják a helyüket, vagy minden gramra kiszámítva?
1: Igen, abszolút, és akkor ez eredményezi a túlzott kontrollt, ami meg már nem az egészségtudatosság. És a végérvényesen a cél az az lenne, hogy az ember egészségtudatos legyen, és úgy váltson életmódot.
0: Nagyon sokat beszéltünk már ebben a műsorban az életmódváltásról, és a szakértők gyakorlatilag egyöntetően úgy voltak vele, hogy sokkal korábban, akár már gyerekkorban kellene egy picikét tágítani az ismereteket, akár a diabétesz, akár az inzulinrezisztencia, vagy egyáltalán az étel intoleranciák, vagy csak simán egyszerűen a tudatos életmód témában. Te mit gondolsz erről?
1: Én is maximálisan egyetértek ezzel, hogy már gyerekkorban el kell kezdeni úgy tanítani a gyerekeket erre, akár a testünk működésének megértésére, vagy a jelzéseinek a figyelésére, hogy az felnőtt korban ne okozzon problémát, mert hogy nagyon sokat tapasztalom, és szakemberek tapasztaljuk, hogy felnőtt korban jutnak el ugye az emberek olyan állapotba, most akár, hogyha nem csak a diabét ezt nézzük, hanem más mentális problémákat, hogy nagyon nehéz ott más segítséget kérni. Tehát amikor már nagyon sok minden tornyosul az ember feje fölé, akkor már nagyon nehéz.
0: Hát és ilyenkor jöhet be a segítségként, amiket ugye te már a legelején is mondtál, meg mi is beszéltünk erről, hogy akár egy dietetikus, akár egy személyjegyző, egy mentálhigiénis segítő, egy cukorbeteg egyesület, ahol évek, meg évtizedek igen. óta ott lévő tapasztalt sorstársak tudnak esetleg segíteni. Ilyenekben is tudsz eligazítást adni, gondolom.
1: Igen, és fontos is szerintem, hogy minden irányból megközelítsük, minden irányból próbáljunk meg segítséget kérni, vagy legalábbis olvasni ezekben a témákban, és akár magunkat képezni.
0: Lehet, hogy ezt a legelején kellett volna, de most jutott eszembe, hogy sokaknál esetleg nem biztos, hogy tisztán látható az, hogy mi a különbség egy pszichológus és egy mentálhigiénés segítő között, és összemossák akár ezt is. Egy picit ezt rendbe tudod nekünk tenni?
1: A különbség az abban van, hogy én, mint mentálhigiénés segítő, egy segítő beszélgetést tudok nyújtani, egy kis eligazítást, egy kísérést, amikor vannak elakadások, önismeretileg vagy családilag, nyilván én most családkonzulensként a családi mintákban is tudok segítséget nyújtani, hogy ezekben tudok egyfajta eligazítást adni az embereknek, még a pszichológusnál egy sokkal mélyebbre menő folyamatról lehet szó.
0: Meg egy okok feltárásáról talán.
1: Így van, igen, igen. Egy okokozati feltárásról sokkal mélyebben, mint mondjuk amit nálam vehetnek igénybe a kliensek.
0: Hamarosan lejár a műsoridőnk, de azt még mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, hogyha lenne egy varázspálcád, vagy lenne egy olyan üzenetre lehetőséged, amit mindenkinek elküldhetsz, akkor mit mondanál, mit üzennél egy frissen diagnosztizált diabéteszesnek?
1: Három szót mondanék igazából, a rugalmasság, tudatosság és türelmet mondanám. A rugalmasságon azt értem, hogy amikről ugye eddig beszéltem, ezek a berögződések, a berögződ gondolataink, hogy azokban legyen rugalmasságunk, hogy változtassunk ezeken. A gyakorlás az, hogy nem feladni, hanem mindig újra gyakorolni. Kicsit a nyelvtanulást szoktam hozni példának, hogy ott is ugye muszáj gyakorolnunk. Tehát, hogy újra és újra nekiállni, és tök mindegy, hogy most napi 5 percet, és holnap meg mondjuk 10 percet, de a lényeg, hogy mindig nekiülök újra és újra, és a végén azt veszem észre, hogy megtanultam azt a nyelvet. Tehát, hogy kicsit ezt szoktam példának hozni, és a türelem meg hát az ugye egyértelmű, hogy a türelmet azért gondolom fontosnak kiemelni, hogy türelmesnek kell lenni magunkhoz. Abban, hogy változunk, hogy ez idő, hogy vannak folyamatok, amiket lezárunk, elengedünk, megengedünk magunknak, és ez hosszú időt igényel.
0: Végül egy utolsó kérdés, ugye a műsor címe az, hogy balansz, van egyensúlyod. Neked mi jelent egyensúlyt az életedben? Mivel tudod megtartani az egyensúlyodat?
1: Én korábban azt gondoltam, hogy az egyensúly az mindenképp azt jelenti, hogyha minden flottul megy, és nincsen úgy kibillenés, minden rendben megy, de én most már másképp látom, azt gondolom, hogy az életünk olyan, hogy fent-lent, és kell az, hogy tanuljunk, és nyilván azt olyan helyzetekbe tudunk leginkább tanulni, amikor kilépünk a komfortzónánkból, amikor jön akár egy diagnózis, ami nagyon nehéz az élet, de ez rákényszerít minket arra, hogy tanuljunk, és van az a fenti lét is, ami meg az eredményei talán az eddig elért sikereinknek, bukásainknak, és egyebeknek.
0: És neked most így van egyensúlyban az életed?
1: Igen, azt gondolom, hogy attól, hogy vannak nehezebb időszakok, amikor tanulok, és jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, és vannak olyanok, amikor meg sokkal kiegyensúlyozottabb akár az érzelmi állapotom, nekem ez adja meg az egyensúlyt.
0: Hát én kívánom, hogy ez sokáig tartson, életed végéig megtaláld mindig újra és újra az egyensúlyt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Jövő héten természetesen folytatódik a Balansz című műsor, ismét várunk majd titeket itt a Rádió Café 98-on, én további szép estét kívánok nektek, Pákozdi Luca, szociálpedagógus, mentálhigiénés, családkonzulensnek, az Életérzés Egyesület szakértőjének pedig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
0: Maradjatok itt a Rádió Café 98-on, a Balansz című műsor tehát most véget ért. További szép estét kívánok nektek, Czoller Andrea vagyok.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Van egyensúlyod? A Balansz magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hangolódjon a karácsonyra Csajkovszki varázslatos klasszikusával. A Diótörő december 23-án a világhírű ukrán balett előadásában érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. Jegyek www.jegy.hu.
3: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Plaza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Tanácsokat kapnak az idősek az élelmiszerbiztonság kapcsán. Kórházba vonul holnap a pápa. Esőt alig-alig ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
6: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
5: Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel, ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb, esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0 plusz 5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ne a gyerek előtt!
1: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas, Szabi tokától bokáig és Ördögi Roy.
8: One, two, three, ho!
9: Jó estét kívánunk mindenkinek és másoknak is.
10: Sok szeretettel, szevasztok.
9: Roy és Szabi a stúdióban.
10: Ezt akartam mondani? Akkor én már nem mondom el.
9: Nem. Igazából azt akartam megkérdezni, mindig beelőzlek, de neked van arra igényed, hogy te szólalj meg először, mégis a saját műsorodban?
10: Akkor tartsuk egy rövid szerkesztőségi gyűlést.
9: Jó, oké.
10: Nem, nincs ilyen. Nincs ilyen, nyugodtan mondhatod először. Tehát, hogyha te akarsz lenni a dobos, aki tak, és elindítja, akkor legyünk így.
9: Jó. Erre van egy sztorim.
10: Kezdjük el újra úgy, mintha most kezdtük volna?
9: Ja, vele lehúzom akkor mindenit, jó? Van, cső.
10: Na. Sok szeretettel, szevasztok, ez itt a Rádió Café 98 pont, benne a Dupla Farkas Szabival és Royal, és nem tudom most miért én mondtam először, amikor arról azt beszéltük meg egy perc ezelőtt, hogy te mondod
9: meg
10: először.
9: Kipróbáltuk ezt is,
10: ja,
9: és ezzel is elment legalább 3 perc. Tök mindegy.
10: Jó, na mi volt a te sztorid?
9: Azt, hogy 0636980980, erre lehet telefonálni, írni mindenféle platformokon, például WhatsAppon, ezt figyelted?
10: Mit?
9: WhatsAppon?
10: Nagyon szép.
9: Viberen? És mi ez? SMS-en kihúztad a dugót, mi? Igen. Ez, amit tanítanak az olyan iskolában, ahol mi nem jártunk, hogy ne közvetítsük azt, amit a stúdióban történik.
10: De tényleg, hogy szabad ilyet csinálni? Na mindegy, ezt majd visszadugjuk. Szóval, a következőt szerettem volna neked mondani, Szabikám.
9: Megoldom ezt is.
10: Addig én mondom. Szóval, kérlek szépen, nem tudtam nem észrevenni, hogy rettentesze szaridő van. És...
9: Ez mit értesz rettenetesen szaridő alatt, hogy...
10: A szaridő az,
9: az én... nem azt, hogy nem esik az eső.
10: Az én nem. Az én...
9: Hogy esik az eső, bocsánat.
10: Az én szóhasználatomban a pocsék szaridő az, amikor 20 fok alatt van a hőmérséklet. És most jelentősen és fájdalmasan 20 fok alatt van a hőmérséklet. Ezt kell visszadugnod. Úgyhogy én ilyenkor van az, hogy elkezdek feláborodni, hogy miért van ez az egész? Miért kell, tehát hogy miért van az, hogy a világban számtalan olyan ember élhet a Földön, akiknek egész évben elegendő egy flip-flop papucs, elegendő egy rövid gatya, meg elegendő egy picit kinyúlt, kicsit kopott póló. És fel van öltözve, és el van intézve, és bemegy a benzinkútra, és nincs neki felajánlva, hogy vegye jégkaparót, meg fagyálót. Tehát egész egyszerűen nem is érti ezeket a kifejezéseket.
9: Én nem vagyok
10: és ez igazságtalannak tartom.
9: Én imádom a kontinentális éghajlatot, már amennyiben létezik még az, hogy kontinentális éghajlat, majd megkérdezzük a szakembert. Legalábbis itt nálunk, hogy még működik ez a kifejezés, vagy van-e bármiféle relevanciája, majd mondom a jelszót. És én ettől függetlenül nekem gyerekkorom óta az a vágyam.
10: Neked jó hogy, így?
9: Én szeretem azt, hogy ha van tavasz, nyár, ősz és tél. De valahogy mégis, ahogy vegyünk előre az időben, én utáltam mindig azt, amikor valaki nem szerette a telet. Most mit kell ezen rugózni? Tél van, hideg van, majd jön a tavasz, meg a nyár, és akkor jó lesz. De ettől függetlenül mindig azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb az élet egy szál papucsban, fürdőgatyában és atlétatrikóban. Hogy semmi más ne kelljen felvenned, hanem belépsz, és már is ott vagy, ahol akarsz lenni.
10: És felveszel egy fehér inget, meg egy fehér nadrágot, és elegáns vagy.
9: Van.
10: És rohadt elegáns, hogy ki vagy öltözve.
9: Igen.
10: Ugye ezt még mondjuk, még ha van a háttérben egy tengerpart,
9: akkor
10: lehet, hogy tök csóró vagy, de akkor is menő. Az egész menő.
9: Eleve az, hogyha van egy országnak egy tengerpartja, bárhogy, jó, ez kicsit, mert keményen koppan a szó,
10: igen.
9: De bárhogy is él ott az ember, egy 20%-kal jobban van.
10: Kivéve, ha az északi tengerpartján él, de azt, igen, azt ne számítsuk tengernek. Az egy felolvat jég valójában.
9: Mondom a sztorit.
10: Igen.
9: Egyik ismerősöm, nagyon távoli ismerősöm, azt játszotta még, ugye jómódú családból származott, volt nekik egy üzem, mindegy, egy üzemük, ahol a jómódot megteremtették, és azt csinálta, hogy fogta magát, és télen mindig elment Magyarországról, egy olyan helyre, ahol meleg van, jellemzően az első időkben Kubába, aztán pedig áttette a székhelyét Dominikára. Ott meg is házasodott, imádták, mert latin DJ volt fehérként, tehát ott kajálták az ilyet, hogy ő latin DJ-ként tökéletesen jó latin zenéket játszott egy buliban. És ők imádnak táncolni, és imádják a zenét ott a Karib térségben. És azt mondta, hogy hát ugye ők nem fogják feltalálni a atomreaktort ott azon a környéken, mert a következő az élet tempója arra felé, hogy ezek felkelnek reggel, ott a helyiek, megkötnek 10 darab ilyen térnakarkötőt, kimennek a tengerpartra, jönnek a hülye amerikai turisták, $10 eladják darabját nekik, kimennek a tengerpartra, vagy maradnak a tengerparton, buliznak, szörföznek, visznak ezt, azt, este buli, tüzet raknak, hazamennek, lefekszenek aludni, reggel felkelnek, megkötnek 10 karkötőt, és erről szól az egész életük,
10: az
9: és
10: helyzet,
9: mindez papucsban és alsogatjában.
10: Így van. Az a helyzet, hogy a tengerparti létnek van egy, hát hogy is mondjam, ez egy csapda, de mondjuk édes csapda, tehát ezzel együtt lehet élni. A tenger évezredek óta azt csinálja, hogy folyamatosan szolgáltat egy kiaknázhatatlannak tűnő élelmiszerforrást. Tehát a halászat...
9: Hát nem az.
10: A halászat... Jó, most értem, hogy van
9: hogy is hívják,
10: fenékvonós hálóforgá halászat, és stb. Stb. De nyilván az, hogy amikor ipari mennyiségekben tonnák, egy-egy merítésre tonnákat fogunk ki, az mondjuk az utolsó, nem tudom, 50 évben van.
9: Ja, így beszúrnék azért még egy olyan hozzávalót, hogy itt nem csak azok a halak jönnek ki ezekkel a hálókkal, meg azok az élőlények.
10: Jó, de most ne sajnáljuk a tengeri élővilágot, tudom, a delfinek is, meg a mindenek is, oké, meg a drága korallok is. Csak hogy maga az elf, hogy ott van a tenger, és az neked folyamatosan előállítja az élelmiszert. Egyetlen egy dolgot kell csinálni, nem kell utálni a halat, és tök jó. De miután a fokhagymát meg tudod termelni, az oliva úgy szintén nő, hát onnantól kezdve már nagy baj nem lehet, mindent meg lehet sütni, fokhagymával jó íze van, és viszontlátásra meg is vagyunk. És még só se kell, mert az is ott van.
9: És még egészséges is valamennyire.
10: Hát
9: kevesebben íznak el mondjuk a norvégok közül, mint itt nálunk a pacallal. Azért.
10: Bár én nem tudom, hogy ott vannak például a bálnák, azok rohadt kövérek, és azok csak tengeri...
9: Rohadt kövérek a bálnák?
10: Hát nem.
9: Azok rohadt kövérek.
10: Tengeri
9: élőlényeket. Body shaming az állatvilágban.
10: Hát kövérek, most mit csináljak?
9: Hát
10: ez van. Hát láttam már karcsú, szép, izmos bálnát? Nem.
9: Hát messziről mindegyik az. Na jó, hol akarunk kiukadni?
10: Sehova, föl vagyok háborodva, hogy hideg van, és ilyenkor szoktam azt mondani, bosszantandó az ismerősémet, hogy na tessék, miért csak nyáron van globális felmelegedés? Most hol van a globális felmelegedés? Szeretném tudni. Nyilván ez egy félig meddig vicc a részemről, de
9: szerintem megkapod a magadét ma este.
10: Jó kihetőség. Lesz, az nem bánom. Én nem bánom, hogy nem bánnám, hogyha egyen melegebb lenne, de hát ezzel minden ilyenkor, minden október-november környékén elkezdek felháborodni, pufogok, mint a nem tudom micsoda, duzzogó, morgolódó öregember vagyok, és utálom a telet, és utálom a hideget, és visszavárom azokat a pillanatokat, amikor elég volt fölvenni a piros fürdőgatyámat.
9: Jó, hogyha én is elmondhatom ezzel kapcsolatban a véleményemet és a velem kapcsolatos változásokat, hiszen sok többen kérdezték például SMS-ben a 0636980980-án, hogy, mert elkezdtem mondani az elején, de hogy azért változik az ember. Tehát nekem a praktikum hozta meg azt, hogy jobban szeretem most már mondjuk a tavaszt és a nyár nevű évszakot, meg mondjuk, hogy a kora őszt, ameddig lehet papucsban járni. Tudom, zárcipő a viselt felnőtt férfiaknál, de nálam nem. Én imádom azt, hogy rövidgatyában lehet járni, és papucsban, és egy szál pólóban, és az ember, mikor kilép az ajtón, trutty, belelép be a kocsiba, vagy gyalog, tökni, és már ott is vagy, kész. Nem kell felhúzni, nem kell előkeresni egy helyet, ahol
10: lehajolni.
9: Lehajolni, vagy leülni. Igen. Nem egyszerűen csak
10: belgúj.
9: Hát régen, amikor még olyan bakancsot hordtam, amit természetesen már nem lehet kapni, mert veszel egy bakancsot, és soha többet nem árulják azt.
10: Ezért
9: a típust.
10: Ezért kell mindenből kettőt venni.
9: Így van.
10: De az se tart életed végéig, de legalább megunod, és
9: sajnos,
10: akkor már nem kell.
9: Igen, sajnos ez az egy bakancs állt rendelkezésemre, és ez pont olyan volt, hogy kifűztem, akkor csak bele kellett bújni télen, és ha csak el kellett ugrani valahova, akkor nem kellett bekötni. És tök jól néztem ki, úgy néztem ki, mint egy igazi dokmunkás. Mit tudom, ilyen filmből. Ugye jól néztem ki?
10: Igen, jól néztél ki, nem láttam pontosan
9: nem baj,
10: közelről, de, ahogy általában ki szoktál nézni, ahhoz képest biztos, hogy jól néztél ki kifűzött bakancsba. De hogy miért is vettük elő, azon kívül, hogy én személy szerint utálom a telet, és hogyha bárkinek ehhez kapcsolatban van valami, vagy a hideget is, meg mindent, ami ehhez kapcsolódik, fullanak a falevelek, meg tocsogunk a hidegesőbe, tényleg csak ször futkos a hátamon. Na mindegy, a lényeg az, hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban mondandója van, akkor bátran írjon, vagy telefonáljon 0636 980 980, és lesz egy vendégünk, aki azért nagyon érdekes, mert ő egy klímatörténész. Hallottam már arról, hogy klímatörténész?
9: Soha. A Millásban szoktak ilyen kunsztok lenni, de még ott sem volt ilyen
10: ott
9: a klímatörténész.
10: Ilyen. Na, a kérlek szépen, a klímatörténész, őt úgy hívják egyébként, hogy dr. Rácz Lajos, professzor úr, a Szegedi Tudományegyetemen tanít.
9: Ott professzor.
10: Ott professzorkodik.
9: Szégyenszerre velünk egy idős. Mi nem vagyunk professzorok.
10: Hát majd ezt megkérdezzük tőle, hogy akkor ez hogy is van, hogy neki hogy sikerült ezt összehoznia, de mindegy, a lényeg az, hogy a klímatörténelem, vagy a klímatörténész, az egy olyan valami, amely szakma, tudományág, úgy tekint a klímára, a föld klímájára, hogy az egy, és hát micsoda meglepő gondolat, hogy az nem egy most itt, és soha semmikor nem létező dolog, hanem ez egy folyamatos, állandóan változó, mozgásban lévő rendszer. És abban az esetben, mind ahogy általában véve a történelem ismeret, hogy is mondjam, lehetőséget ad arra, hogy egy picit a jövőbe is lássunk, azzal, hogy ők a történelmet, történelmi távlatokban vizsgálják a klímát, úgy nagyon sok mindent meg lehet érteni abból, ami most történik. Tudom, hogy ez rohadt triviális, hiszen a történelem pont erről szól, de mégiscsak, hogyha a klímával kapcsolatot tesszük ugyanezt, az talán nem annyira mindennapi, és én véletlenül bukkantam rá a Rácz professzor úrra, a YouTube-on van egy csatornája, ahol rendszeresen tart előadásokat. És szájtátva hallgatom. Mind a mellett, hogy nagyon vicces, meg jópofa, meg ilyen lazán dumáló.
9: Hát van hozzáadott érték?
10: Hát tudományosan mindenképp. És mind a mellett úgy van hozzáadott érték, hogy én, mint jellemzően nem klímatörténész, és nem professzor, is nagyon jól értem azt, amit mond. Uh-huh. És számtalan összefüggést értettem meg az előadásai során, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, szerintem ilyen. Eljött az idő, hogy zenéljünk egy picit.
9: Jó, megvárjuk a feles ügyeket, vagy pedig már most még előtte bekapcsoljuk őt?
10: Mert megvárhatjuk a feles ügyeket, de akkor is kell egy picit zenélnünk, és akkor kifaggatjuk őt. Ráadásul a professzor úrnak van egy frissen szárba szökkent etelka projektje.
9: Anyakámat etelkának hívták.
10: Tényleg?
9: Igen.
10: Hát akkor ezt majd megbeszélitek, hogy is van ez az etelkákkal. Ő neki egy ravasz marketing koncepció okán adta, vagy bukkant föl benne ez, hogy etelkának nevezzék ezt a projektet, de minden esetre ez a projekt is nagyon érdekes, és kifejezetten arról, tehát neked is, meg nekem is nagyon fog tetszeni, ezt előre elmondom neked, mert pont arról beszél, hogy nem a szelektív hulladékgyűjtés lesz a megoldás.
9: Nagyon szerettem az embert, akkor most
10: szeretem. Már
9: imádom Rácz Lajost.
10: Igen. Tehát nem a szelektív hulladékgyűjtés, meg nem az, ezek a típusú bullshitek lesznek a megoldások, hanem az, hogyha
9: majd
10: tényszerűen teszünk valamit a dolgokért, és ráadásul ők még tudják is, hogy mit tegyenek.
9: Jönnek a gyerekek Angliából, aztán pedig jön Rácz professzor úr, reméljük.

0: Megint dudolos rész.
1: Nagyon állat.
0: Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Igen, Station Voice.
2: Dupla farkas.
3: One, two, three, four.
4: Nagyon izgulunk, hogy itt van a professzor úr a vonalban, és hall-e bennünket.
5: Igen, igen, teljesen jól hallok.
4: Szuper vagy. Szuper
0: nagyon
4: vagy.
0: Jó, hogyha a hallgatók is hallanak mindnyájunkat, akkor tökéletes a technikai bravúr, amit megpróbáltunk itt összehozni.
4: Akkor sínen vagyunk, és ha lehet, akkor nem holtvágányon. Rácz Lajos professzor úr van a vonalban, a Szegedi Tudományi Egyetemről, ott dolgozik, mint klímatörténész. Jól mondtam?
5: Így van, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Nos, ugye abban maradtunk még az adás elején, csak hogy mindenki képben legyen, hogy tegeződünk, nem csak azért, igen, mert nekünk is őszakálunk van, hanem azért is, mert...
4: Mert neked nincs.
0: Mert hanem azért is, mert hogy te eleve így...
5: Igen, én kezdeményeztem, mindig föl szoktam hozni mentségemre, hogy én egy konzervatív családban nőttem föl, úgyhogy a lázadásnak egy formája volt, hogy tegeződik.
0: Tegeződés, igen, igen.
5: Akivel csak lehetséges.
0: Velünk abszolút lehet. Nos, a tematika, az a beszélgetésünknek a tematikája valahogy úgy állna össze, hogy először is meg kéne beszélnünk, vagy hát pontosabban neked el kéne mondani, hogy az a klímatörténelem, vagy klímatörténész, az mi is valójában, mert itt most próbáltam a Szabinak röviden felvezetni meg a hallgatóknak, hogy én mit értettem meg az előadásaidból, de hát nyilván nálad szakavatottabban senki nem fogja elmondani ezt.
5: Hát magyarul valószínűleg nem, de azért a nemzetközi piac meglehetősen bőséges e tekintetben, hiszen ez az egyik legfontosabb téma jelenleg a világon az emberiség sorskérdéseit illetően. Hát ami a professzor urrázást illeti, azért el kell mondani, hogy aki személyesen találkozik velem, azok többsége biztonsági őrnek szokott nézni. Egy kedves emlékem a cserepessori piacról, ami olyan volt, mint a józsefvárosi piac a virágkorában, és oda lépett egy üzletember hozzám, a 90-es évek vége felé, és megkérdezte tőlem, hogy főnök, kell érettségi? Hát mondtam, hogy az már van, úgyhogy általában nem ébresztek a környezetembe intellektuális szorongást. Na most visszatérve a kérdésetekre...
0: De nekünk meg olyan jó kimondani azt, hogy professzor úr, mert bevallom őszintén, nincs egyetlen egy professzor ismerősöm sem.
4: Nekem van, képzeljétek el.
0: Oda
4: már most már kettő is. Na most, jó, visszatérve. Elnézést.
5: Igen, na most hát hogy alakul az embernek az életrajza, az eléggé esetleges. Na most ez egy hierarchikus világ, amit én nem nagyon szeretek, tehát általában ezért is szoktam, hogy mondjam, kitérő válaszokat adni ez ilyen típusú kérdésekre, de térjünk vissza arra, hiszen a drága hallgatóság azért gyűlt a készülék köré, hogy hasznos információkat tudjunk tőlünk meg. Magáról a klímatörténetről azt kell tudni, hogy a történettudomány az az emberiség kollektív memóriája. Tehát képes arra, hogy kiterjessze azt az ismeretanyagot, amit egy-egy generáció összegyűjt, alkalmasint több száz vagy több ezer évre. Na most, ha ez a memória jól működik, akkor halatlan segítséget jelent, ha viszont nem, akkor elképesztő problémákat okoz. Ha volt az ismerettségi körötökben memóriazavarral rendelkező ember esetleg, nálatok is előfordult ilyen határhelyzet, akkor
4: rám jellemző például ez.
5: Akkor tudjátok, velem is többször előfordult, amikor nagyon elmélyedek a gondolataimba, hogy sétálok éppen abban a városban, ahol vagyok, és körbenézek, és csodálkozva, hát hogy mondjam, próbálom visszafejteni az előtörténetet, hogy kerültem oda.
4: Frank Drebin.
5: Oda kerültem, akkor mivel mentem, biciklivel vagy autóval? Na most, ha biciklivel vagy autóval, akkor ezeket hol hagytam? Tehát ideig még sikerült ezt a gondolatmenetet visszafejteni, de hát, hogyha egyszer majd nem sikerül, akkor ez rendkívül kellemetlen lesz. Na most gondoljatok bele, hogyha van egy emberi közösség, ez lehet egy falu, lehet egy város, lehet egy nép, lehet az egész emberiség, elkezd rosszul működni a memóriája, az elképesztően nagy kockázatot jelent. Tehát a történettudomány nem annyit jelent, hogy valami szép dologgal foglalkozunk, és vigyázva állva hallgatjuk a himnuszt, alkalmasint többet is, hanem azt jelenti, hogy ezt a memóriát próbáljuk jó állapotba hozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy itt tulajdonképpen a történettudomány, amikor tudományként megszületik a 19. században, mindig van egy nagy kérdése. A nagy kérdés a 19. században az volt, hogy hogy jött létre a nemzetállam. És megszületik a politika történet, a jogtörténet, a hadtörténet, utána a globális gazdasággal, ahogy szembesülnek 20. század elején a generációk megszületik a gazdaságtörténet, a 30-as évek tömegtársadalmai életre hívják a társadalom történetet, aztán a második világháború után, ahol rettenetes dolgok történnek, a történészek elfordulnak a szövegektől, és elkezdenek adatbázisokat építeni, ez a kvantitatív történetírás, aztán a 60-as években végbe megy egy nagy újjászületése a pszichológiának, és megszületik a mentalitás történet, és végül az utolsó nagy kérdése a történettudománynak az, hogy egyrészt a természeti környezet miképpen hat az emberi társadalom működésére, másfelől pedig, hogy az embernek van egy kettős természete. Tehát nem akarlak titeket azzal vádolni, hogy ti egy állatok vagytok, de én egészen pontosan tudom magamról, hogy ott van bennem az állati természet, ugye elég sok időt húztam le kollégiumba, és van egy kedves történetem, amikor éjszaka fölébredtem, és sem nekem, sem a szobatársaimnak nem volt ehető, hát hogy mondjam, dolog a birtokába, mert mi tulajdonképpen egy kommunába éltük, tehát egymásnak a dolgait megettük, az nem számított morális vétségnek. Rövid lelkitúság után eldöntöttem, hogy kimegyek a kollégiumi hűtőszekrénybe, és amit találok, megeszem.
4: Ez teljesen normális dolog. Ez teljesen normális dolog. Voltunk katonák. A közös munkahelyünkön ezt rendszeresen csináltuk, hogy éjszaka bementünk a rádióba, kinyitva feltéptük a hűtőszekrényt, és egyáltalán nem érdekelt bennünket, hogy ez ki mit szól.
5: Na most én viszont ott a hűtőszekrényben két dolgot találtam, az izzót, ami ugye kevéssé ehető, és egy 10 dekás vajnak a negyedét, amit rövid lelkitúsa után megettem.
4: Tehát úgy viselkedtem,
5: mint egy mindenevő, tehát mint egy disznó, hogy egész egyszerűen fogalmazzak. Tehát ez milyen bennünk van, de hát ezt lehet szebben is mondani, ugye József Attila erre azt mondja, hogy ehhez sihas, ölelhes, alhas a mindenséggel mért magad, ez csak utána következik, ha az előző feltételek teljesültek. De hogy visszatérjek az alapkérdésre, tehát a 70-es, 80-as években születik meg ez a kérdés, hogy az ember hogyan él együtt egy ökoszisztémába a természeti környezettel, és ez a kettős természet, ez hogyan működik. És hát a környezeten belül a legfontosabb, szép magyar szóval élve, guiding force, tehát irányító erő, az a klíma. Tehát a klíma az, ami elképesztő változékonyságot mutat, és az ökoszisztémát, ami hát az embereknek az életterét jelenti, radikálisan meghatározza. Gondoljunk bele abba, hogy mi történik most Magyarországon. Megváltozik a klíma, megváltozik a vegetáció, megváltoznak a termelés lehetőségei, tehát a természeti környezetnek a legfontosabb aktív ereje az a klíma. Na most, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor még nem ebben gondolkodtam, én egészen pontosan meg tudom mondani, hogy mikor lettem klímatörténész. Ez 1985. március 27-én szerdán a késő délutáni órákban történt. Másodéves földrajz-történelemszakos egyetemista voltam. Feküdtem az ágyon a Hermann Otto kollégium 506-os szobájába. Néztem a plafont, ugye értelmiségi körökben ez munkának számít, és azon gondolkodtam, hogy mivel kellene foglalkozni. És mert érdekelt a történettudomány, érdekelt a földrajz-tudomány, tehát kicsit ilyen öttusázó vagyok, és akkor döntöttem el, hogy valamit ennek a két tudománynak a határterületén.
0: Pedig azért 1985-ben az úgynevezett klímakérdés az nem volt kérdés.
5: Tehát, hogy ne gondold. Magyarországon nem
0: itthon,
5: volt klímakérdés.
0: Itthon, így van, itthon.
5: Magyarországon nem volt klímakérdés, de hogyha az ember kicsit olvasott nemzetközi szakirodalmat, meg hát utólag már tudjuk, hogy a 80-as években kezdődött a csapadék mennyiségének a csökkenése. Tehát a 90-es évek végére azért egy évnyi csapadék deficitet már sikerült összehozni. Csak hát az a gond, én amikor befejeztem az egyetemet, akkor nem kaptam állást, ez bárkivel előfordulhat, és elmentem nyugatra dolgozni. Tehát egy 5 évet én nyugaton húztam le különböző helyeken, Svájcban a leghosszabb ideig, ugye Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Csehországban, amennyiben ezt hát nyugathoz számoljuk. Tehát tulajdonképpen két országot leszámítva, Izlandot és Portugáliát, minden országban dolgoztam hosszabb, rövidebb időn keresztül, de ahogy az első főnököm Enyedi György mondta, ez egy olyan pálya, ahol a korlátoltság hallatlan erénynek számít, és előnynek számít, versenyelőnynek. Az időn 95%-át egy 5x7-es szobába töltöttem, ahol Isten királynak éreztem magam, hogy ülhetek egy gép előtt, és mindenfajta adatbázisokon.
0: Ja, ez végtelen adatbázis elemzést jelent akkor, amikor az ember klímatörténelemre adja
5: kódolást, kódolást adatbázisokat. Tehát a kódolás azt jelenti, hogy Európa egy soknyelvű kontinens. Tehát itt úgy indult a 90-es évek elején egy Euroclimist program, ez a Berni Egyetemen indult el Christian Fischer professzoromnak a vezetésével, hogy összeszedett mindenhonnan embereket, akik lekódolták azokat az információkat, ami az épp aktuális országnak az adatbázisában volt.
4: És ez már hallgass meg velünk a reklámot.
0: Bocsáss, hogy közbevágunk, egy rövid reklámszünet, és aztán utána itt folytatjuk, jó?
5: Mindannyian élvezni fogjuk nyilván.
0: Hogyne, hogyne.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
6: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ne a gyerek előtt!
1: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Dupla farkas!
4: Hát az kéne kell a Sanyinak a baritonja. Uh-huh.
10: Dupla farkas!
3: One, two, three, ho!
4: Továbbra is a dupla farkas hallgatjátok Rójjal és Szabival, és a nagyon furcsa dologgal foglalkozunk, ez pedig a klímatörténelem, és ehhez hívtuk segítségül, a már az imént is hallott dr. Rácz Lajos professzort Szegedről. Ismételten üdvözlünk. Beadlak adásba, és sokkal könnyebben hallanak a hallgatók. Ha az elmondottak alapján, egyrészt, hogyha ezt visszamondom holnap, akkor egy egészen pici diplomát kaphatok ott Szegedre.
5: Hát el kell végezni néhány kurzus, de ez nem esik nehezedre, mert van egy oktató csatornám, a Covid idején csináltam, komplett kurzusok vannak fönn, tehát drága hallgatók gyakorlatilag mint egy Netflix sorozatot meg tudják nézni a hétvégén.
0: Én ezt rendszeresen hallgatom, néha
5: eljöhetnek vizsgázni.
0: Van egy-két olyan adás, amit többször is meghallgattam, mert komolyan tetszett, tehát most udvarlok és szemérmetlenül udvarlok.
5: Beszéljünk erről akkor, ha gondolod.
0: Jó, és...
5: Nem vagyok készülve. teher a lelki teherrel, ami ezzel együtt.
0: Értem, és szóval Szabikám, hogyha esetleg arra adod a fejed, akkor tudok súgni.
4: Jó, jó, jó. A másik ilyen kérdésem pedig, ami az előző blokkhoz tartozik, hogy jól érzem, hogy kicsit bealudtunk, bármennyire is foglalkoznak sokan a klímatörténelmet, bealudtunk erre ezzel a dologgal kapcsolatban? Hogy így a rögtön a közepébe vágjak? Mert úgy érzem, hogy ez így hirtelen így fölkaptuk a fejünket, hogy jé, van ez a klímaváltozás, és bármennyire is 10 évekről beszélünk, mégiscsak olyan, mint ahogy most történne velünk ebben a pillanatban.

0: De, tehát 9-en leléptek. Uppsalában voltam tavaly egy konferencián, és a 11 magyarországi előadó, magyar előadó közül 9 az külföldön volt, és nem mentek nagyon messzire, tehát Csehországba mentek, Ausztriába mentek. Pontosan lehet tudni, hogy ezek az emberek Magyarországon szereztek diplomát. Egészen egyszerűen az van, hogy egy, ez olyan, mint a hogy mondjam, a versenysport. Tudományos kutatással foglalkozni az versenysport. Tehát olyan életformát igényel. Tehát ez nem arról van szó, hogy az ember ül, nézi a lemenő napot, és zseniális gondolatok jutnak az eszébe. Ez azt jelenti, hogy minden nap felkelsz, 12 órát lenyomsz, elolvasod a nemzetközi szakirodalmat, és pontosan tudod, hogy ki az a 10-12 ember, akinek te a versenytársa vagy. És kikorrigálni azt, hogy neked rosszak az eszközeid, rossz a fizetésed, hogy mondjam, nem egy támogató környezet vesz körül, azt ideig, óráig ki lehet kalkulálni valamennyi, vagy ki lehet korrigálni pontosabban, de tartósan nem lehet. Ez az egyik ok. Tehát a magyar tudomány az elképesztő pocsék helyzetben van. Mondanék egy konkrét példát erre.
1: De bocsánat, volt olyan, hogy jó helyzetben volt?
0: Volt, egészen pont. Nézd, hogyha megkérdeznek benneteket, hogy ki volt a legjobb magyar oktatási miniszter, akkor szerintem gond nélkül a Klebers Bekkunó jut az ember eszébe, aki a 1920-30-as évek fordulójában volt.
1: Ez igaz, csak ez...
0: És azóta nincs egy sem.
1: Ezt akartam mondani, mert a Klebers Bekkunó nyilván megjegyeztük a nevét, nagyon sok mindent tudunk a nevéhez kötni, de...
0: 15%-a volt a GDP-nek, amit tudományra és oktatásra költ. 15%-a.
2: Az meglehetősen soknak hangzik.
0: Hát most nem tudom, 3% vagy ilyesmi.
1: De hogy ez annyira régen volt, és a világunk meg akkora tempóban fejlődik, hogy az, hogy valami volt 1930-ban, de én még azt mondanám, hogy 1990-ben volt valami, az tulajdonképpen ma már nem sokat számít. Tehát az egy történelmi adat, ami hát egyenértékű a Benmapóval, vagy a...
2: Nem tudom, nekem egy picit más a véleményem.
0: A Benmapónak nagyon jó volt a teljesítménye, tehát én is azt gondolom, hogy egyenértékű, tehát a magyar katonai, hogy mondjam, teljesítménylistán nagyon kevesen...
1: Előkelő helyen szerepel.
0: Nagyon kevesen közelítik meg, és ez egy nem csak nemzetközi sport, ez egy folyamat. Tehát a tudományos megismerés az egy folyamat. Nincs végső megismerés, egy megismerési folyamatban vagyunk, amiből nem lehet kiszállni. Illetve, hogyha kiszállunk, akkor olyan dolog, hogy meg kell várni a következő vonatot, és nem biztos, hogy fog jönni.
1: Az nagyon sokat veszítünk azzal, igen.
0: Tehát el nem lehet azt mondani, és ahhoz képest nagyon kicsi pénzekről van szó.
1: Ami mondanék nekem... Mondd.
0: Semmi, csak hát ami a CEU-val történt, én külsőztem a CEU-n 6 éven keresztül, a legjobb magyar egyetem volt, ami el lett üldözve, ami egy megbocsáthatatlan, hogy mondjam, bűne a magyar kormányzatnak, hogy a CEU-t elüldözték. A CEU egy angol nyelvű egyetem volt, ahol tanítottam gyakorlatilag kínaiaktól, amerikaiakon keresztül, kanadaiakig, szerveket, szóval mindenféle embereket, elképesztően különböző háttérrel, egy 3 éves rendes finanszírozással működő egyetem volt. Hát a többi egyetem semmilyen tekintetben, magyar egyetem a poros nyomában nem ért, és ezt az egyetemet elüldözték. Tehát egy olyan kontaktot, amiben bekapcsolódhattunk a nemzetközi tudományba. Mi a világnak minden tekintetben a közepén vagyunk. A közepének az alján, a közepén vagy a tetején, mondjuk az régen volt, és ez egy, mondom, ez egy versenysport, tehát itt nem lehet gyorsan csinálni semmit, ez egy építkező dolog. És kivettek egy téglát, és ugye mi történik, amikor a alapzatát kiveszik egy épületnek? Hát megrodjan.
1: Ha itt a világ közepét említetted, a magyarországi jelenlegi klíma helyzet, vagy klímaberendezkedés, nem is tudom, mi itt a jó kifejezés.
0: Klímapolitika szerintem az a legegyszerűbb.
1: Igen, de most én nem a klímapolitikára akartam kiukadni, hanem magára a klímára, tehát az, hogy jelen pillanatban igen, milyen időjárási viszonyok, meg milyen időjárási új szokások alakulnak ki itt Magyarországon, ez Európán belül minket hova helyez el? Tehát, hogy...
0: Na, akkor lépjünk egyet vissza. Tehát a klíma mindig változott.
1: Igen.
0: A utóbbi 2000 évben, tehát a magyar történelemnek helyel közel a horizontján belül 5 klímaváltozás volt, 5 jelentős klímaváltozás volt. Az első a római meleg időszak, amikor a rómaiak nem tettek mást, mint követték a mediterrán

0: klímának a kiterjedését, és eljöttek Pannóniába, elmentek Germániába, elmentek Britanniába.
1: Bocsánat, ez azt is jelenti, hogy a római birodalom hódításai azt a logikát is követték, nyilván más logika is közrejátszott, de azt a logikát is követték, hogy hol van olyan idő, ahol mi jól meg tudunk tapadni?
0: Hogy nem. Fügét termesztettek, a szőlőt ők hozták be a Pannóniába. Persze, hát mentek a saját ökoszisztémájuk után, ezt lehet nevezni ökológiai gravitációnak is, tehát, hogy ahol az ökológiai csomag, ami három dologból állt a rómaiak esetében, búzából, szőlőből és olivából, ahol ez működött, ott oda mentek. Hát voltak határterületek, de tulajdonképpen ebbe a meleg időszakban...
1: Mert hogy ehhez értettek, ebbe voltak hát ehhez... otthon, erre volt a gazdaság ráállva.
0: Ez volt az ökológiai csomag. 90%-a a római birodalomnak mezőgazdaság, tehát jövedelmének 90%-át a mezőgazdaság állította elé. Na most utána jön a népvándorlások korának a lehűlése. Annak külön érdekessége most a írunk egy könyvet, a Kárpát-medence klímatörténetét, Lakatos Mónika kollégámmal, ő a Országos Meteorológiai Szolgálat klímaosztályának a vezetője, és van egy baromi érdekesen ebben a népvándorlások korának időszakában, mindenki nyugatra ment. Talán is emlékeztek a Pet Shop Boys Go West című számára. Hát ezt valósították meg, aminek elképesztően egyszerű oka volt, az is egyfajta geológiai, illetve ökológiai gravitáció volt. A Sztyepei folyosón, ami ugye Észak-Mongóliától tartott a Kárpát-medencéig, nyugat felé haladva több volt a csapadék, jobb volt a kiegyensúlyozottabb volt a klíma, és jobb volt a talaj. Tehát mindenki nyugat felé mozgott, hiszen ez egy lábon álló mezőgazdaság volt, a nomád gazdaság, állatokat tartottak, és a legelő hozama határozta meg, hogy egy nép, egy törzs, egy közösség mennyire erős vagy gyenge.
1: Ezt úgy kell érteni, hogy az a pillanat, amikor most nyilván a pillanatot nem szó szerint kell érteni, de hogy az a pillanat, amikor az őseink bevonultak a Kárpát-medencébe, és a saját kiindulási pontjukhoz képest mindenképpen nyugatra tartottak, és nyugat felé haladtak, igen, az is már egy ökológiai
0: Nyilván nem minden elemében, tehát általában az egy tényezős magyarázatok azok sántítani szoktak, de az egyik meghatározó faktor az ökológiai gravitáció volt. És hát fontos elmondani, hogy a honfoglalás évszázadában, tehát a 10. században a nyarak melegebbek voltak, mint a 20. században. Tehát, hogy azért voltak jelentős klímaingadozások. Na most utána jött a római kor, illetve a középkornak a meleg időszaka, ez volt az, amikor a vikingek elhajóznak Izlandra, Grönlandra, Amerikába, tehát van egy nagy prosperitás Európába, kiterjed a termőterület, ez egy nagy konjunktúrája Európának, ami a 14. században ér véget, amikor az utolsó nagy lezárt klímaváltozása az emberi történelemnek és a legradikálisabb lehűlése kibontakozik, ezt úgy hívják, hogy kis jégkorszak. Ez a Dickensnek a világa, amikor ha valaki Londonba kiment januárba, akkor érdemi esélye volt arra, hogy megfagyjon, befagytak a nagy folyók, a Temzén vásárokat rendeztek.
1: Na most, ez volt az a pillanat, bocsáss meg, ez volt, igen, az a pillanat, amikor én mondjuk közel örökre a híved lettem, amikor az első általam hallott előadásodban hallottam azt, hogy ugye Dickens-t említetted, a Gyufaárus kislány című történet, igen, hogy is zárul? Úgy zárul, hogy a kislány megfagy London utcáin. Igen. És ez az egyébként mindenki által ismert történet, vagy hát nagyon sokak által ismert történetben, azt az egészen triviális, egyszerű összefüggést soha nem raktuk össze, hogy ez a kislány Londonban megfagy. Ami azt jelenti, hogy ott rohadt hidegnek kellett lennie akkor, és mert ha ma meg akarnál ha fagyni,
2: akkor
0: egy hűtőház.
1: Igen.
0: Guy Ritchie filmekben, amikor a gengszterek,
1: igen, térítik
0: jobb belátásra.
1: Épp most írta egy egyébként Angliában élő hallgatónk, hogy 30 kiló paradicsomot termeltem ládákban egy pici udvaron Angliában. Tehát, hogy ma éppen ez a helyzet, miközben 150 évvel ezelőtt halálra fagytak emberek.
0: Igen, és Anna lányom mesélte, ő most költözött ki nyáron Londonba, hogy kérdeztem, hát beszélgettünk, hogy milyen kinn a meló, programozó egyébként, és akkor mondta, hogy az összes kollégája bejár dolgozni. És akkor kérdeztem, hogy miért. Hát mondta, hogy azért, mert a munkahelyen van klíma.
3: Van klíma.
0: És a infiltrációja a klímának Londonban még elég csekély, a civil infiltráció, viszont a nagy multiknál értelemszerűen be van szerelve.
1: Hát ez az épületgépészítelék is mondjuk úgy kötelező, hiszen ezeknek a nagy épületeknek a szellőzését ablak, nem nyitható ablakok sorával nem nagyon lehet másképp biztosítani, csak így.
0: Hogyne. Na most ez véget ér nagyjából a 20. század elején. Ez azért is érdekes, mert sokáig a jelenkori fölmelegedést azért nem vették komolyan, mert egy nagyon hideg időszak után következett. Na most ez a kis jégkorszak az utolsó 10 000 évnek volt a leghidegebb időszaka. Tehát ez egy példátlanul hideg időszak.
1: Most megint megértettem valamit.
0: Igen.
1: Bocsáss meg, hogy folyton közbevágok.
0: Akkor de... nem éltem hiába.
1: Igen,
0: nem éltem
1: nagyon
0: hiába.
1: Érdekesek, érdekeseket mondasz, és mindig valami beugrik, hogy... Nekem, a nagyszüleimnek cica. Na, ezt majd külön kitérünk erre.
0: Ő a Zsuzsa.
2: Hát, úgy hívják a kistányomnak a cicáját.
0: Zsuzsa.
1: Zsuzsa. Tehát annyit akartam volna mondani, hogy ugye nagyszüleimnek Fonyódligeten volt elkük, és ebből kifolyólag hála nekik, rengeteg időt tölthettem gyerekkoromban a Balatonon. De az én balatoni tartózkodásaim a gyerekkoromban, és itt a 70-es évekről beszélünk, gyerekkoromban az úgy nézett ki, hogyha lementünk mondjuk egy hónapra a Balatonra, akkor minimum 2 hetet melegítő alsó-fölsőben töltöttem. És a nagymamám folyamatosan a ház mögé zavart minket játszani az öcsémmel, mert ott nem fújt a szél, ott nem volt hideg, sütött a nap. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag nem tudtam róla, de ezek szerint a kis jégkorszak legvégét töltöttem?
0: Nem. A kis jégkorszak az véget ér a 20. század elején. Itt másról van szó. Ez a más pedig a 20. század közepi visszahűlés. Talán emlékszel arra, hogy a II. Világháborúnak az összes tele az hideg volt, tehát gondolja a sztálingrádi vagy a budapesti ostromra, ami
1: annyira,
0: a második legkosztabb.
1: Annyira nem vagyunk öregek, de történelem, imádom ezeket a dolgokat olvasgatni, és valóban ezek még az oroszok megítélése szerint is különösen hidegtelek voltak.
0: Igen, egyszer Anna lányommal mentünk valahova, és meséltem neki a sztálingrádi ostromról, és rám nézett, azt hiszem, hogy 4-5 éves volt, és megkérdezte, hogy te jártál ott az ostrom idején. Hát nagyon nagy volt a kísérlet, mert ugye ez működik mindenkinél, hogy a születése és az első emlékei előtti dolgok azok minden történelem, tehát de aztán hogy mondjam, úgy ítéltem meg, hogy hosszabb távon érdemes igazat mondani a gyerekemnek, úgyhogy mondtam, hogy nem jártam ott, de olvastam több megbízható forrást róla. Most visszatérve, tehát a 20. század közepén van egy visszahűlés, tehát elindul a 20. század elején egy fölmelegedés, érdekes módon azt senki nem veszi észre, mert hogy hát melegebb lett az idő, hát ez
1: hál' Istennek, gondolták az emberek.
0: Hál' Istennek. Viszont jön a II. Világháború összes tele hideg, és tulajdonképpen ez valamennyire ingadozásokkal kitart a 60-as évekig, 1963-ban fagyott be utoljára a Duna. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy abban az időben Angliában, illetve Amerikában ez teljes pánikot váltott ki, mert hogy abban az időben a New York volt a világgazdasági rendszernek a központja, vagy úgy általában véve a keleti part, és attól tartottak, hogy visszajön a 19. század, amikor New York kikötője minden második évben befagyott. És készítettek egy olyan tervet, hogy befalazzák a Bering-szorost, hogy a Labrador áramlás ne kapjon északi utánpótást. Aztán nem lett a dologból semmi, de a dolog azért érdekes, mert ha belegondoltak abba, hogy 60-valahány évvel ezelőtt még attól tartottak, hogy visszajön a nagy jégkorszak. Na most a 70-es évek még hűvös volt, amiről beszéltél.
1: Akkor az is egy klímapánik volt, csak ellentétes előjelű.
0: Igen, ezért érdemes arra, hogy tehát mondtam nektek, hogy a tudományban nincsen végső megismerés, itt egy megismerési folyamat van. Együtt laktam Koleszba egy biológus fiúval, és ő mesélt nekem arról, hogy például a biológiának a front területein 5 évnél régebbi publikációt nem használnak. Nem azért, mert sznobok, hanem azért, mert olyan sebességgel fejlődik a tudomány. Tehát itt ez most nyitnék egy szögletes zárójelet, de a tudománnyal szembeni szkepszisbe bizonyos mértékig a kutatóknak vagy a tudósoknak is van sora, ugyanis átvettek két olyan szerepet, ami nem a tudományhoz illik. Tehát az egyik ugye a transzcendens megismerés, ott van végső megismerés, az Isten élménynek hívják, csak azt nem éli át az ember, csak egy történetet hallgat meg, nem tudom, Szent Párról vagy Mohamedről, de ő nem éli át. De aki átélte, az eljut a végső megismerés állapotába. Ez az egyik alternatív megismerés. A másik az a varázsló, tehát a mágikus megismerési stratégia. Na most a tudósok közül nem kevesen átvették ezt a két szerep lehetőséget. Az első, hogy bármit meg tudok csinálni, egy-kettő, hogy én tudom a végső igazságot. Na most a tudományban ezt a kettőt nem lehet varázsolni, és nem lehet megtudni a végső igazságot, mert hogy ez egy megismerési folyamat.
2: Ezt minden tudós tisztában van ezzel? Mindenkiben benne van az alázat?
0: Nekem a saját felelősségem, tehát ez a mindenki járja be a maga útját, de ez egyszerű módszertani dolog, tehát ez nem kell, ez nem atomfizika, hogy a kollégákat, hát hogy mondjam, ösztönözzem. Itt egészen egyszerűen belátásról van szó, tehát amikor dolgozol egy anyagon, tehát én mi együgyű lévén, tehát egy kutatási területen van, amikor megírtam az akadémiai doktori értekezésemet, akkor összeszámoltam, hogy hány elemi adatot használtam. És 270 valahány ezret, és ez úgy, hogy esett az eső, meg havazott meg. Hát egész abszurd dolgok tudtak történni, tehát például földolgoztam egy anyagot, egy erdélyi forrást, ami arról szólt, hogy tatárok megtámadtak Csíkszereda környékén egy falut, és a gyerekeket felégették a falut, és a gyerekeket beledobálták a hóba. És nekem ott volt a fókuszom, hogy hideghavasnak. Tehát, hogy nekem az volt az érdekes ilyen értelemben. Tehát, mint mondjuk, amikor valaki a zenekarban csak a brácsa, vagy a nem tudom, a tubának a hangjára figyel. Tehát ez egy érdekes ilyen lelki beállítódást igényel, de hát ugye 270, és lehet, hogy ezekből nagyon sok rossz megállapítás, hibás volt, nem voltam jó formában, nem figyeltem kellőképpen. Tehát tisztába kell lenni azzal, hogy amire én jutottam, igyekeztem a képességeim legjavát, hát hogy mondjam, sorompóba állítani, de lehet, hogy van benne egy rakás hiba, és jön egy következő generáció, és ezeket a hibákat beazonosítja. Ez egy folyamat.
1: Értem, ennek a klíma történelemnek, vagy ennek a szemléletnek, ennek a tudományágnak az egyéb tudományok mennyire barátai, mennyire fogadták el azt, hogy van ilyen, hogy klímatörténelem?
0: Hát minden új irányzatnak ki kell taposni a maga helyét. Na most ilyen szempontból a klímakatasztrófák azok paradox módon segítették a klímatörténetnek a térnyerését. 2001-ben részt vettem egy akadémiai doktori értekezésen, amit egy kollégám írt, a globális fölmelegedés regionális következményei volt a disszertáció címe, és Götz Gusztáv, aki egy nagyon kiváló fizikai meteorológus volt, fölállt és azt mondta 2000-ben vagy 2001-ben, pontos évre már nem emlékszem, hogy nincsen globális fölmelegedés. És kirúgták a kollégámat, tehát elkaszálták a védésen. Ez egy régi szabályt erősített meg, hogy minél kiválóbb tudós valaki, annál tovább tudja visszatartani a tudomány fejlődését. Úgyhogy a Götz Gusztávval is ez történt. 2006 az a pont, amikor már nem lehetett ilyet mondani. Nem lehetett ilyet mondani. Én egyébként megvizsgáltam a 20. századi idősorokat, és igazából az átbillenési pont az 1988. 1988 az átbillenési pont, amikortól olyan sebességgel indult el a globális fölmelegedés, amit, ahogy mondani szokás, már nem lehetett félreérteni, sem pedig félremagyarázni. Tehát jelenleg tulajdonképpen már senki, a tudományos világból senki nem vitatja azt, hogy
1: ez van.
0: A globális, hogy ez van. Csak azokat, akiket nagyon lefizetett a hogy mondjam,
1: csak a Trump, meg én tagadjuk ezt a dolgot.
0: Az olajipar, ők jól meg vannak fizetve, aha. Tehát egy úriemberre hívnám fel a figyelmedet esetleg, hogyha sok szabad idő van, a Björn Lomborg. Uh-huh. Björn Lomborg, aki egy dán politológus egyébként, és észrevette, hogy itt van egy piaci rés, és nem csinál mást, mint előveszi a természet és környezetvédőknek azoknak a zömében bölcsész, nem akarok a szükségesnél előítéletesebb lenni, zömében bölcsész környezetvédőknek a meglehetősen kaotikus érvelését, és hát ezekről az érvelésekről kimutatja, hogy ezek megalapozottak.
1: Jó, hogy ezeket szétszedi.
0: Hát szétszedi.
1: Szakmaiatlan érveléseket könnyű szétbombázni.
0: Remekül megél. Tehát például, hogy elpusztulnak a jegesmedvék, uh-huh. és hát a jegesmedvék közül többen pusztulnak el a vadászat miatt, mint a klímaváltozás miatt, de hát ugye nyilvánvalóan ez egy ilyen szimbolikus történet volt, és hát ismeritek talán ezt a régi szabályt, hogy az eredmény alapvetően a ellenfél helyes megválasztásán múlik, és hát ezt empirikusan is alkalmaz, és remekül megél belőle. Gyakorlatilag van egy alapítványa, talán ez a életstratégia itt Magyarországon sem ismeretlen számunkra, van egy alapítványa, amit kitömnek a olajcégek.
1: Ez remek, remek projekt. Akkor ennek utána is nézzünk. Na, visszatérve az adásunkra, az elején azt mondtad, ami szintén megütötte a fülemet, hogy és ugye itt beszéltünk is arról, hogy a római korban, vagy éppen a népvándorlások során miként alakította a klíma az emberiségnek a mozgását, a terveit, a gazdaságát, stb., de hogy valószínűleg lehet, hogy csak én hallottam bele, de valahogy így értem, amit mondtál, hogy azért az ember is alakította a klímát, vagy alakította úgy a környezetét, amivel befolyásolni tudta a klímát, ha nem is tudatosan, mint a Bering-szoros befalazásával, hanem mondjuk...
2: Hát pusztán, szerintem, bocs, hogy közbeszólok, hogy a tevékenységével, ami ugye a kényelemre appellál minden egyes esetben szinte, és ugye...
1: Hát nem kényelem, egyszerűen...
2: Hát szerintem
1: egyszerűen...
2: az, hogy gyorsabban jussal, kényelmesebb meleg autóban valahova, vagy hidegben...
1: Jó, de ez 2026-ról beszélsz, én meg arról beszélek, hogy mondjuk a középkorban, vagy a római korban, amikor már intenzíven használtak szenet.
2: Hát,
1: de az nem kényelemre szolgált,
2: hát
1: hanem mondjuk,
2: van,
1: hanem mondjuk a kezdetleges iparukat mozgásban akarták tartani.
2: Forduljunk a professzor úrhoz.
1: Amikor a két hülye összeveszekszik egy bizonyos dolgok, akkor mindig hívjuk segítségül a professzor urat.
0: Igen. Na most hát az az igazság, hogy az engem is utolért már, mint hogy a, hogy mondjam, kilátástalan argumentál érvelésbe kezdtem bele. Annak idején az alapító tagja vagyok az Európai Környezettörténeti Társaságnak, és a Bornak voltam az egyik tagja, és akkor beszélgettünk ketten hasonló korúak, és velünk szemben ült egy szemtelen titkár, és akkor megkérdezte tőlünk, hogy láttuk-e a Muppet Show-t, és hát mondtuk, hogy ismerjük, igen, és mondta, hogy van az a két hülye az erkélyen, azokra hasonlítunk. Nagyon kedves volt, tehát na mindegy, hát ez ismerem, hogy milyen ebben a szerepben lenni, de térjünk vissza, ahogy mondani szokás, alapvetően az emberiség történetében a természeti környezethez való viszonynak három korszaka volt. Az első korszak, amikor hordákban éltünk és gyűjtögettünk. Ez gyakorlatilag azt jelentette, most statisztikai egyszerűsítéseket fogok használni, ez nagyjából azt jelentette, hogy egy héten, egy vagy két nap munkával az emberek előteremtették, ami a megélhetéshez kell. Nyilvánvalóan nem építettek piramisokat, ekkor még meg nem gyűjtöttek hatos BMW-re, tehát volt nekik az a minimális eszközkészletük, amiket magukkal tudtuk a vándorlásaik során vinni. Tehát egy-két napot dolgoztak. Nem véletlen az, hogy amikor jön a második korszak, a mezőgazdasági birodalmaknak a kora, akkor úgy emlékeznek erre a gyűjtögető korszakra, mint az elveszett édenkertnek a történetére. Tehát mindenhol megvan, amikor áttérnek a mezőgazdálkodásra, ahol gyakorlatilag 6 napot kell dolgozni és egyet kell pihenni, az előzőben 1 napot dolgoztak és 6-ot pihentek. Tehát, hogy ezt a szintet máig nem sikerült elérni. Na most mind az első, mind a második korszakban az embernek a hatása nagyon-nagyon korlátozott. Tehát tulajdonképpen, ha belegondolsz abba, hogy a honfoglaló magyarok úgynevezett veremházakban, alias putri lakásokban éltek, hát annak a komfortfokozata az meglehetősen mérsékelt volt. Én nem kell nagyon messzire menni, én egy paraszti világban nőttem föl, nekem a szüleim 6 osztályt végzett parasztemberek voltak, tehát én valamennyire ismerem ezt a tradicionális világot. Egy 3 osztatú parasztház, amiben én is felnőttem, az nem arra szolgált, hogy az ember ott töltse az életét. Amikor születtek a gyerekeim, akkor pillanatok alatt kiderült rólam, hogy én nem tudok benne játszani, mert hogy nekem nem volt ilyen az életemben. Tehát én mindig kivittem a gyerekeimet ide-oda-hamoda játszani, én házon belül nem tudtam játszani. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, alacsony komfortfokozatú élet. És tulajdonképpen amiről ti beszéltetek, az a modern világ, a modernizáció, ami az ipari forradalommal kezdődött. kezdődött, amikor tulajdonképpen az ember olyan geológiai erővé válik, mint a ciklonok, meg a földrengések, meg más egyéb, ezt úgy hívják egyébként, hogy antropocén. Antropocénnek a világa, és ti is, mi is, én is itt Szegeden egy mesterséges környezetben élünk, és nem is vagyunk életképesek ezen a mesterséges környezeten kívül.
2: Folytassuk innen.
1: Folytassuk innen, egy kicsi reklám ismét, és aztán újra érkezünk Rácz Lajos professzor úrral.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Sok fiatal önkénteskedett előző hétvégén, a tűzmartaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz többnyire napos időnk lehet volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rá, be, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
5: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
4: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ne a gyerek előtt!
3: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Megint tudolos rész.
8: Nagyon állat.
7: Tüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü
6: two, three, four!
1: Ez itt a Rádió Café 98 pont, benne a Dupla Farkas Rója Szabival, illetve Rácz Lajos professzor úrral, aki klímatörténész, és most már nem is tudom, egy órája szerintem erről beszélgetünk, és egyre izgalmasabb.
0: Bocsáss meg, a hódos hírre reflektálhatok, mert hallgattam itt a híreket, és a hód elrágta a vezetéket.
2: Persze.
0: Nálunk egy teljesen hasonló dolog történt, ugye elkezdődött az ukrán-orosz háború 22-ben, és fölébredtünk reggel a feleségemmel, feleségem fölkapcsolja a villanyt, semmi, fölkapcsolja a követ, semmi, és rám néz döbben tekintettel, hogy elkezdődött. Mármint, hogy a globális összeomlás. Hát én azért valamelyest oknyomozó gondolkodású vagyok, hogy nagyon fogékony.
1: Ja, hogy ő már a háborúnak tudta be a...
0: Hát ő gyakorlatilag ugye abban az időben volt ilyen pánik, hogy lesz áram, és semmi nem lesz. És elindultam kinyomozni, aztán kiderült, hogy az egyik macskánk beleugyozott egy elosztóba, és az kinyomta a biztosítékot. Tehát mindenféle gyakorlati...
1: Ja, de a macskának nincs baja.
0: Hát a macska szegény azóta már eltolta a biciklit, tehát ez régebben történt, az a Marci macskánk volt, az egy kandúr macska volt, de nem emiatt.
2: Nem emiatt, aha.
0: Jó öregségben, ahogy a Bibliában szokták mondani, jó öregségben.
1: Az életvédelmi relé megmentette a macskát.
0: Igen, de mondom, tehát ez nálunk egy ilyen szállóige lett, hogy elkezdődött.
1: Igen.
2: Na de most ugye ott tartottunk az előző blogban, hogy az ember szerepe abban, hogy a klímánk hogyan változik.
1: Igen, és most a modern korról is szó volt,
0: ez
1: és
0: a modern kor.
1: Aminek a kezdetét, a jelenlegi modern korunknak a kezdetét, azt a ipari forradalomhoz toldatáljuk, és onnantól kezdve gőzerővel avatkozunk be a környezetünkbe, és a mondtál is erre egy szakkifejezést, amit én elfelejtettem, de minden esetre
2: antropocén.
0: Antropocén, az embernek a kora. Az embernek a
1: az ember kora. Amikor igen, mi már igen. Tulajdonképpen egy vulkán erejével,
0: vagy egy
1: ciklon erejével tudunk beavatkozni az időjárásba, a klímába.
0: Hát nem csak az időjárásba, hanem tulajdonképpen bármiben.
1: Mindenbe, igen.
0: Tehát ha belegondolsz abba, hogy egy év alatt nagyjából a Kárpát-medence 300 ezer négyzetkilométeres területének megfelelő területet betonoznak le a világba, tehát, és ami a beton alatt van, az már nem talaj.
1: Igen, az kiszárad és elpolhat. Nekem egy nagyon fontos, vagy nem fontos, de számomra fontos kérdés szegeznék neked, nevezetesen azt, hogy
0: szegez.
1: Az a klímahelyzet, ami jelenleg van, tehát az a klímaváltozás, ami jelenleg van, az emberi tevékenységnek köszönhető, vagy amúgy is bekövetkezett volna, vagy a kettő együtt?
0: Kettő együtt, de az emberi tevékenység a nagyobb része, a nagyobb szelet. Na most ráadásul az van, hogy ehhez nincsenek analógiáink. Tehát beszéltem neked arról, hogy milyen volt a fölmelegedés a római korba, a középkorba, sőt, mi több, a civilizációk története idején volt ennél melegebb időszak is. Tehát a közép-holocén maximumban, tehát nagyjából egy olyan 7-5 ezer, ugye visszafelé számolunk a geológiai logikát követve, 7-5 ezer évvel ezelőtt az összes gleccser elolvadt Európába, tehát lényegesen melegebb volt. De a jelenkori fölmelegedés nem attól veszélyes, mert hogy rendkívüli módon meleg, mert volt már melegebb is, hanem attól a sebességtől, ahogy végbe megy, egyfelől, másfelől pedig, hogy egy mesterséges világban élünk, aminek két alappillére van, az olcsó víz és az olcsó energia. Amíg ezt a kettőt finanszírozni tudjuk, az olcsó vizet meg az olcsó energiáját, addig van esélyünk, de ha valamelyik megcsúszik a kettő közül, akkor problémáink lesznek. Egy-kettő, jelenleg egy 19. századi technológiába élünk. Tehát ha belegondolsz, akkor a 19. században már használták a szenet, használták a gázt, valamennyire használták az olajat, használták a robbanómotort, használták az elektromos motort. Tehát tulajdonképpen a 20. században megtorpant a technológiai fejlődés. Egyetlen új dolgot tett hozzá, a nukleáris energiát, aminek ugye a megítélése az valamelyest ellentmondásos, de hát ha megnézed a T-modellt, a Ford T-modellt, meg mondjuk a 6-os BMW, akkor ugyanaz az önjáró alváz, ugyanaz a robbanó motor, csak a kényelmi szolgáltatásokban vannak
1: különbségek. Csak kifinomult a dolog, igen, de lényegében az alapelv nem változott.
0: Igen. Egy technológiai megtorpanás korszakában vagyunk ilyen értelemben, és ez egy nyitott kérdés, és azok, akik bíznak a technológiai áttörésbe, azok azt szokták mondani, hogy majd a technológiai áttörés meg fogja ezt oldani. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a technológiai áttörés mikor lesz, mert amikor én először olvastam ezekről a 1970-es években, akkor azt mondták, hogy a fúziós erőmű az 30 év múlva lesz kész, mert most is. Uh-huh. Hát ez mindig
1: de 30 azért év. De azért azt nyugtass meg, hogy nem az elektromos járművek, vagy az elektromos hajtás lesz a technológiai áttörés. Nem azért, mert ellendrukkel
0: vagyok. Ez egy ellenmondásos dolog az elektromos autóknak a projektje, mert hogy maga a használat az kétségtelenül környezetkímélő, de hát az elképesztő mennyiségű akkumulátor, amit beleraknak, az viszont messze nem környezetkímélő módon
1: igen,
0: van
1: előállítva. Mert itt azért az szerintem fontos kimondani, és azt hiszem, hogy megértettem, amit mondasz, majd legfeljebb fejemre koppintasz, de hogy gyakorlatilag itt a technológiai áttörés, vagy a technológiai váltás, az nem azt jelenti, hogy ugyanazt csináljuk, csak egy kicsit másképp, vagy mondjuk ugye az elektromos hajtással alapvetően tök jó lenne minden, csak hát az a baj, hogy az elektromos áramot valahol elő kell állítani, és,
0: hát igen.
1: És ahogy mondtad, még akkumulátorokat is kéne hozzá biztosítani, tehát ez a bizonyos áttörés, ez azt jelenteni, hogy ezt az egészet sútba dobjuk, és akkor innentől jön a nagy rejtély, egészen mást kezdünk el használni, csak az egészen másról nem tudjuk, hogy micsoda. Vagy ha tudjuk, hát is igen. Nagyon távoli.
0: Igen. És hát ugye nem szabad ezt elfelejteni, hogy mi a világnak a fejlett részén élünk. A környezettörténészek azt szokták mondani, hogy a túlélés érdekében két alaptípusa van a túlélési stratégiának. Az egyik a cápa stratégia. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már cápával.
1: Kirakaton kívül, igen.
0: Személyesen még nem. Ugye a cápáról azt kell tudni, hogy 280 millió évvel ezelőtt alakult ki, tehát akkor az evolúció még nem találta fel a csontot. Tehát porcokból áll a teste, és hát nincs koponyú fedője, mint a, nem tudom, a ponynak, és ezért folyamatosan mozgásba kell lennie. Úsznia kell, egy dolgot tud, halakat fogni a nyílt tengeren, ezt remekül tudja, és amíg ezek a feltételek adottak, hogy lesz ő, meg lesz a hal, addig működni fog. Na most az emberiségnek a fejlett világban élő része ezt a stratégiát használja, amíg van olcsó víz és olcsó energia, hogyha ezt esetleg sokaljuk, amikor ki kell fizetni a számlát, gondoljunk arra, hogy ivóvízzel húzzuk le a WC-t. Hát nem Japánban, mert ott a szürke vizet használják erre, de hát gondoljatok bele, hogy itt a teljes vízcsatorna rendszert át kéne alakítani ahhoz, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljon, és jelenleg Magyarországon egy olyan csatorna rendszer van, ahol 20 esetenként 30%-a a víznek elszivárok, az ivóvíznek szivárok.
1: Ja, mert hogy olyan régiek a vezetékek.
0: Olyan régiek, így van. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogyha megnézzük a forgatókönyveket, hogy a Kárpát-medencében milyen kilátásaink vannak, ugye ez kicsit olyan dolog, mint amikor alkupozícióba kerül az ember, és elkezd alkudozni. Állítólag haldoklás előtt ilyen van, hogy halljon meg a szomszéd, vagy a nem tudom kicsoda, csak ne én. Na most valami hasonló történik most a klímaváltozásnál. Ugye az első dolog, ami megütötte a magyar gazdaságot, az a víz, hát hogy mondjam, a hiány a mezőgazdaságban. Jó, hát akkor öntözünk, de miből? És nem tudom, jártatok-e mostanában tavak környékén, mondjuk a Balaton környékén. A múlt héten voltam Zamárdiba, hát 200 méterre van a parttól a víz.
2: Hát én járok rendszeresen, igen.
1: 200 méter?
0: 200 szigetek vannak a Balatonban, egészen elképesztő. Tehát ez a... Na most... A dolog azért érdekes, mert hogyha ez a pálya marad, ugye van mindig ilyenkor, mikor modelleznek egy helyzetet, csinálnak egy legjobb, egy legrosszabb, meg egy közepes forgatókönyvet. Na most nézzük a legrosszabbat, mert hát ugye ha a legrosszabbat tisztáztuk, akkor többi ahhoz képest már tulajdonképpen meg se kell határoznunk. Ha a legrosszabb forgatókönyv megy végig, tehát hogy ez a megaszárasság ez folytatódik, akkor nem a mezőgazdaságnak az öntözése válik kérdésessé, hanem az ivóvízellátás. Tehát gondoljunk abba bele, hogy a klímaváltozásnak a szélsőséges forgatókönyve esetén, akkor az országnak az ivóvízellátása válik kérdésre.
1: A legrosszabb forgatókönyvbe az is beletartozik, hogy mi nem teszünk semmit azért, hogy változás történjen, vagy mindent megpróbálunk, de mégis beüt a krach?
0: Hát tulajdonképpen radikális lépésekre lenne ilyen értelemben szükség. Radikális lépésekre lenne szükség, és hát, hogy elé menjek az érdeklődésnek. Én egy munkacsoportot összehoztam ennek a projektnek a, hogy mondjam, körvonalazása érdekében, ezt úgy hívják, hogy ETELKA projekt. Ugye beszéltünk a bemelegítő beszélgetésben, hogy az ETELKA is majd szóba kerül. Igen, ez az ETELKA elnevezés ez onnan jött, hogy akik a csoportban dolgozunk, nagyobb rész szegediek vagyunk, vagy szegedi kötődésűek, és Dugonics András Szegednek egy ilyen legendás költője és írója, aki az első vagy egyik első magyar nyelvű regényt, az ETELKA-t írta meg még a 18. században. És hát olyan karakteres a név, hogy erősebb szavakat nem használjak, hogy megtetszett nekem, és akkor rábeszéltem a drága kollégáimat, hogy használjuk ezt az egészet a projekt elnevezésére.
1: Erre mondtam azt az adás elején, hogy van egy Körmön Font marketing stratégiát, ami alapján elnevezted ezt, és most igen. Akkor még annyi kis zárójeles megjegyzést, hogy most akkor innentől kezdve duplán loptad be magad a Szabi szívébe, mert nem csak az, hogy macskákat tartasz, amelynek ő nagy rajongója, hanem, ha jól tudom, anyukáját ETELKA-nak hívták.
2: Így van.
1: Tehát
0: fantasztikus.
1: Dupla igen. Teli találat.
0: Hát, igen. Hát van, amikor az ember a piros 13-as teszi meg, és ki is pörög.
2: Hát betalálta.
0: Igen. Na most, hát én nem macskákat tartanék, ha lenne rá lehetőségem, hanem teheneket, mert ezt mindig el szoktam mondani drága hallgatóimnak, hogy én először tehenekkel beszélgettem kisgyerekkoromban olyan 1-1.5 órát, anyukám aggódott is miatta, hogy egy olyan helyen fogom végezni, ahol csak kívül van kilincs, de hát idáig megúsztam a dolgot, és a hallgatók egy része az pedig hát önként jár be az óráimra, a tehenek pedig 2 ponton ki voltak kötözve a jászolhoz, tehát látom az ívet a pályámba. De hát térjünk vissza az ETELKA-ra. Itt alapvetően arról van szó, hogy amikor környezeti problémákkal került szembe a politikai vezetés, akkor hát meg lehet érteni őket is, tehát rengeteg, hogy mondjam, felelősség nyomja
1: kisebb
0: a vállukat.
1: Kisebb bajuk is nagyobb annál, mint hogy klímával
0: kisebb fogom. Bajuk is nagyobb annál, tehát ez azért érdekes, mert általában úgy tekintenek, tehát a politikusoknak nekem az a tapasztalatom, hogy az utolsó olyan időszak, amikor információt vesznek magukhoz, az az érettségi. Tehát utána tulajdonképpen, ahogy elegánsan szokták fogalmazni, politikusnak lenni, az egy tapasztalati műfaj, ami hát karakteresebben fogalmazva azt jelenti, hogy nem tanulnak semmit. Tehát nem véletlen, azért ugye Fidesz generáció vagyok 1963-as születéssel, és amikor hallottam, hogy az előző kormányzati garnitúrának a tagjai ilyeneket fogalmaztak meg, hogy Magyarország vízben gazdag ország, akkor visszaemlékeztem arra, hogy valóban az 1970-es években a gimnáziumban, 80-as években ezeket a hülyeségeket tanultuk. De hát a helyzet, ugye beszéltem a tudománynak a folyamat jellegű megismeréséről, kiderült, hogy ez nagyon nem így van. Elképesztően nem így van, különösen a csapadék mennyiség radikális csökkenése következtében. Na most ilyenkor a politikusok, amikor szembe találják magukat egy problémával, akkor azt csinálják, hogy kiadják a vállalkozónak. Tehát azt mondják, hogy itt van egy hivatásrend, oldjátok meg. Ezek általában a vízügyesek voltak szegények, mert ugye a vízügy az olyan, mint a vasút, tehát egy félkatonai rendszer, kapnak egy parancsot, akkor valamit csinálni kell. Akkor is, hogyha az nem jó, valamit csinálni kell. Na most a vízszabályozások ennek az alapesete, ugye Magyarországon a vízszabályozások következtében, meg ennek a folyamatnak a végrehajtása során létrehoztak, egyrészt lerövidítették a folyókat, erről majd alkalmasint később érdemes még egy gondolat erejéig kitérni, másrészt pedig építettek egy 46 ezer kilométer hosszú csatornarendszer. Ugye, ha valaki esetleg nem tudja fejből, 41 ezer kilométer az egyenlítő. Tehát kis Magyarországon, tehát nem a nagy Magyarországon, kis Magyarországon van egy 46 ezer kilométer hosszú, elképesztően lerobbant állapotban lévő csatornarendszer, ami elképesztően mély, tehát megcsapolja a talajvizet ilyen értelemben, vagy amíg volt magasabban talajvíz, megcsapolta. Tehát kiosztották, csinálja meg a vízügy. Na most a vízügy is alul van finanszírozva, nagyon sokáig arra kondicionálták, hogy vezesse el az árvizeket, most nincsenek árvizek, és az a dologban döbbenetes, hogy az alulfinanszírozás az nem változik, csak most a kis pénzt nem azért kapják, hogy vezessék le az árvizet, hanem hogy tartsák vissza a vizet. De a vízügy erre nem képes. Egy-kettő.
1: De akkor most ráadásul... bocsánat, mert én ezt egy picit elkavarodtam, tehát a 46 ezer kilométernyi csatornarendszer az jelen pillanatban, lehet, hogy akkor régebben, amikor az árvizek jöttek, mentek, akkor hasznos volt, de most arra már haszontalan.
0: Teljességgel haszontalan. Szét vannak rohadva a műtárgyak, gyakorlatilag mindenre alkalmat.
2: De igazából,
0: kellene
1: nekünk jól működő?
0: Elvezeti. Tehát ha esik eső, elvezeti. Tehát az egész arra van kondicionálva, hogy vezesse el a vizet. Tehát ezeket át kéne építeni. Tehát egy olyan programba kéne belekezdeni, ami gyakorlatilag a vízszabályozásoknak megfelelő léptékű és költségű, vagy a vasútépítéseknek megfelelő léptékű és költségű. Tehát ebbe egy-kettő nem csak a vízügyet kellene belevonni, hanem egy csomó más területet is. Mert hogy az az ökoszisztéma, az a történeti vagy humán ökoszisztéma, amiben élünk, az ennél sokkal összetettebb. Tehát meg kell kérdezni társadalomtudósokat, meg kell kérdezni ökológusokat, meg kell, szóval egy csomó más, hogy mondjam, szakmának a képviselőit, mert nagyon gyakori, tehát például most, hogy mondjam, érjek a kritika fegyverével, azt hiszem megtehetem, mert hogy mondjam, elég sokat dolgoztam a Tiszának a kampány idején, hogy most a Tiszánál meg az történik, hogy a vízügyeseket letették, és helyére tették a környezetvédőket. Ami ugyancsak egy másik hivatás, de egy csomó dologhoz nem értenek. És ennek a hatása érződnek.
1: Tehát itt valami ökumenikus tudomány megközelítésre lenne szükség ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: Egy heterogén stábra lenne szükség, ahol senkinek nincs alkotmányozó többsége. Tehát senki nem mondhatja meg a saját korlátoltságának, vagy a saját, hogy mondjam, világképének megfelelően, hogy ez az igaz, és a többieknek igazodni kell, hanem vitatkozni kell. Ez a kompromisszumkultúra. Tehát erről, hogy mondjam, nem kell mondani, hogy nem állunk jól e tekintetben, pedig hát az európai tradíciónak két alappillére van. Én elég sok ilyen vidám helyekről jött ember tanítok, mint Banglades, meg Pakisztán, meg Afganisztán, meg nem tudom, kaukázusi államok, és akkor mindig el szoktam mondani nekik, hogy Európa két dolgot jelent. Az egyik dolog a kompromisszumkultúra, a másik dolog pedig a bizalom. Ha ez a kettő nem működik, akkor mindazt, amit Európa jelent, ezt nem tudják megcsinálni. Tehát ebbe a stábba, amit én létrehoztam, ebbe van szociológus, van ökológus, van földrajzos, van klímakutató, van vízügyes, és mindenki, mindenből csak egy. És a másik dolog, ami rendkívül fontos, ugye azt gondolom a magyar politika történetnek ugyancsak egy súlyos fejleménye, a centralizáció. Tehát mindenki azt gondolta, hogy majd ő onnan a központi döntéshozó pozícióba el fogja tudni dönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És én azt gondolom, hogy ezt az országot decentralizálni kellene. Tehát mi itt ezen a szegedi bázison nem azt akarjuk megmondani, hogy mit csináljanak a Kisalföldön, vagy nem tudom, a Somogyba, hanem azt akarjuk megmondani, hogy a mi szűke pátriánkban, tehát a Délalföldön, ami közigazgatásilag azt jelenti, hogy Bács-Kiskun megye, Csongrád család és Békés, nagyjából mi a helyzet, és nagyjából azok a gazdák, akinek az életére megy a dolog, tehát hogy mondjam, élethalál kérdés, nagyjából mire lehet számítani. Mert döbbenetes dolog, ugye én futbolista utóvirágzásomat élem, jelenleg 6 csapatban játszom, kapus vagyok, ez egy hiány szakma ebbe a korba, és az egyik csapatom, a Dévaványa, nagyobb részt gazdákból áll, 60 pluszos csapat, és a csapatkapitányunk egyébként ez egy egzotikum, az Ugrai Csilla, ő magyar női válogatott volt, és a Hapoel Tel Avivban volt légiós. Tehát kérdeztem a dévaványai haverokat, hogy fiúk, mit fogtok jövőre vetni, és mondták, hogy kukoricát. De hát mondtam, hogy utóbbi 7 évben mindegyikbe kiszáradt. De mondták, hogy ez van a vetési terve, muszáj, nincs más választásuk. Tehát egy olyan rendszer működik körülöttünk, amely totálisan.
1: Ezt most meg kell magyaráznod, az, hogy a vetési tervben ez van benne, az azt jelenti, hogy ő valahol hivatalosan be van sorolva kukoricatermesztőnek, és abból nem tud kilépni?
0: Így van. Nem tud kilépni.
1: Tehát nem mondhatja azt, hogy mától kezdve árpa.
0: Hát akkor el kell indítani egy folyamatot, én ebben nem vagyok ennyire benne.
1: Egy ilyen bürokratikus rendszer, ahol...
0: Ez egy abszolút
1: plusz bürokratikus plusz a támogatások, rendszer. Plusz a minden
0: figyfene. Így van. És hát ugye természetesen az a része ennek a mezőgazdaságnak, ami saját döntéseire épül, tehát most egy vízügyes haverom elküldte azt, hogy a magyar országi biztosítók kilépnek a mezőgazdasági biztosításból, mert hát ez egy pro-profit vállalkozás, ez nem lehet csinálni, hogy hetedik éve fizetik az Aszálykár támogatást hát
2: ez pont ezt mondta egy szakértő itt pár hónappal ezelőtt, hogy ő ezt konkrétan megszüntetné, csak ugye neki nem volt tudomása erről a kukorica tervről, hogy hát 10 méteren van a talajvíz, mit várunk, hogy majd a kukorica majd le fog oda nyúlni, hát valószínű, hogy nem, és ki van száradva.
0: Az
1: jó, egy kicsit, mert most kezdett borongossá válni a hangulatom. És még nem értünk a végére. Itt van az Etelka projekt, amit a saját logikát szerint úgy raktál össze, hogy számos tudományág képviselője, de szigorúan mindenki csak egy fővel képviselteti magát. Tehát így lehet mondjuk a demokratikus viszonyokat jól megtartani. Most azt nem fogom megkérdezni, hogy mi a terved, meg hova fogunk ezzel eljutni, meg stb.
0: Pedig szívesen elmondanám.
1: Tudom, csak ez azt jelentené, hogy lényegében Rácz Lajost a parlamentbe, Rácz Lajost a miniszterelnöki székbe, mert azt hallottam ki az eddigiekből.
0: Olyan szimpatikusan viselkedtél, nem gondoltam, hogy te nekem az ellenségem vagy. Ideig olyan jóba voltunk.
1: Azt hallottam ki az eddigiekből, hogy és eszembe jutott egy nagyon érdekes dolog, furcsa, hogy most csomó ilyen régi emléket hozol elő belőlem, hogy egy jó 20
0: évvel... Terápiába váltunk és
1: sírunk. Igen, jó 20 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy jó 20 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon egy tudományos kutatás, szintén sok tudományág képviselője rakta össze ezt az anyagot, és nyújtotta be a kormánynak, és arról beszéltek, mondom, jó 20 évvel ezelőtt.
0: A vásárhelyi tervre gondolsz?
1: Hát nem, ennyire nincs jó memóriám, de minden esetre két dologra tisztán emlékszem. Egyrészt elmondták, hogy mi a cselekvési terv, tisztelt kormány, tisztelt akkori kormány, illetve gyakorlatilag centire pontosan elmondták azt, hogy milyen időjárás várható, amely most itt van és tökéletesen működik a 20 évvel ezelőttekben leírtak szerint.
2: Tehát a számítás gondolom nálatok is megvan egy nagy ökumenikus egyenlet formájában, és hát ugye önmagában ezek a számítások, ezek egy világos és napfényes eredményt mutathatnának, ha nem szólna bele a bürokrácia, a politika és a többi.
1: De azért mondom, ezt tegyük félre, mert ez soha nem lenne vége ennek a beszélgetésnek, viszont azt, és van egy tippem, hogy tudsz rámondani legalább két egybefüggő mondatot, de valószínűleg többet is, hogy ha most tételezzük föl, ideális világ, az Etelka projekt elindult, megkapta rá a kóser pecsétet, minden működik, és az Etelka projektet végre lehetne hajtani. Mit kéne tennünk ahhoz, itt Magyarországon, vagy egyébként Európában, hogy az a klímahelyzet, ami jelenleg van, ne a rossz forgatókönyv, hanem a közepes vagy jó forgatókönyv valósuljon meg. Mi az a cselekvési terv, vagy legalábbis mik körvonalazódnak itt az Etelka projekten belül, amivel szerinted itt jó irányba lehetne elvinni a dolgokat?
0: Az alkalmazkodó kép, tehát azzal tudunk valójában tenni, ami rajtunk múlik. Tehát a klímaváltozás egy elképesztően bonyolult folyamat. Tehát gondoljatok bele, hogy a néhány napra előre az időjárás jelentések milyen szórással működnek. Tehát nem tudjuk megmondani egészen pontosan, hogy milyen fejlemények várhatók. Tehát vannak forgatókönyveink, a tudomány az így működik. Tehát nem vagyunk varázslók, nem vagyunk Istennel online kapcsolatban, mint az ószövetségi proféták. Ugye ez a két világkép nem kompatibilis egymással egyébként se. Tehát, hogyha megnézed a prófétákat, meg mondjuk a pszichológiai alapvonalat, akkor ez halucinált, ez skizofrén volt. Na mindegy, tehát ez két különböző világ, nem összevethető egymással. Lényeg az, hogy az alkalmazkodó képességet kell növelni. Az alkalmazkodó képességet kell növelni, nem atomfizikát, ki kell szélesíteni a folyókat, vissza kell adni a tájat, ami a folyókat körülveszi, ki kell nyitni a folyókat, hiszen ezek a folyók ezek csatornaként funkcionálnak. Vissza kell tartani a vizet, a mélyárteret lehetőség szerint minél hosszabb ideig, a magas vizek idején el kell árasztani. Tehát van döntési lehetőségünk, és van cselekvési lehetőségünk. A városi tereket, azokat a városi hősziget jelenség csökkentése érdekében zöldítenünk kell, világosítanunk kell. Tehát meg kell tennünk, ami rajtunk múlik. A klíma változás tekintetében mi az esetek döntő többségében szemlélők vagyunk.
1: Akkor, ha jól értem az egészet, itt arról van szó, hogy egy alkalmazkodjunk az új viszonyokhoz, és hagyjuk abba a picsogást.
0: Így van.
1: Ez van, kész, nem tudunk vele mit kezdeni. Kettő, ami még itt esetleg, amit még egyébként tehetünk, az, hogy minden olyan káros folyamatot, vagy káros szokást elhagyunk, minimalizálunk, amely kvázi idejuttatott minket.
0: Gazdálkodási ágváltás, szigetelni a házakat, átszellőztethetővé tenni a városokat. Tehát nagyon sok mindent lehet tenni, Az a klíma nagy valószínűség szerint, tehát nem mondom, hogy biztosan, de az a klíma nem fog visszajönni. Tehát amiben reménykednek emberek, hogy elmúlik ez a néhány év, hallottam gazdálkodókat beszélni arról, hogy majd visszajön az, nem kell ezt komolyan venni, régen is voltak melegebb, hidegebb, csapadékosabb, szárazabb időszakok. Nem, ilyen még soha nem volt. Ilyen, ami most van ebbe az utolsó 15-20 évben, ilyen még sose volt.
1: Jó, egy kicsi szünet ismét, és aztán még egy kanyarra visszajövünk a professzor úrral, aztán utána vége is van az adásunknak.
2: Rádió De az még odébb van.
1: De az még
3: odébb van. Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ne a gyerek előtt!
3: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Este 8-tól mondunk, meg este 9-tól, nem 20 órázunk.
7: Jó, akkor úgy mondom.
2: Ha már az este otthon előtte.
7: Jó, ez is igaz.
3: Dupla farkas!
2: One, two, three, ho! Továbbra is a Rádió Café 98 pont az éterben, Roy és Szabi, és mai vendégünk dr. Rácz Lajos professzor Szegedről. Reményeim szerint itt van. Itt vagy?
0: Itt vagyok.
2: Szuper vagy. Igen, én is belefutottam nem egy olyan beszélgetésbe, főleg így a Velencei tó kapcsán, hogy ugyan már hát ez régen is volt, meg hogy kiszáradt, meg hogyha még egyszer valaki azt mondja, hogy huszárok gyakorlatoztak a mederben, akkor falnak rohanok, de hogy az emberek egy része azt gondolja, hogy nincs itt semmi látnivaló, mehetünk tovább. Tehát, hogy nem tudom, minek kéne történnie ahhoz, hogy fölkapják az emberek a fejüket, az hogy a igen, értetek is, eljött a klímaváltozás.
1: Igen, az a baj, hogy ugye minduntalan arról beszélgetünk, hogy a jövőben majd rossz lesz, és ahhoz, hogy ezt elhiggyük, ahhoz jövőbe kéne látnunk, vagy kéne egy hiteles ember, akinek elhisszük azt, amit mond, mert hogy ugye azért úgy a politika, mint általában véve a közélet, ahhoz szoktatta hozzá az embereket, a média például ahhoz szoktatta hozzá az embereket, hogy mindenki mond mindenfélét, nagy dolgokat mondanak, persze, hát már ugye emlékezzünk csak vissza Y2K, meg aztán utána majd 2012-ben, mert a maják megírták, tehát annyi hülyeséget hallgattunk már végig, hogy egyszerűen nem tudjuk komolyan venni még azt sem, ami adott esetben komoly.
0: Azt gondolom, talán emlékeztek még Déri Jánosra, nekem ő nagy kedvencem volt a 80-as évek, 90-es évek elején. Volt egy olyan gondolkodásmódja, ami egészen triviális dolgokat is élvezhetővé tett. Neki volt egy ilyen bombója, hogy a világ vége bekövetkezett, csak nem vettük észre. Ami azért érdekes, mert ebbe teljesen egyetértek vele, hogy én nem az összeomlásba hiszek, én a hanyatlásba hiszek. Tehát én, amit láttam, tapasztaltam, az a hanyatlás. És amikor valami csak kicsit lesz rosszabb, ugye ez a Fődbékának az esete, kicsit lesz rosszabb, akkor megszokjuk. Tehát ahogy voltak már civilizációk, amik leépültek, és ott is általában úgy történt a dolog az esetek többségében, hogy mindig csak egy kicsit lett rosszabb. Kicsit lett rosszabb, és akkor azt tekintették normalitásnak a következő generáció. Van egy kedves barátom, talán ismeritek, a Jászberényi Sándor. Vele volt egy beszélgetésem most nem olyan régen a Dantéba erről a kérdésről, és ő mondta azt, hogy Kairóba él. És ahogy jár haza Magyarországra, egyre csökken a különbség. Egyre csökken a különbség. Egyiptom és Magyarország.
1: Már klíma.
2: Ez vadul hangzik.
0: Már a tájnak a megjelenése szempontjából.
1: Ja, és én emlékszem rá, még valamikor a 2000-es évek legelején voltak itt bizonyos okokból, ne firtassuk a múltat, bizonyos okokból dél-afrikai vendégeim, két hetet töltöttek itt, és folyamatosan azt mondták, hogy fantasztikus, hogy milyen zöld a fű nálatok. Én mondom, miért, milyen színű a fű egyébként? Vagy Dél-Afrikában, és az egy sárga. És hogy most itt vagyunk, igen. Tehát hogy,

0: a mezőgazdaságnak a termelési szerkezetét.
1: Budapesten élünk. Budapesten élünk, ez azt jelenti, hogy igen, dolgokat. Tehát nálunk a mezőgazdaság a Tesco-ba kezdődik és végződik.
0: Igen. Igen, hát végül is ott is lehet tapasztalatokat szerezni, de alapvetően ugye a magyar mezőgazdasággal két alapvető probléma van. A 18. század óta a nagybirtok határozza meg, hogy mi történik, és e tekintetben nincs különbség. Tehát jelenleg nagyobb a birtokkoncentráció, mint 1935-ben volt, amikor a népi írók elég szomorú dolgokat írtak a magyar mezőgazdaság birtokszerkezetéről, és ráadásul ez egy alapvetően gépesített rendszer, tehát 5000 hektár 10 ember minden további nélkül ellát, aminek ugye az a következmény, hogy a magyar vidék az elveszítette a kapcsolatot a őt körülvevő tájjal, tehát ugyanazt az életformát élik, mint ti is élitek, tehát egy alacsonyabb komfortfokozatú városi élet. Tehát ennek a legnyomasztóbb része azok az iskolaorvosi jelentések, amelyek szerint a vidéken élő gyerekeknek rosszabb az egészségi állapota, mint a városban élőknek, mert városban van gym, meg vannak sportegyesületek, más egyéb, faluban viszont az, ami a fizikumnak az alapját adta, az a mezőgazdasági munka, hát én is annak a romjai nélek, amit 8 éves koromtól összeszedtem, az megszűnik. Tehát, hogy ez nem csak abban a formában jelenik meg a vidéken, hogy át kell állítani a termékszerkezetet, hanem van egy gödörben lévő társadalom, vidéki társadalom, akinek nincsen köze ahhoz a világhoz, ami körülveszi őt.
1: Elég reménytelennek hangzik mindaz, amit mondasz, vagy legalábbis az a része tűnik nekem most innentől kezdve reménytelennek, mert ahogy mondod, hogy miket kéne csinálni, mindig az jut az eszembe, hogy oké, de akkor itt egy döntés kéne, oké, de akkor annak tulajdonosa van, oké, de az mennyibe kerül.
0: Ez egy komplex programot igényel. Tehát ezt fontos elmondani, hogy ezt nem lehet megoldani, hogy mondjam, tűzoltásszerűen. Talán emlékeztek, valamelyik kampány időszakban mondta az előző miniszterelnök, hogy a magyar gazdának ingyen jár az öntöző víz. Hát téglát verem ki a fejemmel a falból. Tehát, hogy egyrészt nincsen, másrészt meg, ha nincsen, akkor mi jár ingyen meg? Hát egyáltalán
2: ha légvárakat építünk, ne spóroljunk a téglával, ahogy mondja az okos.
0: Ez kétségtelen, tehát hogyha ezt politikai termékként fogadjuk el, akkor ez egy nagyon helyes cselekvés volt. De elszakadni a valóságtól az iszonyú. És ez egy program. Tehát ez egy komplex program, amit végig kell gondolni, meg kell csinálni.
1: Igen, csak a komplex program önmagában véve jól hangzik, és igazad van, tehát nem vitatkozom vele, csak a komplex az azt jelenti, hogy mindenki részt vesz benne, és mindenki egy irányba tolja a szekeret.
2: Na igen, de ugye vannak fönt lévő komplex programok, meg vannak lent a mi szintünkön lévő komplex programok. Én nem tudom azt úgy elképzelni, hogy mi ülünk a karosszékben, és akkor várjuk, hogy fönn a komplex program megoldja helyettünk, vagy hát a mi segítségünk nélkül, vagy a mi változtatásaink nélkül a problémát. Tehát mi például a hétköznapi embernek van bármiféle olyan tevékenység, amivel eséllyel segíthet az ügyünkön, vagy tud adaptálódni az új rendszerhez, vagy az új felelt.
1: Mi a Szabival tagadjuk a szelektív hulladékgyűjtést, viszont cserébe szeretnénk valami hasznosat csinálni.
0: Igen. Na most a helyzet az, hogy mindenkinek annyi a felelősség, amennyi a kompetenciája. Tehát a kompetenciátokon belül megteszitek azt, ami helyes. Tehát,
2: na de az mi? Mi a helyes? Tehát most hát például iránymutatást várnék tőled.
0: Például igen. És Ézsaiás proféta első könyve. Ez a osszátok ki a javaitokat a szegények között.
2: Jó.
0: És akkor ezek a problémák megoldódnak. De hát itt alapvetően arról van szó, hogy a fogyasztást azt észszerűen kell intézni. Tehát szerintem ezt lehetne, hogy mondjam, színezni, de itt alapvetően arról van szó, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol a marketing mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan igényeket ébreszen, ami még nem jutott eszetekbe. Tehát egy észszerű fogyasztás. Tehát minden esetben tegyétek föl magatoknak azt a kérdést, hogy nekem arra szükségem
2: van. Én ezt 20 éve ezt csinálom, vagy 25 éve, és nagyon-nagyon jól működik. Nem azért, hogy én mekkora jó fej vagyok, viszont van egy példám arra, annak ide erre, hogy milyen a magyar, vagy nem tudom, lehet, hogy a német is ilyen, hogy annak idején, mikor bevezették, hogy nem lehet soha többet kapni Wolfram szálas izzót. Nem tudom, emlékeztek-e? Hát ez is 20 éves sztori volt, csak ezt az energiatakarékos méregdrága cuccot lehet kapni. Mit csinált a magyar? Elment és felvásárolt az összes 100 voltos izzót, mert az majd jó lesz.
0: De tudod, hogy miért?

0: Tudod, hogy miért? Szegény társadalom. Tehát én nekem és a szegény társadalom mibe gondolkodik, hogy nem lesz. Tehát azért nem, ne felejtsd
1: értem,
2: el,
1: én
2: de csak Szabi, ugye, azóta csak, lehet kapni.
1: Csak érteni, hogy nem lesz, csak ugye nekem volt a nagyapám, vagy hát a nem tudom, nagyapám, nagyapja, hogy szegények vagyunk, ezért drágán vásárolunk. Ugye ebben az volt a logika, hogy ha drága, akkor hosszabb távra vásárolja
0: hogy
1: az
0: nem,
1: ember.
0: Hogy nem.
1: Nyilvánvaló, hogy a Wolfram szálas izzó, hát nem tudom, az avulás története az ide tartozik-e, de hogy a Wolfram szálas izzó már nem olyan, mint 100 éve, és hamarabb nem kiég, mint a ledes izzó. Na bocs, nem tudom, eltereltem-e a beszélgetés fonálát?
0: Nem, de hát mindig el szoktam mondani a gyerekeimnek, és a hihetőség határára kerülök, hogy a születésem évébe vezették be a villany, és konkrétan ennek voltak halálos áldozatai is a faluba, ugyanis az egy olajlámpához szokott generáció volt, és a utcánkban volt egy idős néni, akinek a városi gyerekei vettek egy hűtőszekrényt, a néni belepakolta természetesen az ételeket, majd megkapta az első villanyszámlát, amit sokat, kihúzta a konnektorból a dugót, továbbra is ott tartotta az ételt, és egy anaerob közeg, úgyhogy egy héttel meghalt ételmérgezésben. Na mindegy, tehát hogy igen. Tehát hogy paradigmát váltani nem egyszerű.
1: Igen, hogy tehát össze kéne érnie valahogy a fentről jövő kvázi parancsoknak, a lentről jövő civil, igen, vagy nem tudom, hogy lakossági kezdeményezéseknek meg
2: változtatni. Ebben egy kicsit szkeptikus vagyok.
1: Hát én is.
0: El kell kezdeni. Sokat változott ez a magyar társadalom. Tehát hajlott koromra való tekintettel én emlékszem, hogy mekkorát változott a magyar társadalom.
2: Neked mi a jövő, mi a jövőképet? Tehát most, hogyha így belenézel a saját tudományos gömbödbe, akkor mondjuk Magyarországot hogy látod 10 és 20 év múlva? Hogy ne menjünk nagyon messzire.
0: Én nem vagyok pesszimista egyébként, tehát annak ellenére, hogy itt nem feltétlenül a fényes jövőt igyekeztem körberajzolni erős kontúrokkal, de én alapvetően nem vagyok pesszimista. Én azt látom, hogy időközben fölnőtt egy olyan generáció, amely már másképpen gondolkodik, mint az a generáció, aki a 70-es, 80-as években, akire rászakadt a modern tömegfogyasztásnak a korra. Tehát emlékeztek, amikor 89-ben a Gorenje hűtőszekrénnyel a tetőn. Tehát, hogy de én ezt nem, tehát hogy mondjam, nem hibáztatom azokat az embereket, tehát
2: másba tehát, szocializálódtunk, persze.
0: Nem azért. Csak az, hát olyan csóróságban szocializálódtak, tehát édesapám 26-os születésű már 1900, és ő mesélte azt, hogy ugye nagyon híres a 29-es első iskolorvosi vizsgálat, ami kimutatta azt, hogy a gyerekek többsége éhesen ment iskolába, és édesapám is két kocka cukorral ment iskolába. Tehát ez a generáció, aki a nettó éhezésbe szocializálódott, annak számára az, hogy pénzhez jutott és tartós fogyasztási cikkeket vásárolhatott. Tehát megmondani egy olyan embernek, aki életében először fogyaszthat idézőjelben luxust, az nem működik.
1: Ez nagyban is megfigyelhető volt, és lehet, hogy most olyat mondok, ami nem az én kompetenciám, és ráadásul rosszul is emlékszem, de hogy valami keleti ország, lehet, hogy éppen Kína mondta, hogy köszönjük szépen, hogy nem kér ezekből a széndioxid kvótákból, mert ők éppen fejlődési pályán vannak, és nem szeretnék visszafogni ezt a kvóta dolgot. Szóval, igen, hogy ez nagyban is működhet így, hát köszönjük szépen.
2: Egyébként, ha most egy kicsit így elkezdtünk kínázni, ez az egész klímaváltozás más országokat, és inkább más kontinenseket hogy érint? Tehát most az, hogy Európa kicsit dágványban van, azt tudjuk, érezzük, látjuk, de mondjuk most mi van Ázsiában, mi van Afrikában, mi van Ausztráliában, mi van Amerikában? Déli és Észak-Amerikában.
0: Európáról annyit érdemes elmondani, hogy Európát az átlagnál jobban éri a klímaváltozás, amiben paradox módon szerepet játszik az is, hogy sikerült kitisztítani mindenfajta ilyen környezetszennyező iparoknak a becsukása, bezárása révén az atmoszférát.
1: Igen, tehát ezt hallottam, hogy ez nagyon sokat nyom a lábban.
0: Igen, ez paradox módon, és ezen belül is a Kárpát-balkáni régió, tehát akit legjobban megütött, az a Balkán, a Kárpát-medence és Ukrajna. Tehát ez az a sáv, ahol a legintenzívebb a klímaváltozás, tehát benne vagyunk a dolognak a jó oldalában. Hát a Czórezben, tehát hogy ahogy a Sándor György szokta mondani, ne nagyon tessenek reménykedni, tehát hogy ebbe benne vagyunk, tehát ez velünk lesz, ha csak valami csoda nem történik. Na most a kérdésed az az volt, hogy többiek hogy állnak. Na most vannak nálunk rosszabb helyzetben lévő területek, hogyha ez bármi örömet okoz, vagy hát hogy mondjam, enyhíti a szenvedésünket. Az egyik ilyen Banglades. Banglades egy nagyon érdekes ország, ugye ez egy muszlim ország, ezt valamikor úgy hívták, hogy Kelet-Pakisztán, amikor ugye kivonulnak az angolok, és ilyen vallási alapon szétosztják a India gyarmatot, és ugye létrejön Nyugat-Pakisztán, meg Kelet-Pakisztán. Nyugat-Pakisztán ma is Pakisztánnak hívják előtag nélkül, a Kelet-Pakisztánból pedig lett Banglades. Na most Banglades egy aluviális síkság, a Ganges és a Brahmaputrának az aluviális síkságán helyezkedik el, és egészen a 18. századig a világ leggazdagabb területe volt. Ennek az volt az oka, hogy abban az időben 90%-át a mezőgazdaság adta a GDP-nek, és ez egy termékeny síkság volt, a Himalájából jöttek a folyók. Most időközben változott a világ, egy paradigmaváltás ment végbe, fejlett országokban 1-1,5% a népességnek foglalkozik mezőgazdasággal, nagyjából ugyanebben az arányban részesedik a mezőgazdaság a GDP-ből. Na most ráadásul ez egy aluviális síkság, amelynek a nagyjából a hát fele vagy egyharmada, már pontos adatra nem emlékszem, 5 méter van a világtengerek szintje fölött. A globális felmelegedésnek egyik legfontosabb következménye a világtengerek szintjének emelkedése két okból. Az egyik, olvadnak a jégtömegek, a jéghegyek, meg a jégfelszínek, egyrészt, másrészt pedig melegszik a világóceán, és ez egy hőtágulást jelent, ez egy hatalmas. És hát gyakorlatilag Banglades 150 ezer négyzetkilométer, tehát nagyjából akkora, mint nem tudom, Magyar, Kis Magyarország meg Szlovákia, és 160 millió ember él ott. 160 millió. És ahogy emelkedik a világtengerek szintje, ez nem csak azt jelenti, hogy elárasztja a tenger, hanem beszivárog a talajvízbe a sós víz. Tehát a déli területek komplett életképtelenné válnak, északra húzódnak, úgyhogy vannak ez ilyen forgatókönyvek, hogy hogy ér véget a világ. Banglades a második helyen van Észak-Korea után a világ összeomlás forgatókönyvei.
2: Szegény koreák miért?
0: Illetően, hát ott van egy Kim Jong-un nevű
2: humanista. Ja, hogy ő a hibás, értem.
0: Akinek van atombombája. Na most a helyzet az, hogy itt valószínűleg ugye az történt, hogy a szerencsétlen bangladesiek északra menekülnek, egyébként is túlnépesedett országba növelik a északi területek népességnyomását, és megpróbálnak Indiába átfalcolni, de az indiaiak építettek egy kerítést, egy 3,5 méter magas kerítést körbe. Banglades körül. Na most, ha ez a nyomás folytatódik, akkor nyilvánvaló, és 1000-valahány száz embert lőnek le általában 5-6 évenként ebbe a zónába, tehát most a új adatokról
2: nincsen.
0: Tehát
2: a berlini fal kicsit.
0: Hát olyasmi. Aha. Most, hogyha itt eldurvulnak a folyamatok, akkor valószínűleg beszáll a bangladesi hadsereg is ebbe a migrációba, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy van egy testvérállam a Bangladesnek, amit úgy hívnak, hogy Pakisztán, aminek van atombombája.
2: Akinek van atombombája.
0: Na most nem olvasom végig a kapcsolási sort, de hát ez van második helye. Most nem tudom, hogy Ukrajna valamelyest előre mente, vagy ukrán-orosz háború ezen a ranglistán, de mielőtt elkezdődött a ukrán-orosz háború, ez volt a második világvége forgatókönyv.
1: Haverom kérdező...
0: Ez egy klasszikus trigger, klímaváltozás triggerrel.
1: Haverom kérdező, mi az, hogy aluviális?
0: A öntési síkság, tehát hogy hozzák le a Himalájából a folyók az üledéket, és ez az üledéket szétterül itt ezen a síkságon. Tehát ez egy ilyen öntési síkság.
1: Érti a haverom, érti. Van-e a világban...
0: Szolgálunk és védünk.
1: Köszönöm szépen. Van-e a világban jó példa, mondjuk akár erre az adaptációra, mély alkalmazkodásra, vagy nem tudom, mély alkalmazkodás-e, vagy csak simán alkalmazkodás, van-e vala finnek, vagy nem, van. Északon, vagy bárki, aki kitalálta a tutit?
2: Mindig a finnektől várjuk el a csodát.
0: Igen, messze vannak, és keveset tudunk róluk, tehát ez a klasszikus Hufnagel Pisti, tehát hogy az biztos jó lett volna.
1: Jó, mondhatom a
0: dánokat. A dánokat is. Finnországban keveset éltem, tehát az viszonylag rövid ideig voltam Finnországban, ahol hosszabb időn keresztül éltem, és csak a legjobbakat, tehát én mindig eldöntöttem, hogy Hollandiában fél évet voltam, ösztöndíjas, és nekem nagyon rokonszenves volt.
2: Tehát, de azok sincsenek túl magasan.
0: Igen, viszont voltam egy konferencián Godába, ugye a sajtról biztos ismeritek, igen. És akkor fölmerült az, hogy mennyit fog emelkedni a világtengerek szintje, és akkor ott fölmerült több forgatókönyv, fél méter, egy méter a 21. század végéig, és azt mondták a norvég, illetve a holland mérnökök, hogy hát akkor emelünk annyival. Ugyanis ők a 10. században kezdték a visszavágyozást.
2: A tengerrel csatározást. Aha.
0: Hát gyakorlatilag olyan technikájuk van, és én alföldi vagyok alapvetően, Bihari egészen pontosan, egy Csökmű nevű faluból származtam el, mert ugye se egyetem nem volt, se más, úgyhogy kénytelen voltam elköltözni, mert egyébként jól éreztem magam. És lényeg az, hogy klasszikus alföldi, egy sáriti település, és amikor Svájcban dolgoztam, akkor vagy szédültem, vagy klaustrofób fóbiám volt, tehát Hollandiában nem volt ilyen probléma. Tehát mondtam is, több barátom volt, akivel ezt beszélgettük, hogyha ha úgy alakulna egyszer, hogy el kell menni Magyarországról, akkor csak Hollandia. Másokkal is
1: na
0: van.
1: De ott ők ott kitalálták a jövő
0: alkalmazkodást? Na most elképesztő. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy Hollandia elképesztő rossz minőségű talajaik vannak, de képesek arra, ennek mindenfajta ára van, most ebben nem mennék bele, hogy az Egyesült Államok után a második legnagyobb mezőgazdasági exportőr az értékét tekintve. Uh-huh. Tehát nem Oroszország, nem Ukrajna, nem, hanem Hollandia.
2: Miközben ugyanis Magyarországnál kisebb országról beszélünk, nem?
0: 43 ezer négyzetkilométer, fele akkora ország, ugye 17 millió a népessége, tehát egy nagyon sűrű lakott ország, de nagy a hozzáadott érték, elképesztő hozzáadott érték, ugye csak egy dolgot mondanék, ugye a tulipán, tehát kimentek egy holland piacra, tulipánhagyma tuti, hogy van. És ugye a tulipán az eredendően a Tien Shan-nak, tehát Közép-Ázsiának a völgyeibe tenyészik piros színbe. Az összes többit azt a hollandok és barátaik tették hozzá, és hogyha valaki kifejlesztett egy egzotikus színű tulipánhagymát, mondjuk a 16. században, tehát ez régen kezdődött, akkor neki és családjának már egzisztenciális problémái nem voltak, mert annak megvolt a maga speciális piaca, hozzáadott értékkel, és ehhez képest mi itt gabonát termelünk a Kárpát-medencébe, aminek a 20. század során 70%-kal csökkent reálértékbe a világpiacon az ára.
1: Hozzáadódik ehhez a sztorihoz, hogy mondjuk az említett 16. vagy akár korábbi századokban a hollandok már akkor koncepciózusan és progresszíven élték az mindennapi életüket?
0: Nagyban nem volt más választásuk.
1: Nagyban és kicsiben is?
0: Uh-huh. Nem volt más választásuk. Tehát ez a klasszikus példa, hogy van egy kihívás helyzet, és vagy jó választatsz rá, vagy úgy jársz. Egyébként a magyar történelemben is vannak ilyen jó válaszok, tehát most van Mohács emlékév, talán hallottatok az eseményekről. Érdekes módon erről kevesebb szó van, hogy a háborús viszonyok között kitaláltak egy olyan gazdálkodási rendszert, ami startup volt a maga módján, ami rendkívül hatékonyan működött, és működött a háborús viszonyok között nagyon magas profitrátával. Ez a marháknak a felhízlalása volt, és exportálása Nyugat-Európába, Észak-Európába, gyakorlatilag konkrétan Prágába, Brünóba, Nürnbergbe, Augsburgba, Bécsbe, meg Belencébe. Na most ezt olyanok csinálták, akik jogi státuszukat tekintve jobbágyok voltak, de elképesztő készpénzállományt mozgattak, és a legsikeresebb közülük király is, tehát ugye Tököli Imréről van szó, neki a nagyapja még jobbágyként született. Ő hát ugye nem olyan igazi király, tehát nem vethető össze az Árpádháziakkal, vagy az Anzsukkal, vagy a Jagellókkal, de hát a török császár kinevezte Magyarország királyának. És az elképesztő rock'n'roll volt, hogy... Na most a dolog azért érdekes, mert ugyanebben az időszakban a török birodalomban is volt egy válság, ott egy szárazság volt Anatóliában és a Közel-Keleten, és az a török adminisztráció pedig egy rossz választ adott, nevezetesen azt, hogy ez a kereskedők a felelősek ezért, és kik voltak a legfontosabb kereskedői ennek a korszaknak, meg hát ugye később is, a természetesen az örmények, akiknek a rovására jó sikerű pogromokat szerveztek.
2: Már
0: és
2: akkor.
0: Hát, tehát, már akkor, tehát ennek azért van egy súlyos hagyománya, és totálisan összeomlott a török birodalomnak a kereskedelme, és a török birodalom népessége a 16. század végének a szintjét, azt majd a 19. század elején az 1806-os népszámláláskor éri el. Tehát, hogy lehet hülyeséget csinálni, tehát ahogy drága Simicska Lajos mondta, mindenki lehet hülye, csak meg kell fizetni az árát. Tehát ezzel azért tisztában kell lenni, hogy lehet bűbakokat gyártani, lehet a fejünket homokba dugni, de ennek meg kell fizetni az árát.
1: Sosem voltam jó történelemből, de imádom hallgatni a történelmet.
2: Igen. Lajos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Egy levegővel két órán keresztül.
1: Le a kalappal, és köszönjük.
2: És tátott szája, ha én pedig már tényleg edzett, hogy mondjam, Rácz Lajos hallgató vagyok, de továbbra is tátott szája hallgattam végig, alig-alig tudtam, meg kellett megszólalnunk.
1: Esetleg a végére...
0: Én is abban az irányban megyek, mint a Brody. Nem tudom, hallottátok-e, megkérdezték tőle 3 évvel ezelőtt, hogy mikor volt a pályája a csúcsán. És akkor mondta, hogy szerintem most vagyok.
2: Ezzel lehet, hogy vitatkoznék, de
1: mindent mindegy. Elmondtál, amit szerettél volna? Van még 2 percünk a műsorban. Ezek
0: hát
1: szerint
0: nem is
1: igen.
0: Tudom.
2: Etelka projekt. Ja, igen, ezt jegyezzük igen. meg. És
0: na most akkor... még egy dolgot az Etelka igen. projektről. Az Etelka projektnek az a célja, hogy azok a szereplők, akik ebben a régióban élnek, ezeket ellássuk megfelelő információval, hogy jó döntéseket hozzanak. Tehát ha elkészül az alap kiinduló anyagunk, akkor meg fogjuk hívni a régió összes polgármesterét, összes országgyűlési képviselőjét, hogy tudják azt, hogy mivel számolhatnak, és tudják azt, hogy nagyjából milyen irányba lehet elindulni. És most indul a projekt. Mi alapvetően egy ilyen, hogy mondjam, egy szellemi, tudományos szellemi támogatást próbálunk ezeknek az embereknek adni, és nagyjából jövő év közepére készül el a kidolgozott hát előterjesztésünk, javaslatunk, és onnantól kezdve nem lehet azt mondani, hogy nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, tehát ott lesz az emberek kezében, mert az a borzasztó az egészben, hogy nagyon sok ember, nagyon képzett emberek is elképesztően tájékozatlanok, tehát mi felelősségünk az, hogy ezeket az információkat minden kompetens döntéshozó embernek a kezébe elvigyük, és onnantól kezdve majd ő dönti el, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz. Van egy kedves barátom, a Szubotály Bagatú, nem tudom, ismeritek-e, a Kulcsár Laci, ő a Zöld Gerilla nevű ilyen avantgárd gazdaszervezetnek a vezetője.
1: Igen, megvan.
0: Több ilyen tevéstüntetést rendeztünk Budapesten, és megkérdeztem tőle, hogy Laci, ezt te miért csinálod? És akkor azt mondta, hogy a lelki üdvön miért.
1: Nem ő az, aki nagyon ízes tájszólással beszél?
0: Igen.
1: Talán palócosan, nem akarok hülyeséget mondani. Nem
0: ő szegediesen.
1: Szegediesen.
0: Félúton van, ugye, ő a homokhátságon
1: igen,
0: él.
1: Igen,
0: hát
1: őzik.
0: Félúton van a kecskeméti őzés és a szegedi
1: igen.
0: őzés között.
1: Igen, nagy bajszú.
0: Igen, nagy bajszú.
1: Nagyon okos dolgokat tud mondani, ajánljuk figyelmében mindenkinek. Köszönjük szépen, Lajos, hogy itt voltál.
0: Úgyhogy ezt a lelki üdvönkért csináljuk.
2: Lelküldünkért. Ha bármiben tudunk segíteni így a rádióval, akkor keres nyugodtan egyébként, meg hát úgyis fog, én mindenképpen nyomon kísérem az oktatásaidat, meg a rólót készült anyagokat.
1: Köszönjük
2: jó
1: szépen
2: még egyszer,
1: jó.
2: És jó éjszakát.
0: Jó éjszakát, sziasztok.
2: Szia.
1: Rácz Lajos professzor volt a vendégünk Szegedről, és hát nagyon jót beszélgettünk. Lőd is ki, kérlek szépen. Véget ért már a Dupla Farkas, jövő héten találkozunk, ha minden igaz, és addig pedig jó éjszakát mindenkinek, reggel támad a Millás reggeli. Szevasztok!
2: Hajrá, Etelka!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
3: 1 év Balatonon és 12 hónapból áll.
5: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
6: Megvár a Balaton!
3: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Sun and Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Viszem a régen, kiízott nocim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

0: a másiké nem.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
2: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ja nem, ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre!
1: Rádió Café. Van barátod.

kis lapodnál forró az idő, megfagyott a levegő 8 riad szempár, eszmél most föl a Black Jack.

0: Szágely Zsuzsanna vagyok, a KV Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Csendben ülünk te és én, várjuk a 400-ás.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Jó reggelt, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladány Mene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elú

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.